0: a magyar történelemben, amikor Mohács mezein egy egész nemzedék legjobbjai adták életüket a hazáért. Az évfordulóhoz kapcsolódva különleges történelmi musical érkezik Mohácsra, ahol augusztus 30-án mutatják be a Fekete Vőlegények című vadonatúj és ingyenesen megtekinthető előadást, amely P. Gulácsi Irén azonos című regénye nyomán készült. A nagyszabású darab írója és rendezője Moravec Levente, aki évtizedek óta viszi színpadra a magyar történelem fontos pillanatait. Őt kérdezi telefonon Szent Imrei Kristóf.
1: Mielőtt rátérnénk az augusztus végén műsorra tűzött új darabotokra, először adjunk egy kis bevezetőt a hallgatóknak, hogy mióta rendezel történelmi musicaleket, illetve melyek voltak a fontos mérföldkövek számodra e tekintetben.
2: 2003-ban találkoztam először igazából a történelmi musicallel, az Egri csillagok megrendezésével bíztak meg, az Agria játékok akkori vezetői, és ez az előadás, ez már 23 éve megy. Ez egy nagyon szép szám szerintem. Majd ezt követőleg 2009-ben mutattuk be a Zrínyi 1566-ot a Szigeti Várban, és onnantól kezdve elkapott a gépszi, beleszerettem ebbe a műfajba. Ezt követte a Fejedelem című musical 2011-ben, ami a Rákóczi szabadságharcot dolgozta fel. Majd jött a Sárkány szív, ami Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond hatalomváltását taglalta. Ez volt az első lovas történelmi musical. Jött a Csodaszarvas, volt egy seregünk, ami a második magyar hadsereg sorsával foglalkozott, szintén történelmi és szintén zenés mű volt. Aztán egyre gyorsult a dolog. Ez már a Fekete Vőlegények, amit most mutatunk be, ez már nem is tudom, hogy hányadik ilyen történelmi mű.
1: Amit ugye tehát szintén augusztus 30-án mutattok be, akár csak az Zrínyi 1566 című történelmi musicalt, és ahogy említetted, tehát ennek az ősbemutatónak a címe a Fekete Vőlegények, ami a Mohácsi csata 500. évfordulójának állít emléket, amely, ha jól tudom, egy közel 100 éves történelmi regényen alapszik.
2: Igen, Gulácsi Irén írta, és ilyen személyes kötődésem is van. Ugye 5 éves volt, amikor édesapám meghalt, egy hatalmas könyvtárat örököltünk tőle, és valamikor a 90-es években édesanyám beköttette Gulácsi Irénnek a Szétfoszló regényét, és azt adta nekem karácsonyi ajándékba, tehát ilyen kettős kötődés volt. És azt szoktam mondani, hogy nincsenek véletlenek, illetve a véletlen Isten egyik művész neve, amikor azzal foglalkoztam, hogy hát jó lenne írni Mohács 500 alkalmából egy történelmi musicalt, akkor egy fölnéztem a könyvespoltra, és így a szemembe ötlött ez a három kötetes regény, és én még nem olvastam. És nem is tudtam, hogy milyen apropóból levettem, hoppá, mondom, hát ez Mohács. És beleszerettem a regénybe. És végül is Nagy Zoltán zeneszerző barátommal nekiálltunk, és megírtuk, és aztán a sors úgy hozta, hogy be is mutathatjuk augusztus 30-án Mohácson.
1: És mi az, ami egyébként igazán megfogott ebben a regényben, amiért szerinted a most bemutatott darab egy korhű betekintést adhat a Mohácsi csata történéseibe és az azt megelőző és körülölelő viszonyokba?
2: Már közhelynek számít, hogy aki a múltját elfeledte, az a jövőt nem érdemli meg, de a múltunk az segít eligazodni a jelenben, a jelen kuszaságában, és hogyha odafigyelünk és megértjük az üzenetét, akkor van esélyünk arra, hogy nem téredünk el a jövőben. Hogy mi fogott meg a regényben? A regény. Az elképesztő történelmi pontossága, ugye Gulácsi Irén legendásan híres volt, hogy utána járt a dolgoknak, kikutatta, kikereste és megírta. Ugye ez egy háromkötetes regény, amiből mi igazából az utolsó kötetből dolgoztunk, mert az kapcsolódik erősen a Mohácsi tragédiához.
1: Természetesen egy olyan történelmi eseményről beszélünk, ami a tragikussága nyomán nagyon is bevéste magát a magyar emlékezetbe, de esetleg milyen újdonságokkal tud szolgálni, akár a történelmi pontosság nyomán ez az előadás, akár a cselekményt, akár a különböző történelmi karaktereket illetően.
2: Talán a szapolyai személye és a hozzá kapcsolódó ténykedései kerülnek új megvilágításba. Ugye Szapolyait elég rendesen elásták az előző történelmi tanulmányok, hogy áruló volt, hogy nem vett részt, hogy késlelkedett, hogy nem ért oda a csata helyszínére.

0: templomi ünnepségeken a himnusz után elénekelhessék a Bon közös akaratot, ami a Zrínyi 1566-nak a fináléja. Tehát sikerült megfogni őket.
1: Hát ez tényleg mindenképpen örömteli hír. A mostani darab zenéjét ugye Nagy Zoltán szerezte, akivel szintén igen, együtt alkottad meg a júliusban bemutatott Nemzetébresztő című történelmi lovas musicalt, amely Széchenyi Istvánnak a legnagyobb magyarnak állított méltó emléket. Hova vezethető vissza a ti közös múltatok, és mit szeretsz a vele való munkában?
0: Zoli az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a zenei vezetője, és mintán elég sokat rendeztem Egerben, így jött össze a kapcsolatunk számtalan alkalommal. Ő volt az éppen adott zenés darabnak a zenei vezetője, és egy irodában üldögéltünk, együtt öltöztünk át a próbákra, és egyszer csak úgy fölvetődött, hogy mi lenne, hogyha mi írnánk valamit közösen. Az első időszakban mi zenés vígjátékokkal foglalkoztunk, és amikor Széchenyi Krisztián, a Széchenyi család leszármazottja megkeresett ezzel az ötlettel, hogy hát kéne Széchenyi Istvánról írni egy történelmi musicalt, akkor valahogy úgy kézenek ő volt, hogy őt kerestem meg, hogy mit szólna hozzá, hogyha elindulnánk közösen ebben a projektben, és hát szerintem mondhatom, hogy nagyon jól sikerült. Tehát állítólag ez most a csúcs az alkotásaink közül.
1: Ahogy az már megszokott nálatok, nem csak a történet és a zene, hanem a látvány szempontjából is egy igencsak grandiózus előadással készültök. Említsük is meg szerintem, hogy kik fognak ebben a darabban ezúttal közreműködni.
0: Nagyon-nagyon sokan. Kezdjük mondjuk a tánckarral, a Széchenyi produkciónak a tánckara, akik mögénk álltak. Tóbisz Titusz, aki szlovákiai működésemkor, amikor a Thália Színháznak voltam a művészeti vezetője, nálom kezdte a pályát, most már híres operaénekes, időközben kikileng idézőjelbe könnyebb műfaj felé, tehát a musicalek felé, tehát ő Szlovákiából érkezik. Tomori Pált, Törökújhelyi Tamás játsza, második Lajost Krajnik Balog Gábor, Máriát Pacskó Dorka, Kanizsai Dorottyát Nádasi Veronika, Szapolyai Barabás Kis Zoltán, és játszik még Bács Péter, Imre Szebasztián, Bardóczi Attila, Petőc András, Kósa Zsolt, Komáromi Németh János, Hartwig Benjamin, Olá Vince, biztos ki fogok hagyni valakit, úgyhogy elnézést kérek tőle előre is. A koreográfiát Széchenyiné Plesovszki Petra és Széchenyi Krisztián jegyzi, és van a mazsorett csoport, a pécsi mazsorett csoport, akik dacára annak, hogy egy mazsorett együttes, nagyon szép és komoly feladatokat látnak el már évek óta a mi előadásainkban.
1: Már az esti fények közepette a Mohácsi Deák téren lesz látható a Fekete Vőlegények című ősbemutató, tehát augusztus 30-án. Szerinted alapvetően mit ad hozzá élmény szempontjából is a szabadtéri előadás, különösen egy történelmi musical esetében?
0: Én szeretem azt, hogyha a történelmi darabok valamilyen módon kötődnek a helyszínhez. Az Egri csillagok ugye az Egri várban játszódik, és ott is játszuk. A Zrínyi 1566 Szigetváron, a Sárkány szív Orfűn, ahol számtalan sárkányhoz kapcsolódó hely van. Így kézenfekvő, hogy Mohácson bemutatni fekete vőlegényeket, egy mohácsi történetet, az nagyon felemelő azon a helyszínen játszani színházat, ahol ez valójában megtörtént. Ezek mindig olyan pluszt adnak az előadáshoz, amik megemelik, alátámasztják, segítik a produkció befogadását.
1: Egy kis ajánlásként így a beszélgetésünk végén, mit mondanál, milyen fontos útravalót, üzenetet vihet haza a néző az előadás után, aminek köszönhetően esetleg másként tekint majd a magyar történelemnek erre, hát igen, csak gyászos eseményére.
0: Gyermekkorom óta bánkottam a magyar széthúzás miatt, és mindig azon voltam, hogy ezekben a történelmi darabokban kihangsúlyozzam az összetartozás, az összetartás fontosságát. És ebben a Mohácsi előadásban azt hiszem ez nagyon erőteljesen kiemelkedik.
2: Moravec Leventével, a Fekete Vőlegények című történelmi musical írójával és rendezőjével Szent Imrei Kristóf beszélgetett. A Mohácsi tragédia 500. évfordulójára készült, ingyenesen látható előadás augusztus 30-án vasárnap este 20 órakor várja az érdeklődőket Mohácson a Deák téren.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az Akvarellt. Ebben az évben talán a legnagyobb büszkesége lehet az egyházunknak a saját szűkös költségvetéséből pompásan megújított nagy jelentőségű esztergomi keresztény múzeuma. Az egykor vatikáni mintára létrehozott egyházi gyűjtemény megújult tereiről, annak átadásakor szóltunk. Ez a július 7-i Akvarell műsorunk is visszahallgatható, de Szerdahelyi Csongor azóta bővebben teremről teremre is bejárta a kiállítást az intézmény igazgatójával, Koncsek Ildikóval, és egy kis hangzó riport sorozatot indított útjára a felvételből, amelynek most adjuk közre harmadik befejező részét.
1: A harmadik terembe kerültek most azok a tárgyak, ami korábban az első kettőben voltak, a középkori magyar, osztrák, német, és egy kicsit később majd a német-alföldi szárnyasoltárok és azoknak a töredékei. Az volt a célja ennek a kiállításnak, hogy ezeket a festményeket már ne csak táblaképként a falon mutassuk be, hanem lehetőleg térbe is állítsuk, hiszen ezeknek az egykori fatábláknak mind a két oldalát festették, próbáljuk érzékeltetni, ahol már lehet, hogy hogyan lehet rekonstruálni ezeket a később szétszedett darabokat. Sarkadi Nagy Emese kolléganőm, aki a múzeum munkatársa, ő már évek óta csak ezzel a gyűjteményi résszel foglalkozik, és nagyon sok új tudományos felfedezést tett, amely a művek eredetéről, az eredeti rendeltetéséről, illetve az összetartozásukról egyre többet mond el. A terem közepén egy külön egységben látjuk a Garam Szent Benedeki kolostorból származó nem csak egy szárnyasoltárt, hanem többet is, 5 szárnyasoltár került ide a múzeumból. A szerencsétlenségünk az, hogy ezek már a 19. századra, amikor Ipoly Arnold a saját területéről, a saját főegyházmegyéje területéről ezeket begyűjtötte, talán még épp a megsemmisülésük előtt, akkor már ezek használaton kívül voltak, de még megmaradtak, vagy beépítve egy barokk oltárba, vagy egyszerűen darabokra szedve itt-ottam ott megtalálták a kolostorban, és ezeknek a rekonstruált oltároknak a töredékeit látjuk ezen a kiállításon, de kiváló és nagyon jelentős darab közöttük a kolozsvári Tamás féle szárnyasoltár, amely azért érdekes, most a jelen kiállításról még kimaradt, mert nem tudjuk még pontosan rekonstruálni, de meg fogjuk oldani a 19. század végén, vagy 20. század elején elpusztult predellát, az alsó részt, ami egyébként megvolt hozzá, csak akkor tűzütött ki a múzeumban, és akkor sajnos az a predella elpusztult, de egy fényképfelvétel alapján rekonstruálható. Ez azért fontos, mert ott rá volt írva, hogy ki az alkotó, és hogy mikor készült. Onnan tudjuk, hogy Kolozsvári Tamás 1424-ben festette, még a megrendelő nevét is tudjuk, Petős fia Miklós, és azt is tudjuk, hogy Zsigmond udvarában is működött, egy Bencés volt, aki a budai vár királyi kápolnájának volt a papja. Az is érdekes, hogy jól felismerhető a római százados képében a szárnyasoltár
2: első
1: ábrázolása, maga Zsigmond király és német-római császár, annak a kornak a legnagyobb hatású uralkodója.
2: Jönnek a gyerekek, de talán átvonulnak, meglátjuk, és hát az urkoporsó.
1: Címereket tartanak a gyermekek a kezükben, hiszen egy címerekkel foglalkozó kiállításon vettek részt, illetve jelképekkel foglalkoztak, amiket a saját személyiségükre is tudtak alkalmazni, vagy akár a családjukra.
2: Urkoporsó áll a terem közepén, felvidékről.
1: Ez egy egészen különleges darab, ugyancsak a Garam Szent Benedeki műtárgy együttes része 1480 körül, tehát Mátyás király uralkodása idején készült. Mátyás volt az, aki egy kicsit fellendítette, vagy segítette fellendülni ennek a kolostornak a zarándok életét, hiszen egy szent vérerekét ajándékozott a kolostornak. Ennek a tisztelete is megnyilvánul műalkotásokon, de ami a leglátványosabb része annak a passió körüli kultusznak, amit Garam Szent Benedeken létrejött, ez a kerek kereken mozgó nagyméretű szarkofág, amely nem csak egy szarkofág minden oldalán domborművekkel díszítve, hanem a tetejére ráül egy gótikus kápolna formájú felépítmény, melyet körben a 12 apostol szegélyez.
2: Úgy tűnik nekem, hogy a szent jobb ereketartóját erről másolták.
1: Többek között igen, mert nagyon sok művész megihletett ez a forma. Erekjetartókat készítettek ilyen egyterű gótikus kápolna formára, mert egy sátortető borul.
2: Amit most itt körbevesz minket, mind Garam Szent Benedekről van?
1: A terem középső részében igen, és innen tudunk nagyon szépen kipillantani, ahol most állunk ebből a szögből, egyszerre tudjuk látni a Garam Szent Benedeki emlékeket, és az esztergomi királyi, később érseki várat. Az áttetsző rolók, azok megvédik a műtárgyakat a kívülről beérkező káros fénysugaraktól, de a tekintetünket nem korlátozzák, és így egyszerre láthatjuk a magyar középkor festészeti alkotásait és az építészetet.
2: Minden terem a vár fele tekint.
1: Az épületet úgy alakították ki, hogy az utcafrontra néznek a gyűjtemények, hiszen itt nem csak a Keresztény Múzeum kapott helyet, mi a teljes második emeletet uraljuk, de az első emeleten Primási Levéltár és a Simor Könyvtár is helyet kapott, tehát több kulturális intézményt helyezett el itt az alapító. A Dunai oldalon pedig az ő szobái, illetve a többi az épületben lakó kanonok vagy más papi személyek kaptak helyet azon a területen. A alattunk levő szinten reprezentatív tereket találunk, ez egyelőre még nem látható, reméljük, hogy a jövőben majd ezeket is meg tudjuk mutatni a látogatóknak, gyönyörű fogadóterek, tárgyalók, illetve egy nagyon szép tükörteremnek vagy márványteremnek nevezett étkező. A 19. századi enteriőrökben is Simor által gyűjtött festmények tekinthetők meg.
2: Ballagjunk tovább. Egy szakrális kályhát látunk.
1: A kályha az iparművészeti gyűjteményünk része, a 16. század közepéről, második feléből származik. Egy fajansz kályháról van szó, egy késő reneszánsz darab, ami egy salzburgi műhelyben készült. Annak az iparművészeti gyűjteményünknek a része, amelyet San Marco Nácó gyűjteménynek nevezünk, egy Magyarországról származó bánáti, igen gazdag és művel családból származó hölgy ment feleségül, míg a 19. század közepe után egy nápolyi hercegi családból származó ifjúhoz, aki hamarabb hunyt el, mint a feleség, és a feleség aztán visszaköltözött Magyarországra, itt jótékonykodott, és többek között a gyűjteményét az esztergomi Keresztény Múzeumra hagyta, mely így 1926-ban érkezett meg ide.
2: Érdekes, és mindig törtem a fejem, hogy ki lehet, de nem néztem utána. Van egy San Marco utca a harmadik kerületben, lehet, hogy erről a családról van elnevezve.
1: Ez pontosan erről a házaspárról, ugye a híres Szőlő utcai.
2: Abban párhuzamos utca.
1: Eredeti otthon, azzal párhuzamos utca, de ő a Szőlő utcára nyílik az a templom, amelynek az altemplomában.
2: Jó pásztor nővérek a templom volt az, és ilyen lányanyákat, meg nehéz helyzetű lányokat mentettek.
1: Ezt a jószándékú női szerzetes rendet éppen Nácó Miléva Anna telepítette le Magyarországon. Az ő segítsége kellett ahhoz, hogy meg tudjanak itt telepedni, és ezért ők ott is temetkeztek mind a ketten az altán.
2: És hát egy mesekönyvet láttunk a kályha különböző kazettáiban.
1: Ószövetségi jeleneteket láthatunk rajta, Sámson történetét, Tóbiás történetét, és itt elől egy igazán bájos Éva teremtése.
2: Oldalborda, igen, kinő az Ádámból, ugye?
1: Igen, igen, Ádám éppen alszik, fekszik, és mellettük áll a teremtő atya, aki az ő kéz mozdulatával, mint egy kihúzza Ádám oldalából Évát. A környezetük pedig paradicsomi, a paradicsomi békét, a bűnbeesés előtti állapotot mutatja, ahol különféle vadállatok együtt vannak, még érintetlen a tudás fáj, az összes gyümölcs rajta van, igazán szép ábrázolás. Itt újra megjelenik egyébként az unikornis is, az egyszarvú. Itt újra megerősíthetjük, hogy a tiszta, bűntelen állapotnak a szimbólumát tisztelhetjük benne.
2: Átballagunk a következő terembe. Tényleg most már a negyedik terembe vagyunk, ha jól számolom.
1: A negyedik teremben külön megvilágítással, szimpadias elrendezéssel mutatjuk be Emes Mester 4 kávária jelenetét. Emes Mester ezen művei a Keresztény Múzeum talán leghíresebb darabjai, hiszen az oltáról sokat tudunk, azt tudjuk, hogy egy selmezbányai főoltáról van szó, más múzeumokban, illetve ott a selmezbánya melletti egyik faluban egy-egy tábla ott maradt, de itt nekünk 4 van egyszerre, és a híres monogram a feltámadás tábla alsó részén található, amely mellett az M és az S betű mellett az 1506-os dátumot is kiolvashatjuk.
2: Bakócz Tamás ideje.
1: Így van.
2: szintén simor vagy ipoi, kinek a
1: ez egy,
2: kinek
1: ez, köszönhető? Ez egyik sem, ez egy későbbi, ez már múzeumi szerzeményezés, hiszen amikor létrejön egy gyűjtemény, akkor már maga a múzeum is, a múzeum vezetői vagy szakértői is hozzájárulhatnak a gyarapításhoz. Ezek már általában egyedi szerzeményezések, hiszen a későbbiekben már nincs akkora lehetőség a múzeumnak, hogy akár egy egész hagyatékot megvásárolhasson, de egy-egy darab azért napjainkig is bekerül a gyűjteménybe.
2: Az önigazgatóság alatt is van gyarapodás, ilyen szempontból is?
1: Igen, középkori tárgyak kevésbé, de újkoriak, igen, legújabb koriak az időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan gyakran hagynak itt alkotók, műalkotásokat, illetve pályázatok révén is szereztünk meg jelentős szakrális témát feldolgozó műveket.
2: Az időszaki kiállításról, ami most látható, arról szóljon, és milyen tervek vannak a tarsolyukban?
1: A mostani időszaki kiállításunk Atlasz Gábor műveit mutatja be, egészen konkrétan egy keresztút sorozatot, amely a felvidéki Nagytúr településre készül, az ottani plébánia rendelte meg a művésztől, aki Magyarországon ugye meglehetősen ismert alkotónak számít, és ennek a keresztút sorozatnak egy korábbi változata a Széherúti Ferences kórház kápolnájában látható. Ez annak egy újabb verziója, nagyobb méretben, nagyon szép munkákról van szó, és ez az egyik teremben látható, a földszinten, a másik teremben pedig Atlasz Gábornak egyéb munkáit láthatjuk.
2: És mivel a tarsolyban, a tervek között, vagy a vágyak között?
1: Az első vágyunk az, hogy most tényleg rendezzük ezt az állandó kiállítást, egy-két kiegészítést még teszünk hozzá, még bizonyos technikai változtatások szükségesek lesznek, de a hatos teremben, illetve a folyosón, ahol most az iparművészeti gyűjtemény, illetve a 19. és a 20. század látható, ott mindenképpen már jövőre fogunk akár időszaki kiállítást rendezni, akár a saját anyagunkból egy másfajta válogatást is bemutatni, azért, hogy a múzeum sokoldalúságát is érzékeltethessük, illetve kielégítsük a látogatóknak azon vágyát és a művészettörténet szakma vágyát is, hogy egyre többet mutassunk meg a raktári anyagból is.
0: Koncsek Ildikóval, a Keresztény Múzeum igazgatójával Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

0: Az akvarell hátralévő perceiben kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Két napos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron püspökre, születésének 130. évfordulóján, augusztus 28-án és 29-én szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomonkoson. Tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum. A néhai erdélyi püspök örökségét ápoló egyesület és múzeum a gyulafehérvári római katolikus érsekséggel, a helyi polgármesteri hivatallal és katolikus plébániával közösen szervezi meg a rendezvényt, melynek díszvendége Giampiero Gloder érsek, Románia apostoli nunciusa lesz. A szervezők emlékeztetnek, hogy a 130 éve született, nagy hatású egyházi elöljárót és társadalomszervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Augusztus 28-án, a püspök születésnapján tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Másnap, augusztus 29-én pedig ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják a püspök hiteles életpéldája és máig érvényes tanítása iránt érdeklődőket. Giampiero Gloder apostoli nuncius a fiatal kutatókat felvonultató konferencián is jelen lesz, majd a másnapi ünnepi szentmisén szentbeszédet mond. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek lesz. A tájékoztatás szerint az idei konferencia fő célkitűzése, hogy a fiatal kutatókat a jelenkori egyház és társadalom történet, ezen belül is Márton Áron püspök központi szerepének kutatására ösztönözze. Augusztus 29-én az ünnepi szentmisét követően Marton József tart előadást, ami kimaradt Márton Áron püspök életrajzából címmel a Zarándok központban. Délután pedig csoportos tárlatvezetések lesznek a Márton Áron múzeumban és a Csíkszentdomonkosi plébánia templomban, filmvetítések a Zarándok központban. Az alkalomból megnyitják a Bérmálás szentsége Áron püspök közvetítésében című kiállítást, székelyruha kiállítás és folkműsor lesz, valamint Ne hagyd, hogy betörjenek címmel zenés-verses emlékestet tartanak Márton Áron püspökről. Szöllősi Mátyás kárpátaljai hétköznapokat bemutató fotóiból nyílt kiállítás Kolozsváron, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának rendezvény termében. Az Árnyékban címmel megvalósult tárlatot a kolozsvári Helikon folyóirat és a főkonzulátus szervezésében Karácsony Zsolt főszerkesztő nyitotta meg, aki jelezte, hogy Szöllősi Mátyás szerzőként is jelen van a Helikon hasábjain, és képeihez történetek is tartoznak. A fotóművész elmondta, a Kolozsváron látható 20 portré csupán kis szelete a 2016 és 2022 között készült sorozatnak, és a tárlat címe, Árnyékban, a háborús fenyegetettségre utal. A képek zöme a háború kitörése utáni hónapokban készültek Beregszász régióban, Munkács és Ungvár környékén, és véleménye szerint a művészi és a dokumentarista fotózás között helyezkednek el. Szöllősi Mátyásnak az volt az elsődleges szándéka, hogy közel kerüljön a kárpátaljai emberekhez, és a történeteiket is megírja, melyek hozzátartoznak a képekhez. Ezek közül egy, tárca novella formájában, a Helikon honlapján is olvasható. A Zsámbéki Nyári Színház augusztus 28-án este 8 órára Nagy László és Szécsi Margit estre várja az érdeklődőket. A zenés olvasó színházi bemutató előadást Vecsei H. Miklós rendezésével, Gubik Petra, Juhász Anna és Temfli Erik részvételével tekinthetjük meg most pénteken a Zsámbéki Zicsi kastélyban. A 6-9 éves korosztály számára kínál programot a Magyar Nemzeti Galéria szünetelő névre keresztelt foglalkozása most pénteken délelőtt 10:30-kor. A vakáció végi alkalmon Munkácsi nyomába eredve tartanak tárlatvezetést a gyerkőcöknek, akik olyan kérdésekre kapnak majd választ, hogy hogyan válhatott Munkácsi Mihály asztalos segédből világhírű festővé, vagy hogy miért ásít az ásítóinas, minek köszönhető, hogy a művész korai festményei a mai napig egyre sötétednek. Ezekre és még sok más kérdésre is választ kaphatnak a résztvevők, akik a kalandos tárlatvezetésen bejárják a galéria zegzúgos tereit. A 6-9 éves korosztály számára hirdetett tárlatvezetés időtartalma 45 perc, a gyermek mellett a felnőtt kísérőt is várják a tárlatvezetésre a Magyar Nemzeti Galériába, most pénteken, délelőtt 10:30-re. Szintén most pénteken, de a Fertődi Eszterháza kastélyban nyit a Haidüneum Eszterháza Fesztivál az Orlandó lovaggal. A Haidüneum Magyar Régi Zenei Központ, amint ezt az MTI-vel közölte, 4. alkalommal rendezi meg a Haidüneum Eszterháza Fesztivált, amelyen koncertszerű opera előadással, zenekari és kamaraestekkel várják a közönséget augusztus 28-a és szeptember 5-e között. A fesztivál egyik csúcspontja a nyitó koncert, amelyen a korábbi évekhez hasonlóan Joseph Haydn egyik operája, ezúttal a ritkán hallható Orlando Palladino hallható koncertszerű előadásban. A produkció szólistái között szerepel Cyril Debois, Honé Martinez, Medgyesi Zoltán, Varga Tóth Attila, Ella Marshall Smith, Szélpál Szilveszter és Szutréli Katalin. Az Orfeó zenekart ezúttal is Vashegyi György fogja vezényelni. Az Eszterháza Fesztiválon továbbá többek közt Bősze Ádám fog Apolló szekerén címmel zenetörténeti sétát tartani, amelynek résztvevői betekinthetnek a kastély termeibe, és megismerhetik Joseph Haydn itteni sorsának vidám és szomorú pillanatait. A zárókoncerten pedig Haydn és kortársai, mások mellett Gaspar Fritz és Georg Alberberger művei csendülnek fel. Eszterháza a zenetörténet egyik ikonikus helyszíne. Joseph Haydn csaknem 3 évtizeden át szolgálta az Eszterházi udvart, ahol életművének számos meghatározó alkotása született. A Haidüneum fesztiválja ezt a kivételes örökséget kelti életre idén is, augusztus 28-a és szeptember 5-e között. A korhű hangszereken megszólaló művek többsége ugyanabban a történelmi környezetben hangzik fel, amelyben egykor megszületett.
0: Kedves hallgatóink, kultúrmorzsák rovatunk, s egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni figyelmüket a zenéket válogató Bögös Hárietta és Tóth János András szerkesztő nevében is, a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Haydn D-moll szimfóniájából hangzott el három tétel a Magyar Kamarazenekar előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
3: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat, és üdvözlöm stúdió vendégemet, Borbély László írót, újságírót, a Magyar Művészeti Akadémia munkatársát. A 100 esztendeje született Hernádi Gyula Kossuth-díjas író emléke előtt szeretnénk tisztelegni ma. Borbély Lászlóval a közelmúltban Gyurkovics Tiborról emlékeztünk meg itt a Magyar Katolikus Rádióban. Hernádi és Gyurkovics jó barátok, valamint szerző és szerkesztő társak voltak a Lyukasóra folyóiratban, aminek most te vagy a főszerkesztője, Laci. És mindketten, úgy tudom, szeretettel és nyitottsággal fogadtak téged, mint ifjú kezdőt, jövendőbeli kollégát.
4: Nagyon szépen köszönöm, Katalin, hogy itt lehetek, és akkor most beszélhetek Hernádiról is, de nem lehet úgy, hogy a Gyurkovics ne legyen benne. Örömmel beszélek róluk, meg a Lyukas óráról, meg a Katolikus Rádióban, pláne mert hazajövök, amikor itt vagyok, és most, hogy készültem, mert azért fölkészültem, mert vannak anekdóták, meg emlékek, de utána kellett olvasni nagyon sok dolognak, én beszéltem hozzájuk, és majd talán el tudom mondani, hogy hogy értelmeztem, amit válaszoltak. Két remek ember, de most Gyulára fogunk fókuszálni, mert 100 éves lenne augusztus 26-án.
3: Nekem is vannak személyes emlékeim Hernádi Gyuláról. Többször is volt hozzá szerencsém mikrofon előtt, de az utolsó találkozásunk nem stúdióban, hanem a Szent János Kórházban történt. Ott az urológián egy kis külön szobában feküdt, amelyet az osztálynak az akkori igazgató főorvosa és neves professzora Vabros Géza több alkalommal is nagy művészek rendelkezésére bocsátott. Például I. és Gyula és Ferenczi Béni is voltak ennek a szobának a lakói. Az élő műsort Szigeti István zenei szerkesztővel készítettük. Az elején megkérdeztem Hernádi Gyulától, hogy van, hogy érzi magát a mester, mire azt felelte, uréteri hangulatban. Ezen aztán mindjárt jót nevettünk. A remek humora és az imponáló műveltsége sosem hagyta őt cserben, még a nehéz időkben sem.
4: Kiváló humora volt, és ráadásul az ő külseje. Tehát egy nagyon elegáns úr volt, még a betegséget is egy hihetetlen eleganciával, benső tartással viselte. Ugyanakkor megvolt ez a néma filmekben volt a Buster Keaton, tehát aki a
3: faarcú,
4: tehát ő a faarccal mondta bele a legkomikusabb és legröhelyesebb vicceket, mert tudta, hogy nem szabad nevetni. Nem úgy, mint az írótársai, a Gyurkovics, Szakonyi, stb., akik elnevették magukat közben, mert így tudta, hogy jobban hat. És egy nagyon mély életlátása volt, és azt is tudta, hogy ez egy abszurd világ, amiben mi élünk, és ezt humor nélkül nem lehet megélni, túlélni, semmit
3: elviselni.
4: Nem lehet csinálni enélkül.
3: Ez így van. A nagy közönség Jancsó Miklós filmrendező alkotótársaként ismeri leginkább Hernádi Gyulát, hiszen jó néhány világszerte nagy sikerű filmet készítettek együtt, az Oldás és Közéstől az Allegro Barbaróig. Állítólag Nemes Kürti István hozta össze őket, mondván, hogy van egy fiatal író, aki a munkás élet témáit dolgozza fel, és ez jót tenne Jancsónak, hogyha ők találkoznának és együttműködnének. Aztán persze rövid úton kiderült, hogy Hernáditól mi sem áll távolabb, mint az, hogy munkás író legyen, és nagyon jó alkotótársak lettek. A filmográfiája egyébként is nagyon gazdag, nem csak Jancsónak, hanem Mészáros Mártának, Szinetár Miklósnak és sok más rendezőnek is írt forgatókönyvet, sőt volt, amikor színészként is közreműködött a filmekben. Általában véve azt lehet rá mondani, hogy nagyon termékeny szerző volt. Hát én alig győztem olvasni a hosszú listát a Wikipédiában a neve mellett. És mint közkedvelt társaságbeli ember nagy tréfamester is volt, ahogy elmondtad, faarccal mondta a legabszurdabb képtelenségeket, csak úgy, mint Gyurkovics Tibor, aki viszont nevetett is hozzá. hasonlóképpen játszottak egymással, én úgy gondolom, mint annak idején Kosztolányi Dezső és Karinti Frigyes.
4: Igen. Minden reggel 9 és 10 között a Hernádi felhívta a Gyurkovicsot, hogy meghalunk, tudod. Na most nekem az első, amikor bemutattak a Kecske utcában nekik egy író-olvasó találkozónak, az volt az első, hogy majd én majd bemegyek, meg szerkeztek, jó-jó. Egyből lettem valaki, tehát ugye valaki, aki fölhívná a Gyulát minden reggel 9-kor és szóval tartja. A Gyurkovics megmondta, hogy ez csak fél óra, mert addigra ő elmegy hazúról, és most időben olyan 2000-ben vagyunk, akkor még nem volt nagyon ez a mobiltelefonos, valamik voltak ezek a féltéglányi dolgok.
3: A bunkofon, igen, de nem volt ilyen mániákus dolog még az.
4: Nem, de nem lehetett úgy utolérni a másikat. És akkor szóval kellett tartani. Tehát ez mindig ilyen interjúszerű dolgok voltak.
3: Te voltál a telefonügyeletes?
4: Én voltam a telefonügyelet, hogy Gyula most akkor hol tart a Karádi Katalin regény, vagy amit éppen írt, vagy a Jézáról a könyv. És akkor mindig mondta, hogy most már fejezzük be a beszélgetést, mert a Tibor meg fog sértődni, hogy nem hívja. Tudtam, hogy nem fog megsértődni, mert a feladat, a küldetés lényege erre irányult, hogy tartsam szóval. És egyszer volt egy olyan helyzet, hogy én még riporter voltam, és jártam be börtönbe. És a Gyurkovicsot felhívta a Hernádi ilyen 9 után 5 perc, és a Tibornak leesett, hogy a gépezetbe egy homokszem bekerült. És akkor beszél, megjön, ma meghalunk, Kosztolányi, Karinti, ma meghalunk, tudod, mire megint kezdődött.
3: És a akkor, szokásos.
4: Igen, és akkor telefonált hozzám a Gyurkovics, és most nem emlékszem, hogy vagy a lányom vette föl, vagy az anyósom, de azóta igen, a Laci börtönben van. Na, akkor kész. Nem tudták, hogy akasztak, hogy ilyen fiatal író, tehetsz, szeretnék, meg jó lesz nekem. És akkor délután találkoztunk egy könyvbemutatón, és akkor csak rám nézett a Gyurkovics Hernádi, és hozzá kiengedtek. Jó, jó, ne beszélj róla, ha nem akarsz. Kezdődött ez, hogy én miért járok oda, hát mert riporter, és akkor ott kiderült, hogy rengeteg történetem van, meg még a sportújságírásból, meg színészek, és akkor, hogy hát én próbáljam ezt meg szépíróként megfogalmazni, és ez jutott el odáig, hogy most már szerkeztem azt a lapot, aminek az író-olvasó találkozóján megismerkedtünk most már 20-valahány éve.
3: És jó, most néhány kötetet egy, jelent meg
4: hát
3: már.
4: Hát sok kötet jelent meg, hál' Istennek, meg felülről azért érzem, hogy a más világból onnan felülről segítenek, és most a szeptemberi lyukas órában ott lesz a

0: el, mert hát, ha hadd valaki kézbe veszi is a lapot. Tehát nagy szeretettel emlékezünk rá ott abban a körben is.
1: Eszembe jutott, hogy a mai kortárs irodalmi életből szinte teljesen hiányoznak az ilyen apafigurák, mentorok, mesterek, akik köré oda gyűlhetnének a fiatalok. Hát hiszen Hernádit is nem kisebb költők biztatták, mint Pilinszky János és Vörös Sándor, ugye a legnagyobbak abban a században. Az irodalmárok aztán különösen a halála után elkezdték rendszeresebben feldolgozni az életművet. Említette is, hogy kis monográfiát írt róla Pósa Zoltán, megjelent két remek emlékkönyv is, és aztán a leánya Hernádi Kriszta kánonon túl aparegénybe emelte Hernádi alakját. Egy röpke visszapillantás az életére, az édesapja főedző volt Pannonhalmán, de ő nem ott járt középiskolában mégsem, hanem Győrben a bencéseknél érettségizett, és már medikus volt, orvostanhallgató, amikor Leventeként szovjet fogságba került, és két évet töltött a gulágokon. Aztán hazatérvén egy idő múlva közgazdásznak készült, de tulajdonképpen egyik felsőfokú tanulmányt sem fejezte be, nem szerzett diplomát, viszont mindig vonzotta a színház, a film, a művészet, és nem véletlen, hogy dramaturg lett. Az életének a legnagyobb részében ez volt a kenyérkereső foglalkozása. Valószínűleg azért vonzódhatott ennyire a filmhez és a drámához, mivel az ő prózaírói látásmódja is ilyen volt, amilyen a filmekhez meg a drámákhoz kell.
0: Filmszerűen fejezte ki, jelenetekben gondolkozott mindig. Nála nem olvasni azt, hogy a agyahősnek eszébe jutott, mire gondolt, milyen lelki-pszichés állapota volt, a cselekvéseken keresztül derül ez ki, illetve a környezetnek a leírásán. Ami nagyon érdekes, mert a környezet leírásába előbb-utóbb bevitte ezt a szürrealista, metaforisztikus stílust, ami kicsit nehezen olvasható, értelmezhető. Tehát az ég bútorai egymásban nyílnak, megszakítják az eget, csurog lefelé a csillag, és akkor szóval ez olyan, az úgy nehéz ezt
1: még Salvador Dali is
0: olyasmi, igen, de nem utánzott, hanem ő ezt a saját egyéni stílusában fejtett. Tulajdonképpen ő a posztmodern szövegeknek egy előfutára volt, csak ő nem hagyta ki a mesét, a történetet, mert tudta, hogyha az nincsen, akkor semmi nincsen.
1: És akkor sokkal nehezebben olvasható is, amíg meg az ember nem tud vele úgy azonosulni.
0: És a filmesek és a színházi rendezők, igazgatók pedig azért szerették, mert olyan ötletei voltak, ami másnak nem. Tehát ha Amerikában születik, akkor ezek a amit írta például a királyi vadászatban, hogy hazatér Magyarországra a trónörökös pár, de véletlenül lelövik őket a határon, és akkor helyettesítik dublőrökkel, akkor ők beleélik magukat, hogy ő a király és a királynő. Szebből millió olyan variáns ez van,
1: ami... Hollywoodi kasszasiker lehetett volna.
0: Pontosan, meg ahogy a Sherlock Holmes megírta, meg a Watson doktort, meg a hasfelmetsző Jacket, teljesen más.
1: Hogyha végignézzük a műveinek a listáját, feltűnő, hogy milyen nagy érdeklődéssel viseltetett az abszurd, a groteszk, a horror iránt. Ugye Frankenstein, Fantomas, Matahari és efféle műveket alkotott, Drakulát is említetted, hasfelmetsző Jack, prózák, illetve színdarabok. Határozottan szerette ő a meghökkentést, vagy pedig ez áradt belőle, és ez egy önkéntelen dolog volt.
0: Ezt imádta, a meghökkentést, tehát ez gyerekkorától. Említettük, hogy közigazgatásban dolgozott az édesapja. Hogy ő író lett, az annak egy blama. Tehát ott ilyen családból egy fiú gyerek az orvos lesz, ügyvéd, hivatalnok, de ne író, szóval az egy olyan
1: deviáns dolog volt,
0: meg ráadásul nem is tudom, hogy volt-e ott állandó mozi, de az egyik első filmélménye az a King Kong volt, úgy emlékszem. És akkor az apja is mondta, hogy majd fiam, te majd ilyeneket akarsz írni, hogy ott a nagy majom ott tépi szét a mozdonyt, meg a szőkenőt, kisfiam, hát azért ne járasd már le apádat, anyádat. És akkor erre következett rá, hogy már az abszurdról beszélünk, hogy elvitték Krímbe, legalább 2 évre, Levente volt, és akkor elhurcolták, és ott majdnem meghalt. Tehát az összes betegségen keresztül esett, vérhas, tifusz, meghaltak mellette, ott megtanulta, hogy mi az ember. Ő azért élte túl, mert tudott, megtanult oroszul, kiváló nyelvérzéke volt, hiszen például az idegen nyelvek főiskolájára is járt, oroszul, németül, nem végezte el, tehát nem lett diplomája, de anyanyelvi szinten beszélt.
1: Meg az hát oroszokkal nagy műveltséget is tudott beszélni.

0: igyekezett ugyancsak autodidakta.
1: Látták, módon. Hogy ért, mert elkezdte az orvostudományi egyetemet, ért a, ugye, mert járt Korbonstanra, mert ugye meghökkent, és az is érdekelte, hogy milyen belülről az ember. Azt nem mondom, hogy orvos volt, de szanitéts volt, igen. Viszont amikor már haldoklott, mindent tudott a betegségéről. Saját orvosaival elbeszélgetett arról, hogy most mi a helyzet. Tehát ő tudta, képben volt. És a, tulajdonképpen, amiket a Deszka Kolostorban az első kötetében, amit megír novellákban, ez a hadifogság, van egy olyan novellája, az a cím, hogy a gyilkos. Ebbe válik az ő abszurd szemlélete először ábrázolásá, hogy a számmal kellett minden reggel számolni neki, mint szanitécnek, és jelenteni, hogy hányan vannak a barakban. És elszámolta. És tudta, hogy ha nem jó, akkor, hát akkor őt elő fogják venni, és tulajdonképpen az, hogy hát uram, uram, most mi lesz, most mi lesz, talán titokban arra is gondolt, hogy hát mi lenne, hogyha már ott mindannyian haldokoltak, és mire bement az orosz tiszt, egy meghalt. És akkor az a vége a novellának, hogy hát akkor jó a létszám, és akkor kezdi el mondani a mi atyánkat. Tehát iszonyú megdöbbentő, amiken keresztül ment.
0: Traumák sorozata volt ez nyilvánvalóan mindenkinek, aki onnan élve megszabadult. Szokták a hasonló vonásokat kiemelni olykor a kortársirodalomból Mándi Iván történeteivel. Én inkább Karinthy Frigyessel rokonítanám, ha pedig külföldi párhuzamot keresünk, akkor Alain Robb Grillé-nek a filmjei és a regényei hasonló technikával dolgoznak, mint ahogy Hernád írt. Nem tudom, hogy jól érzem-e.
1: Jól, főleg a Mándi féle, mert a Mándi is egy olyan zárkózott, nagyon elegáns, csak ő neki a Csutak és a 8. kerület, tehát ez a Józsefváros. A Józsefvárosnak ő más arcát látta például, mint a Fejes Endre, de neki is megvan az alapélménye. Az igazságkeresés és az igazság utáni vágy, az a Mándinál ugyanolyan erős, mint a Gyulánál. Csak a Gyula eljutott odáig, hogy keresni lehet ezt, mint egy sziszifosz, de nincsen rá válasz. Tehát keresni kell, és akkor majd egyszer valahogy majd válasz helyett valami történni fog.
0: Egész életében küzdött az elmúlás gondolatával. Ebben szinte testvérek voltak Gyurkovics Tiborral. Egyikük sem tudta igazából elfogadni azt, hogy mindannyiunknak az a vége, hogy meg kell halni. Ezért üztek tréfát belőle. Igen. Hogy megszelídítsék valahogy.
1: Két nagyon mélyen istenkereső emberről beszélünk most, emlékezünk rájuk, holott a Gyula kimondottan eljutott néha odáig, hogy ezt tagadta, de nagyon érdekesen tagadta, mert nem azt mondta, hogy nincs. Gyurkovicsnak is megerősítette a Tibor, tehát hogy ugye nincs. És ez két különböző dolog, hogy valamire azt mondom, hogy nem, vagy azt, hogy ugye nem. Tehát akkor magyarul a vanságnak egy ilyen indirekt konfirmációja, megerősítése. Vágytak rá, és nem tudták ezt az egészet kezelni. A Gyulának is volt egy nagyon érdekes, ő gyerekkorában megkapta a vallásos nevelést, és akkor egyszer mondta, hogy ült a fürdőkádba, és Pannonhalma, és akkor rálátott ott a kolostorra, és ahogy akkor eszébe jut, hogy az egész katekizmus, ez nem érdekes.
0: Neki nem megfelelő. Viszont az a fenséges látvány azért elbűvölte őt is.
1: Persze, meg ő megalkotta a saját metafizikáját, amiben hát ő volt az abszolútum. Aztán, hogy ebbe hogy lényegült át a halál pillanatába, azt reméljük, hogy úgy, ahogy a kegyelem van.
0: Készült róla egy portréfilm a Magyar Televízióban a 77. születésnapja alkalmából, Sipos András rendezésében. Hernádi Gyula 77 arca, ezt a címet viseli a film. Valóban ilyen sok arca volt?
1: Hát 77 szerintem nem volt, de sok arca volt, mert imádott élni, és mondta mindig, hogy a legnagyobb botránya halál, hogy meg kell halni, és ő nagyon szeret élni, és mindenféle szerepet eljátszott, hát filmben is néha megjelent, de főleg ezek az írói, tehát akiket ő megalkotott, ezek a teremtményei mind szeretettel lényegült át mindegyikbe, a bűnösökbe is, hiszen az rögtön az első elbeszélése a Péntek lépcsőjén, az nem egy olyan férfi.
0: Kis regény inkább, ez
1: egy,
0: nem?
1: Hát egy ilyen vékonka. Egy hosszabb elbeszélés, ilyen
0: vékonka. Ez nyilvánvalóan a Péntek lépcsője az
1: hát
0: nagy
1: az Jézus Krisztusra
0: Jézus
1: természetes. Noha nem nagyon van, de leírva így a nevedebe, imádkozik hozzá, ugye egy születendő terhes a feleség, és megcsalja a feleséget, mi alatt benn van a kórházban. És hát a kisgyerek pedig az első változatban halottan születik, aztán azt nem engedték megjelenni az 50-es években így, és akkor lett az a variáció, hogy agyvérzéssel születik, és nem tudni, hogy mi van, de imádkozik. Egyébként a Nemes Kürti volt, ha jól emlékszem, a kötetnek a szerkesztője, és amikor ezt elolvasta, akkor jött be neki, hogy akkor a Jancsóval össze kell őt hozni, mert mind a ketten annyira abszurd, és
0: más vízióik vannak, más vízióik mint a többi rendezőnek.
1: És akkor lettek ilyen egymás, volt a Matuska Szilveszter, meg a Leó a szellem. Soha nem lehetett tudni, hogy melyik súg melyiknek. Tehát találtam most egy fényképsorozatot, ami majd a Lyukas órában benne lesz, hogy a Hernádi ül egy ilyen nagyon szerény szobába, lehet, hogy valami szállodába, fogja így a fejét, ez a jellegzetes, és a Jancsó meg ül a sarokba, és jegyze, tehát mondja neki, hogy legyen, mint legyen.
0: Tolba mondja.
1: Tulajdonképpen tolba mondja.
0: Igen.
1: Hát az ötletei, tehát kifogyhatatlan volt ezekből.
0: Azt hiszem, hogy jó lehetett a közelében lenni.
1: Jó, mert volt egy nagyon erőt, a fiatalokat nagyon szerette.
0: Nem rivális látott
1: nem volt értéken. Sőt, ő igényelte azt, hogy hát a szeretetet igényelte elsősorban, meg azt, hogy a társunk legyen. Tehát mi tulajdonképpen viszont szerettük őt, mert őtőle érkezett az első ölelés.
0: Ezek a dolgok nagyon hiányoznak nekünk a mai napig.
1: Volt egy, az egyik kedvenc regénye.
0: Szükségünk volna ilyen emberekre.
1: Az egyik kedvenc olvasmányélménye az a Szent Lajos király hídja volt. És abban ugye van, az átkelés az egyik, van két part, ugye az itteni világ, meg a más világ, és a szeretet. És a szeretet jegyében írta még ezeket az értelmezhetetlen és nehezen, elmondani is nehéz néha a cselekményeket, amiket kitalált, de őt a szeretet mozgatta. Ebbe voltak a Gyurkovics Tiborral egypetéjűkek, és a Jancsó Miklóssal is. Más műfajban, más formanyelven, de az önkifejezésnek az a vágya, hogy megmutatni a magasabbat, a többet, ami már a transzcendens, és itt csak nyomaiban, mi csak tükrei vagyunk annak.
0: Tükör által homályosan látunk. Igen.

Mai műsorunkban Hernádi Gyula Kossuth Díjas író emlékét idéztük fel Borbé László író újságíró társaságában az író születésének 100. évfordulóján. Munkatársaim Bögös Henriett a zenei szerkesztő, Urbán Péter hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Kövi Szabolcs muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik a Dallamív. A szerkesztő Marton Árpád.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket augusztus utolsó keddi dallamévében, ezzel együtt az utolsó olyan dallamévben, amelyben Shakespeare által ihletett zenéket idézünk föl. Ma két Verdi opera részletei következnek. Az első a féktelen tébolyba torkolló, gyilkosságtól sem visszarettenő hatalomvágyról szól, kitalálhatták már, hogy a Macbethről van szó, a darabról, amely Shakespeare életművében az egyik legkeményebb parabola arról, hogy az embert a hatalomra való törekvés megfoszthatja mindenféle erkölcsi korláttól. Macbeth a hős hadvezér, akit a király kitüntető bizalmával, azonban egy látomás nyomán, amelynek során három boszorkány megjövendőli neki, hogy Skócia királya lesz, feleségével együtt megöli a királyt, sőt annak egész udvartartását. Innentől kezdve egész Skócia, mert Skóciában játszódik a történet, romlásnak indul, és a határtalan terror meg a téboly előbb-utóbb visszaüt, a nép föllázad Macbeth ellen, aki ebben a lázadásban feleségével együtt egy újabb jövendőlés megvalósulását látja, a Birminghami erdő megindulását. Shakespeare drámájának első előadását 1611-ben rögzítették, de föltehető, hogy már 1605-ben látható volt a darab. Angol krónikák és rémregék világára épít. Érdekes, hogy amikor Verdit fölkérték az opera változat megkomponálására, akkor ez fontos szempont volt, ugyanis a divatja volt ekkoriban az Ördög Róbert nyomán a mágikus operáknak, és a Macbethnél ezek a jelenetek igen nagy súllyal esnek latba. Az operát 1847. március 14-én Firenzében a Teatro della Pergolában mutatták be. Három részlet következik most a Macbethből. Először Macbeth áriáját halljuk a negyedik felvonásból. Miller Lajos előadásában a Magyar Állami Operaház zenekarának élén Nagy Ferenc. Ezt követően a Skót menekültek kora hangzik majd föl a Maggio Musicale Fiorentino előadásában Maurizio Arena vezényletével. Az alvajáró jelenet, az őrülési jelenet pedig Déri Gabriella, Kovács Kolos és Szabó Anita közreműködésével szólal meg a Magyar Állami Operaház zenekarának élén Korodi András

Shakespeare-től búcsúzóban következzék egy darab, amely vígjátékként keretkezett, de amely Verdi tollán, aki nem volt egy igazi vígopera szerző, tulajdonképpen egy nagyon szomorú látleletté változik. Az emberi lényről, az öregedésről, a dicsőség elmúlásáról, ez pedig természetesen a Falstaff. A darab eredeti címe a Windsori vígnők, és középpontjában egy pókhasú lovag, egy nagyot mondó Sir John Falstaff áll, aki a régi dicsőség és a régi hódítások bűvületében él, ezzel traktálja a köré gyűlt lókötőket. És mint aki nem akar szembesülni az idő elmúlásával, újabb udvarlásba fog, még hozzá egyszerre két hölgynek küldözget szerelmes leveleket. A hölgyek azonban elhatározzák, hogy túljárnak az eszén, és különféle tréfákat eszelnek ki, természetesen törbecsalják, szerelmi ígéretekkel halmozzák el, és konkrétan lóvá teszik Falstaffot. Így válik a szerelmi komédiából és tréfából tulajdonképpen egy nagyon szomorú látlelet arról, hogy az embert egy idő után megcsalják a vágyai és az álmai meg a saját magáról alkotott képzetei. Falstaff monológiát a harmadik felvonásból Rolando Panerai szólaltatja meg a Bajor Rádió szimfonikus zenekarának élén Colin Davis. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, szeptemberben római zenékkel folytatjuk a keddi dallamévekben. A viszonthallásra!

0: Frédéric Chopin művét Eötvös József szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban Kávéház című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, amelyben ezúttal Singer Magdolna íróval, gyásztanácsadóval, Farkas Éva beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk, műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánok.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Singer Magdolna író, újságíró, tréner, mentálhigiénis szakember, gyásztanácsadó, a gyászolókat segítő Napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagja, aki rendszeresen tart előadásokat különböző képzéseken, szakmai konferenciákon, hospice, gyász, vállás és újrakezdés témakörökben. Az idei ünnepi könyvhétre jelent meg a legújabb kötete, melynek címe Felépülés a gyászból. Vallomások a megbékélés útjáról. A gyászhoz kapcsolódóan ez már a sokadik munkája, de az abból való felépülés először kerül a fókuszba, és a 20 pozitív történet az olvasó számára is sok-sok tanulsággal szolgálhat. Egy új könyv megjelenésének mindig van felhajtó ereje, de ha az ember valami nagyon szokatlant lép az életében, annak meg különös kép. Márpedig Singer Magdolna közel egy éve egy igen szokatlan elhatározásra jutott. Feladva a fővárosi életét, egyik pillanatról a másikra egy alföldi kis faluba, Tiszakőtre költözött. Mi indokolhat egy ilyen döntést, s az jónak bizonyult-e? Ezt is megbeszéljük.

0: A legújabb könyved Felépülés a gyászból, vallomások a megbékélés útjáról. Lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen egy sorozatnak a része, mert a gyászfeldolgozás amúgy is az egyik fő profilod, és számos könyved megjelent már ebben a témában, ha csak arra gondolok, hogy gyászkísérés, együtt a bánat és a feldolgozás útján, vagy a vigasztalódás a gyászban, vagy asszonyok álmában síró babák, ki vigasztalja meg a gyerekeket, válás és gyász a családban, veszteségek ajándéka, boldogan éltek, míg meg nem haltak. Tehát szinte minden kötetedben ezt a témát járod körül. A legújabb könyved szinte folytatása az előzőknek. És a te jól bevált módszered az, hogy beszélgetsz emberekkel. Olyan emberekkel, akik jelesül ebben a könyvben el tudják magukról mondani azt, hogy felépültek a gyászból. Ahogy olvastam a történeteket, próbáltál többféle kapcsolatot megmutatni, hogy milyen ez, amikor az ember elveszti a szüleit, milyen ez, amikor a gyerekét, milyen ez, amikor az unokáját, milyen ez, amikor a testvérét, milyen, amikor az állatait, tehát gyászolni kell valakit vagy valamit, és ezek az emberek nem véletlenül kerülnek veled kapcsolatba, mert ők azok, akik keresik az útját annak, hogy hogyan lehetne felépülni a gyászból. És már ez önmagában, én szerintem, egy nagyon előremutató attitűd egy ember életében, hogyha nem ragad benne a gyászában, hanem megpróbálja feldolgozni azt. Ugye itt van 20 történet. Ők az utóbbi hány évnek a találkozásai számodra?
1: Egyáltalán nem arról van szó, hogy mindegyikkel kapcsolatba kerültem, és kliensekből lettek az interjúalanyok, hanem más módon is elém kerülhettek olyanok, akikről tudtam, hogy már túl vannak, hogy már több éve megtörtént a veszteség, a tragédia az életükben, és akkor kíváncsi voltam, hogy hova jutottak. Egyébként az volt a motivációm, a célja ennek a könyvnek, hogy gyászsal kapcsolatos könyvek, hála Istennek, egyre több van most már az utóbbi években, tényleg nagyon sok, nagy a választék, és ezekben a könyvekben arról van szó, hogy milyen a gyásznak a folyamata, hogy milyen érzések kísérik, meg adnak is konkrét segítséget is, tanácsokat is, hogy hogyan álljon fel valaki. És ez nagyon jó, de olyan nem nagyon van, amikor már azt mutatjuk be, hogy sikerült is valakinek felépülni a gyászból. És azt gondoltam, hogy ez motiváló lehet, inspiráló, vigasztaló, reményt adó olyan embereknek, akik még benne vannak a gyászukban. Hogy lám-lám, ővele is mekkora tragédia történt, és mégiscsak eljutott a megbékélésig. Persze a könyvben nem mindenki egyformán jut el a megbékélésig, de azért a többség igen.
0: És nem mindenki jut egyformán bele a gyászolás kényszerűségébe. Tehát vannak olyan emberi sorsok, ahol pláne, hogyha nem természetes módon következik be a gyász, mert az, hogy elveszítjük az időszüleinket, azt mondhatnám, hogy egy abszolút életszerű folyamat része, és azzal viszonylag könnyű megbékélni, ha meg tudunk békülni. Arra is vannak itt példák, hogy sokszor azzal se könnyű, de az mindenképpen sokkal természetesebb. De hogyha olyan helyzetekbe kerülünk, és akkor azt tudjuk magunk is alakítani, néha, hogy létrejönnek halálesetek, például mert történt egy baleset, történt egy öngyilkosság. Tehát akkor, amikor már aki meghal, vagy aki a meghalt ember mellett van, mondjuk problémás személyiség, tehát problémás kapcsolatokból jön létre egy olyan helyzet, hogy meghalnak emberek. És ezt nagyon jól érzékeltetik ezek a egyes szám első szemében készült beszámolók, hogy sokszor bizony tényleg konfúzus az életük, össze-vissza ugrálnak az életükben, a kapcsolataikban, megbízhatatlanok. Ők maguk is tudják, hogy hibákat követnek el, és ezzel együtt például eljutnak oda, hogy ezt átgondolják, és sokszor lelkiismeret fúdalás közepén próbálják feldolgozni a nekik is idézőjel köszönhetően halott embernek az emlékét, vagy megküzdeni a problémával.
1: Igen. Van egy olyan pszichológiai tézis, hogy a konfliktus nem hal meg az elhunyttal együtt, hanem tovább dolgozik az itt maradóban. Tehát nem arról van szó, hogy megkönnyebbülünk, bár kíséri megkönnyebbülés is a halálesetet, de ott van a fájdalom, és ott vannak a további kérdések, amiket nem sikerült megoldani a kapcsolatban. És ezek nagyon megdolgoztatják az itt maradót. Tehát a legnehezebben feldolgozható, bár sok nehezen feldolgozható gyászforma van, de az, amikor valakit nagyon szerettünk, és meghal, az egy tiszta ügy, ott nincsenek elvaratlan szálak, ott nagyon nagy a fájdalom, a hiány. És akit meg egyáltalán nem nagyon szeretünk, vagy távol állunk, az is könnyű. Kettő közt van az úgynevezett ambivalens kapcsolat, meg ambivalens gyász, amikor szerettünk is, meg gyűlöltünk is, és konfliktusos volt, ott sokkal nehezebb feladat, sokkal nagyobb kihívás, és hosszabb idő, meg esetleg kell segítség is, hogy átbeszélni

0: Mondasz egy-két példát, ami számodra is a legmegdöbbentőbb volt, vagy legmegrázóbb, mert hogy ezeket a történeteket olvasni nem könnyű. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki éppen gyászol, és jaj, valahogy túl legyek rajta, ez mondjuk a beszámolóknak a záró része, hanem inkább nagyon komoly élettörténeteken kell végigmennünk.
1: Igen.
0: Mindegyik akár külön-külön filmre, novellába, regénybe kívánkozhatna. Tehát mondjuk így, hogy érdekes történeteket olvassunk, érdekes megrázó történeteket.
1: Igen, azért is érdekesek ezek a vallomások, mert nem a végéről van szó csak, hogy és felépültem, meghalt, és aztán felépültem, így meg úgy megküzdöttem. Nem csak ezt mutatja be, hanem az előzményeket is, hogy milyen volt a kapcsolat, hogy mi vezetett oda, akár csak egy betegség, akár ilyen konfliktus és öngyilkosság, és ilyen teljes életutakat is bemutat sokszor az interjú. Számomra a legdurvább, legmegrázóbb nyilván, mint anyaként is talán, amikor a kicsi 3-4 éves kisgyerek úgy fulladt be egy zajló patakba, hogy a nagypapa gyakorlatilag nem ugrott utána. Tehát a nagypapa tartotta a karján, egyáltalán nem volt ott a helye, nem kellett volna neki átmenni azon a rozogapallón, ilyen viharos vízfolyásnál, és majd amikor megcsúszott és beleesett, akkor a kisgyereket elsodorta a víz, és amikor este megérkeztek a szülők, a teljes kétségbeesésbe és kiburulásba majd megtalálták a holttestet, mindez Franciaországban történt, és akkor pár nap múlva ott a temetésről beszéltek, akkor ez a nagypapa azt kérdezte, hogy Magyarországon, ahol majd lesz a temetés, ott van-e 5 csillagos szálloda már, hogy neki az kell. Tehát, hogy ilyet az édesanyja mindenáron megpróbált eljutni a megbocsátásig, mert a férjét nagyon szerette, ezért a férje szüleivel sem akart rossz viszonyba kerülni, de még a szívében sem akart haragot táplálni, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt neki a gyásza mellett ezeket is feldolgozni.
0: Ugye általában a történeteknél, amelyek ilyen problémásabbak, tehát nem egyszerűen csak eljutunk az életvégi halálhoz, és azt kell elgyászolni, hanem történhetnének másképp is a dolgok.
1: Igen.
0: Itt ebben az esetben az édesanyja, aki elmeséli a történetet, ő pontosan tudta, hogy problémásak a férjének a szülei. És nagyon aggódott is, hogy kénytelen az ő kezükbe adni a kisgyereket. Tehát itt ugye lehetett volna másképp, csak ezek nagyon történelmietlen és nagyon rossz felvetések, hogy mi lett volna, ha,

0: Nyilván ő egész életében ezzel küzd, hogy több ponton tudott volna másképp igen. alakulni a történet, és még ma is örülhetne a gyerekének. Igen. De egész más az a helyzet például, amikor egy anya az iker terhességébe elveszíti a gyerekeit. Ez egy menthetetlen szituáció.
1: Igen.
0: Talán annyival szerencsésebb, ha egyáltalán jó ez a jelző ide, hogy a gyerekek még nem kezdték el a tényleges életüket, igen. tehát valami olyat veszít el, ami még nem úgy hiányzik neki. De amikor például egy 5 éves kisfiú azért igen. hal meg, már a születéskor olyan komoly problémák adódnak, amit aztán az összes későbbi operáció sem tud megjavítani, akkor ezek olyan kemény élettények, amelyekkel nem mindenkinek kell feltétlenül találkozni, és nem is hibázott. Egyszerűen csak megtörténtek az események úgy, ahogy. Ez egy sorscsapás, egy viszmajor. Nem tudok vele mit kezdeni, az a dolgom, hogy kezeljem a helyzetet.
1: Ja. Ezek a vallomások, ahogy erről mesélnek, ezek egyben megrendítőek, de egyben felemelőek is, mert hogy az emberi nagyság mutatkozik meg mindegyikben. Például az ápolás során, hogy mi mindent követnek el az emberek. Az egyik interjúban például egy fiatal édesanya, akinek kicsi gyermekei is voltak, emellett azonban felváltva kellett rohangálni egyik kórházból a másikba, meg intézménybe, ahol aztán évekig kómában lévő édesanyját ápolták, tehát az egész annyira, de annyira nehéz volt, és közben felemelő is, hogy mire képes az ember, vagy az a nagymama, aki beteg unokája ápolásába belsegített, de hát részletesen elmondta, hogy ez mit jelentett, hogy olyan orvosi dolgokat kellett házilagosan megoldani a gyomorszondától kezdve, a nem tudom mi mindenik, és hogy nyilván az olvasó számára is nehéz olvasni, de közben meg én azt gondolom, hogy ez a sors közösség, hogy mindannyian hasonló cipőben járunk, mindannyian elszenvedünk az életünk során nehézségeket, és ezek nagyon jól segítenek bennünket abban, hogy hát példa, modell, hogy tessék, lám, ezeken ment keresztül, és mégis eljut az elfogadásig és megbékélésig.

0: Az is egy jó következtetés lehet, hogy akkor, amikor már valaki ilyen borzasztó sok nehézségen átmegy, hogy utána, amikor esetleg felszabadul a nehézségek alól, például a gyerekápolás, igen, a szülők elvesztése, stb. Az összes ügynek az intézése, ami az ilyen személyek körül adódik, akkor utána eljut egy megkönnyebbülési fázisba, pusztán azért megszűntek a nehézségek, igen, és akkor ahhoz képest lehet derűsen tekinteni az életre, hogy már annyi mindenen túlmentem, hogy már az, ami korábban zavart, már föl se veszem. Tehát egész egyszerűen az embernek megváltozik a szemlélete, a hozzáállása a dolgokhoz. Sokkal elfogadóbb tud lenni.
1: De jó, hogy ezt említed, mert hogy ez a legszebb része tulajdonképpen, és ez az, ami talán mások számára is gyógyító, olyanok, akik még benne vannak a saját fájdalmukban, hogy nem csak arról van szó, hogy el lehet jutni a megbékélésig, hanem van egy ilyen növekedés is, egy ilyen gazdagodás, személyiségfejlődés része, amelyről szinte mindenki beszámolt. Anélkül, hogy én kérdeztem volna, noha nekem ez az én kedvenc területem, és könyvet is írtam erről.
0: Ez a poszttraumás növekedés.
1: Növekedésről, de hogy ők maguktól is mind mondják, hogy elmondják, hogy nem félnek a haláltól soha többet. Tehát ez mennyire gyönyörű. Megváltoznak a prioritások az életben, hogy mi fontos, mi nem, mert nem idegeskednek olyan dolgok miatt, ami korábban gondot okozott számukra.
0: Ugye ezek az emberek olyanok, a te interjú alanyaid, akik segíteni akartak magukon, mert más nem tud lényegében segíteni az emberen, csak saját maga, viszont nyilván lehet segítőket kérni ehhez. Nektek van a napfogyatkozás egyesületetek, meg van felnőtt gondozási csoport, gyászcsoportok. Ezek mind-mind kiderülnek az interjúkból, hogy ezeken keresztül találkoztak veled, és mesélték el a történeteiket.
1: Az emberek általában szeretik mesélni a saját történetüket, bár a férfiak kevésbé vállalkozóak, mint a nők, de hogy ez egy lehetőség is, szoktam is mondani, amikor felkérek valakit arra, hogy szeretnék vele interjút készíteni, például akit említettünk, hogy a kisfia belefulladt a vízbe, ővel zumbázni jártam, és tudtam az ő történetét, és úgy kértem fel. Tehát nem segítője voltam, hanem csak tudtam a történetét. És amikor felkértem valakit, mindig szoktam mondani, hogy amúgy ez egy gyógyító beszélgetés, tehát hogy nem csak ad nekem, amit hálásan köszönök, hanem ő is fog kapni ezáltal, hiszen olyan lehetősége van, hogy akár órákig mesélheti a történetét. Nyilván én röviden fogom megírni, de neki bármennyi ideje van, hogy elmesélje. És az a tapasztalatom vissza is jelzik, hogy ez egy gyógyító beszélgetés volt. Például most, aki a kutyáját veszítette el, a könyvben szerepel, már pár éve történt, de nem jutott el odáig, hogy ismét legyen neki egy házi kedvence, és most írta éppen Messengeren, hogy Magdi, nagy valószínűséggel a veled való beszélgetés eredménye, hogy nyitottá váltam arra, hogy újra legyen kiskutyám.
0: Érdekes, hogy valakit ennyire megvisel például egy állat elvesztése. Megírod a lányodnak a történetét, és aki a lovát veszítette el, és utána vált, úgy érezte felnőtté. Ez olyan érzés lehet, mint amikor elveszítjük a szüleinket, és akkor azt gondoljuk, hogy na, most már felnőtté kell válnunk, már nincs hova menni anyukához, apukához, és ő valami ilyesmi élményt élt meg. Te ennek tanulja voltál közelről?
1: Hú, hát nagyon érdekes. Természetesen a lónak a halálánál ott voltam, és a temetésénél is. Amikor elaltatták a lovat, akkor az egész család ott volt, és támogattuk Sárát, akit borzalmasan megviselt. Sőt, hát az a nap az úgy telt el, hogy mozgosítva volt a család, hogy ma lesz az altatás, és akkor óránként változott a helyzet, mert a Sára azt írta, hogy mégsem, azt látom, hogy most eszik, legel, mégse, mégis igen, és az egész család így nem tudta, hogy most mi lesz. Tehát ilyen szempontból részt vettem, és láttam, viszont a gyászában nem annyira, mert ő azért ezt nem mutatta ennyire, és nem beszélt róla, és ahhoz képest, hogy ugye az anyukája gyászban járt a szakember, tulajdonképpen nem mondhatnám, hogy sok segítséget kapott tőlem.
0: De azért már nem kért.
1: Nem kért, igen, persze. És amikor egyszerűen ezt pár év múlva megírta, tehát ez az egyetlen történet a könyvben, amit nem én írtam meg, hanem ő a vallomást tevőnek az írása, és nagyon örültem, hogy a szerkesztő nem kukázta ki, mert szerintem egy nagyon értékes írás, hogy micsoda személyiségfejlődésen ment keresztül, úgyhogy először rosszabb lett, szinte deviánssá vált, tehát bulizott meg, ivott a haverjaival, és túlzásba vitte ezt a bulizást, ez is a gyásznak egy megnyilvánulása. És aztán szépen lassan képes volt nem csak felépülni, hanem reflektált arra, hogy mind ment keresztül, hogy ez az ő személyiségében milyen változást hozott. Először egy romló folyamat volt, aztán egy építkezés, és azért ugye a tragédia ellenére is nagyon sok szépség van. Egyébként az összesben, nem? Az összes vallomásban rengeteg a szépség. Tehát olyan emberi mélységek vannak, és olyan sok filozófia. Tehát a nagy küzdelem mellett keresik a miértekre a választ, hogy miért történt ez, mi értelme van ilyen tragikus veszteségeknek, hogy egy gyermek halál például, hogy nem szülő, hogy mi az a tanítás rám nézve, hogy van-e ezzel nekem valami dolgom, és azon túl is, hogy mi van az univerzumban, meg vallásfilozófia értelemben, tehát nagyon sok az elmélkedés is, amire lehet úgy rezonálni, tehát az olvasó nagyon sok esetben akár a negatív érzésekre is, hogy harag, bűntudat, befejezetlenség, hogy aha, én is pont így, pont. És akár az élet nagy kérdéseire is lehet úgy rezonálni, vagy éppen szembe menni és elgondolkodni, hogy egyáltalán hogy van ez.

0: Érdekes, ahogy megírod a kutyának és a lónak a halálát, az elvesztést, és a nagyon mély gyászt, amit éreztek a gazdáik az állatoknak. Ugyanakkor az összes többi emberi történet is, ezek így teljesen ekvivalensen egyformán jelennek meg, mintha az pont ugyanolyan értékű lenne egy állatnak az elveszítése és a gyász érzés, mint amikor egy embert veszítünk el. Maga a fájdalom, az érzés, ugye, amivel te foglalkozol, amit föl kell dolgozni, az mintha ugyanolyan lenne.
1: Sőt, megtörténik, hogy rosszabb, nehezebb egy gyász folyamat, még Polcalennek is volt olyan könyve, amiben ilyen történet van, és aki mesélt neki az ő veszteségeiről, akkor elmondta, hogy sokkal jobban gyászolta a cicáját, azt hiszem cica volt, nem kutya, mint a saját édesanyját. És van ennek magyarázata is, például egy kutyával való kapcsolat, az azért tud még szorosabb, mélyebbé válni, mint egy humán kapcsolat, mert olyan feltétel nélküli elfogadást nem tapasztal az ember soha a világon, az életben, mint amit valaki a kutyájától. Egyébként én sem tudok ilyen mélységben érezni egy állattal, tehát nem tudok annyira kapcsolódni.
0: Van állaton?
1: Most van éppen egy kis cicám, de ahogy a két lányom kapcsolódik a kutyájához, meg a barátnőm, meg mindenki, hogy szerelemmel, azt én nem tudom, de ismerem ezt, nagyon jól ismerem, hogy mit érez a kutyatulajdonosok. Ez a feltétel nélküli elfogadás az, ami mindent üt.
0: A történeteken túl, amik nagyon izgalmasak és szinte regényben, novellában, filmre kívánkozóak, nagyon fontos az, hogy hogyan küzdenek meg az emberek a saját problémáikkal, és érdekes az, hogy nagyon sokan elkezdenek váltani, egész más életstratégiákat kidolgozni, más foglalkozásokba beleásni magukat. Sokan gyógyítók lesznek, mint amilyen te magad is. Lehet, hogy elmentek ezekbe a csoportokba, akár a Napfogyatkozás Egyesületnél is megfordultak, és maguk is úgy gondolták, hogy kócsák kell válniuk, hogy gyógyító foglalkozásokat kell vezetniük, mert ők aztán tényleg hitelesek abban, hogy hogyan kell megküzdeni a gyásszal.
1: Igen, ez is a veszteségek ajándéka kategória, a poszttraumás növekedés, hogy nagyon sokan váltanak hivatást, nem feltétlenül a gyógyításra, vagy a segítő felé, de hogy felhagynak azzal, amit korábban már próbáltak. Például valaki egy multicégnél az volt a feladata, hogy a multicég nyereségét növelje, akkor ráébred, hogy azért az emberi élet ennél több kell, hogy legyen. Nagyon sokan már előtte is fontolgatják, csak hát ugye jól keresnek, meg félelem is egy újba belekezdeni, és akkor nagyon sokszor van, hogy az élet határhelyzetei azok, amik mint egy kikatapultálnak bennünket onnan, ahol vagyunk, és rákényszerítenek egy változásra, ami pozitív lehet.

0: Ugye Felépülés a gyászból, ez a legújabb kötetednek a címe, 20 történettel. Én biztos vagyok abban, hogy neked még nagyon sok történeted van, és fogunk újabb történetekkel találkozni. Most éppen hol tartasz ebben a munkában?
1: Most éppen nem írok, mert élvezem a kertészkedést, mert elköltöztem egy kis faluba.
0: Na, mesélj csak erről, légy szíves, hogy miért is költöztél el, mikor költöztél el?
1: Igen, múlt év őszén költöztem el, szeptemberben, mert egyszerűen csak meglátogattam egy barátnőmet, aki egyébként munkatársam is, tehát válláscsoportokat vezetünk online. És meglátogattam ott Tiszakürtön, és ő mutatott egy kis házikót, és mondta, hogy eladó, nem költözöl le magni, és mondtam, hogy hát bolond vagy, de hogy költözöm, hát itt születtem Budapesten, itt élek, itt a 4 gyerekem, unokám. Nem. Mondtam ezt dél körül, és este már hívtam az ingatlanost, hogy szeretném megvenni azt a házat. Ez azért tudni kell, hogy nincs saját lakásom. Sokkal könnyebb változtatni nyilván, mint hogyha lenne egy saját lakás. Viszont a bérleti díj meg igen magas, mint tudjuk. És azt nekem ki kell termelni havonta, és úgy képzelem, hogy azért fáradni fogok, ahogy idősödöm. És hát ez egy nagyon olcsó ház volt, de nem ilyen nagymamás. Egyetlen egy szoba, konyha, fürdőszoba, egy nagyobb kamra. Viszont van egy gyönyörű nagy kert. És ahol van, az is nagyon-nagyon szép. Közvetlenül mellettem egy arborétum, és a Tisza pedig olyan 5 perc séta előttem. Úgyhogy a fiam, amikor meglátogatott, akkor azt mondta, hogy anyu, neked a kerted végében folyik a Tisza. Hát nem, de hogy ennyire szép környezet. És hát hangsúlyozom a biztonságot, az anyagi biztonságot, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy a nyugdíjam 137 ezer forint, de termeljek ki 200 ezer forintot minimum havonta albérletre. Ez szerintem önmagában egy adóász, hogy ott nem kell ezt.
0: Ez a ház a te tulajdonod?
1: Ez az én tulajdonom, és egyébként pedig a bátyám vásárolta meg nekem. Nem volt egy drága, 12 millió.
0: Milyen szép gesztus.
1: Igen.
0: A részéről.
1: A válás utáni helyzet sodort ilyen devizás történet.
0: Oké, Magdi, tehát ez jól hangzik, hogy van egy házad most, Tiszakürtön. Ahhoz képest, hogy te itt az életnek a sűrűjében voltál, de nagyon intenzíven és folyamatosan láthattunk itt ott megnyilvánulni, rengeteg kliensed volt, itt működnek az egyesületek, amikben dolgozol. Hát így benne voltál abszolút a fővárosi életben, és aki ehhez hozzászokik, hát annak egy óriási változás ez, hogy Tiszakürt. Szóval ezt úgy elsőre nehezen fogja föl az ember, sokkal inkább fordított szokott lenni az irány, hogy valaki, ha inspirálódni akar, akkor inkább választja a nagyobb helységet, legyen ez akár egy megyei jogú város, mondjuk ebben esetben Kecskemét lehetne, ugye?
1: Igen.
0: Az Kecskemét. De bárhol is ész az országban, tehát nyilván egy nagyobb városban, ahol sokkal több a lehetőség, sokkal izgalmasabb az élet, mint olyan. Na most ehhez képest meg pont az ellenkező irányt választottad. Hogyan tudod meggyőzni a barátnőd, illetve a körülmények arról, hogy neked igenis van ott helyed, van ott dolgod?
1: Egyrészt rendkívül békés, nyugalmas, tehát ez az érzés, ez azért ott rögtön átjött. Másik meg, ahogy ez a barátnőm elmondta, hogy tudunk dolgozni továbbra is online, a kliensekkel is tudok online módon is, a válláscsoportot is online is, de nem arról van szó, hogy engem nem látogatnak meg kliensek, hiszen ott is élnek emberek. Nyilván nem a faluból, de Kecskemét, Szolnok, tehát a környező városokból el tudnak jönni hozzám, de egyébként Budapestről is eljött már több, és most is kaptam egy levelet, hogy elhozza az édesanyját. Tehát nem szakadtam el attól, hogy személyesen is találkozzak kliensekkel. Szerencsére, bár sokkal kevesebb, ezt el kell ismernem. Az tény, hogy kiállításokra, színházba nyilván kevésbé tudok eljönni, tehát ez egy veszteség, de kárpótol a természetközeliség, a kert, mert az most ilyen szenvedélyemmé vált. A kert tulajdonosok erről sokat tudnak, akár a kutya tulajdonosok, ódákat tudnak zengeni, és engem be is szippantott, tehát mint egy megszállott építek, mert egy dzsumbúj volt a kert, tehát a nulláról van módom építeni. És hát látogatnak engem, a gyerekeim lejönnek, élvezik azt, hogy milyen jópofa kis kirándulás, én is fel tudok jönni azért, 2 óra busszal egyébként az út, nem kevés. Nem csak a gyerekeimhez jövök fel, hanem azért hogyha konferencia van, és akár résztvevőként, akár előadóként elvállalok valamit, akkor feljövök. Most például ez az interjú itt történik Budapesten, és ugyan a fiam miatt jöttem, akinek volt egy kisebb műtétje, de képzést tartok a Mozgásjavító Intézetben.
0: Milyen képzést?
1: A Mozgásjavító Intézetben sajnos megtörténik az, hogy valaki meghal izomsorvadás következtében, vagy hát bármi lehetséges, és ezért a pedagógusok szembesülnek azzal, hogy gyászolnak a gyerekek, az osztálytársak, az egész iskola gyászol. Szembesülnek azzal is, hogy hasonló betegségben szenvedő gyerek, ha ugye elkezdi böngészni az internetet, akkor pontosan tisztában jön a saját várható sorsával. És a pedagógusok számára nyújtunk a tiszakürti kolléganemmel képzést, hogy hogyan tudják támogatni a gyerekeket. Már nem először vagyunk ebben az intézetben egyébként. Pár évente megjelenünk, mert ugye változnak a pedagógiai összetétel, mert ez egy nagyon nagy intézmény, bentlakásos is, nagyon sok a nem csak pedagógus, hanem a segítő, bármilyen segítő. Ja, és még a lenti életemhez hozzátartozik az is, hogy én alapvetően egy introvertált személy vagyok. Tehát, hogy én igaz, hogy amikor emberekkel vagyok, akkor képes vagyok feloldódni, és jókedvű lenni, és jó ízűt beszélgetni, meg programokat csinálni, de igazából leginkább egymagam otthon érzem jól magam. Tehát nagy szükségem van, hogy visszavonuljak. Egyenesen, amikor bejelentettem a gyerekeimnek, hogy leköltözöm egy kis faluba, akkor azért ők is csodálkoztak, és hogy akkor az milyen lesz, és nem csak ők, de mások is mondták, hogy majd be fogok szűkülni, és majd hú, meg korán megöregszem, meg nem tudom miket mondtak, és akkor a nagyobbik lányom azt mondta, hogy ugyan már, hát anyu egy kivetett bolygón egyedül ellenne, ha van könyv, és ő ismer legjobban.
0: Amit olvasol, vagy akár meg is írsz. De a könyv az nálad kétféle irányban működik.
1: Hát tényleg, és íróként is, hát nem arra van szükségünk, hogy békében tudjunk írni.

0: Ami még nálad fontos, és remek formában vagy, hogy nagyon komolyan sportoltál is, és erre mindig nagyon figyeltél. Persze sportolni lehet egyedül is, nagyon jókat lehet ott, gondolom, menni, túrázni, le a Tiszához, akár úszni, nem tudom, hogy ezt szereted-e.
1: Nem annyira.
0: Nem annyira, mindegy, tehát az is lehetne egy opció.
1: Igen.
0: De azért te eljártál edzőteremben,
1: igen,
0: komoly edzés mennyiséged volt, amit itt Budapesten tudtál személyi edzővel együtt megvalósítani. Na most ez ügyben hogy állsz?
1: Na hát ez például egy veszteség, de az az igazság, hogy már nagyon fárasztott is engem az, hogy eljártam, mert két délelőtt zumbálni mentem, két délelőtt edzésre. Az azt jelenti, hogy a hétköznapból egy délelőttön maradt, amikor nem, és azért zumbázni már 10 évig jártam, a személyedzővel való találkozásot meg csak 3 év, de hogy azért ez már nagyon fárasztott engem, ez a kötöttség. Amikor leköltöztem, akkor semmiképp se akartam a mozgást, hát azt nem lehet abba hagyni. És akkor még úgy terveztem, hogy na majd átjárok Kunszentmártonra, ami egyébként 20 perc busszal, tehát nem egy nagy út, de hogy ott van gym, hogy oda majd fogok járni, de aztán rájöttem, hogy jár a fene, nincs kedvem. Úgyhogy beszereztem ilyen gumiköteleket, rengeteget, és nagyon szorgalmasan csinálom, és tényleg odafigyelve, hogy megdolgozzam az izmaimat, plusz gyalogolok, plusz táncolok zenére otthon.
0: Tehát akkor a sportolás az megvan, és szerintem a séta az egy kiváló ötlet. A lábunk mindig kéznél van, hogy ez a képzavarral éljek.
1: Erdőben, ugye, ami pszichésen is, lelkünknek is jót tesz.
0: Van-e még valami, amit úgy csinálsz? Tehát van a kert, van a mozgás, van a házad, aminek örülsz, nyilván azt be kell rendezni, otthonossá tenni, vannak klienseid.
1: Igen, hát a barátságokról nem beszéltem, mert hogy azért az is egy kérdés, hogy az ember lemegy egy kis faluba, és jó, hogy már ott adóban van egy barátnő, de hogy azért az emberi kapcsolódások nagyon fontosak. És az a jó hír, hogy így meglátogatnak engem olyanok például, akikkel nem találkoztam Budapesten, mert mondjuk pszichológus, kedves ismerős, közeli kedves ismerős, de Kecskeméten él. És akkor több ilyen személy is van, aki olvasott valami posztomat, hogy leköltöztem, és akkor jöttek a levelek, hogy jó, Magdi, de jó, közel költöztél, és meglátogattak, és meglátogatnak, tehát ez egy folyamat, meg Budapestről is jönnek a barátok. Van olyan barátunk, aki közös a lenti barátnőmmel, és akkor együtt hárman finom ebédet készítünk, megyünk az arborétumba sétálni, tehát vannak ilyen baráti találkozók is. És egyik szomszéddal sikerült jobban összebarátkozni, velem korú házaspár, és bármiben segítenek. És nagyon furcsa is ez a más dimenzióban való élés, hogy amikor kellett nekem valami, és nem vezetek most már pár éve, és ott azért eléggé hiányzik az autó, és akkor a szomszédnak meg van autója, és akkor mondta, hogy hát átmehetünk, mit tudom én, Cserkeszőlőre, és akkor ott vehetünk a kerthez maratrágyát, vagy nem tudom, és akkor mondom, hogy jó, akkor majd egyeztetünk időpontot. Ehhez vagyok én hozzászokva. És akkor azt mondja, milyen egyeztetés? Azt mondja, szólsz, és akkor kiállok a kocsival. És ennyi.
0: Ugye lassan egy év, hogy ezt az életformát választottad Tiszakürtön, tehát fölváltottad a fővárosi életformát a kisfalusi életformára, ami óriási különbség. Lehet, hogy még nem jött el az idő, hogy pontosan értékeld ennek a döntésednek a jelentőségét, de hát, ha azért megkérdezem, hogy most úgy gondolod, ez egy jó döntés volt?
1: Persze, hát most már bizonyított, hogy jó döntés volt. Azt nem tudom, hogy ha beteg lennék, akkor mi van. Mert ugye azért itt Budapesten a gyerekeim közelében éltem, és az nyilván egy másik helyzet, hogyha én beteg lennék. Egyébként figyelnek rám, hát imádom azért ezt a faluban, hogy van egy ezermester, aki ősz óta dolgozik nálam nagyon-nagyon sokat, egy nagyon helyes kis pasi, meg a felesége is, meg a gyereke is, sokszor az egész család, és akkor egyszer csak mondja az az ezermester, hogy tudod, Magdi, mi már családtagnak tekintünk téged. Aztán egyszer csak felhívott telefonon, és azt mondja, hogy jaj, Magdi, felőled jött egy mentor, rendben vagy, jól vagy, nem kell segíteni?
0: Tényleg, amikor ott megjelentél a fővárosi ismert ember, akkor úgy elsőbbikre hogy fogadott a falu?
1: Szerintem nem tudják, hogy ismert vagyok, vagy lehet, hogy egy-két ember tudja, de úgy egyébként, akivel beszélgettem, nyilván feltette a kérdést, hogy mi motivált, mert az mindenkit érdekel, hogy miért jön valaki.
0: Igen, azért gondolj bele, ez mégiscsak egy kis falu, egy kis közösség, itt mindenki mindenkit ismer, és akkor olyan egy ilyen gyütment, igen, ahogy ezt szokták mondani, és hogyha az a gyütment nem kellemes ember, igen, akkor azért az biztos, hogy tud feszültséget okozni magában a közösségben.
1: Ezt én is kérdeztem ott egyik ismerőstől, hogy hogy van ez a gyütmentség, és azt mondja, hogy annyira sokat változott már a falu összetevője, hogy már nincs ilyen, hogy gyütment valaki.
0: Ugye azt mondtad, hogy most nem írsz, mert hogy annyira sokat foglalkozol a házaddal, a kerteddel, a Tiszakürtön, és egyáltalán a megváltozott életedben most nem annyira fér bele, hogy leüljél és írjál, de pont ez a magány és csend és nyugalom, ami körülvesz téged, én szerintem nagyon inspiráló lehet, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak megszülessen egy könyv, és ha igen, akkor akár már lehet, hogy van anyagod is hozzá, de mi az irány?
1: Most arra gondoltam, hogy a következő könyvem az nem interjú kötet lenne, meg nem regény, mert azt is elkövettem hármat, hanem ilyen esszék, amik foglalkoztatnak, olyan gondolatok, amit ki tudnék fejteni. Például az, hogy mi a különbség a válási gyász és a haláleseti gyász között, akkor azt így leírnám. De lehet, hogy akár a kertépítéssel, vagy valami filozófiai, nem tudom még. De az biztos, hogy ilyen saját rövid írások.
0: Tehát esszégyűjtemény.
1: Mondjuk.
0: Biztos vagyok benne, hogy a kertről fogsz írni.
1: Igen.
0: Ápoljuk kertjeinket.
1: És lelkeinket.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim Farkas Éva, Kovács Krisztina és Kvaszinger Jenő nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Haydn Es-dur trombita versenyének első tételét hallották, Maurice André és a londoni filharmonikus zenekar játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra van. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Különleges pillanatnak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a 10. kondorosi lovasnapon múlt szombaton. A lovak, versenyek és a hagyományok mellett ezúttal egy megható gesztus is a figyelem középpontjába került. A kondorosi lovaspálya új nevet kapott. A pálya mostantól Perei László lovaspálya. A névtábla ünnepélyes leleplezését a kondorosi Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület fennállásának 40. évfordulóján tartották. Rimánszky Péter kondoros polgármestere kiemelte, a névválasztás nem véletlen. Perei László életét szorosan összekötötte kondoros közösségével, a lovasporttal és az egyesülettel. Évtizedeken át sokat tett azért, hogy a településen élő lovas hagyományok ne csupán emlékek legyenek, hanem a következő generációk számára is tovább éljenek. Így a lovaspálya új neve tulajdonképpen egy történetet is mesél. Egy olyan kondorosi ember történetét, akinek munkája és közösségért végzett tevékenysége maradandó nyomot hagyott. A jubileum ugyanakkor nem csak az emlékezésről szólt. 40 év lovas hagyomány, közös munka, barátság és összetartozás áll az egyesület mögött. Ez alatt az idő alatt generációk adták egymásnak a stafétát, miközben a lovasport a kondorosi közösségi élet fontos része maradt. Az ünnepségen külön köszönetet kapott Skorka Péter, az egyesület elnöke is, aki hosszú ideje dolgozik a közösségért, a lovasportért és a hagyományok megőrzéséért. A Perei László lovaspálya neve mostantól minden versenyen, rendezvényen és lovastalálkozón emlékeztet majd arra, hogy egy közösség nem csak épületeket és hagyományokat örökít tovább, hanem azoknak az embereknek az emlékét is, akik sokat tettek érte. A Magyarok Kenyere program az ország egyik legnagyobb jótékonysági akciója, melyben a gazdatársadalom részt vállal. Ilyenkor a rászoruló családoknak, nevelő otthonoknak igyekeznek segítséget nyújtani adományaikkal. Idén az Orosháza és térsége gazdakör tagjai az Orosfarm ZRT telephelyén lévő gyűjtőponton mutatták meg az összegyűjtött mennyiséget. Brázs Róbert, az Orosháza és térsége gazdakör elnöke elmondta, hogy az elmúlt időszakból az idei volt a legnehezebb évük, egy tavaszi aszálynak köszönhetően nagyon kevés búza termett. Tartottak is attól, hogy az idén kevesebb lesz az adományok mennyisége, de szerencsére az orosházi gazdatársadalom ezt megcáfolta. Az összegyűjtött mennyiség ugyanis jelenleg már 3 tonna felett van. Családi fotók, régi bútorok, megöröklött tárgyak és használt ruhák kaptak új életet a Munkácsi Mihály Múzeum időszaki kiállításán. Bányai Inez, öltözéktervező iparművész, Hagyaték című tárlata nem csak egy művészi életút fontos állomásait mutatja be, hanem a veszteségekről, az emlékekről és az elengedésről is mesél. A Munkácsi Mihály Múzeum és a Békéstáj Művészeti Társaság hosszú évek óta működik együtt. A társaság minden évben javaslatot tesz arra, melyik tagja mutatkozzon be önálló tárlattal. Idén Bányai Inezre esett a választás, a végeredmény pedig még a kiállítás kurátorát, Gyarmati Gabriella művészettörténészt is meglepte. Gyarmati Gabriella korábban úgy ismerte Bányai Inez munkásságát, mint egy fegyelmezett, szigorú, mértéktartó tervezői világot. Az elmúlt években azonban jelentős változás következett be az alkotó szemléletében. Mint mondta, tulajdonképpen öltözéktervező iparművészként tárgyalkotóvá vált. A kiállítás központi részét ma már nem kizárólag ruhák alkotják, hanem különböző tárgyakból, textilekből és fényképekből összeállított kollázsok. Ezek mögött pedig nagyon személyes történetek húzódnak. Bányai Inez elmondta, több éve foglalkozik ezzel a művészeti irányjal. A változásban saját élete is szerepet játszott. Az elmúlt időszakban elveszítette szüleit, nagyszüleit, és egyre fontosabbá váltak számára azok a tárgyak, amelyek hozzájuk kötötték. Mindig is gyűjtő típus volt, szinte mindent megőrzött, aminek története van. A kiállítás egyik legerősebb része, Bányai Inez anyai nagyszüleinek állít emléket. A nagymama és a nagypapa fotóportréi mellé olyan tárgyak kerültek, amelyek hozzájuk kötődtek. A női és férfi oldal külön-külön jelenik meg, közöttük pedig olyan régi textilek is láthatók, amelyeket maga a nagymama szőtt. Ezek tehát nem egyszerű díszítő elemek, hanem autentikus családi relikviák. Rengeteg emlék, rengeteg jelenet játszódott le benne, mondatok jöttek vissza, miközben dolgozott,
idézte fel az alkotó. Így vált a művészi munka egyben a gyász feldolgozásának egyik eszközévé is. A tárlaton természetesen öltözékek is láthatók. Mányai Inez azonban ezeket is új szemlélettel készítette, használt ruhadarabokat dolgozott át és olyan alkotásokat hozott létre, amelyek egyszerre szólnak az emlékezésről és a fenntarthatóságról. A megnyitó után több látogató is arról számolt be, hogy az előadás mély érzelmeket váltott ki belőlük. Gyarmati Gabriella szerint a Bányai Inez kiállítás éppen ezért különleges, mert a személyes történeteken túl egy egyetemes emberi élményről is beszél. A művész szerint az alkotás közben benne is fokozatosan helyükre kerültek a dolgok. Gyarmati Gabriella úgy véli, ez a gyászfeldolgozás egy különleges kreatív formája lehet. A hagyaték egyszerre szól a családról, az elmúlásról és az újrakezdésről. Az időszaki tárlat augusztus 30-áig tekinthető meg a Munkácsi Mihály Múzeum Zsilinszky Mihály termében. Mennyből alászállott élő kenyér mottóval, adorációs lelki nappal készül a szegedi folyamatos szentségimádás az idei 168 órás szentségimádásra augusztus 30-án vasárnap. A lelki nap előadója Szabó Ráhel Domonka szerzetes nővér lesz, aki az oltári szentség ószövetségi előképeibe vezeti be a hallgatóságot. A program a Szent József Jezsuita templomban szentmisével kezdődik 10 órától és 16 óráig tart. Az ebéd batyus, a szervezők szeretettel várnak minden adorációban résztvevőt, vagy ez iránt érdeklődőt bármelyik plébániáról. A Domkerti Zenés Esték program sorozat következő előadására augusztus 26-án, szerdán 20 órakor kerül sor a Gál Ferenc Egyetem udvarán. Az új Jazz Csillagok estjén a 2026-os Lakatos Ablakos Dezső Jazz Előadó Művészeti Ösztöndíjas díjazottjai mutatkoznak be. Tűzkő Salamon trombitán, Egri János zongorán és Siklós Kornél dobon. Ezen az estén, mely fiatalos, inspiráló, improvizatív és megismételhetetlen zenei találkozást ígér, a közönség bepillantást nyerhet, hogy merre tart a magyar jazz új generációja. Jegyek válthatók a Filharmónia Magyarország szegedi irodájában, valamint a jegymester oldalán. A belépő jegy ára 5900 forint. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

0: és figyelmükbe.
1: Rendkívüli támogatásokat adnak az iskolakezdéshez Hajdú Biharban, van, ahol utalvánnyal, máshol készpénzzel járulnak hozzá a magas kiadásokhoz az önkormányzatok. Olvasható a Haonon. Mint ismeretes, a kormány 2026-ban egyszeri 100 ezer forint összegű adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatást biztosít gyermekenként a rászoruló és nehezebb helyzetben lévő családoknak. A vármegye székhelyen élők is számíthatnak iskolakezdési támogatásra, Debrecen önkormányzatának ugyanis több éves gyakorlata, hogy segíti a rászoruló gyerekeket. Dézsi András Sárán polgármesterek közzétette, a helyi képviselőtestület arról határozott, hogy tanévkezdési támogatást biztosít a településen élő tanulók számára. Ezeket az összegeket azoknak biztosítják, akik nem részesülnek a kormányzati támogatásból. Derecske az elmúlt évekhez hasonlóan a 2026-2027-es tanévben is beiskolázási támogatást nyújt az 1-től 8. évfolyamot megkezdő tanulók részére. A támogatást az önkormányzat változatlanul utalvány formájában gyermekenként 10 ezer forint értékben biztosítja. Hutócki Péter Fülöp polgármestere is tanévenként egyszeri támogatást állapított meg az óvodai nevelésben, közoktatásban és felsőoktatásban keletkező terhek viseléséhez. A kérelmező akkor jogosult a nevelési iskoláztatási támogatásra, ha a háztartásában az egyfőre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 11-szeresét, vagyis a 310.500 forintot nem haladja meg. Megszűnt az egyes fokozatú vízkorlátozás Debrecenben. Augusztus 18-a óta újra szabad autót mosni és kertet locsolni, hívta fel a figyelmet a Dehír. A debreceni vízmű ZRT javaslatára az augusztus 3-án elrendelt egyes fokozatú vízkorlátozásról szóló határozatot Debrecen megyejogú város önkormányzata augusztus 18-án reggel 6 órától visszavonta. A hőségriadó idején bevezetett vízkorlátozás célja a folyamatos és zavartalan ivóvízellátás biztosítása volt, így már nem tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a díszkő felületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, továbbá a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét sem kell átütemezni a vízi közmű szolgáltatóval egyeztetett időszakokra. Ismét keresik Hajdú Bihar legjobb helyi termékeit, idén is lehet pályázni a termékdíjra, szeptember 30-áig írja a Hajdú Press. Idén is meghirdette a Hajdú Bihari termékdíj pályázatot Hajdú Bihar vármegye önkormányzata. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és népszerűsítse azokat a magas minőségű helyi termékeket, amelyek a vármegyében készülnek. A pályázók ezúttal két kategóriában nevezhetik termékeiket, jelentkezni lehet az üzemi előállítású mezőgazdasági termékek, valamint a hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékek kategóriájában. A pályázat nem csak a kiváló termékek elismeréséről szól, fontos szerepet kapnak azok a helyi termelők és előállítók is, akik munkájukkal hozzájárulnak Hajdú Bihar értékeinek megőrzéséhez és a vármegye jó hírének öregbítéséhez. Hajdú Biharban számos olyan mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék készül, amely egyediségével, minőségével vagy hagyományőrző jellegével is kiemelkedik. A termékdíj ezekre a helyi értékekre szeretné rá irányítani a figyelmet, miközben a fogyasztók számára is közelebb hozza a vármegye termelőinek munkáját. A pályázati feltételek, a szükséges dokumentumok és a jelentkezéssel kapcsolatos további információk a Hajdú Bihari termékdíj pályázati felhívásban találhatók. A zene mentális egészségre gyakorolt hatásait vizsgálta legújabb kutatásában a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar professzora. Váradi Judit szerint egyelőre még kevésbé ismert, hogy az iskolán kívüli zenehallgatás milyen hatással van a gyermekek érzelmi fejlődésére, vagy akár idősebb korban a demenciára, noha már vannak tapasztalatok és tudományosan alátámasztott eredmények, olvasható az Unideben. Milyen irányt vehet a zenei nevelés az iskolán kívül, vagy éppen oktatási intézményi környezetben? A Debreceni Egyetem zeneművészeti kar professzor a művészeti menedzsere, a művészeti menedzser iroda által szervezett ifjúsági koncerteken is ezekre a kérdésekre keresi a választ. A doktori disszertációját is ebben a témában készítette el. Évekkel ezelőtt megjelent tanulmányában már összefoglalta a tapasztalatokat, az azóta eltelt időszakban keletkezett újabb ismeretanyagot, a jó gyakorlatok eredményeit összegezte és bemutatta kollégájával, Szabó Istvánnal Kanadában, az International Society of Music Education világkonferenciáján a szakma jeles képviselői előtt. A nívós eseményre 15 ezer előadó jelentkezett, de ezeknek csupán 10%-a kapott lehetőséget a nyilvánosság előtt.

Őt. Váradi Judit két kutató munkáról számolt be a közönségnek. 12 család érkezett a nyár legforróbb hetére az egyházmegyei családtáborba ebben az évben, és visszajelzéseikben az együtt töltött napokra lelki wellness, lelki felüdülés, családi kikapcsolódás mottókkal utaltak. A tábor elmélkedéseit és interaktív feladatait, játékait Nagy Csaba családreferens atya vezette, meghívott vendég és előadó volt még Fürr Tamás és Anita 5 gyermekükkel a Schönstatt családmozgalomból, László Éva családteológus Rómából és Kordás Gábor pasztorális helynök atya, a legtöbb résztvevő család plébánosa. A tábor központi témája az eukarisztia ünneplése, a szentmise volt, új megközelítésben, hogyan tudjuk családként örömben, szeretetben megélni, méltó módon felkészülni rá, észrevenni benne a jelképeket és épülni, erősödni mindezek által. Idén már 90 éves lenne Ratkó József költő, ráemlékeznek Debrecenben, írja a De Hír. Ratkó József 1936-ban született, Nyíregyházán újságíróskodott és a Hetek vers antológia költői közösségéhez tartozott. Segítsd a király című színpadi művét, verses drámáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be 1985-ben. Rövid betegség után Debrecenben hunyt el 1989-ben 53 évesen. Augusztus 26-án szerdán 16 óra 30 perckor az MTA DAB klubban tart emlékező előadást a nagy hatású költőről Erdei Sándor újságíró irodalmár. Az eseményen köszöntőt mond Rácz István professzor, a DAB klub elnöke. Közreműködik Várhidi Attila és Zdjellár Erdei Szofi. A Debrecen melletti egykori Szepes falu maradványaiból nyílt kiállítás kedden a Déri Múzeumban Szepes annó falu a farkasok földjén címmel. A tárlat abból a több mint 2000 régészeti objektumból válogat, amelyet a szakemberek a déli ipari övezet területén 2022 és 2024 között végzett ásatásokon találtak. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója elmondta, hogy az elmúlt időszak régészeti feltárásai átírták azt, amit a szakemberek korábban gondoltak Debrecen és külterületének múltjáról, a neolitikumtól a középkorig. A január végéig látható kiállításban a többi között szerepelnek maradványok, köztük egy farkasé is, valamint edények és apró fémtárgyak. Szepes első írásos említése az 1235-ös Váradi regesztrumban található. A 14. század közepén már 330 lelkes falut 1594-ben a krími tatárok pusztították el. A leletanyag alapján azonban a település az írott forrásoknál évtizedekkel korábban, már a 12. század második felében létezett. Fénykorát vélhetően a 15. században élte. Visszatérnek Tóthék szeptemberben, és találkozhatunk a Pál utcai fiúkkal is, adta hírül a De Hír. Hamarosan kezdetét veszi a Csokonai Nemzeti Színház nagyvonalú 2026-2027-es szezonja. A bemutatók között biztos ott lesz az Izzika Galagonya, Federico Garcia Lorca, Bernarda Alba háza, műsoron marad Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián, a Pál utcai fiúk, Kacsó Pongrác, János Vitéz, Örkény István Tóthék, Csokonai köztér értünk alkotásai, és lesznek extra programok is, mint a Csokonai társalgó, amely több darabot is kielemez. Szécsi Patrik újabb kihívás előtt a 26 éves védő aláírt a Deachoz, tudatta a klub. Szécsi Patrik a 2026-2027-es szezont már a Deac jégkorong csapatánál kezdte. A 2000-ben született hátvéd a HK Budapest utánpótlásában nevelkedett, a felnőttek között is itt mutatkozott be az Erste Ligában, első teljes idényében 19 pontot, 8 gólt és 11 asszisztot szerzett 44 mérkőzésen. Később az UTE, a DAB és a FEHA 19 játékosaként gyűjtött további tapasztalatokat. Közben játszott a lengyel élvonalbeli Toruny és a szlovák harmadosztályban szereplő Slován Ústetko Lvi csapatában, utóbbi helyről tért vissza a 2025-2026-os szezonra Dunaújvárosba, ahol csapatkapitány is lett. A DAB színeiben 31 Erste Liga mérkőzésen 2 plusz 11 pontot szerzett, az OB1-ben további 2 mérkőzésen lépett pályára. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A Debrecen melletti egykori Szepes falu maradványaiból nyílt kiállítás a Déri Múzeumban Szepes annó falu a farkasok földjén címmel. A tálat abból a több mint 2000 régészeti objektumból válogat, amelyet a szakemberek a déli ipari övezet területén 2022 és 2024 között végzett ásatásokon találtak. A megnyitón Puskás István alpolgármester kiemelte, hogy a magyar nemzeti kultúra képét és az identitásunkat erősen befolyásolja a múlthoz való viszonyunk. A Déri Múzeumnak köszönhetően évezredekre látunk vissza Debrecen múltjában, és ez a mostani alkalom is arra ad lehetőséget, hogy a térség mélységes mély múltjának kútjába tekintsünk, tette hozzá az alpolgármester. A tálatot Ringer István régész, a Sátoraljaújhelyi Kazinci Múzeum igazgatója nyitotta meg, beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar régészet most is az anyaggyűjtés időszakát éli, a beruházásokhoz kapcsolódva. A nagy mennyiségű lelet, amelyet találnak, két síkon jelent kihívást a szakma számára. Az egyik a sok adat, a másik, hogy a tárgyi forrást hogyan kezeljék.
1: Ez egy régészeti kiállítást hívunk meg, ráadásul egy olyan kiállítást, ami még nemrég lezárult eredmény munkának az első eredményeit mutatja be. Egy óriási vállalkozás, egy óriási felületű régészeti munka, ami nagyon komoly eredményeket hozott, és örömteli, hogy a eredmény munka lezárult, azután nem sokkal ezeknek az eredményeknek az első fejezeteit, hogy ott megláthatjuk, megnézhetjük itt. Két dologra szeretném felhívni csak a figyelmüket. Az egyik, hogy ebben a kiállításban a magyar régészet mindhárom acélazat megjelenik. Egyrészt egy történeti kontextusba ágyazó kiállítás lesz, ahol egy középkori település írott forrásokból már ismert múltját egészíti ki a feltárt régészeti leletet. Nagyon hangsúlyosan megjelenik benne a környezet régészet, a természettudományos módszereknek, a archeobotanikának, az archeozológiának, a modern téri informatikának az eredményei, és vannak benne nagyon érdekes, nagyon különleges tárgyak, olyan tárgyak is, amelyek önmagukban is történeteket mesélnek az egykori középkori falu mindennapjairól, az ott élt emberek életéről. A másik fontosnak tűnő gondolat, hogy nagyon sok apró fénytárgyat látnak majd a kiállításban. A magyar régészet hagyományosan korszakhatárokkal dolgozik, de nem csak a régészeti korszakoknak vannak határai, hanem a tudománytörténetnek is, ugye az egyik ilyen közismert a radiokarbon forradalomként ismert folyamat, amikor ugye a C14 keltezés megjelent a régészetben, és egy óriási változást hozott ugye a kronológiai kérdésekben. A másik ilyen megítélésünk szerint, amit legalább minél fontos korszakat eredetlen nem mondunk be, az a fénytetekkornak a rendszer szintű használata. Középkori ásatásokon előkerült fénytárgyak jó részét a detektor segítségével lehet megtenni. Ugye Laci ezt elárulta nekem, hogy a több ezer tárgynak a 80-90%-ait kívülnek. De ez azért nagyon érdekes, mert a 60-as, 70-es években ezeket az eszközöket még nem használták, és az ottani ásatásoknak a leletanyagából levont különböző történeti következtetéseket, gazdaságtörténeti következtetéseket talán fenntartással kell kezelni. Most mondhatnánk azt, hogy ez a település milyen gazdag volt, hogy ennyi fémleletet láthatunk, valójában valószínűleg a többi 70-es években feltárt középkori falu is hasonlóan gazdag lehetett, csak ott nem vették észre az apró fémtárgyakat.
0: Szepes első írásos említése az 1235-ös Váradi Regestrumban található. A 14. század közepén már 330 lelkes falut 1594-ben a krími tatárok pusztították el. A leletanyag alapján azonban a település az írott forrásoknál évtizedekkel korábban már a 12. század második felében létezett, fénykorát vélhetően a 15. században élte. A kiállítás 2026. december 31-ig látogatható.

0: Diana Krall énekelt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17% becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5,5%-os reál hozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége kedden az MTI-vel. Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13%-os emelkedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlag vagyon pedig csaknem 12%-kal 2,4 millió forintra nőtt, ismertette a szövetség. Nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítettem a Ceutában kialakult helyzetet a spanyol kormány keddi ülésén Madridban, adta hírül az MTI. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte Elma Saiz kormány szóvivő és migrációért felelős miniszter a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyv ünnepen, adta hírül az MTI. A budavári önkormányzat kedden az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a háromnapos budavári könyv ünnepen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri könyv ünnep az 5 napos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók, áll az összegzésben. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára, adta hírül az MTI. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert MTI-hez kedden eljuttatott közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Végül az időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belülről azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit és kijelentitek. Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 23. fejezetéből, a 27-től a 32. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach D-moll cselló szvítjének részletét Rómanditta adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Valdens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. Perdonanza búcsút.
2: XIV. Leó a Valdens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és Valdens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és Valdens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és Valdens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodétó szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket támogató spanyol nemkormányzati szervezet tagjait emlékeztette, hogy ha Krisztust látjuk a leggyengébbek és legkiszolgáltatottabbak életében, akkor emberi és keresztény társadalomként növekedhetünk. Az 1980-ban alapított szervezet zarándoklatra érkezett Rómába, hogy megünnepelje az intézmény küldetésének 45. évfordulóját. Leó pápa elismerte, hogy a szövetség munkája kétségtelenül nehéz feladat, sok rejtett munkát foglal magában, amit senki sem lát, és amit csak Isten jutalmazhat meg.
3: y que solo Dios puede premiar. Y donde es muy gratificante descubrir.
2: Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leo azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodéto szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
3: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
2: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését, az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodéto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leo pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket, fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leo pápa a Marsodéto szövetség tagjaihoz intézett beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
3: Protección maternal de María Santísima.
2: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leo pápa.
1: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádió üzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen, közös és lojális megállapodásokkal rendezni.
4: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
1: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvényszékek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, ami Úrunk nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismétel buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívással fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kísérjei meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsa a kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vész el, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreuntását és hazájuk pusztulását. Adja mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgák szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak. Az apáké, akiknek el kellene hagyniuk családjukat. Az alázatosaké, akik dolgoznak, de nem tudnak. Az ártatlanoké, akikre a szörnyű fenyegetés hárul. A fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kéri az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
4: A nostra paterna benedizione.
1: Zárta 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzékönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatása, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent V. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a Szentlélekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a reményfényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tűze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17% becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5,5%-os reál hozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége kedden az MTI-vel. Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13%-os emelkedéssel meghaladta a 2,5 ezer milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlag vagyon pedig csaknem 12%-kal 2,4 millió forintra nőtt, ismertette a szövetség. Nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítettem a Ceutában kialakult helyzetet a spanyol kormány keddi ülésén Madridban, adta hírül az MTI. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte Elma Saiz kormány szóvivő és migrációért felelős miniszter a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyv ünnepen, adta hírül az MTI. A budavári önkormányzat kedden az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 3 napos budavári könyv ünnepen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri könyv ünnep az 5 napos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók, áll az összegzésben. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. Állatkertek éjszakájára, adta hírül az MTI. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert MTI-hez kedden eljuttatott közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Végül az időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Mozart 3. C-dur fuvola 4-esének 2. tételével folytatjuk, előadja Szebenyi János és Kis András.

Mozart harmadik C-dúr fuvola négyesének második tételét hallották Szebenyi János és Kis András előadásában. 6:15. Anselm Grün és Linda

Judit a harcos. Sok nő úgy érzi, hogy állandóan harcolnia kell, és már belefáradt. Ezért a harcos nő archetipikus képe elsőre nem segít neki, pedig mozgósítani tudná a benne már eleve meglévő erőket. A harc célja mindig az élet. A férfiról szóló könyvemben a harcos archetípusát a maga ambivalenciájában írtam le. A harcos nőnek ugyanígy megvannak mind az erősségei, mind a gyengéi, vagyis ez az őskép egyszerre pozitív kihívás és veszély a nő számára. A harcos nőben integrálódik az anima és az animus. Az animus a férfi lélekrész, az anima a női. A harcos nőben e két rész nem egymással küzd, hanem együtt küzd azért, hogy ereje kifele tudjon áramolni, az életet szolgálva. A feministák között sok harcos nő van, ám ők gyakran a férfiak ellen harcolnak, vagy önnön olyan vonásaik ellen, amelyeket nem akarnak elfogadni. A harcos nő csak is akkor tud az életért küzdeni, ha összhangban van önmagával. Különben végső soron önmaga ellen harcol, és minden energiája terméketlen önmarcangolásba fullad. Az animus integrálása a feltétele annak, hogy a nő termékeny módon tudja megélni a benne lévő harcost. Az Ószövetségben Judit testesíti meg a harcos nő archetípusát. Neve annyit tesz, Júdeából való nő. Judit Izrael népének jellegzetes képviselője, Júda törzsének lelkét megtestesítő nő, aki kiáll népéért. Amikor ugyanis Nebukadnezár seregei a Júdea Betúlia városát fenyegetik, és a zsidó nép már készül megadni magát az ellenséges vezérnek, Holofernésznek, akkor lép színre Judit. Azt olvasok róla a Bibliában, hogy Manasse volt a férje, akit azonban 3 évvel korábban árpa aratáskor napszúrásért, és nem sokkal később meghalt. Judit nagy vagyont örökölt a férje után. Az özvegy böjtölt és gyászruhát öltött. Megjelenése nagyon szép volt, s egész lénye vonzó, okos szívében, jó és tisztességes. Senki sem mondott róla rosszat, mert nagyon istenfélő volt. Judit tehát olyan nő, aki kívül is, belül is szép, külső gazdagsága belső kincseit tükrözi, és istenfélő. Léte legmélyebb alapja Isten. Ez az önmagával és Istennel harmóniában lévő nő szembeszáll a vének tervével, akik 5 nap elteltével fel akarják adni a várost. Judit szembefordul velük és megfeddi őket. Nem helyesen szóltatok a nép előtt ezen a napon. A vének elfogadják Judit bölcsességét. Arra kérik, hogy imádkozzon esőért Istenhez, hogy ne kelljen megadniuk magukat. Ám Judit azt válaszolja, hogy az Úr olyan tettet visz végbe általa, amely tovább él nemzedékről nemzedékre, népünk fiai körében. Igen nagy magabiztosság árad szavaiból. Majd leveszi özvegyi ruháját, vízzel megmossa testét és bekeni illatos olajjal, felékesíti magát és olyan szép lett, hogy minden férfi tekintetét magára vonta, aki csak látta. Vagyis Judit tudatosan él szépségével, hogy hatalma legyen a férfiak fölött. Ám mindezt nem a maga érdekében, hanem Isten szolgálatában teszi. Belemerészkedik az ellenséges táborba. Lenyűgözi a fővezért, Holofernészt, aki így szól kíséretéhez. Nincs hozzá hasonló asszony a föld egyik szélétől a másikig, akinek arca ilyen szép és ilyen okosan tud beszélni. Holofernész nem akarja elszalasztani a lehetőséget, hogy együtt hálja Judittal. Együtt esznek és isznak. Holofernész lerészegedik és elalszik. Judit a fővezér kardjával levágja annak fejét, egy zsákba teszi, majd szolgáló lányával együtt elhagyja az ellenséges tábort és visszatér Betúliába. Megmutatja a véneknek Holofernész fejét. Isten egy asszony keze által sújtotta le. A város felfegyverzett harcosai reggel megtámadják az ellenséges sereget. Amikor az őrök fel akarják ébreszteni Holofernészt, látják, hogy halott. Kiabálás és zűrzavar támad a támadók között, mindenki futásnak ered. Az izraeliták pedig üldözőbe veszik a menekülő asszírokat, és megsemmisítik a seregüket. A vének Judit színe elé járulnak és dicsőítik őt. Te vagy Jeruzsálem büszkesége, Izrael nagy dicsősége és a mi népünk nagy öröme. Izrael asszonya is eljönnek Judithoz dicsérvén őt, majd körtáncba kezdenek, amelyet maga Judit vezet. Az asszonyok táncukkal fejezik ki abbéli örömüket, hogy az ellenség egy asszony keze által semmisült meg.
Judit hálaadó éneket zeng. Nem ifjak kezétől hullott el vezérünk, nem titánok ivadékai ölték meg őt, nem termetes óriások küzdöttek vele. Merári leánya Judit azonban arcának bájával rontotta meg. Alakja sok költőt megihletett. Georg Kaiser és Jan Giraudoux olyan nőt lát Juditban, aki megszabadul korának szokásaitól, kényszereitől és elvárásaitól. Más írók inkább Holofernésszel való találkozását állítják a középpontba. A visszafogott bibliai elbeszélést kiszínezve úgy festik le Juditot, mint aki szerelmes Holofernészbe, és vagy bosszúból öli meg őt, vagy azért, mert nem akarja megengedni magának ezt a szerelmet. Bertolt Brecht, Max Frisch és Rolf Hochhuth másként ábrázolják Juditot. Azért teszi kockára az életét, hogy vagy egy várost mentsen meg, vagy egy férfit, vagy egy egész népet. Judit mindegyikük értelmezésében bátor nő, aki kockára teszi az életét, hogy az életért harcoljon. Judit az erős nő, a harcos nő megtestesítője. Ez a kép fontos lehet a nők számára, ám ma sokuknak gondja van vele, mert úgy vélik, hogy a harc megerőltető, és nem hoz semmit. Harcolni azonban eredetileg azt jelenti védeni. Judit megvédte önmagát és népét az ellenségtől. Felmérte, hogy ő hol sebezhető. Mert a gyenge pontunkat védenünk kell. Ez egyrészt azt jelenti, hogy óvnunk kell és be kell fednünk bensőnket. Azt is jelenti, hogy el kell határolódnom, vagyis meg kell mutatnom azt a határt, amelyet a másik nem léphet át. E harcnak van egy harmadik aspektusa is. Odalépni a másikhoz, kezdeményezni, megragadni, támadni. Ha megvédem magam, akkor ahhoz is van erőm, hogy szembeforduljak a másikkal. Nem harcolhatok mindenki ellen. Elsősorban önmagamért kell kiállnom.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Schumann arabeszkét Rados Ferenc játszotta zongorán.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Kelen Ágoston köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdás egyháznak szinódusuk augusztus 22-i megnyitása alkalmából. A szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről adott tájékoztatást a NAV és a pénzügyminisztérium. 20 éve támadták meg Nyitrán Malina Hedviget, ami a modern Szlovákia történetének egyik legsúlyosabb, a magyar közösséget érintő incidensá. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Paul Richard Gallagher címzetes érsek. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben 14. Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdás egyháznak szinódusuk augusztus 22-i megnyitása alkalmából, adta hírül a Magyar Kurír. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A digitális forradalom szemben, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A metodista és valdás egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között tartják Torino közelében. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak, többek közt a béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai világban témakörökkel, közölte a Magyar Kurír. Écsi Gábor atya, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vehette át idén az államalapító Szent István emlék érmet és díjat Székesfehérváron. A város legrangosabb civil elismerését hagyományosan a királyi napok keretében adják át, melyet Écsi Gábor leginkább a rászorulókért végzett áldozatos munkájával érdemelt ki, hangsúlyozta rádiónknak adott interjújában Spányi Antal fehérvári megyés püspök kuratóriumi elnök.
3: Écsi Gábor nem csak a maga szűkenvet plébánosi tevékenységét végezte, hanem igazán a krisztusi parancs értelmében vitte Krisztus szeretetét a szegényekhez, odafordult az elesettekhez, törődött a családokkal, tette ezt a határon belüliekkel, szervezve minden egyházmegyében a Karitász bizottságokat, a Karitász csoportokat, és teszi ezt a határainkon túl is, amikor elmegy és adományokat, élelmiszert, meleg ruhát, amire szükségük van Ukrajnába, aggregátorokat vitt, hogy tudják az életüket folytatni. Részt vesz a katasztrófa elhárításban, amikor olyan helyzet adódik, és igyekszik mindig mindenkinek mindene lenni. Ezt a munkát úgy végzi, hogy mellette helyt tud állni a plébániai feladatokban is. Mindig fontos volt számára, hogy a plébánosi munkáját elvégezze, és ezt ne hagyja el, ne maradjon abba semmiféle olyan dolog, amit másnak kell helyette csinálni. Sok elismerést kapott ő és rajta keresztül a Karitász is. Örülünk, hogy hitelesen Krisztus szeretetének, az egyház szeretetének a hirdetője kapta ezt az értékes díjat idén.
0: A Föld sója szerdán 8 óra 45 perckor kezdődő műsorában bővebb összeállítást hallhatnak a Szent István díj idei átadásáról és díjazottjáról. A piarista rend augusztus 25-én Kalazanci Szent József, a rend alapítója, fő ünnepét tartja. A rend generálisi kongregációja ünnepi levelében arra hívja fel a figyelmet, hogy Kalazancius öröksége ma is irányt mutat a piarista közösségeknek. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
4: A rend generális kongregációja ünnepi levelében arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendalapító egész életével megértette Jézus tanítását, miszerint a kicsinyek szolgálata és az alázat teszi naggyá az embert. A piarista küldetés ma is azt jelenti, hogy figyelemmel fordulnak a gyermekekhez, védelmezik méltóságukat, segítik családjaikat és lehetőséget kínálnak azoknak, akik hátrányos helyzetben vannak. Aki tehát olyan jelentéktelenné lesz, mint ez a kisgyermek, az a legnagyobb a mennyek országában, idézi a levél az evangélium szavait. Segíteni a leghétköznapibb dolgokban ma arcokat és neveket jelent. Kalazancius karizmája testvérekké teszi a piarista közösséget, és nem engedi meg a közömbösséget, olvasható az ünnepi levélben. A generális kongregáció megemlékezik a Venezuelát és Kolumbiát sújtó földrengésekről is. Hangsúlyozza, amikor a piarista közösség valamely része szenved, mindannyian meghívást kapnak a közelségre, az imádságra, a szolidaritásra és a konkrét segítségnyújtásra. A levél arra buzdít, hogy Kalazanci Szent József példáját követve ismét a kicsinyeket állítsák a középpontba, alázattal szolgáljanak és örömmel éljék meg a piarista hivatásukat.
0: A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja a magyar emberek életének megvédése volt, közölte a Fidesz frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében, azt követően, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, feljelentést tett a COVID elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Az akkori kormány egyetértett a munkáját segítő tudósokkal és az operatív törzsel, abban, hogy a lélegeztetőgépek számának jelentős és gyors növelése szükséges. Hozzátették, hogy közben a világpiacon vérre menő küzdelem folyt a lélegeztetőgépek beszerzéséért, ezért szerintük felelős és helyes döntést hozott a korábbi kormány akkor, amikor annyi eszközt vásárolt, amennyit csak lehetett. Kettő nyilvánossá teszi az országos mentőszolgálat a kiérkezési időket, jelentette be az MTI szerint az egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón Budapesten. Hegedű Zsolt szupermérföldkőnek nevezte a mentőszolgálat kiérkezési adatainak nyilvánosságra kerülését. Azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától. Szembesülni kell a saját eredményeinkkel, ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés, mondta. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a célok a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A kiérkezési időn kívül mérni kell a szakmai és az operatív mutatókat is, mert ezek ismerete nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. Kiemelte, erősíteni kell a lakossági edukációt is. Közös tájékoztatóban foglalta össze a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a legfontosabb tudnivalókat a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati célú készítményekről, tudatta az MTI. A NAV keddi közleményében emlékeztet, szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy melyik termékekre alkalmazható a 0%-os adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. A hatóság kiemelte, a főszabály, hogy a 0%-os adó mérték kizárólag a recept köteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Zene. Szomorú évforduló Szlovákiában 20 éve támadták meg Nyitrán Malina Hedviget, ami a modern Szlovákia történetének egyik legsúlyosabb a magyar közösséget érintő incidense. A Fico kormány tisztviselői azóta is vehemensen tagadják a felelősségüket az eset kivizsgálása kapcsán, és bocsánatot sem kértek. Iski Ibolya tekint vissza.
5: A Malina Hedvig elleni támadásra 2006. augusztus 25-én került sor a reggeli órákban. Az akkor 23 éves lány a Nyitrai Egyetemen tanult és vizsgázni indult, de összefirkált pólóban véresen érkezett meg a tanszékre. Elmondása szerint magyarul telefonált, amivel felhívta magára a két fiú figyelmét, akik ütlegelni kezdték, letépték a pólóját és összefirkálták a blúzát. A támadást követően ugyan minden érintett, beleértve akkor két hónappal korábban először kormányra kerülő, jelenleg is kormányon lévő Robert Ficót elítélte a támadást. A hatóságok és a belügyminisztérium azonban napok alatt megváltoztatta az álláspontját. Azt sugallták, hogy egy kitalált akcióról lehetett szó. Az új nacionalista kabinettel rossz viszonyban lévő magyar kormány, vagy az ellenzékbe vonuló akkori magyar koalíció pártja szervezésében, méghozzá Fico lejáratására. A rendőrségi nyomozás eredménytelenül zárult le. Két héttel később pedig Robert Kalinyák belügyminiszter egy feszült sajtótájékoztatón hazugsággal vádolta meg Malina Hedviget, kifejtette, hogy saját maga okozta a sérüléseit, végül bejelentette, hogy a lány ellen indul nyomozás hamis tanúzás vádjával. Az ügy diplomáciai vihart kavart, tovább feszítette az egyébként izzaklatott szlovák-magyar kapcsolatokat. A rendőrség és az ügyészség a további vizsgálatok során azt próbálta bebizonyítani, miként hazudott az állítólagos kitalált bűncselekmény körülményeiről. A Hedvig ügy egyik jellemzője, hogy az első rendőrségi vizsgálatot eltusoló és a lányt megvádoló politikai szereplők azóta sem hajlandóak az önreflexióra. 2016-ban született döntés arról, hogy a magyarországi legfőbb ügyészség veszi át a nyomozást. Malina Hedvig ekkor már Magyarországon élt. A magyarországi hatóságok végül 2018-ban zárták le hivatalosan is az eljárást, a bizonyítékok ellentmondásosságára hivatkozva. Ez az eset is jól mutatja, hogy egy személy életét miként teheti tönkre az állam és a hatóságok módszeres nyomás gyakorlása, különösen akkor, ha nemzetiségi motívumok is állnak a háttérben.
0: Már az Európai Parlament két frakciójának vezetői is a Romániának járó 770 millió eurós támogatás felfüggesztését kérik Temesvár polgármestere érdekében, hogy megtarthassa a tisztségét. Gáspár Sándor tudósít.
6: A 770 millió euróért Romániának el kell fogadnia a fedhetetlenségi törvényt, jelezvén a komoly harcot a korrupció ellen. A törvénytervezetbe bekerült egy olyan cikke is, amely megtiltja köztisztség viselését olyan személynek, akit összeférhetetlenség miatt elítéltek, és pedig úgy, hogy a régebbi ítéletek is számítanak. Ez pedig konkrétan Temesvár polgármesterét Dominik Fritzet érinti. A törvénycikket a szociáldemokraták erőltették a tervezetbe, az AUR támogatásával meg is szavazták, és hiába tiltakoztak sokan, az Alkotmánybíróság is átengedte ezt a cikkeit 5-3 arányban. Most az Európai Néppárt, amelynek az RMDSZ is tagja, valamint a Renew Europe frakció kérik a pénzátutalás felfüggesztését. Manfred Weber, valamint Valérie Ayer frakcióvezetők arra kérik Ursula von der Leyen elnököt, hogy kifejezetten és egyértelműen tisztázza, a pénzt csak akkor folyosítják, ha Bukarest lemond arról a törvénymódosításról, amely Temesvár polgármestere Dominik Fritz mandátumának megszűnéséhez vezet. A törvény jelenleg ismét a parlament előtt van, az Alkotmánybíróság által kért egyéb módosítások miatt. Közben az USZERE, amelynek elnöke Dominik Fritz, feljelentést is tett, miszerint szabálytalanul került be ez a cikkely a törvény szövegébe. Weber és Ayer is a módosítás visszamenőleges hatáját kifogásolja, leszögezve, ha a jogszabályt egy politikai ellenfél kiiktatására szánták, és az uniós forrásokat eszközként használják annak érvényesítésére, akkor ez már nem csupán politika, hanem a jogállamisággal kapcsolatos kérdés, írja Franz Weber. Általánosságban sértené az európai jogot, mert Dominik Fritz német állampolgár, akit Temesvár polgármesterévé választottak 2024-ben. Eltávolítása tehát sértené az uniós választhatósági jogot. Augusztus 31 a határidő. Kérdés, hogy a pénz, törvény és polgármester hármasából mi esik ki?
0: légvédelmi rendszerekre és rakétákra ad pénzt az EU Ukrajnának. Emellett ukrán technológiával indul dróngyártás Finnországban. Nyíri Kata jelenti.
7: Az Európai Bizottság újabb 6,1 milliárd eurós finanszírozást adott jóvá Ukrajna védelmére. A pénzt elsősorban lég- és rakétavédelmi rendszerek, rakéták, lőszerek és radarok beszerzésére fordítják. Az új támogatás kiegészíti az Európai Unió korábban jóváhagyott Ukrajnának szánt 16 milliárd eurós beszerzési programját. Ebből eddig 8,35 milliárd eurót folyósítottak. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a mostani támogatásra az orosz támogatások fokozódása miatt van szükség. Mint fogalmazott, Európa segíteni akar Ukrajnának abban, hogy megvédje lakosságát és légterét, és biztosítani fogja számára azt, amire szüksége van, amikor szüksége van rá. Ukrajna Finnországban bővíti dróngyártási kapacitásait. Az ukrán Airlogix drónfejlesztő vállalata Finn Innokas céggel állapodott meg együttműködésről, amelynek keretében új gyártókapacitást hoznak létre Finnországban, ukrán technológiára alapozva. A projekt a Build with Ukraine program része. Ennek célja, hogy Ukrajna európai országokban is létrehozzon további gyártóhelyeket, amelyek az ukrán haderő szükségleteit szolgálják. A technológia és a tervezési megoldások ukránok maradnak, míg a finn partner a gyártás felfuttatásáért és helyi megszervezéséért felel. A felek egy közös vállalat létrehozásának lehetőségét is vizsgálják. Az Airlogix elsősorban repülőgép típusú felderítő és csapásmérő drónokat fejleszt. A finn és ukrán együttműködés keretében a tervek szerint a gyártás nagy része Ukrajnába kerül majd. Alexandr Stubb finn elnök szerint a legyártott drónok 90%-át Ukrajnának szánják, míg 10% Finnországban marad.
0: Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter és Paul Richard Gallagher címzetes érsek a Vatikán államtitkárságának államközi kapcsolatokért felelős titkára kedden Moszkvában, adta hírül az MTI. Lavrov a közös sajtótájékoztatón elmondta, Oroszország megerősítette hajlandóságát a Vatikánnal való együttműködésre az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, egyebek között a gyermekügy kérdésében. Gallagher érsek közölte, a Vatikán kész bármilyen jó szolgálati segítséget megadni annak reményében, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus békésen rendeződik. Közlekedési hírek következnek.
8: Jó reggelt kívánok! Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a félútpályát Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 19. kerületben a Nádasdy utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. A 194-es, a 194B, valamint a 994-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a ma reggeli vonatforgalom az országban. A ceglédi vonalon zajló karbantartás új ütemhez ért, szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Ezek a vonatok továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis Interrégiók biztosítják. A csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok kimaradnak, viszont az S21-es vonatok már újra a teljes útvonalon járnak, a nyugatiból indulnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. Karbantartás zajlik a Bakony vasúton, ezért ma Veszprém és Zirc között járnak pótlóbuszok, de pótlóbuszok járnak holnapig Debrecen és Nyírábrány között is. Előre jelzem, hogy holnaptól vasárnapig a H5-ös hív csak a Batthyány tér és Békásmegyer között fog járni, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusszal, valamint a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! És Horváth Levente, Mavinform.
0: A várható időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdás egyháznak szinódusuk augusztus 22-i megnyitása alkalmából. A szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről adott tájékoztatást a NAV és a pénzügyminisztérium. 20 éve támadták meg Nyitrán Malina Hedviget, ami a modern Szlovákia történetének egyik legsúlyosabb a magyar közösséget érintő incidense. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Paul Richard Gallagher címzetes érsek. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
11: 2026. augusztus 26-a van, szerda. Isten éltesse Izsó nevű hallgatóinkat. Az Izsó egy héber eredetű bibliai név. A név eredetére több magyarázat is ismert, lehet az Ézsau régi magyar alakja, de egyes kutatók az Izsák becéző formájának tartják. Jelentése minden esetre szőrös. Augusztus 26-án az egyház Szent Ceferin pápára emlékezik. A harmadik század elején, a keresztény üldözések idején vezette ő az egyházat. Pápasága alatt számos hitvitával kellett szembenéznie, miközben igyekezett megőrizni az egyház egységét. A hagyomány vértanúként tiszteli. 1204. augusztus 26-án királlyá koronázták a mindössze 4 éves harmadik Lászlót. Édesapja Imre király még életében koronáztatta meg fiát, hogy biztosítsa számára a trónt öccsével András herceggel szemben. Imre azonban még ugyanabban az évben meghalt, a kis László pedig alig 1 évig uralkodott. Családjával Bécsbe menekült, ahol 1205-ben meghalt. Halála után András herceg második András néven foglalta el a magyar trónt. 1789-ben ezen a napon fogadta el a francia nemzetgyűlés az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, ami a modern alkotmányos demokráciák egyik alapdokumentuma. A francia forradalom eszméit összefoglaló nyilatkozat kimondta, hogy az emberek szabadnak és jogaikban egyenlőnek születnek, valamint rögzítette a személyi szabadság, a törvény előtti egyenlőség és a népszuverenitás elvét. Hatása messze túlmutatott Franciaországon. A későbbi alkotmányok és emberi jogi nyilatkozatok egyik legfontosabb mintájává vált. 1849. augusztus 26-án Hajnau táborszernagy közölte Görgei Artúrral, hogy első Miklós orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott. Míg a szabadságharc számos vezetőjét kivégezték vagy hosszú börtönbüntetésre ítélték, Görgeit Klagenfurtba internálták, ahol csaknem 2 évtizedet töltött rendőri felügyelet alatt. A közvéleménye miatt sokáig árulónak tartotta. A történészek azonban ma már egyetértenek abban, hogy a világosi fegyverletétel katonailag elkerülhetetlen volt, és Görgei nem árulta el a szabadságharc ügyét. 1898. augusztus 26-án született Peggy Guggenheim, amerikai műgyűjtő és mecénás. A 20. századi modern művészet egyik legfontosabb támogatójaként olyan alkotók pályáját segítette, mint Jackson Pollock, Max Ernst vagy Vasily Kandinsky. A II. Világháború után Velencében telepedett le, palotája ma is a világ egyik legismertebb modern művészeti gyűjteményének ad otthont. 1944-ben ezen a napon a Székelyföld felé előre nyomuló szovjet csapatok az Úz völgyében átlépték Magyarország 1941-es határát. Ezzel a II. Világháború során első alkalommal jelentek meg ellenséges szárazföldi erők az akkori Magyarország területén. Az esemény azt is jelezte, hogy a keleti front végleg elérte az országot, és hamarosan megkezdődtek a Magyarország területén zajló hadműveletek, amelyek hónapokra hadszíntérré tették az országot. 1972-ben ezen a napon kezdődött meg Münchenben a 20. nyári olimpia. A szervezők a berlini 36-os játékok emlékével szemben a vidám olimpiát szerették volna megteremteni. Az eseményt azonban szeptember 5-én a palesztin terroristák által elkövetett merénylet árnyékolta be, amelyben 11 izraeli sportoló vesztette életét. A tragédia ellenére a versenyeket azonban befejezték. A magyar csapat kiemelkedően szerepelt a 72-es müncheni olimpián. 6 arany, 13 ezüst és 16 bronzérmet szerzett, és itt nyerte meg 100. olimpiai bajnoki címét Magyarország, dr. Hegedűs Csaba birkózó győzelmének köszönhetően. 1974. augusztus 26-án halt meg Charles Lindbergh, amerikai pilóta, aki 1927-ben elsőként repült át egyedül, leszállás nélkül az Atlanti-óceánt. A New York és Párizs közötti több mint 5800 kilométeres utat 33,5 óra alatt tette meg, amivel világhírűvé vált. Nevét később tragikus családi esemény is ismertté tette. 1932-ben elrabolták és meggyilkolták 2 éves fiát, az ügy pedig a 20. század egyik leghírhettebb bűnügyévé vált. Ugyancsak ezen a napon, 1979-ben hunyt el Mika Waltari, finn író. A magyar olvasók elsősorban a Sinuhé az egyiptomi című világhírű történelmi regény szerzőjeként ismerik, amely több mint 40 nyelven jelent meg, és 1954-ben Hollywoodban is megfilmesítették. Történelmi regényeiben nagy történelmi korszakokat elevenített meg hiteles háttérrel és fordulatos cselekménnyel, ezért máig a finn irodalom legismertebb alakjai közé tartozik.
10: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
12: Mennyei jó atyám, őriző pásztorom, kelő nap fényénél hozzád fohászkodom. Ne hagyj el engem, édes jó Istenem, ó, ha te vagy velem, kicsoda ellenem. Függesz tekintetet apámra, anyámra, hincs áldást fejükre, a lábuk nyomára. Ámen.

Kedves hallgatóink! Hamarosan Szent Misét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatja Gyurkovics István aszódi plébános, a szentbeszédet elmondja Horváth Zoltán diakónus, orgonán közreműködik Török Kristóf kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, ezt a szentmisénket élő Marika születésnapján hálából ajánljuk föl. Mindig mondom, nem szűk Marka a mi Istenünk, ti is tegyétek ide az oltára nyugodtan a szándékaitokat. Most pedig mindannyian nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bennünket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom
2: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és hulasszással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőt, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk mindenség alkotója, te rendelted, hogy az ember munkával töltse be hivatását. Add, hogy most megkezdett munkánk gyarapítsa a földi életünk javait, és kegyelmet segítségével Krisztus országának terjedését is szolgálja, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, hogy kerüljetek minden olyan testvért, aki kifogásolható módon él, és nem ragaszkodik a tőlünk kapott hagyományokhoz. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradtsággal éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessetek minket. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békét. Az Úr legyen mindjájatokkal. Pál, saját kezemmel írom az üdvözlést. Minden levelemben ez az ismertetőjel, így írok. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, legyen mindjájatokkal. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korolta a farizeusokat. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sirok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is, kívülről igaznak látszatok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek, atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldott téged, Krisztus.
3: Kedves testvérek! Pappá szentelése után néhány évvel kalazanci Szent József egyszer csak észrevette, hogy Róma utcáin mennyi utcagyerek csatangol, akiktől mindenki fél, akiket még kicsinyek, elkergetnek, esetleg pofozzák őket, amikor nagyobbak, akkor félve áthúzódnak előlük az utca másik oldalára, mert, mint a mai fiatalok közül néhányan, bandába verődve járják az utcát, és jobb kitérni előlük. József észrevette ezeket a csavargókat. Kinyílt a szeme, ezeket a gyerekeket talán. Senki sem vette pici korukban ölbe, ezeket nem tanították imádkozni. Ezeknek fogalmuk sincs arról, hogy a mesterség, és alapjában a kilátástalanság, és a neveletlenség az, ami beletaszítja őket a rosszaságba. Fölismerte, ezeket a gyerekeket tanítani kellene. De nem elég az, hogy ki van írva a templom kapura, hogy vasárnap délután hittanóra van, el se tudják olvasni. Analfabéták. Nincs mögöttük szülői háttér, nincs senki, aki őket 10

0: 10 növendékkel kezdett, és 2 év múlva már 1000 a növendékek száma. 15 év múlva már Itália szerte, sőt, Európa szerte, ez az iskola típus virágzik, sokasodik, gyarapszik. Csak közben az alapító az élet szentségnek az útját járja. És most emlékezzünk rá, mit is mondott Límai Szent Róza. Ugye ő azt mondta, hogy emberek, ha tudnátok, hogy micsoda kincs a kegyelem, és elhinnétek, hogy a karizmák, meg a szorongatások egyenes arányban állnak egymással, másként néznek ki a világ. Szent József életében is ez vált láthatóvá, hogy a kegyelem és a karizma és a szorongatás arányosan növekszik. És nem kinevezték rendfőnöknek, hanem a rendjén, a saját alapításán belül olyan kereszteket kapott, amelynek súlya alatt meg is rokkanhatott volna. Mert vádakkal kezdték illetni, aminek az lett a vége, hogy 1646-ban kapott egy pápai levelet, főtisztelendő úr, a vádak következtében, amelyeket ön ellen fölhoztak, ezt a rendet én föloszlatom. Aláírás, 10. Ince pápa. És ekkor ő már több mint 80 éves volt, és látnia kellett, hogy amiért az életét odaadta, az egy tolvonással megsemmisül. És ő tudta, hogy kik azok, akik igazában az ő pozíciójára törtek, és a hatalomért hajlandók voltak az akkor már 10000-eket tanító rendet kockára tenni, és föláldozni. Képesek voltak rá. A kortársaknak, akik látták, hogy nem átkozódik, nem vág oda semmit, nem vádaskodik, az volt a véleménye, hogy József egy új szövetségi jób, aki hallgat a szívében hangzó hangra, és türelmes, és szenved. És meghal úgy, hogy az iskoláját porban, hamuban, tönkretéve látja. 2 esztendő múlva a pápa visszaállította a rendet. A törvény, amit a szentek kezdtek fölismerni, hogy a karizma és a szorongatás párhuzamosan él egymásban, egymásból, megmaradt, és megmarad mindvégig. Amen.
1: Imádkozzunk, Urunk, az Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
2: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Élő Marikáért, hogy elnyerje a szükséges kegyelmeket, kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a földcsója világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, a mi Urunk által.
4: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Istenünk, Te az egész emberi nemet ezekkel az áldozati adományokkal, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel megújítod. Add kérünk, hogy ezek az adományok váljanak javára testünknek, lelkünknek, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, s hozzád Atyához az égbe szállva kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szentelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitte halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, a kész és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen egyesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulsz.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentsége módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Az egység és a szeretet lakomájából részesedve kérjük Istenünk jóságodat, hogy ha ránk bizott munka elvégzésével fenntarthassuk földi életünket, és bizalommal építhessük a te országodat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békével.
0: Istennek legyen hála! Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Eselezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszít vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Gyurkovics István, aszódi plébános, a Szent Beszédet elmondta Horváth Zoltán diakónus, orgonán közreműködött Török Kristóf kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Jubiláns papokat köszöntöttek a Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóján, Attahírül kedden a Magyar Kurír. A pápai áldás szövegét tartalmazó vatikáni dokumentumot Felföldi László pécsi megyés püspök, Májer Mihály nyugalmazott püspök és a papság jelenlétében a pécsi székesegyházban celebrált ünnepi szentmisén adta át augusztus 23-án az ünnepelteknek. 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg Szent István király a pécsi püspökséget, melynek hagyományai szerint az évforduló napján köszöntik a pappá szentelésük valamely kiemelkedő jubileumát ünneplő lelkipásztorokat. Felföldi László pécsi megyés püspök köszöntőjében úgy fogalmazott, ezen a napon ünnepeljük a jubiláns papokat, akik az életútjukban rátaláltak Krisztusra, és az egyházmegyei szolgálatban keresik folyamatosan Isten akaratának békéjét, örömét és szeretetét. A főpásztor név szerint köszöntötte és méltatta az évfordulót ünneplő lelki pásztorokat. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. Tapasztalataik szerint a tanszervásárlás komoly nehézséget jelent a családoknak. Az adományok átadásakor ugyanakkor őszinte örömet látnak a gyermekek arcán. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálat júniusban hirdette meg országos gyűjtését, amelyhez egyéni és céges felajánlók is nagy számban csatlakoztak, augusztus folyamán pedig országszerte áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MTI-vel kedden. Eljárást indított a román korrupció ellenes hivatal a bukaresti kormány főtitkár helyettese ellen, akivel a vádhatóság Jászvásári regionális kirendeltségén közölték, hogy befolyással való üzérkedéshez nyújtott bűnsegédlettel gyanúsítják, közölte a vádhatóság kedden. A tavasszal ellenzékbe vonult szociáldemokrata párt a gyanúba keveredett kormány főtitkár helyettes azonnali felmentését követelte Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnöktől. 13 premierrel köztük egy ősbemutatóval várja közönségét a következő évadban a Pécsi Nemzeti Színház, közölték a teátrum vezetői évadnyitó sajtótájékoztatón kedden a Baranyai megyeszékhelyen. Lipics Zsolt, a színház igazgatója az eseményen elmondta, a 2026-2027-es évadban 13 új bemutatóval várják a közönséget, olyan új társulati tagokkal, mint Bartus Berci, Bájer Fruzsina, Stauróczki Éva és Xantusz Barbara. A sajtótájékoztatón felhívták a figyelmet arra is, hogy legendás alkotókkal, jubileumot ünneplő társulatokkal, ritkán látható művészekkel, új produkciókkal várják a közönséget szeptember 10 és 14-e között a 20. Pécsi Nemzetközi Tánc találkozón, ahol többek között Kulka János is színpadra áll. Végül a várható időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírek kellek közelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, illetve a budai alsó rakparton a Petőfétől észak felé. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Vágóhéd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre számítsanak szegélyépítés miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Lapszemle. Dr. Török Csaba volt a vendége a Café Francesco keresztény kávézó szabad egyetemi előadásának Budapesten augusztus 24-én. A nyitó alkalmon Rónaszéki János, a kávéház alapítója, 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája kapcsán a mesterséges intelligenciáról kérdezte a teológus egyetemi tanárt, írta meg a Magyar Kurír. Török Csaba arra is rámutatott, hogy ezekben a megnyilatkozásokban nem feltétlenül a speciális technológia, etikai kérdésekre kapunk választ. Az egyháznak van egy küldetése, és a kérdés az, miként tudja ezt beteljesíteni a megváltozott körülmények között. Bár Leó pápa enciklikájának alcímében ott áll, hogy a mesterséges intelligenciáról szól, ám meglepő, hogy milyen keveset beszél erről a szöveg. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ugyanakkor az a legfontosabb kérdés, hogy az ember életét hogyan változtatja meg. Nem véletlen, hogy a hasonló megnyilatkozások mindig újra és újra megfogalmazzák a keresztény emberképet. Újszerű keresztény párkeresésről publikált cikket a 777 kedden. Egy kérdőív és néhány fontos szempont segítségével Fernando Cuevas atya olyan egyedülállóknak segített egymásra találni, akik azt szeretnék, hogy Krisztus álljon életük középpontjában. Fernando Cuevas atya az elmúlt 15 évben 1280 egyedülálló embernek segített házastársat találni a WhatsApp és egy egyszerű kérdőív segítségével. A Tinder papnak vagy házasság közvetítőnek nevezett atya egyértelművé tette, hogy a házasságra szóló hivatás semmivel sem kevésbé jelentős a többinél. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Augusztus 26-a, szerda van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A technikai munkatárs Csák Éva, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor kezdődik a reggeli riport, melyben Kárpáti Györggyel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusával, a Futni mentem című film producerével, Gővel Ágoston beszélget. Ebből következik most egy rövid részlet.
5: Azt, hogy szeretnénk megcsinálni ezt a 2019-es a filmre való, az eredeti filmről rátalálás óta érezzük, és aztán utána ez az érzés egyre jobban fokozódott, és ott volt egy nagy fordulópont, amikor ennek a filmnek volt egy forgatókönyvfejlesztése, azt lezárt, a Nemzeti Filmintézetnél úgy tűnt, hogy nem lesz belőle film, ott ezt elgyászoltuk, hogy ez akkor egy ilyen kaland volt, és aztán utána valahogy ez a gyász nem hagyott elengedni minket a projekt, vagy mi nem hagytuk a projektet elengedni.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor Szabó Csillát várom ide a stúdióba, aki a mai házunk táján című műsor témáit ismerteti. 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell ajánlója következik, 8 óra 45 perckor pedig a föld sóját hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen Ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
3: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Jubilás papokat köszöntöttek a Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóján, adta hírül kedden a Magyar Kurír. A pápai áldás szövegét tartalmazó vatikáni dokumentumot Felföldi László pécsi megyés püspök, Májer Mihály nyugalmazott püspök és a papság jelenlétében a Pécsi Székesegyházban celebrált ünnepi szentmisén adta át augusztus 23-án az ünnepelteknek, akik között voltak, akiket távol létükben köszöntöttek. 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg Szent István király a pécsi püspökséget, melynek hagyományai szerint az évforduló napján köszöntik a pappá szentelésük valamely kiemelkedő jubileumát ünneplő lelkipásztorokat. Felföldi László pécsi megyés püspök köszöntőjében úgy fogalmazott, ezen a napon ünnepeljük a jubiláns papokat, akik az életútjukban rátaláltak Krisztusra, és az egyházmegyei szolgálatban keresik folyamatosan Isten akaratának békéjét, örömét és szeretetét. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. Tapasztalataik szerint a tanszervásárlás komoly nehézséget jelent a családoknak, az adományok átadásakor ugyanakkor őszinte örömöt látnak a gyermekek arcán. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálat júniusban hirdette meg országos gyűjtését, amelyhez egyéni és céges felajánlók is nagy számban csatlakoztak. Idén is tanulmányi kiránduláson vett részt a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum diákjainak egy csoportja július utolsó hetében. A Tihanyi Bencés apátság évről évre helyet ad és lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy mind szellemileg, lelkileg fejlődhessenek, látószögük kitágulhasson. Ezt a nyitottságot, határtalan vendégszeretetet és odafigyelést tapasztalták idén is. Varga István 12. osztályos diák beszámolóját a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Augusztus 25-én tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. A szentmise főcelebrása Ternyák Csaba egri érsek volt. A szertartást követően Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a Katolikus Nevelés Profétái Táblatai címmel tartott előadást. Többek között a hasznosság mérhetőség dilemmáiról, a nevelés kérdéseiről szólt. Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója, úgy reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban című előadásában, az iskolák és a társadalmi elvárások kapcsolatáról szólva úgy fogalmazott, A külvilág kizárása az intézményekből rossz válasz, miként az is, ha minden igénynek megfelelve próbál működni az iskola. Végül a várható időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Caro Emerald felvétele szólt itt a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjében. 8 óra 8 perc van. Következik a reggeli riport. Jótékonysági pikniket szervez holnap csütörtök délután a Budapesti Millenáris Parkba a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 17 órától közönség találkozó és játék, majd este 19:30-tól a Futni mentem című filmet vetítik. A rendszerváltás óta eltelt időszakban a Hogyan tudnék élni nélküled mellett ez a film vonzotta a legtöbb nézőt a filmszínházakba a magyar filmalkotások közül. De mi lehet az elképesztő siker oka? A film története szerint Vera a férjével közösen teljesít egy bakancslistát. Már csak egy kihívás maradt hátra, amikor a férj váratlanul meghal. Az asszony elhatározza, hogy az utolsó kívánságot is végrehajtja, és lányaival váltóban lefutja a maratont. Nem véletlen, ha többen felkapják a fejüket, ugyanis ez az alaphelyzete a Nők, ha futnak című 7 évvel ezelőtt bemutatott cseh filmnek is, amely a Futni mentem történetének alapját adta. Erről is kérdezi Gővel Ágoston, Kárpáti Györgyöt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusát, a Futni mentem című film producerét.
1: Azt, hogy szeretnénk megcsinálni ezt a 2019-es a filmre való, az eredeti filmre való rátalálás óta érezzük, és aztán utána ez az érzés egyre jobban fokozódott, és ott volt egy nagy fordulópont, amikor ennek a filmnek volt egy forgatókönyvfejlesztése, azt lezárták a Nemzeti Filmintézetnél, úgy tűnt, hogy nem lesz belőle film, ott ezt elgyászoltuk, hogy ez akkor egy ilyen kaland volt, és aztán utána valahogy ez a gyász ez nem hagyott elengedni minket a projekt, vagy mi nem hagytuk a projektet elengedni, és aztán utána egy ilyen játékos gondolkodásból, elmélkedésből kezdett egyre jobban konkrétumot vagy formát tölteni az, hogy lehet, hogy más módon, de mégis lehet belőle film. És aztán lépésről lépésre haladtunk, és gyakorlatilag amikor 23 nyarán döntöttük el, vagy állapodtunk meg Herendi Gáborral, hogy oké, akkor ez 24 tavaszán mégiscsak készüljön el, akkor utána meg már úgy voltunk vele, hogy most már viszont nem fogjuk engedni, hogy ne készüljön el.
2: Itt említetted a film eredetiét, ugye Csehországból Nők, ha futnak címmel jelent meg ott egy produkció. Mit lehet tudni ennek a sikeréről, a nemzetközi vízhangjáról?
1: A filmre egy Trade magazinba találtam rá, ami arról szólt egy hír formájában, hogy rekordot döntött Csehországban egy helyi film. Ez volt a Nők, ha futnak. Másfél millió nézőt ért el 19 tavaszán, és akkor az egy döbbenetes szám volt ott is. Tehát a csehek nagyon szeretik a saját filmjeiket, több százezer néző nézi az egy-egy közönségfilmet, tehát hogy milliós nézőszáma van évente a cseh közönségfilmeknek, de ez a szám még ott is nagyon kiugró volt. És igazából rögtön ilyen eszenciálisan ragadott meg a történet. Tehát az, hogy van egy gyászoló anya, és hogy három lányával egy család, és hogy ők lefutnák a maraton,

0: fazonszabászat történt, tehát nem érdemes összehasonlítani az eredetiben, mert az alaphelyzeten kívül nem sok minden maradt meg, mert azt tudtuk, hogy nem fog működni a cseh humor, a cseh helyzetek, a cseh életszituációk, tehát hogy csináljuk meg ugyanezt magyarba, és akkor gyakorlatilag így jött az létre, hogy egy ilyen mindenki magára ismerő és a mai magyar valóságot a szó pozitív értelmében leképező film született.
1: Számítottatok-e ilyen sikerre? Ennyien fogják moziban megnézni?
0: Nem, mert hogyha azt mondanánk, hogy igen, az nem lenne igaz. Tudnélik, az, hogy 200-300 ezer néző megnéz Magyarországon egy vígjátékot, azt látjuk a statisztikákból. Azt, hogy egy-egy különleges vígjáték, vagy egy-egy különleges film, nem csak vígjáték, megtalálja az utat a közönség szívéhez, és mondjuk elér 500 000 nézőt, ezt is láttuk, de mondjuk ebből láttunk 5 darabot összesen az elmúlt 30 évben. Az volt a mi elvárásunk, az volt a mi gondolatunk, hogy miután ez a film elég sok egzisztenciális kockázattal, anyagi kockázattal, tehát konkrétan bankhitellel és egyebekkel készült, kell lenni egy minimum nézőszámnak, ahol mi nem megyünk szó szerint tönkre. Viszont láttuk ennek a maximumát is, mert konzervatívan számoltuk a lehetőségeket, és úgy voltunk vele, hogy 200-300 ezer nézőt megtalálhat a film akkor, hogyha ez egy minőségi, szórakoztató vígjáték lesz, és a szájhagyomány majd repíti. Ez látszódott kezdetben, és aztán valahol egy ponton átkattant ez a dolog, amikor olyan szinten hátára vette a szájhagyomány, hogy egy teljesen más pályára állt. Tehát, hogy egyszerűen annyira valószínűtlen volt ez, és mindenki azt mondta, hogy ez véget ért, ez az idő nem jön el még egyszer, hogy nincs most már az, hogy Timár Péter vagy Koltai Róbert csinál valami sikeres dolgot, és akkor a Csini Baba 500 000 nézőjét, vagy a Miniszter Félrelép 662 000 nézőjét akár csak megközelíteni lehet. Streaming szolgáltatók vannak, hollywoodi stúdiófilmek tömegével vannak, felnőttek nyugat-európai országok az amerikai film szintjére, tehát mondjuk gondolok itt Franciaországra, vagy skandináv országok filmgyártására. Tehát, hogy akkora verseny, akkora dömping van, hogy ebben a hazai az ilyen tanúszavaival élve, ugye ez a kicsi sárga, de a miénk, tehát, hogy ezt el kell fogadni. És igazából valahol mi ebből is indultunk ki, hogy limitációk vannak, és számomra az egyik legszívmelengetőbb tanúsága ennek az egésznek, hogy van magyar mozinéző, van magyar filmre igény, megfelelő tartalmat kell csinálni. Nem mondom, hogy mi bármit tudtunk, vagy szóval okosabbak, jobbak vagyunk, egyszerűen mi csak rámutattunk akaratunkon kívül arra, hogy ez igenis lehetséges. Itt igazából meg lehet ilyen nagyon, nagyon szentimentális húrokat pendíteni, de mégiscsak ugye, ahogy miről kell, hogy szóljon egy nemzeti filmgyártás, hangsúlyozom, nem Magyarországon, mindenhol a világon, tehát Magyarországon is. Hogy a nemzeti identitást erősíti, hogy az országimást erősíti, hogy a kulturális hagyományokat tudja, a társadalmi összetartó ereje van, tehát hogy egy csomó olyan funkciója van, ami kvalitatív, tehát hogy egyszerűen nem számszerűsíthető, mérhető, de elválaszthatatlan tőle. Tehát nem véletlen, hogy hozzánk hasonló kiskapacitású országokba, tehát mondjuk ilyen lélekszámú országokról beszélek, Dánia, Belgium, Hollandia, Csehország, tehát mondjuk 10 millió körüli, nincs piaci alapú alanyi jogú filmkészítés, az államnak azért feladata, amit elmondtam, hogy részben katalizálja, segítse a film születését, filmek elkészítését, és ezeket a hatásokat ezen keresztül tudja erősíteni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy kulturális beágyazottság akkor, amikor ugye ilyen globalizáció van, meg mainstream kultúrák vannak, meg tényleg a fiatalok a angol nyelvű tartalmakon keresztül az internetről megtanulják a nyelvet, de magukba szívnak konzumkultúrát, meg mindent is, reflexekkel. Tehát, hogy akkor hihetetlenül érdekes az, hogy olyan vidéki mozikban, hagyományos, egytermes ártmozikban, hívjuk ezt ártmozikban, tömegek vannak, amik már be akartak zárni. Tehát, hogy Békés Csabának futni mentem, a Békés Csaba helyi moziban több mint 10 000 ember látta, hogy olyan mozikban, kisvárosokban, Mohácson, Sárváron, Jászberényben olyan emberek jelennek meg a mozikban, akik 35 éve nem mentek el, vagy már nem is terveztek többet moziba menni. Ez egy szórakoztató vígjáték, ami úgy szórakoztat, hogy közben ilyen ízig-vérig jó értelemben magyar, azokat az értékeket mutatja meg, amikkel mi azonosulni akarunk, tehát azért család, anyaság, gyerekvállalás, gyász, elmúlás, gyászterápia, a család összetartó ereje, egészséges életmód, futás, sport, tehát hogy ezek mind-mind összegyúródnak, és egyúttal ez a kérdés, korábbi kérdésedre válasz, hogy

0: mi a sikernek a titka. Hát ezek az elemek egy ilyen nagyon érdekes elegyet alkottak, ami felszívódott egyszerűen a társadalomban, és hirtelen a társadalom azt mondta, hogy ez, erre neki igénye van. Ennek a történetnek valahol van egy olyan mélyen gyökerező, eszenciális üzenete, van valami olyan spirituális kontextusa, ami ezek szerint, mindegy, hogy hol dolgozzák fel, rezonál az emberre. Tehát, hogy nincs még minden veszve, amikor azt hiszük, hogy minden veszve van, és ez nekem nagyon-nagyon komoly reményt ad, mert benne vagyok, de ha nem lennék benne, is azt mondanám, hogy az életem egyik leginspirálóbb története az, ami a Futni mentemmel megesett.
1: Jótékonysági pikniket szervez holnap csütörtök délután a budapesti Millenáris Parkba a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 17 órától közönség találkozó és játék, majd este 19:30-tól a Futni mentem című filmet vetítik. A Futni mentem producerét, Kárpáti Györgyöt Gővel Ágoston kérdezte.

0: 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, élő műsorajánló következik, itt ül már velem a stúdióban Szabó Csilla. Szia Csilla, ma is házunk táján, mi várható a mai műsorban?
1: Jó reggelt kívánok! Agresszió kezelésről fogunk beszélgetni, méghozzá a szülők és a gyerekek agressziójának a kezeléséről. Azért gondoltam, hogy erről a témáról érdemes egy műsort készíteni, mert a saját családomban azt látom, hogy egy nagyon mélyre nyúló története van annak, hogy talán nem csak nálunk, hanem hogy Magyarországon hogy kezelték a családi agressziót. Ugye mondjuk még a szüleimnél az teljesen természetes volt, hogy az ő szüleik elverték őket alaposan, hogyha valami nem úgy alakult, ahogy a gyereknek kellett csinálni. Addig mondjuk engem már szerencsére nem vertek, de másképpen azért megpróbáltak rávenni arra, hogy betartsam a szabályokat, és azt látom, hogy azért mi próbáljuk úgy lazítani ezt a fajta agressziót, mondjuk verbális agressziót, vagy az érzelmekkel való zsarolást, és úgy megoldani a gyerekeinknek a nevelését, hogy minél kevesebb stresszt okozzunk nekik. De hát nehéz ezt csinálni, mert hogy nincsen másmilyen példa, csak amit láttunk a szüleinktől. Úgyhogy két olyan szakembert hívtam, egy pszichológust és egy ilyen családi, illetve csoportos helyzeteket kezelő coachot, akik foglalkoznak ezzel az agresszió a családban, az agresszió kezelésnek a mintáit, hogyan tanultuk, hogyan írhatjuk át, szóval ezzel a témával. És remélem, hogy fognak tudni hasznos tippeket adni, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Lehet egyáltalán
0: igen,
1: jól csinálni?
0: Meg egy fontos kérdés talán az is, hogy a felnőttek esetében nem feltétlen, de talán tudatában lehet olyan technikáknak, amivel a különböző feszültségeket és stresszt le tudja vezetni, és nem feltétlen a gyereken, de például egy kisgyerek esetében, ha benne gyülemlik fel dű, stressz, idegesség, ő nem biztos, hogy tudatosan tud olyan technikákat alkalmazni magában, amivel ezt levezetheti, vagy átkonvertálhatja ezt valami mássá, de valószínűleg tanítható ez is kisgyerekek számára is, hogyha nagyon dühös, vagy stresszes, vagy szorong, akkor mit csináljon, ugye mihez kezdjen magával?
1: Hát a gyerek mindenképpen tanul, ugye tanulja a szülő példáját, tehát hogyha nem is azt akarjuk mi megtanítani neki, hogy ő hogy kezelje a stresszét, ő le fogja másolni azt, ahogy mi csináljuk. Nem biztos, hogy jól csináljuk mi sem. Tehát hogy lehet, hogy magunknak sem teszünk jót azzal, ahogy mi a saját feszültségeinket kezeljük, vagy levezetjük. És szerintem ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy egyetem mi az, hogy stressz, vagy mi az, hogy agresszió, mi az, hogy feszültség. Van ennek mondjuk egy egészséges, természetes módja, meg mennyisége, és ami nem az, azzal mit csináljunk.
0: De hogyha te például nagyon stresszes vagy, vagy valami nagyon nyomaszt, akkor vannak ilyen praktikáid, vagy olyankor egyszerűen csak feszültebb vagy, vagy le tudod ezt vezetni, valahogy elmész futni. Most éppen a filmről jutott eszembe, de bármi más, hogy van ilyen technikát, hogy ez...
1: Hát én futni már régen nem futottam, de edzek otthon, és akkor ezt nagyon-nagyon nagy erőbevetéssel csinálom.
0: Ezt tud segíteni.
1: És akkor mindenkit kizárok, igen. Tehát, amikor én otthon edzek, akkor nem jöhet oda senki.
0: Jótékony hatása van akkor ezek szerint.
1: Igen.
0: Gondolkodtam én is még így, hogy mi lehet az, ami ilyenkor megtörténik. Hát ha nincs rá lehetőségem, hogy elmegyek sétálni egy kicsit, vagy nem is tudom, zenét hallgatok, olvasok valamit, de olyankor a stressz néha elviszi a figyelmem az olvasmányról. Most gondolkozok egyébként, hogy de ilyen bevált praktika mindig más. Vagy megpróbálom elterelni a figyelmemet. Általában én magamba őrlöm ezeket, és aztán valahogy ez valami teljesen indokolatlan történés, valami történik, és akkor jön ki. Ez egy érdekes téma tényleg most ezen is ilyen gondolkodni, hogy az ember mit kezd a felgyülemlett stresszel, és hogy mi a stressz, mi az egészséges határ.
1: Na hát várjuk a hallgatókat, hogy ők is gondolkodhassanak erről, és esetleg kapnak olyan tippeket, amik őket segíthetik a mindennapjaikban.
0: Kedves hallgatóink, Szabó Csilla számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Idén is tanulmányi kiránduláson vett részt a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly teológiai líceum diákjainak egy csoportja július utolsó hetében. A Tihanyi Bencés apátság évről évre helyet ad és lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy mind szellemileg, mind lelkileg fejlődhessenek, hogy látószögük kitágulhasson. Ezt a nyitottságot, határtalan vendégszeretetet és odafigyelést tapasztalták idén is. Varga István 12. osztályos diák beszámolóját a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Augusztus 25-én tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai vettek részt. A Szent Mise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt. A szertartást követően Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a Katolikus Nevelés Profétai Táblatai címmel tartott előadást. Többek között a hasznosság, mérhetőség dilemmáiról, a nevelés kérdéseiről szólt. Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban című előadásában az iskolák és a társadalmi elvárások kapcsolatáról szólva úgy fogalmazott, a külvilág kizárása az intézményekből rossz válasz, miként az is, ha minden igénynek megfelelve próbál működni az iskola. Végül a várható időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A Szél Kálmán tér környékén, a budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtól a Lánchídig, a Műegyetem rakparton északi irányban, a Szerémi úton befelé a Dombóvári út előtt, illetve a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Balcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi-Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Torszó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a ma reggeli vonatforgalom az országban. A Ceglédi vonalon zajló karbantartás új ütemhez ért, szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Ezek a vonatok továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis Interrégiók biztosítják. A csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok kimaradnak, viszont az S21-es vonatok már újra a teljes útvonalon járnak, a nyugatiból indulnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 weboldalon. Karbantartás zajlik a Bakony vasúton, ezért ma Veszprém és Zirc között járnak pótlóbuszok, de pótlóbuszok járnak holnapig Debrecen és Nyírábrány között is. Előrejelzem, hogy holnaptól vasárnapig a H5-ös hív csak a Battyányi tér és Békásmegyer között fog járni. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusszal, valamint a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! És Horváth Levente, Mavinform.
0: Lapszemle. Dr. Török Csaba volt a vendége a Café Francesco keresztény kávézó szabad egyetemi előadásának Budapesten augusztus 24-én. A nyitó alkalmon Rónaszéki János, a kávéház alapítója, 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája kapcsán a mesterséges intelligenciáról kérdezte a teológus egyetemi tanárt, írta meg a Magyar Kurír. Török Csaba arra is rámutatott, hogy ezekben a megnyilatkozásokban nem feltétlenül a speciális technológia, etikai kérdésekre kapunk választ. Az egyháznak van egy küldetése, és a kérdés az, miként tudja ezt beteljesíteni a megváltozott körülmények között. Bár Leó pápa enciklikájának alcímében ott áll, hogy a mesterséges intelligenciáról szól, ám meglepő, hogy milyen keveset beszél erről a szöveg. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ugyanakkor az a legfontosabb kérdés, hogy az ember életét hogyan változtatja meg. Nem véletlen, hogy a hasonló megnyilatkozások mindig újra és újra megfogalmazzák a keresztény emberképet. Újszerű keresztény párkeresésről publikált cikket a 777 kedden. Egy kérdőív és néhány fontos szempont segítségével Fernando Cuevas atya olyan egyedülállóknak segített egymásra találni, akik azt szeretnék, hogy Krisztus álljon életük középpontjában. Fernando Cuevas atya az elmúlt 15 évben 1280 egyedülálló embernek segített házastársat találni a WhatsApp és egy egyszerű kérdőív segítségével. A Tinder papnak vagy házasság közvetítőnek nevezett atya egyértelművé tette, hogy a házasságra szóló hivatás semmivel sem kevésbé jelentős a többinél. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
4: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
7: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban egy sokféle művészeti területet átfogó kötetről beszélget Koppány Zsolttal Fazekas Gyöngyvér. Majd egy irodalmi műsorunkra hívjuk fel a figyelmüket. Az idei versmaratonon a költészet napján számos költő vendégeskedett rádiónkban, és az akkor felolvasott versekből készült összeállítással készültünk nemzeti ünnepünkre. Ám először Oszkó Jakab Natáliát, Tóth Zsófia kérdezi arról, hogyan változott az elmúlt 10 év alatt a Kerekdomb Fesztivál. Most ebből a beszélgetésből hallhatnak egy rövid részletet.
8: Idén már 22 borászat tárja ki kapuit, és egyre többen és többen evidenciaként kezelik, hiszen egyébként az egész Kerekdomb Fesztivál alatt 18-tól 20-ig több településen, Golopon, Monokon, Legyesbényén, Szerencsén, Rátkán át, és fesztiválbusz érkezik, és le tudjuk tenni az autót, hogy végre megkóstolhassuk azokat a finom és híres tájai borokat, meghallgatva a családi sztorikat a borászatoknál, és az egy nagyon jó visszajelzés, hogy a Kerekdomb Fesztivál vált azzá, ami miatt több település is újra térképre került. Fontos elmondani, hogy 20 program helyszínünk is van. Például van egy színházi helyszínünk a Közösségi Házban, itt Györei Zsolt Latabárné fiát láthatjuk Peller Károllyal, amit Györei Zsolt és Peller Károly együtt rendezett, de láthatjuk Lackfi János Medvelesét, amit Csibi Gergely és Márton Robert játszik, rendezője Őze Áron. Márfi Márk lassanyját, illetve egy Her előadást is láthatunk itt egyébként. Az Alkotóházban a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületével különböző mesterségeket nézhetünk még meg, lehet, hogy talán utolsó utáni pillanatban egyébként, de van komoly zenei helyszínünk is, a Miskolci Zeneakadémiával összefogva, ott pedig egy gitárduóval, bakcselló estel, illetve magánénekesekkel találkozhatunk, illetve az Ezüst és Ében Fuvola Együttes műsor Viktorral is. Vannak kiállításaink, vagy a Tokaj Ártvány Barka Galériában irodalmi és zenei programokkal találkozhatunk. Itt lehet csendtörékeny, üres, udvaros Dorottya estére beülni, vagy Csúlya Imre és Hámori Gabinak a Hiszek egy párbeszéd Istennel előadására. Ezek azért mind ilyen csendesebb, elmélyülősebb előadások, de hát hogyha valaki zenére vágyik, arra is van lehetőség.
0: A Kerekdomb Fesztiválról többet is hallhatnak a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettánkban. Várja majd önöket a zenei szerkesztő Varga Ramona, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, valamint a műsorvezető Ungvári Judit.

0: A Cimbali Band felvétele szólt. 8 óra 45 perc. Kedves hallgatóink, a Föld sója következik. Ünnepélyes keretek között hagyományosan a királynapok keretében adták át az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérváron, a Szent István hitoktatási és művelődési ház dísztermében. A város legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor, protonotárius, kanonok, pápai káplán, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vehette át. A keresztény értékeket hitelesen képviselő, lelkiismeretesen áldozatos munkájáért, amelyet a rászorulókért, a szegényekért és a bajba jutottakért végzett. A Föld sójában Csurgai Horváth József kuratóriumi tag, a Városi Levéltár és Kutató Intézet igazgatója, Spányi Antal püspök, a kuratórium elnöke, Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete méltatja Écsi Gábor munkásságát. Megszólal maga a díjazott is.
1: A fehérvári ünnepségen a több mint két évtizedes múltra visszatekintő államalapító Szent István emlékérem és díj alapítvány kuratóriumának döntését hagyományosan dr. Csurgai Horváth József kuratóriumi tag, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója jelentette be.
2: Értéket őrizni nem is olyan könnyű feladat, hiszen olyan értékváltozó világban élünk, hogyan lehetett a Szent István érdemérem és díjnak megőrizni azt az értékét, ami most már 23. alkalommal kerül fókuszba?
3: 2004 óta folytatja munkáját a kuratórium, és hát a gyakorlatból tudjuk, hogy egy idő után az időnek is megvannak a maga nehézségei. Sokszor nem is gondolunk bele egyébként abba se, hogy minden egyes döntésnek van súlya, hiszen egy döntést utána már nem nagyon lehet megváltoztatni. Valóban egy felelősségteljes munka ez is nagy átgondoltságot igényel. Azt gondolom, hogy azért ennek a kuratórium mindig is próbált, véleményem szerint talán meg is felelt, de mindenképpen erőfeszítéseket tett érte. Összességében sok oldalú tevékenységek kerültek az elmúlt évtizedekben példaként állítva mások elé. A szociális terület, oktatási terület, egészségügyi terület, nagyon sokféle terület, művészet, tudományos tevékenységek, azok, amelyek díjakat eredményeztek egy-egy személy számára. Néha szerencsével, néha nagy munkával kell megtalálni, megkeresni azokat a személyeket, akik hiteles példaként állíthatóak tulajdonképpen a társadalmunk vagy a városi közösség elé. Én azt gondolom, hogy idén is jó döntés született akkor, amikor a szociális segélyterület, hiszen a Caritas tevékenység valóban egy összetett tevékenységi kör, amikor az országos Caritas egykor, katolikus országos Caritas egykor igazgatója, Écsi Gábor atya személye került előtérbe, és élvezte végül is a kuratórium egyhangú támogatását.
1: A Katolikus Karitász élen jár a küldetése teljesítésében, amikor lehajol az elesettekhez, amikor fölkarolja a gyengéket, megpróbál lehetősége szerint mindenkinek mindene lenni. Példát is mutat mindnyájunknak, hogy a magunk módján próbáljuk meg Szent István érdemeit megtartani, életünk parancsává tenni, és ennek segítségével követni Krisztust, emelte ki beszédében Spányi Antal püspök, a kuratórium elnöke.
2: Püspök úr, előbb igazgató úr mondta, a Szent István érdemérem és díj maradandó érték mellett végzi munkáját, adja át a díjait.
4: Idén különösen nehéz helyzetben volt a díjat odaítélő bizottság, hiszen sok és sokféle jelölt között kellett eldöntenünk, hogy ezt a díjat kikapja. Végül több ülés után oda jutott a bizottság, hogy legyen a díjazott Écsi Gábor, egy plébános, aki nem csak a maga szűken vett plébánosi tevékenységét végezte, hanem igazán a krisztusi parancs értelmében vitte Krisztus szeretetét a szegényekhez, odafordult az elesettekhez, törődött a családokkal, tette ezt határon belüliekkel, szervezve minden egyházmegyében a Caritas bizottságokat, a Caritas csoportokat, és teszi ezt a határainkon túl is, amikor elmegy és adományokat, élelmiszert, meleg ruhát, amire szükségük van Ukrajnába, aggregátorokat vitt, hogy tudják az életüket folytatni. Részt vesz a katasztrófa elhárításban, amikor olyan helyzet adódik, és igyekszik mindig mindenkinek mindene lenni. Ezt a munkát úgy végzi, hogy mellette helyt tud állni a plébániai feladatokban is. Mindig fontos volt számára, hogy a plébánosi munkáját elvégezze, és ezt ne hagyja el, ne maradjon abban semmiféle olyan dolog, amit másnak kell helyette csinálni. Sok elismerést kapott ő, és rajta keresztül a Karitász is. Örülünk, hogy hitelesen Krisztus szeretetének, az egyház szeretetének a hirdetője kapta ezt az értékes díjat idén.
1: A névos eseményen dr. Herceg Anita, a katolikus Karitász jószolgálati nagykövete méltatta a kitüntetett munkásságát, akit igazi, égi-földi küldetésű embernek nevezett.
5: Écsik Gábor atyát én úgy ismerem, mint aki pontosan tudja, hogy földön és égen a legnagyobb célok felé a legapróbb lépések vezetnek. Hogy aki a kicsiben hű, a nagyban is hű. Hogy a legfontosabb csodákat a mindennapokban, a találkozásokban, egy-egy felénk forduló arcban, a segítségnyújtásban kell keresni. Vagyis végső soron mindig a Karitászban, az őszinte ember szeretetben. Gyanítom, ezért lett lelki pásztor. Mégpedig olyan elkötelezett, akiről Ferenc pápa egyik kedvenc szavával azt mondhatnánk, bárányszagú. Aki nem küld segítséget, hanem elviszi, odaviszi. Anyá ismeri hangját, hallgat a szavára.
1: Az ünnepségen hagyományosan a díjazott, ezúttal Écsi Gábor maga is köszöntötte a díjátadó vendégeit, és köszönte meg az elismerést.
6: Könnyű, hogyha a Jóisten valakit így a tenyerén hordoz. Könnyű, ha valakinek olyan paptársa, majd püspök vezetője van, mint Spányi Antal püspök atya, akinek támogatásával és aktív részvételével végezhettem ezt a munkát. Így könnyű, mert olyan munkatársaim voltak, akik elkötelezetten álltak mindig az ügy mellé, mindig számíthattam rájuk. Így könnyű, mert az a sok ezer önkéntes az ország különböző pontjain, akik a plébánia területén gyakorolják a segítő szeretetet, önzetlenül végzik munkájukat, melyet a Szent Istváni keresztény értékrend megismertetése és elfogadása érdekében a szociális segítő munka területén példaértékűen tettek.
0: A Föld sója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén Joe Cocker felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a technikai munkatárs Csák Éva nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugta adatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MTI-vel. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten egy éve 3742, az idén 5381 új építésű lakás volt eladó. A fővárosi használt lakások medián négyzetméter ára 942.000 forint és 2 millió forint között mozog, a legdrágább városrészekben az új építésűeké a 3 millió forintot közelíti. A Szent Gotthárdi zsidai jópásztor kápolnában gyűltek össze augusztus 22-én a Szombathelyi Egyházmegyéből a papok és szüleik, hogy Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökkel együtt adjanak hálát a papi hivatásukért. A püspök prédikációjában a szülői tiszteletről emlékezett, elsősorban Brenner János szülei iránti tiszteletét, szeretetét állította a jelenlévők elé példának. Szentbeszédében Fekete Szabolcs saját életéből vett személyes élményt is megosztott a lelkipásztorokkal és szüleikkel, amelyből ki lehetett érezni és hallani, hogy mennyire a gondviselés vezette a papi pályára, és emellett a szüleiről is tudott gondoskodni. Augusztus 18-a és 20-a között a magyarországi szlovákok mindegy 30 fős csoportja indult Zarándok útra. A Magyarországos Szlovák Önkormányzat szervezésében megvalósult zarándoklat vezérfonalát a hit, a remény és a szeretet adta, összekapcsolódva az ősöktől örökölt hit és kultúra megőrzésével. Walter Domonkos beszámolóját a Magyar Kurír szerkesztve közli. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek Budapesten, írta meg a Magyar Kurír. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi Szent Misére, ahol ez alkalomból külön áldásban fognak részesülni. Végül a várható időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Indulatkezelés, düh, agresszió, mai témáink. A gyerekekről és a felnőttekről, a gyerekekről és a szüleikről fogunk beszélgetni, hogy kinek a dühe agressziója, hogy határozza meg a mindennapjainkat, és hogyan könnyíthetünk ezen. Vendégeim Marton Renáta, aki mentálhigiénés segítő, és NLP coach, ezt majd megmagyarázza nekünk, hogy ez mit jelent, igen, és Péri Orsolya, aki pedig gyógypedagógus, és így ketten egy csapatot alkotva a gyerekeket, meg a szülőket is segítik abba, hogy kicsit nyugodtabbak legyünk. Ennyi az egész, hogy nyugodtabbnak kell lenni? Ez az indulatkezelés?
1: Gyakorlatilag röviden igen, de azért ez egy elég komplex téma, szerintem nem állunk azért meg a Renivel azoknál az ilyen egyszerűbb dolgoknál, hogy lélegezz, vagy meditálj, tehát hogy azért egy kicsit jobban belemegyünk a témába, azért ez egy komplex és sok összetevős dolog, hogy hogyan is tudunk nyugodtak maradni, és kell-e egyáltalán mindig nyugodtnak maradni, tehát a hozzám forduló szülők például nagyon sokszor arra panaszkodnak, hogy próbálok türelmes lenni, de nem megy, és állandó kudarc még több feszültséget hoz, még több indulatot hoz be, egy ilyen tehetetlenséget, hogy nem tudok úrrá lenni magamon, és nekem, amit így első körben szoktam ilyenkor mondani a szülőknek, hogy de hát nem kell nyugodtnak maradnod. Miért kéne? Tehát, hogy egy normálisan megjelenő érzés bennem az, hogy most dühös vagyok, vagy csalódott vagyok, vagy feszült vagyok valami miatt, akkor azt mondjuk, miért kéne nekem minden áron leküzdenem. Tehát a gyerekemnek se biztos, hogy az a jó, ha azt látja, hogy én mindenek felett nyugodt próbálok maradni, és elfojtom, akármi is van bennem negatív, tehát nem biztos, hogy adok ezzel egy jó mintát neki.
2: Igazad az, hogy mit kell, és mit nem kell ezt. A kell és a nem kellre oda kell figyelni, ugye kell egy háttérvizsgálat, meg hogy milyen mintamegfigyelést tapasztalunk akkor, amikor a viselkedésünk olyan, amit mi nem szeretnénk, és hogyha olyan a viselkedésünk, amit nem szeretnénk, akkor tudunk segíteni, változtatni rajta. Addig nem tudunk változtatni, amíg fel nem ismerjük, hogy ezek a minták léteznek, illetve hogy nem hatékonyan működik. És ugye akkor kell változtatni, amikor mi hatékony működést szeretnénk.
0: Nem gondoljuk ezt túl? Tehát, hogy egy nem tudom hány évtizede, uh-huh, gondolkodunk egyáltalán ezen, hogy kéne a szülőnek mondjuk az ilyen indulatait kezelni, vagy visszafogni, de hogyha a történelemben, vagy a generációk, uh-huh, során végig gondolom az, hogy mi történt a családban, meg mi történt, ha dühös volt valaki, vagy agresszív, hát akkor mondjuk még az én szüleimet simán elverték az ő szüleik, és senki nem akadt, igen, fent. Sőt, azt mondták, hogy ezek így lesznek tisztességes, uh-huh, emberek, hogy megtanulják, hogy kinek hol a határa, és hogy, igen, kell tisztességesen viselkedni. Most meg, mintha átlendültünk volna a ló másik oldalára, putyulgatjuk a gyereket, úgycsak nehogy véletlenül megérezze, hogy legszívesebben behúznék neki egyet.
2: Pont nálatok hallgattam egy nagyon kedves hölgynek a beszélgetését, ahol levetítette azokat a generációs különbségeket, amik ugye történnek, és hogy mi hogyan alakul. Ezért én nem azt mondanám, hogy túlgondolás, inkább az, hogy gondolkodás, másféle gondolkodás. Más, hogy gondolkodunk most már, másképp kezeljük a gyerekünket, másképp nézzünk rá, mint az előző generációk. Tehát, most már nem jószág, azon jószágnak nézzük a gyereket, hanem próbáljuk megérteni azt is, hogy tanulunk a gyerektől, és felismerjük azt, hogy ez lehetséges, hogy mi is tanulhatunk tőlük, mint felnőttek, és nem csak mi tanítjuk őket. Szerintem egy másfajta filozófiát követünk most már. Én nem gondolom, hogy ezzel probléma van, nem gondolom, hogy ez túlgondolás, inkább másképp gondolkodás. Azt sem gondolom, hogy ezzel baj van, egyszerűen csak a világunk így fejlődik, ez is egy evolúciós folyamat, javíts ki, ha tévedek.
1: Igen, és azért most már a tudomány is nagyon sokat fejlődött ebben is, tehát azért ahhoz képest, hogy a pszichológia azért egy elég, úgymond ilyen fiatal tudomány, tehát nem olyan régóta tudjuk ezeket az információkat, például ami például a gyerekkel kapcsolatos ilyen düh és indulatos viselkedésnek a következménye, tehát egy csomó ilyen dolgot ugye most már azért kutatnak, és vannak róla információink, hogy például egyes viselkedés minták mondjuk károsak a gyereknek a pszichés fejlődésére, és nyilván ezek most már előtérbe kerültek jobban, mint ugye akár a mi szüleinknél is, tehát hogy már azóta is nagyon sokat változott a szemlélet és a gondolkodás erről. Hála szerintem ezeknek a tudományos fejlődésnek is.
2: Azt hiszem, az a felismerés is behozható ide, hogy felismertük azt, hogy azokat a szülőket is pszichológus kezeli, akiket vertek a szüleik, és mármint, hogyha felismerik, hogy ez probléma volt, úgyhogy igazából pszichológushoz járunk akkor, hogyha azok a traumák, azok megragadtak bennünk, amik annak köszönhető, hogy esetleg velünk voltak agresszívek, vagy az előző generációkkal voltak agresszív viselkedésűek, a felmenők, ezek a minták az azért lerakódnak bennünk, és ezt nem szeretnénk tovább örökíteni.
0: És lehet ebből kitörni? Tehát ami ennyire régen van, mondjuk egy családban, vagy egy társadalomban benne, ezek az automatikus válaszok, hát, amik nem igen. biztos, hogy csak a szűk családból, hanem mondjuk a környezetből. Uh-huh. Tehát, hogyha körülöttem állnak a abszolút. Boltban, vagy az iskolában, vagy nem tudom én hol, akik körülöttem vannak, azok is ugyanezeket a mintákat hozzák.
2: Én úgy gondolom, hogy mivel nagyon idealista vagyok ebben a témában, és az emberi fejlődéssel kapcsolatban, szerintem lehet ebből kitörni, és szerintem lehet ezen változtatni, és új szemléleteket behozni, és úgy látni, ahogy elkezdjük úgy látni a világot, ahogy mi szeretnénk élni benne, a környezet is változik hozzánk. És ez, ebben maximálisan hiszek, hiszen ez is a tapasztalatom. Te mit gondolsz?
1: Én csak a tutóigatásra akarok egy picit, mert Csilla kérdezte, csak úgy elmaradt az a szál, hogy igen, hogy azt én is tapasztalom, hogy egy ilyen kicsit a ló túloldalára esés történik, és én azt azért gondolom, hogy így történt, mert a mi generációnk, vagyis a mostani szülők úgy vannak vele, hogy nem szeretnék már azt a fajta nevelési módszereket alkalmazni, amiket ugye rajtunk annak idején, mert hogy tapasztaljuk saját magunkon, vagy hogyha ránézünk a mi saját kapcsolatainkra a szüleinkkel, akkor azt mondjuk, hogy hát de én nem szeretnék ilyen kapcsolatot az én gyerekemmel. Tehát akkor

0: Beszéljünk, hogy agressziót emlegettünk, dühöt, hogy mi ez tulajdonképpen? Van különbség a között, hogy dühös vagyok, vagy agresszív vagyok?
1: Hát nagyon is, és szerintem amúgy nagyon leegyszerűsítjük, és nagyon egyszerűen gondolkodunk bizonyos dolgokra, miközben ezek nagyon komplexek, és sok félreértéshez is vezet szerintem az, hogy a szülők ezzel annyira nincsenek szerintem úgymond tisztában, hogy nincs átgondolva, hogy mi micsoda, és én azt szoktam mondani általában egy gyerek viselkedésen nem biztos, hogy agresszív attól, hogy kívülről annak látszik, mivel hogy van egy csomó oka ugyanannak a féle fajta megjelenésnek, egy viselkedésnek, és én
0: valami
1: inkább...
0: Valami konkrét példát tudnál erre mondani?
1: Például, hogyha mondjuk egy meglöki a társát, mondjuk egy óvis gyerek az óvodába, föllöki a másikat, és elesik mondjuk durván, és jönnek a szülők hozzám, hogy hát úristen, Osi, agresszív a gyerekem, mit csináljak vele, és már látom, hogy ugye az óvónén is esetleg mondja, hogy hát igen, Jócsika agresszívan viselkedik sajnos így a csoportban, és akkor a szülőbe ez így teljesen kétségbeesés, hogy úristen, agresszív a gyerekem, hát egy pszichopata lesz belőle, vagy mi lesz vele? És így
0: tényleg
1: meg kell nyugtatni, hogy nem, hát attól, hogy ő ezt megtette, az nem biztos, hogy ő egy szándékosság volt mögötte, egy szándékosan akarta bántani a másik gyereket, és én az agresszivitást ezt úgy szoktam inkább a szülőknek úgy jellemezni, hogy ez egy szándékos bántalmazás, tehát, hogy még ha ugye
2: nyilván a düh az bennünk van, az agressziót meg kivetítjük más.
1: Tehát az agresszív viselkedés az egy viselkedés, maga a düh az viszont egy érzés, ami mindenkiben megjelenik, az egy természetes módon megjelenő negatív érzés, ugyanúgy hozzátartozik a hétköznapi életünkhöz, mint akár a pozitív érzések, az, hogy boldog vagyok, de ugye ott vannak a negatív érzések, ami most, hogyha már visszamegyünk így a kicsit a múltba, akkor ugye a mi generációnknak nem igazán volt elfogadott az, hogy negatív érzéseket fejezzünk ki. És
0: tehát,
1: ezzel elnyomod,
0: meg nem kezeled a negatív érzéseidet, akkor bukhat ez ki, mint agresszió?
1: Hát például, igen.
2: És így a düh agresszióvá válik.
1: Igen, például.
2: És ezért fontos, hogy felismered, akkor ezt próbáld megkezelni.
0: Ugye azt mondjátok, hogy vannak nyilván a gyereknek is ilyen reakciói, meg lehet ő is dühös, meg van egy-egy ilyen, akár még lehet agresszív is, mert van, amikor direkt csinálja, mert úgy érzi, hogy ő neki van igaza, de hogy mindez azzal kezdődik, vagy azt tetézi be, hogy a szülő viselkedik.
2: Hogy reagál. A reakciók nagyon fontosak, igen.
0: Na, és akkor kezdjük a szülővel, hogy mi is ugye dühösek vagyunk, vagy agresszívek is lehetünk a gyerekünkkel, pont azért, mert mondjuk nem azt tapasztaljuk, amit szeretnénk, vagy amit elvártunk. Tehát megszületett ez a gyerek, jó, akkor még ugye a csecsemőkor az ebből a szempontból bizonyos védelmet jelent az ő számára, mert azt ugye elfogadjuk, hogy akkor azt csinál, amit tud szegény.
1: Igen.
0: És aztán mondjuk óvodáskorban már elkezdünk nagyon dühösek lenni, hogy már elmondtam 50-szer, 80-szor, 8000-szer, és még mindig.
2: Igen, ilyenkor az a kérdés merül föl, hogy mi a probléma a gyerekkel. És nagyon nehéz sok szülőnek, akik felismerik, azokkal tudunk ugye mi foglalkozni, mert őnekik tudunk segíteni. Aki nem, az nem fogja azt a kérdést föltenni, hogy mi a probléma velem. Tehát, hogy lehet, hogy a gyerek visszatükrözi azt, ami bennem zajlik, ami én vagyok, ami az otthoni dinamikában megjelenik, ami köztünk, mint a párkapcsolatban megjelenik, és általában, sőt a legtöbbször, ha csak nem ugye más probléma van a háttérben, más neurológiai probléma, akkor ez legtöbbször ide vezethető vissza. Úgyhogy egy nagyon erős szembenézést kell ilyenkor a szülőnek tennie magával, hogy mi az, amit én elfojtok, mi az, amit én nem mondok ki, mit lát a gyerek a családi dinamikában, amit leképez. És ezt nagyon sok szülő nem szereti hallani, hogy itt téged vizsgálunk először. Mert nem biztos, hogy a gyerekkel van valóban neurológiai probléma.
0: De hogy vizsgálod a szülőt? Tehát, hogyha bemegy hozzád, akkor ez egy más helyzet, mint amikor otthon van.
2: Hát ne kérdezed, hogy érzi magát. A házasságában, a munkahelyén, a családi közegben, a barátok között, és hogy milyen problémái, gondolatai vannak, amik ilyenkor feljönnek, hogy van-e valami, ami őt feldühíti. És általában van. Tehát olyankor elindul az áramlat, hogyha biztonságban érzi a magát, az, aki hozzánk jön, hogy itt akkor elmondhatja, általában van. Nagyon sok

0: sokszor elfojtjuk azokat a vágyainkat, azokat az érzelmeinket, amiket tudjuk, hogy nem szabad a gyereknek mutatni, vagy nem mondhatom el a férjemnek, a barátaimmal nem oszthatom meg, és akkor ez ahogy mondtad, ez belül gyülemlik, és amikor belül gyülemlik, akkor az dühöt vált ki, és nem is tudjuk mi se, hogy azt a dühöt hogyan adjuk át a gyereknek, de átadjuk. És akkor a gyerek ezt úgy jelzi, hogy úgy viselkedik, ahogy legszívesebben mi viselkednénk.
1: Uh-huh. De azért, Renáta, szerintem azt te is tudod, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy most elmondom egy coachnak, vagy egy pszichológusnak, vagy nem tudom, és akkor nem, megoldjuk együtt az összes problémánkat. Nem, tehát mindig van
0: nem azt
1: probléma.
0: Mondtam, hogy egyszerű, hanem azt mondtam, hogy ez innen indul.
2: El tudod kezdeni innen.
0: Tehát, hogy ez egy kezdőpont lehet. Uh-huh. És amikor az első felismerés, hogy itt változtatnom kell valamin, az segít az első lépésben. Nagyon sokan nem ismerik föl. Tehát mi itt beszélgettünk róla azért, mert hogy van egy olyan közeg, aki ezt felismeri, akinek szüksége van a segítségre. Mi a kérdés?
1: Tehát akkor most megvan ez, megvan a hozzáállás, hogy megvan ez a környezet, hogy szeretnénk ezen változtatni, akkor sem fogjuk tudni megoldani az összes problémánkat. Tehát biztos, hogy lesz bennünk stressz. Igen, lesz olyan, amit nem mondhatok el soha a férjemnek, a barátaimnak, akármikor. Ilyen mindig lesz. Tehát lesz bennem stressz. Nincs olyan ember, aki bennem lenne.
2: Uh-huh. Csak be akarom hozni még a Renis szemléletem mellé, ugye, amivel én foglalkozok, a temperamentumokkal, az alaptermészetekkel foglalkozok, és ugye én nekem még itt hozzá téve ugye a Reninek a szerintem nagyon jó, hogy ebből induljunk ki, amit ugye Reni mondott. Én szerintem úgy nagyon fontos megnézni azt, hogy milyen az a valakinek a személyisége, aki éppen hozzánk fordul, és hogy milyen a gyerek személyisége. Én mondjuk úgy foglalkozok a szülőkkel, hogy a gyereket is nézve, tehát bevonva, sőt, nem csak a gyereket, hanem az egész családot, mert úgy gondolom, hogy az egész család számít egyben, mint egy ilyen közös egységben. Igen. Tehát, hogy tényleg nem lehet különválasztani, hogy akkor most csak a szülővel foglalkozok, vagy csak a gyerekkel foglalkozok, hiszen ugye ott a családi dinamika, egymásra hatunk, és még ugye a temperamentumoknak a különbözősége is nagyon-nagyon érdekes helyzeteket hozhat be, mert van, amikor mondjuk van egy temperamentumosabb szülő, és egy nyugodtabb gyerek, és ebből jönnek a konfliktusok, vagy a problémák, vagy van fordítva, van egy temperamentumos gyerek, és van egy nyugodtabb szülő, aki nehezebb érti meg ezt a fajta működését a gyereknek, ezt a fajta viselkedését, hogy ő mondjuk hangosabb, vagy erősebben fejezi ki az érzéseit, és akkor ezek vezetnek konfliktushoz. Na meg a harmadik nagyon vicces, vagy még inkább nehéz helyzet, amikor mind a ketten egy erős egyéniségek, hiszen ugye ezeket a természetbeli dolgokat, ezeket örököljük, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy ugye a szülő is, és a gyerek is egy elég erős természet, és ugye attól függően, hogy milyen jellemvonásaik vannak meg erősen, előfordulhat, hogy mondjuk egy ilyen állandó, ilyen konfliktus helyzetekkel tarkított mindennapokban élnek mondjuk az egész család. Tehát így ebből indulok ki, hogy igen, nézzük meg az alaptermészeteket, és akkor az egyénre szabott módszerekkel dolgozok én a szülőket. Tehát, hogy mondtad, hogy ez csak az első lépés, amit ugye Reni elmondott, hogy felismerjük a problémát, és elkezdjünk tudatosabban hozzáállni ehhez, de nyilván ahhoz, hogy sikereket vagy tartós változást érjünk el, ahhoz azért kell a gyakorlás és meló, és bele kell tenni egy, az elején azért több energiát is, ami nem könnyű.
0: Igen, ehhez szeretnék csatlakozni. Pontosan ezt akartam mondani, hogy persze természetesen nem oldasz meg minden problémát, nem fogsz tudni mindent kibeszélni, viszont lehet, hogy kapsz olyan eszközt, vagy megtalálsz olyan eszközt, amivel te ezt tudod kezelni. Ugye nagyon sokan a tudatos életmódot választják, a meditációt, vagy légzéstechnikát tanulnak, vagy elmennek edzeni, vagy egy nagyon nagy séta segít, és ahogy az Orsi mondja, mind egyéntől függő, hogy mi az, ami segít. Én azt figyeltem inkább meg, hogyha kialakul már egy ilyen harc otthon, akkor a közös megoldásra törekvés a legjobb, mondjuk együtt elmegyünk sétálni, vagy együtt, és ezek ilyen nagyon alap dolgoknak tűnnek, de nagyon fontosak. Hát a felgyorsult világunkban mikor? Vagyis, hogy hát le a kalappel mindenki előtt, aki képes arra, hogy ezt úgy beiktassa az életébe, hogy nem gondolkodik rajta, hanem akkor ugye most ezt szoktuk csinálni, most elmegyünk sétálni, mert látom, hogy itt robbanni fog valami, hogyha nem. Vagy az, hogy egymást egy kicsit akkor eltávolodunk. Tehát, hogy akkor, hogyha tudod azt, hogy van egy szituáció, amiben akkor pattanok én, vagy pattan a gyerek, akkor már látható jelei vannak, hogy ez jönni fog, akkor vagy megpróbálsz ugye váltani valamilyen témára, átfűzni azt a szituációt, amiben vagy eltávolodsz a problémát, úgyhogy akkor egy kicsit te most ebben a részében vagy a fizikai eltávolodás is, igen. Tehát nagyon sok, tehát nagyon nagy az eszköztár, amiből lehet válogatni, csak amikor benne vagyunk egy ilyen neurológiai folyamatban, hogy dühösek vagyunk, akkor ott nem tudod kezelni. Tehát akkor, abban a pillanatban a megválasztási lehetőséged nagyon kicsi, mert szűkült tudatállapotban vagy. Ezért jó az, hogy nyugodtan, amikor ugye el tudod mondani, hogy igazából ezeket észleled, akkor tudsz valamilyen esetleges technikát választani, hogy jó, hogyha jön, akkor ezt már tudom, megfigyelem, és így fogok akkor erre reagálni, és megnézem, hogy ez működik-e. Nem biztos, hogy működni fog. De az, hogy elindulunk egy úton, ez nagyon fontos.
2: És itt jön be a szükséglet hozzá, hogy lássuk azt meg, hogy mi az, amire nekem szükségem van. Most mondtad itt ezt a sétálós példát, és ugye vannak ugye olyan temperamentumú gyerekek, akiknek több mozgás igénye van, vagy energikusabbak, és akár szülők, tehát, hogy konkrétan volt olyan szülő, aki mondta, hogy ő együtt edz a gyerekkel, meg hogyha ő mondjuk egy nap kihagyná az edzést, az biztos, hogy akkor ott ő neki lenne ugye vele probléma, tehát ő lesz feszült, és ő fog a gyerekkel kiabálni, hogyha mondjuk egy nap nem megy el edzeni. És itt jön be, amit a Reni mondott, hogy ha én tudom azt, hogy az én gyerekemnek mondjuk több a mozgás igénye, egy energikusabb gyerek, akkor lehet, hogy azt mondom, és mondjuk tudom azt, hogy mondjuk a férjem is egy energikusabb ember, és én vagyok az, akinek nincs annyi energiája, akkor lehet azt mondom, hogy hát tudjátok mit, akkor most menjetek el ketten, bicajozzatok, én addig itthon akkor iszok egy teát, és leülök egy picit, és 10 percig csembe lesz, és minden, és megpróbálok egy kicsit kikapcsolni, de ha mondjuk én magam vagyok energikus, akkor elmegyek én a gyerekkel biciklizni, de ugye itt látom azt, hogy itt látható az, hogy mennyire fontos az, hogy tudatosan lássam azt, hogy nekem mire van szükségem, hogy én milyen vagyok, és mondjuk, hogy ha ezekkel tisztában vagyok, akkor sokkal jobban tudom tervezni azt, hogy ezekre az adott konfliktus helyzetekre hogyan reagáljak, vagy hogy készüljek fel, vagy egyáltalán hogy tudom elkerülni ezeket a helyzeteket, hogy ne is legyen, mert mondjuk betervezem előre azt, hogy akkor elmegy az apával délután biciklizni, és én majd otthon leszek egy kicsit nyugodtan.
1: Ha mondjuk egy gyerek van.
2: Ha egy van, igen.
1: Lehet 2, 3, 4, 5, 6, akár hány gyerek is.
2: Igen, nekem 4.
0: 4+1, igen.
1: És akkor még vannak ilyen bonyodalmak is, hogy mondjuk, hogy el kéne választanunk, vagy esetleg valami fizikai távolságot kell egy helyzetben, amikor mondjuk ilyen robbanás előtt vagyunk használni, de mi van, ha nincs lehetőség erre, mert tudom, kicsi a lakás, vagy éppen olyan helyzet van, hogy nem mehetek el, mert most vigyázni kell rá, vagy csinálni kell valamit, el kell indulni, most kell menni. Tehát ilyenkor szoktak azért ezek leginkább kialakulni ezek a helyzetek, amikor van még egy plusz nyomás, tehát nem csak mi vagyunk feszültek valami miatt, hanem el kell indulni mondjuk, meg kell csinálni, jön a vizsga, jön a dolgozat, nem tudom.
2: Időre megyek a munkahelyemre, be kell érni a suliba, óviba, igen, abszolút.
1: Ilyenkor nem tudok éppen gyorsan edzeni, vagy gyorsan elmenni, meg gyorsan sétálni, mert nem lehet.
0: Mondhatom, és javíts ki, hogyha rosszat mondok. Ilyenkor nagyon fontos a felkészítés.
2: Igen.
0: Tehát különösen
2: pont ezt akartam mondani.
0: Mondom, az intenzív, impulzív gyerekeknek, mint az én 6 évesem, nagyon fontos az, hogy igazából amikor ilyen helyzet van, akkor előre megbeszéljük. És akkor is tudom, hogy vannak olyan helyzetek, hogy nem, mert hogy azonnal kell valamit, ott akkor viszont a türelem is, akkor végighallgatom azt, hogy visít. De és közben meg kell tennünk azt, amit megteszünk. De a felkészítés nagyon fontos, hogy tudja, hogy ez lesz, utána viszont ez lesz. Tehát a felkészítéssel nagyon gyakran az én gyermekem is kikészül, hogy akkor ő ezt nem akarja, és akkor utána előrevetítek egy másik jövőbeli dolgot, oké, rendben, de hogyha ezt meglépjük, akkor a következő ez lesz. És akkor az, hogyha már úgy gondolja, hogy hogyha átlépünk ezen a dolgon, akkor a következőben megkapom azt, hogy mondjuk elmegyünk a mászókezni, akkor azt úgy le tudja rendezni magába, hogy jó, akkor ki tudom várni. De a felkészítést nagyon fontosnak tartom az ilyen esetekben is az impulzív gyerekeknél.
2: Igen, csak itt is fontos tudnod, hogy neki mi az, ami nehézség, igen, hogy például neki az a nehéz, abban, hogy mondjuk nyomás alatt megcsinálni, igen, amit kérek tőle, hogy mondjuk nehezen vált tevékenységet, vagy például az, igen, a nehéz, hogy ő nagyon energikus, és még nem szaladgálta ki magát, vagy az a nehéz, hogy mondjuk nagyon érzékeny, és mondjuk én rá akarok adni olyan ruhákat, ami neki abszolút kényelmetlen, és ettől kiborul. Tehát, hogyha tudom azt, hogy mi az ő nehézsége, akkor már ugye egyrészt én is fel tudok készülni ezekre a helyzetekre jobban, meg akkor nyilván akkor úgy próbálom alakítani, meg a gyereknek is tudok egy segítséget adni.
1: Egy picit zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A Magyar Katolikus Rádióban a Házunk táján című műsort hallják, melyben ma az indulatkezelésről beszélgetünk Marton Renátával és Péri Orsolyával, és addig jutottunk el itt a zene alatt a stúdióban, hogy mindenképpen most arról beszéljünk, hogy ennek az egésznek az alapja, tehát az indulatkezelésnek az alapja, az az önismeret, meg hogy a gyerekünket is ismerjük.
1: Hát, így van, igen. Ebben segít amúgy a temperamentumoknak a megismerése, és akkor utána tudunk ugye egy olyan módszert választani, vagy akár kipróbálni többfajta módszert és eszközt, ami ugye illeszkedik hozzánk, és nem is biztos, hogy elsőre megtaláljuk, ami jól működik. Ezt szokták mondani, hogy hát ez nekem, nekem ez nem működik, hát mondom, meg kell próbálni akkor mást, vagy máshogy, vagy, tehát hogy tényleg nem feladni ezt, de igen, az egész az önismereten alapul, és akkor lehet ilyen érzelemfejlesztést, vagy ilyen önkontrollfejlesztési technikákat akár tanulni. Tehát kinek mi az, ami éppen nehézség?
2: Hát a legnehezebb és az első lépés az, hogy felismerni, hogy baj van. Ugyanúgy, ahogy bármilyen betegségnél, ez nem.
1: Egy diagnózis kell, igen, először.
2: Tehát, hogy felismered, hogy segítségre van szükségem, mert egyedül ezt nem tudom kezelni. És akkor ugye nagyon sok szülőnek, valami baj van a gyerekemmel. Ugye ez az első gondolat. És ahogy mondtam, olyankor azért meg kell vizsgálni, mi az, amit esetleg átvesz tőlem, amit ő tükröz a viselkedésével, és hogyha arra jutok, hogy nem, semmi, akkor ott mindenféleképpen szakembert be kell vonni, de hogyha azért van egy fajta felismerés, hogy hát lehet, hogy én is pontosan így reagálok, lehet, hogy én is a legszívesebben földhöz vágnám a tányéromat, amikor olyan dolgot kell csinálnom, amit
1: vagy
2: nem
1: meg
2: szeretném.
1: Is
2: vagy meg is teszem, mert ugye akkor tükröz a gyerek, vagy lehet, hogy én is beütnék egyet a falba, hogyha nem tudnám azt, hogy nem szabad. Akkor azért érdemes megnézni, hogy ezt a gyerek, ezt érzi, tudja, leveszi és lereagálja. És akkor az én reakcióim erre megfelelőek-e, átsegítem-e azon, hogy le tudja vezetni, illetve meg tudja oldani a saját érzelmi reakcióját, vagy eszkalálom ezt a problémát az enyémmel, amit beteszek. Ugye nagyon fontos az, hogy amikor ezek az epizódok zajlanak a gyerekben, akkor a szülő nyugodt maradjon, de hogy maradsz nyugodt, amikor, ahogy mondtad, is sietni kell, vagy valamilyen feladatot el kell végezni, akkor ugye ezt nehéz, anélkül, hogy előtte tudatosítottad volna, hogy akkor most tudom, hogy mi következik, megvan a megfelelő eszköz használatom, ha kizökkentem ebből a szituációba. Nagyon sok szülőtől hallom, hogy ups, egy pohár víz, ugye egy hideg víz a gyerek nyakán, és csak nézek, és olvastam is valahol, hogy amúgy segít a te érzelmi szabályozáson.
0: Nem, meginni, és nem a fejére önteni, ugye? Nem, jól értem.
2: Nem a fejére önteni, ők arra gondoltak, tehát, hogy ők konkrétan ezt mondták.
1: A régi módszerek,
2: csak amit ehhez be szeretnék hozni, hogy ugye a módszerek között ott van, hogy tudod, könnyebben tudod szabályozni az érzelmeidet, és hogyha hideg vizet teszel az arcodra.
1: Igen. Tehát, hogy csak igazából, nem mindegy a körülmény, hogy fordítva odarángatom a gyereket a csaphoz, igen, és benyomom a fejét a csap alá, vagy pedig azt mondom, hogy gyere, mert segíteni
2: akkor
1: fog, hogyha egy picit megmossuk az arcodat közösen.
2: Meg együtt.
1: Tehát itt mindig ugye az, hogy hogyan adod elő azt
2: igen,
1: a dolgot.
2: Igen, én már ilyenkor zökkentem ki az én kislányomat, Natasát az epizódjaiból azzal, hogy ígyunk egy pohár vizet. Igyál egy pohár vizet. Én is iszok egy pohár vizet. És általában ez működik. Tehát most arra jöttem rá, hogy ez működik. Pedig ő is egy impulzív, nehéz természetnek tűnő gyerek, aztán rájövök,
0: akkor
2: hogy
0: magadnak is rá kell jönnöd a saját megoldásaidra.
2: Szerintem ez az elsődleges. Ez az elsődleges, mert akkor tudod a gyereket.
0: Mondjuk nem jövök rá arra.
1: Igen.
0: Magamtól.
2: Lehet, hogy ha nem jössz rám arra, akkor valószínűleg arra se jöttél rá, hogy valamit hogy baj van. Mert hogyha baj van, akkor onnantól kezdve szerintem már beindul egy olyan keresési folyamat az elmédben, hogy tudom ezt megoldani.
1: Hogy keresel
2: megoldást. Igen, tehát ott már keresi a megoldást.
0: És akkor nem kell ide szakember, bocsánat, tehát mindenki a maga bajait ismeri a legjobban.
2: Én ebben hiszek,
0: csináljuk meg otthon egyedül.
2: Hogy az önismeret és az önfejlesztés az szakember nélkül is megoldható, hogyha valóban nincsenek olyan neurológiai eltérések, amik más szakembert kérnek, de lehet, hogy szükséged van egy emberre, ahhoz azt mondja, hogy igazából nincs veled semmi baj. Tehát, hogy haladsz az utadon, és akkor csak egy kicsit tudatosabban csinálod, és egy icipicit erre térsz, arra térsz, akkor megvagy. Úgyhogy nagyon sokszor, hát ezért felgyorsult a virág, ritkán hívjuk föl a rokonokat, szülőket, barátokat, és de hát erre van szükség, hogy elmondod, hogy figyelj, ez történt, meg ez történt, meg ez történt. Mondjuk elmondod valakinek, aki ismert gyerekkorú, és figyelj, te is ilyen voltál. És akkor azért, tényleg, hallod?
3: Nem kell ide pszichológus, elég, hogyha megbeszéljük a barátokkal, rokonokkal,
2: ha
3: vannak.
1: Sokszor látom úgy, hogy elég, de szerintem amúgy sokszor ez a probléma, amiről meg többször is visszatértünk ma, ugye, hogy mi nem kaptunk egy jó mintát, vagy egy jó érzelem szabályozási mintát, tehát az, hogy én hogyan kontrollálom magam, vagy milyen az érzelem szabályozásom, az ugye részben azért függ nyilván a természetemtől, a temperamentumomtól, most mennyire vagyok nyugodt, vagy mennyire vagyok ilyen impulzív ember, de ezeket a viselkedési mintákat pedig hol sajátítom el? Hát a szüleimtől tanulom meg legelsősorban pici gyerekként, hogy én hogyan kezeljem az indulataimat, és hogyha azt látom a szüleimen, hogy ők is egymást dobálták a tányért annak idején, amikor pici voltam, akkor én sem fogom tudni a gyerekemnek egy másfajta eszközt átadni, mert ugye nekem sincs meg az a mintám, hogy hogyan is csinálta anya, hogy nyugtatta le magát anya, amikor én gyerek voltam, és az nem ivódott belém, azt nem tanultam meg. És most igazad lehet abban, hogy ehhez nem kell agysebészet, tehát hogy nem, én mindig azt szoktam mondani a szülőknek, hogy nem kell megijedni, mert nem agysebészetet tanulunk, hanem tényleg olyan dolgokat tanulunk, amit annak idején gyerekkorban meg kellett volna kapnunk a szüleinktől, de nem kaptunk meg valami miatt, és ugye ezt most újra kell tanulnunk, és a legjobb az, hogyha ezt együtt a gyerekünkkel tesszük meg.
2: Ugye, Orsi, te is ezért indítottad el a Szeretettel nevelj könyvedet, dolgaidat, és segíts. Pontosan ezért, mert ugye gyógypedagógus vagy gyerekekkel foglalkoztál, és rájöttél arra, hogy a szülőknek sokkal nagyobb segítségre van szükségük, mert hogyha a szülők segítséget kapnak, igen. És ugye Orsi sem pszichológus, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy pszichológushoz mennek, hanem olyanhoz, olyan szakemberhez, aki többfajta gyereket látott, és már olyat is látta, ugye, ahol a neurodivergencia megjelenik, tehát hogy és akkor tudod a szülőket irányítani, hogy itt azért más lehet a háttérben. Úgyhogy erre is azért van szükség, mert nem merjük elmondani, hogy figyelj, én olyan dühös voltam, hogy
1: hát nem engedték, igen, neked annak idején.
2: Nem csak nem engedik, hanem szerintem a mostani társadalomban is, hogy elmered mondani, hogy figyelj, hát úgy kiakasztott a gyerek.
1: Hát igen, ma meg az az elvárás, hogy tökéletesek legyünk, és tök jó, hogy hozzuk be akkor a jelent, mert én ezzel nekem nagyon nagy problémám van, hogy ugye folyamatosan az jön mindenhonnan, a környezetünkből, ha megnézel a tévében egy reklámot, mit látsz, hogy legyél tökéletes, anya, nézzél ki mindig szuper jól, és legyél mindig teljesen nyugodt, és intézzel mindent, és főzzél, és legyél, nem tudom, magas sarkuba, még otthon is, meg nem tudom, tehát, hogy olyan szintű elvárás és nyomás nehezedik a mai szülőkre szerintem, ami tényleg borzasztó.
2: És nagy ne enged kütyüzni a gyereket.
1: És igen, tehát, hogy legyél, tehát igazából az az elvárás, hogy legyél tökéletes szülő, és szorongással tölti el a legtöbb szülőt az, hogy ennek nem lehet megfelelni, de nem is, nyilván nem is kell, meg nem is lehet.
2: Viszont ugye az én hitrendszeremben benne van, és akkor ezt hadd mondjam el, hogy úgy vagy tökéletes, ahogy vagy, mert a gyereked igazából hozzád született. Tehát, hogy ezt a gyereket azért kaptad, mert tudod, hogy hogyan kell őt fölnevelni.
3: Amikor az első reakció egy helyzetre nem úgy sikerül, ahogy szeretnék tudatosan viselkedni, mert most megint azt csináltam, amit az anyám, amit az apám, pedig nem így akartam, mert elhatároztam, hogy mostantól másképp lesz, akkor mi van? Hogy lehet ezt, ha már megtörtént, hogy lehet jól kezelni?
2: Szeretnéd te mondani, vagy?
3: Orsi?
1: Mondom én akkor, hát azt gondolom, hogy igen, ez is szerintem az egyik probléma, hogy már én nagyon sok olyan szülővel találkozok, akik ez miatt is stresszelnek és kétségbe esettek, hogy úristen, teljes mértékben elrontottam a gyerekemet, mert kiabáltam vele, mert nem úgy reagáltam. Tehát én azért próbálom mindig levenni a szülőkről a bűntudatot azzal kapcsolatosan, hogy nem fog traumatizálódni a gyerek, hogyha mondjuk egyszer-kétszer nem úgy reagáltam, mert én is emberből vagyok, sőt, Tegyük hozzá, hogy én azt gondolom, hogy ha a szülő képes bocsánatot kérni, és azt mondani, hogy igen, ezt most nem így akartam, ne haragudj, legközelebb én is jobban igyekszem, és ezt máshogy kellett volna csinálnom, vagy éppen elmondom neki, hogy próbálok én is azért változni ebben, vagy fejlődök, vagy én is most egy ilyen tanulási úton vagyok, azt szerintem sokkal hitelesebb, mint hogyha egy tökéletes szülőnek próbálnám magam beállítani, aki nem is lehetek, és nyilván a gyerekeknek nincs is szüksége tökéletes szülőkre.
3: De nem rontom el a hatást ezzel? Tehát mondjuk a gyerek rosszalkodott, valami olyat csinált, ami nem jó, én ideges lettem, rosszul reagáltam, de hogyha most én bocsánatot kérek, akkor az olyan, mintha a gyereket felmenteném, hogy hát persze, hogy te egy ilyen így rosszalkodsz, hiszen én is rosszalkodom tulajdonképpen, tehát én is rosszul csinálok valamit.
2: Szerintem a bocsánatkérés az nem azonnal történik, hanem utána, amikor már a gyerek is lenyugodott, és ő is megértette a viselkedését, ha megértette, de feltételezzük, hogy megértette, akkor történik általában, mert akkor vagy már te is annyira nyugodt, hogy esetleg meg tudod ezt tenni, viszont amit tanítasz neki, az az, hogy először is verbalizálod az érzésedet, és azt mondod, figyelj, nagyon dühös voltam. Figyelj, az történt, hogy a csalódottsága, a düh bennem akkora volt, hogy így reagáltam. Ez nem egy helyes reakció, valószínű, de nem tudtam más csinálni, ne haragudj, ez így jött ki. És azt hiszük, hogy ez csak nagyobb gyerekekkel lehet, de picikkel is nagyon ugyanúgy. Anya most dühös, anya most nagyon szomorú, a szomorúságot is el lehet mondani, tehát nem majd, mert a gyereknek az visszajelzés, hogyha az, amit nem csinál, az téged szomorúság, akkor lehet, hogy ezen változtatni kéne, de tudom, hogy ezen te is tudsz változtatni, és én is tudok rajta változtatni, és akkor ez egy együttműködést is előfeltételez majd a következőkben, illetve azt, hogy verbalizálni tudod, tehát ki tudod mondani azt, hogy mit érzel. Mert hogy nagyon sok gyerek nem tudja megfogalmazni, hogy mi játszódik bele, a gyerekek nem tudják megfogalmazni, hogy mit érez, mi játszódik le. Te igen, legalábbis jó esetben.
3: És akkor föl fogja ismerni máskor, hogy most én vagyok dühös,
2: így van,
3: vagy most én vagyok szomorú.
2: Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon könnyű tanítás, hogyha ezt meg tudod csinálni. A kérdés az, hogy van-e belátás? Tehát, hogy most én is hibáztam, és nem azért van, hogy mert te így viselkedtél, én ezért reagáltam így. Mert akkor ott elindítunk egy hibáztatást, amit a gyerek tökéletesen megtanul, és néz körül a mai társadalomba. Tehát ez az, hogy másokat hibáztatunk a mi problémáinkért, ez egy alap.
1: A mi viselkedésünk, mondjuk, mert nekem nem volt önkontrollom, azt ne toljam a gyerekre, hogy a te viselkedésed miatt, hiszen én vagyok a felnőtt, és a gyereknek kéne egy önkontrollt tanítanom.
2: Tehát, a bocsánatkérés az a felelősségvállalásra tanítás része.
1: Igen, és sokszor kérdezik a szülők, hogy akkor Rósi, nem fogom a tekintélyemet elveszteni a gyerek előtt, hogyha bocsánatot kérek. Szóval én azt gondolom, hogy itt fontosabb az, amit a Reni mondott, hogy a tanítás, az, hogy igen, felelősséget vállalok a saját viselkedésemért, és adok egy jobb mintát, az szerintem fontosabb, mint hogy azon gondolkozzak, hogy most a tekintélyemmel akkor mi lesz, és az, hozzáteszem azt, hogy én a saját viselkedésemért felelősséget vállalok, és bocsánatot kérek, az nem jelenti azt, hogy elfogadom mondjuk a gyerektől azt, hogy mondjuk nem tudom, ő is belém rúg, vagy agresszív volt, vagy olyan viselkedést, olyan viselkedést produkált, amire én mondjuk kiabáltam. Tehát ez nem a kettő nem együttjáró.
2: És nem üti ki egymást.
1: Így van, és nem fogom akkor ő neki elnézni azt, hogy mondjuk mit csinál, tehát hogy nyilván attól még lehet következménye, de az nagyon sokszor összemosódik a szülőknek a fejében, hogyha következetes vagyok, vagy szigorú vagyok, akkor már lehetek mondjuk egy ilyen bántalmazó, tekintélyelvű szülő, holott a kettőnek ugye nincs nagyon köze egymáshoz.
3: A legtöbb ilyen agresszió, vagy a legtöbb olyan eset, amikor nem bírunk magunkkal, az szerintem azokból a szokásos körökből adódik, amit sokszor megteszünk mondjuk a gyerekünkkel. Tehát, hogy mindig gond van azzal, hogy elpakoljon, mindig gond van azzal, hogy felkeljen, lefeküdjön. Tehát ezekből a mindennapi, amik minden nap előforduló konfliktusból születő dühökből adódik szerintem a legtöbb.
1: Ez így is van, tehát ez
3: akkor,
1: egy
3: hogyha
1: tény.
3: Most belemegyünk ebbe, hogy ezt csináljuk már nem tudom hány éve, hogy keljél már föl, meg menjél már ide, meg oda, és baromi dühös vagyok, mert már tudom, hogy holnap is ez lesz, meg holnap után is ez lesz.
1: De ez is a szerencsénk, mert gondolj bele, tehát, hogy tényleg a napi rutinunknak a 80%-én repetitív tevékenység is pont ez a szerencsénk, hiszen akkor át tudom gondolni a következőkben, hogy mit tudok változtatni rajta, és hogyha az a fajta viselkedés, vagy az a fajta dolog, ami ugye nem vezetett sikerre eddig, akkor valami mást kell kipróbálnom, és ugye fel tudok rá készülni, meg tudom tervezni, és ki tudok próbálni új dolgokat erre.
2: És akkor most mondhatunk példákat szerintem.
3: Légy szíves,
2: mert hogy ez itt egy nagyon fontos, hogy, és a saját példákat is esetleg, és eszközöket. Mert az én életemben a rutin az így szerintem így köszönni jár, csak is utána elmegy. Nálunk ez nagyon nehéz, mert a férjem műszakozik, és én vállalkozó vagyok, tehát ugye teljesen felfordult ritmusban élünk. Viszont azt vettem észre, hogy a kislányomnak Natasán nagyon nagy szüksége van a rutinra. És amikor...
3: A gyerekeknek általában,
2: igen,
3: bocsánat.
2: Igen, ez teljesen normális.
3: Ez egy kapaszkodó pont nekik, meg nyilván mondjuk egy iskolában járó gyereknek, abszolút, vagy egy intézményben járó gyereknek muszáj is, hogy legyen.
2: És hogyha a rutin megvan, és akkor a rutintól való eltérés szokott általában problémát okozni, de most nem ebbe szeretnék belemenni, hanem hogy őnek is az segít, hogyha megmutatom neki, hogy ezt megcsinált, kapsz egy csillagot, ezt megcsináltad, hogy van egy ilyen szabályrendszer, amiben tud működni, és akkor a végén mondjuk 10 csillagnál akkor most valamit, amit ő nagyon szeretne, vagy elviszem egy játszóházba, vagy valami olyan lehetséges, ami, de hát ugye meg kell határozni ezeket a kereteket, és ez működik. Tehát, hogy
3: te ilyen nagyon tudatos vagy, hogy van egy tábla otthon, és akkor pipálod, hogy nem, mikor kötötte be a cipőjét rendesen, és mikor nem, vagy hogy?
2: Nem, ez egy elhatározás, hogy ezt így fogom csinálni, mert most iskolás lesz, eddig elengedtem ezeket a dolgokat, mert tehát kicsiben csináltam. Jó, tehát napra, vagy amikor elmentünk nyaralni, nálunk be volt osztva, mert ő ismeri a számokat, és akkor pedig kicsikorolta szereti, és nálunk én egy naptárt raktam ki, és olyan hosszába, és akkor mindig áthúztam azokat a napokat, amik már lementek, így visszafele számolhatott, és látta azt, hogy hol a vég, mikor megyünk nyaralni, tehát hogy ilyen apróságokra gondolok, tehát nekem én nem vagy annyira tudatos, hogy ilyen, viszont nagyon sok embert ismerek, aki így működik, és le a kalappal. Most elhatároztam, hogy így elsőben megy, ezt mindenképp meg szeretném csinálni, akármennyi időmbe is telik, mert látom, hogy szükséges, és az én mentális egészségemnek is fontos, meg az egész család körülöttünk.
3: És szerinted ez minden gyereknél működik?
2: Nem, úgy gondolom, hogy minden gyereknél meg lehet találni azt, ami működik. És ez csak egy példa, amit beszerettem volna hozni, hogy ezt ki lehet próbálni. Mert hogyha tudjuk azt, hogy ez egy ilyen alapfelvetés, hogy a rutin minden gyereknek szükséges eszköz ahhoz, hogy ugye fel tudjon készülni, illetve tudja, hogy mi következik, akkor nézzük meg azt, hogy mi életünkben ez a rutin, ez megvan-e? Vagy hol van meg? És azért mondom, hogy kicsibe is lehet, mert hogy tényleg egy napra lebontva, vagy akár csak annyi, hogy hogyan készülünk fel egy szülinapi partira, amit majd jövő héten elviszem a barátját, arra hogyan készülünk fel, tehát hogy ilyen lebontva kicsi feladatokra, nem feltétlenül nagyra kell gondolni. Uh-huh.
3: Tehát akkor itt tulajdonképpen apró pipákat tehet, ez azt jelenti, hogy érzi, hogy van egy siker, vagy valamit elért már. Tehát ezt, hogy a pontozás a gyerek életében, ezt ezért érdemes bevezetni, vagy lehet egy megoldás, mert látja a rendszert világosan, hogy mi következik, hogy felkelek, fogatmosok, fürdőszoba, a reggeli öltözés, és akkor ha ő oda rakhatja a kis pipát, akkor érzi, hogy megvan.
2: De kérdeztetek valami? Igen. Nem így működünk mi is? Tehát nem lenne agyban. Neked is könnyebb, de nem lenne neked is könnyebb, hogyha ezt így minden nap meg tudnád csinálni? És jaj, nem és akkor nem felejtettem el ezt.
1: Igen,
2: nem
1: csak
2: felejtettem.
1: Én ezt nem bírom.
2: Nem, tehát hogy abszolút nem, csak hogy mi is így működnénk, sokkal... hogyha valaki segítene nekünk, akkor azért ez könnyebb. Azt mondom, hogy könnyebb lenne, és valószínűleg akkor nyugodtabbak lennénk, de szerintem ezzel tudjuk segíteni a gyereknek.
1: Igen, valakinél működhet amúgy ez tényleg, akár ez ilyen pipálós, egy ilyen napirendi tábla, inkább nagyobb gyerekeknél igen. Szokott ez így működni, de én azt szoktam javasolni a szülőknek ezzel kapcsolatban, mondjuk ez csak egy módszer a sok száz közül, amit ugye tanítok, hogyha már ez van. Ez például mondjuk egy ilyen, olyan gyerekeknél, aki lassan tud váltani tevékenységet, vagy ilyen lassan alkalmazkodó gyerek, tök jól működhet, de hogy itt is az egyénre szabottság, tehát én ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy egyénre kell szabni azt a módszert nagyon is. Jó. Tehát, hogy ez nem elég, hogy azt mondom, hogy csinálj neki egy pipálós napi rendi táblát.
2: Pontosan.
1: Nem. Nézzük meg, hogy mi az, tehát nem fog működni.
2: Nem.
1: Tehát igen. Nézd meg azt, hogy mi az ő nehézsége. Például van egy reggeli rutin, egy elindulás, be kell érni az óvodába, késésbe vagyunk, és nézzük meg, hogy hol akadtok el, mi az a pont, ahol a gyerek azt mondja, hogy na, innen, és minden nap ugyanott. Tehát például nem akar bemenni mondjuk az óviba, és ott az ajtóban mondjuk sír, és nem tudod letépni, úgy tépi le rólad az óvónéni. Tehát, hogyha van egy ilyen pont, ahol ugye mindig elakadtok, akkor na, ott például tök jó lehet, hogyha egyrészt megnézzük, hogy mi a háttere annak, hogy mindig ott történik meg, és itt is az, hogy kérdezik tőlem, hogy de hát Orsi nem akar a gyerek az óvodába bemenni, nem akar menni az óvodába, hát hogy segítsek már, de hát mondom, miért nem akar? Hát először derítsük ki, hogy mi van a háttérben, hogy félelmetes az egyik óvónéni, vagy összeveszett az egyik pajtásával, vagy otthon van a kistesója, és ő inkább otthon akar játszani anyával, vagy egyszerűen csak túlérzékeny, és maga az elválás hoz belőle egy ilyen erős érzelmi reakciót, hogy anyától el kell válnom, de úgy meg tök jól érzi magát az óviban. Tehát, hogy millió-millió háttere lehet ugyanannak, hogy ő mondjuk az ajtóban sír. És először is nézzük meg azt, hogy mi az ok. Ezt akár a gyerekkel együtt ugye ki tudjuk deríteni, beszélgessünk vele, az ő már a temperamentuma is segít sokat, mert hogyha például egy érzékeny gyerekünk van, most azért mondom, mert az enyém az, tehát ugye azzal tudok példálózni, hogy nagyon sokáig sírós volt így az elválásnál, és később meg is fogalmazta, hogy hát anya, olyan szomorú vagyok, hogy egész nap nem foglak látni, tehát hogy igen, és meg is értem, tehát hogy tényleg azért egy óvis gyereknek az, hogy 8 órát nem látja a szülőt, azért az lehet egy komolyabb érzelmi nehézség. Akkor például ebben tudok neki, vagy most akkor nem pipálós, nem tudom, mit csinálok neki, ilyen kis napirendi táblácskát, hanem hogyha az derül ki, hogy ez miatt sír, akkor mondjuk adok neki egy kis karkötőt, vagy rajzolok egy kis szívet a kezére, hogy gondoljon mindig rám, vagy adok neki egy bármi tárgyat, ami hozzám köti, de hogyha például ilyen pipálós, mert például hát mondjuk lassan vált, az a gyerek nehezen vált tevékenységet, és az a problémája, hogy be kell menni, és egyszerűen csak a váltásban kell segíteni, akkor segíthetek neki egy ilyen kis, tényleg egy ilyen kártyás rendszeren, hogy azt a mozzanatot vetítem le ilyen pici lépésekbe, ami nehézségnek ér. Tehát például beérünk az óvodába, és akkor azzal még úgy nincs gondja, de mondjuk az átöltözés az már nem megy, és az se, hogy bemenjen, akkor csinálok egy olyan kis kártyát, amin rajta van, hogy levetkőzünk, belépés az ajtón, és mondjuk üdvözlöm az óvónénit, vagy leülök játszani, vagy valami az a következő kártya. Tehát, hogy érted, hogy mennyire nagyon
3: és
1: fontos
3: az, hogy... neki, vagy
1: igen, és ezt mondjuk minden nap elővesszük, vagy kitesszük ott az óviba, nem tudom, ki is lehet ragasztani, ugye van egy kis saját kis szekrénykéje, vagy minden nap elővesszük, és megmutatom neki, hogy figyelj, tudod, hogy most ezt fog következni, hogy először átöltözünk, utána belépünk az ajtón, köszönünk, és mondjuk az óvónénihez odamész, és megölel téged, és akkor minden oké lesz. Tehát, hogy nem tudom, hogy átjön el, hogy azt szeretném ezzel mondani, hogy nagyon fontos az, hogy mennyire személyre szabjuk ezeket az eszközöket. Tehát, hogy nem elég az, hogy oké, csinálj neki egy pipálós, vagy csinálj neki egy kártyát, vagy csinálj neki valamit, tehát, hogy mennyire fontos az, hogy az ő konkrét, pontos problémájára legyen az egy válasz.
3: És mondjuk, ha több gyerek van,
1: hát nyilván ott akkor családban. Megint csak a személyre szabás működik, tehát ott nyilván eltérőek is lehetnek a gyerekek, de ott megint az van, hogy megnézem akkor, hogy kinél mi a nehézség, kinek mi a problémája. Szerencsére úgy eltérőek szoktak lenni a gyerekek, hogy nem egyforma problémájuk van, és nem mindig egyformán kérik a mi segítségünket, de az már nyilván egy ilyen nehezített pálya. Ez már kemény dió tud lenni.
2: Hát itt is ugye a felismerés, abszolút, az, hogy felismered, hogy hol van a probléma, mi az, ami változtatni
1: szeretnél. És hogy sokszor nem ugyanaz működik ugyanannál, vagy hát nem ugyanaz működik a tesóknál sem, tehát hogy nagyon sokszor a szülők arra próbálnak, ugye így rágörcsölnek, hogy de mindenből ugyanannyit és ugyanúgy adjak egyik gyereknek, mint a másiknak, és tesóknál is, de viszont ez nagyon sokszor oda vezet, hogy a gyerekek elkezdenek versengeni egymással akkor azért a dologért, tehát hogy ami összehasonlítható, abban azt a gyerek össze is hasonlítja. És azért szoktam mondani a szülőknek, hogy nem egyformán kell bánni a gyerekekkel, és nem centízni, hogy mindenkinek mindenből ugyanannyi, hanem a szükségleteikre szabottan, hiszen akkor fogja a gyerek azt érezni, hogy tényleg valóban törődik velem anya, hogyha én rá odafigyelek a szükségleteire.
3: A lezárás, az talán az lenne jó, hogyha valamit arról még nagyon röviden mondanátok, hogy ez a nehézség, hogy a különböző gyerekeket, vagy mondjuk az én jó megoldásomat megtaláljam, hogy ez hogy lehet, hogy tudom meg, hogy az egyiknek az jó, hogyha még ott ülhet 10 percig egy könyvvel a padon, mert ő akkor rendben lesz, a másikat kártyáztassam, nem tudom, a harmadiknak meg adjak nagy puszit, szóval, hogy ezt hogy ismered föl jól.
1: Nekem van egy tesztem ehhez, tehát én ezzel szoktam kezdeni, hogy egy kicsit elemezzük és nézzük meg, tehát egy nyilván szubjektív teszt, de azért megnézzük ugye azokat a jellemvonásokat, hogy mondjuk van-e introvertáltság a gyereknek. Most nyilván teljesen máshoz nyúlok egy extrovertált gyerekhez, aki tudom, hogy állandóan kapcsolódni akar velem, mint egy introvertáltnak, aki tudom, hogy neki azt fog segíteni, hogyha 10 percig beküldöm a szobájába, és legyen ott egyedül. Tehát igen, tehát diagnosztizáljuk, teszteljük azt, hogy ki milyen temperamentum.
3: És ezt családon belül is meg tudom
1: igen,
3: csinálni.
1: Igen, szülőknek is, és gyerekeknek is.
3: Tehát, hogy keressem akkor
1: ez egy ilyen kiinduló pont szokott saját, lenni.
3: Akár igen, az interneten.
1: A szeretetteinevel.hu oldalon, igen.
2: És akkor ez ha úgy tudok csatlakozni, hogy ha nem akarsz elmenni, máshoz akkor kérdezd meg magadtól, hogy ebben a szituációban mit tenne a szeretet?
3: Mert, hogy Marton Renáta meg a szavak erejében hisz így nagyon, van. Hogy ezeket, amiket kimondunk, jó szavakat, azokat tudjuk majd úgy átadni a gyerekeinknek, hogy ők is jó szavakat mondjanak ki maguknak, meg másoknak. Hát köszönöm szépen Marton Renátának, aki tehát mentálhigiénés segítő, és Péri Orsolya gyógypedagógusnak, hogy itt voltak ma a Magyar Katolikus Rádióban. A mai műsort készítette Varga Ramona, Urbán Péter és Szabó Csilla. Búcsúzom a hallgatóktól, további jó rádióhallgatást kívánok!

0: Elhangzott a házunk táján.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugta adatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már belépéstől kezdve mutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MTI-vel. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten egy éve 3742, az idén 5381 új építésű lakás volt eladó. A fővárosi használt lakások medián négyzetméter ára 942.000 forint és 2 millió forint között mozog. A legdrágább városrészekben az új építésűeké a 3 millió forintot közelíti. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten, írta meg a Magyar Kurír. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban fognak részesülni. A Szent Gotthárdi zsidai jópásztor kápolnában gyűltek össze augusztus 22-én a Szombathelyi Egyházmegyéből a papok és szüleik, hogy Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspökkel együtt adjanak hálát a papi hivatásukért. A püspök prédikációjában a szülői tiszteletről elmélkedett. Elsősorban Brenner János szülei iránti tiszteletét, szeretetét állította a jelenlévők elé példának. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat kedden az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a háromnapos budavári könyvünnepen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri könyvünnep az ötnapos budavári fesztivál része, a programok ingyenesen látogathatók. Áll az összegzésben. Végül a várható időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kedves hallgatóink, következik a Kamarai Percek. Ősszel Békés Csabán, Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron találkozhatnak a hazai kis- és középvállalkozások a régió meghatározó nagyvállalataival az Országos Kamarai Beszállítói Programban. A Hiánypótló Fórum sorozat közvetlen üzleti tárgyalásokat, piacbővítést és beszállítói felkészülést biztosít a résztvevő KKV-k számára. A rendezvényekre elsősorban a járműfeldolgozó fém- és műanyaggép, élelmiszer és elektronikai ipar szereplőit várják, de más szektorok képviselői számára is nyitott a lehetőség. A résztvevők munkáját az üzleti partnerkeresésre specializálódott B2Match eseményszervező platform segíti, amely révén a vállalkozások már a személyes találkozók előtt felvehetik a kapcsolatot a nagyvállalatokkal és egymással. A rendezvényeket megelőző héten a beszállítók egy órás online felkészítésen vehetnek részt, ahol tapasztalt nagyvállalati beszerzőktől kaphatnak gyakorlati tanácsokat a sikeres tárgyalásokhoz. A rendezvényekről, a résztvevő nagyvállalatokról, valamint a regisztráció feltételeiről az Országos Kamarai Beszállítói Program weboldalán, az mkik.hu/okbp oldalon érhető el további információ. Békés Csabára szeptember 22-én, Miskolcra október 14-én, Debrecenbe 20-án, Szekszárdra 21-én, Budapestre 22-én, Székesfehérvárra pedig 28-án látogat el a rendezvény. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezéseként indult, majd országos szintre emelt eseménysorozat őszi programjai a tavaszi rendezvények sikerére épül, akkor 7 helyszínen 89 nagyvállalat és 1644 beszállító vett részt, és összesen 3273 üzleti tárgyalást folytattak le. Az Országos Fórum sorozat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési projektjének részeként Magyarország kormányának támogatásával valósul meg. Kedves hallgatóink, a Kamarai Perceket Fülöp Tamástól hallották.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: Jean-Philippe Rameau koncertek vonós szextetre című művének hetedik tételét Thibaut Noailly és a Les Assents együttese adta elő. 10 óra 8 perc. Következik a ténykérdés. Augusztus 12-én az égbolt különleges jelenségei kerültek a figyelem középpontjába, napfogyatkozás és a perszeidák meteorra is látványos égi eseményeket kínált. Második alkalommal rendezték meg Szürtén a Kárpátaljai Magyar Népfőiskolai Egyesület csillaglesen programját. Nyíri Kata összeállítása.
1: A csillaglesen programunk második alkalmán vagyunk.
2: Augusztus 12-én különleges látvány tárult az égbolt szerelmesei elé. Ritka napfogyatkozás volt megfigyelhető, az éjszakai órákban pedig a persediák meteorra is elkápráztatta a szemlélőket. Ezen a napon az égitestek kerültek a középpontba Szürtén is. A Kárpátaljai Magyar Népfőiskolai Egyesület csillaglesen programja már második alkalommal várta az érdeklődőket. Még tavaly fiataloknak szólt a kezdeményezés, ezúttal a pároké volt a főszerep. Kis Ágnes, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület program felelőse.
3: A csillaglesen programunk második alkalmán vagyunk. A múlt évi nagyon pozitív visszajelzés után úgy gondoltuk, hogy idén is megrendezzük ezt az alkalmat, amikor az égen különleges égi jelenségek láthatók, így a perszeida meteorrajok, és az idén ugye különleges alkalom az augusztus 12-e, mivel részleges napfogyatkozás is látható vidékünk fölött. És éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ebből az alkalomból egy rendhagyó csillaglesen programot készítünk. Csillaglesen egyébként ez a programunknak a neve. Visszajáró vendégelőadónk van Balázs Robert személyében, aki amatőr csillagász, és nagyon szeret ezzel foglalkozni, és az érdeklődők számára különleges módon adja elő a tapasztalatait, és vezet be minket a csillagászat világába.
2: A rendezvény szakmai előadója Balázs Róbert volt, aki több mint 5 éve foglalkozik csillagászattal amatőr szinten. Az ég tanulmányozásához kapcsolódó gyakorlati részt is ő vezette, a résztvevők pedig speciális eszközökön keresztül maguk is szemügyre vehették a hold és a nap különleges együttállását.
4: Körülbelül 2019-2020-as évben kezdtem el foglalkozni ezzel az egész dologgal. Elsőben úgy kezdődött, hogy fennképezés. Tehát elkezdtem, mondom, mi lesz, hogyha kiviszem a fennképezőképet, ráirányítom az égre, és csinál körülbelül egy félperces expozíciós képet. Mi fog látszódni a képen? De lenyűgöző volt, hogy ugye a fennképezőgép több fényt tud összegyűjteni 30 másodpercben, jobban meg tudja örökíteni ezt a képet. De legfőbben, ami megfogott, hát magam kezdtem tanulni, tehát interneten láttam videókat, elkezdtem nézni ilyen csillagászatról videókat, történeteket, dokumentumfilmek, és akkor így mondom, ez az enyém, ez így biztos, hogy az enyém. Hát az előadásom legfőképpen a csillagászatról szólt, hogy mi is az, honnan ered, és a történelméről, és legfőképpen a teleszkópokról, hogy milyen teleszkópok vannak, hogyan működnek a teleszkóprendszerek, ős csillagászokról, például Galileo Galilei, elsőnek nézte meg, nézett bele a teleszkópba a Jupiter és a többi bolygóra a naprendszerben. Tehát elsősorban a leglegendárisabb, ami körülbelül 2117 évenként van, leghosszabb hold vagy napfogyatkozás történt ma, de sajnos ugye Ukrajnában voltunk, de mégis sikerült, mégis megengedte nekünk az időjárás azt, hogy megtekintsük. Amit sikerült meglátni, az a körülbelül 42%-os takarás az egész napkoromból. A legérdekesebb az volt, hogy tehát teljes pontos időre be lehetett időzíteni az egészet. Ha megnézzük, a napfogyatkozás nem minden nap van. Vannak olyanos, mint például nálunk is, ha visszamegyünk az időbe az 1999-es évbe, akkor totális napfogyatkozás lehetett meg fél egész Európa területén. De mai sajnos körülbelül London, Spanyolország és Párizsból látszódott a teljes takarás. És a legfőképp azért érdekes ez a takarás, mert van ugye a holdnak a középtávolsága. Tehát nem ideális pályán mozog a hold. Tehát van egy 350 000 km közelség, 400 500 km távolság.

0: se tették még emlékezetesebbé. Baki Kovács Melinda szűrte.
1: Nagyon izgalmas volt látni így különböző eszközökön keresztül a napfogyatkozást, még ilyenben nem volt részem. Szabad szemmel is látható valamelyest, csak hogy sokkal veszélyesebb, de így, hogy volt komoly teleszkópunk és olyan védőszemüveg, ami kifejezetten erre van készítve, ezért sokkal biztonságosabban tudtuk ezt a jelenséget, a ritkán előforduló jelenséget megfigyelni. Nagyon érdekes volt a Robert előadása, és sok érdekes információ nyertünk a csillagászatnak a történelméről, a bolygókról, az aszteroidákról, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, és így a vége felé ugye a szalonosütés is egy kis beszélgetés sem mellékes, és jó hangulatban telt az este.
0: A remek hangulatú esemény zárásaként végül megválasztották az est csillagpárját is, ami tökéletes pontot tett a közös program végére.
2: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: Jean-Michel Jarre felvétele szólt. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. Most a műsorból hallanak egy rövid részletet.
1: 500 éve történt a mohácsi tragédia. Nemzetközi hátterét elemezzük Háner Péter történésszel. A középkori Magyarország összeomlása előtti negyedszázadban több meghatározó jelentőségű világtörténelmi folyamat zajlott le.
2: Magyarország számára ezek közül talán az volt a legjelentősebb, húsbavágóbb, hogy így fogalmazzak, hogy Ázsiába újra megerősödtek a nagy birodalmak. A nyugat-ázsiai legnagyobb birodalom, az oszmán birodalom volt az, amelyet három kontinensen kiterjesztette a hatalmát, és megindulhatott nyugat felé terjeszkedni.
1: Azokban az időkben a dinasztikus állam Franciaország volt, a birodalmat pedig a Habsburg ház feje 5. Károly képviselte.
2: Igen, egy érdekes helyzet alakult ki Nyugat-Európában. Két egyenlő súlyú nagyhatalom versengett az univerzális küldetésért, hogy majd ők fogják kivenni a törköt Európából, visszafoglalni Konstantinápolyt, Jeruzsálemet, fölújítani a keresztásáborúkat, stb. Stb. De mégis addig harcoltak egymással, amíg ezek a célok teljesen feledésben nem merültek. 18-18 millió alattvalója volt nagyjából mind a francia királynak, mind a történelemben 5. Károly néven ismert Habsburg uralkodónak, aki hát tulajdonképpen csak 1530-ban kapta meg a pápai koronázást, tehát ezután lehetett akkor 5. Károlynak nevezni őt, vagy Habsburg Károlynak nevezték, vagy pedig spanyol királyi címén. Én azt hiszem, hogy a Károlyokkal zavarba jöttem, hogy hányadik volt spanyol királyként. Ráadásul akkor még csak Aragónia és Kasztília királyai voltak, minél egyesültek úgy Spanyolországát, tehát elég bonyolult. Ez a két nagy hatalom küzdött az elsőségét, és köztük egy kisebb hatalom próbálta befolyásolni az erőviszonyokat, 8. Henrik Angliája. Az igazság az, hogy említettem, hogy a két nagy hatalomnak 18 millió körüli alattvalója volt, Nagy-Britanniának 3 sem. 2,5 millió, tehát ez nem számított különösebben jelentősen ebben a nemzetközi.
1: Tulajdonképpen Franciaország volt Európa legnépesebb állama.
2: Igen, és nem volt egységes állam a mai szempontból, de egységesebb volt, mint 5. Károlynak a birodalma, amely hát a mai Németalföldtől a mai Spanyolország déli részéig húzódott, és még megválasztották a német-római császári tróna is, úgyhogy széttagolt volt a birodalma a korabeli kommunikáció közlekedés nehézségei miatt. Rendkívül nehéz volt ezt kormányozni, és minden nemzetközi konfliktusba belekeveredett.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

0: Liszt Ferenc 10. Édur magyar rapszódiáját Cifra György játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Mészöly Miklós. A csökönyös ember igaza.

0: A tarisznya legalján a morzsák között találtam ezt a mesét, először én is csak nevettem rajta, aztán mégis okosabb lettem tőle. Hallgassátok meg ti is. Hol, hol nem. Élt egyszer egy ember, Csökönyös Csötönyinek hívták. Arról volt nevezetes, hogy minden vagyonát a nevével szerezte, még a feleségét is. Az utóbbi történetesen úgy, hogy 20 éven keresztül minden karácsonyon elment a kiszemelt leányzóhoz, és megkérte a kezét. Mind a 20-szor ugyanazt mondta el. Gyere hozzám, jó dolgod lesz nálam. A leányzó meg 20-szor nem hitte el neki, ezért meg azért biztos volt oka rá. De 21-szerre mégiscsak elhitte, hogy okkal-e ok nélkül mindegy, győzött Csötönyi. A házuk mellett volt egy szép nagy kert, ahol minden földi jó megtermett, káposzta, saláta, paprika, abból árult az asszony a piacon, a fején elhordta, a szoknyája zsebében meg a pénzt vitte haza. Csötönyi elégedetten dörzsölgette a tenyerét. Látod, anyjuk, ha nem lettél volna olyan csökönyös, már 20 éve élhetnénk ilyen boldogan. De a boldogság nem csak ennyi ám, vélekedett az asszony. Kell ahhoz egyéb is?
1: Ugyan micsoda, csodálkozott Csötönyi.
0: Hát, egy kis ugorka kéne, vallotta be az asszony, ugyanis az volt a kedvence. A kertben azonban egyetlen szem se termett, minden más igen, csak az nem.
1: Nem jó az, rossz az, hajtogatta az ura.
0: Én mondom neked, kár volna bajlódni vele. És évekig nem unta ezt ismételgetni. De milyen az asszony? Sír, ha más nem tehet. Nem szólt, csak sírt. Végül Csötönyi behunyta a félszemét. Először életében. Jól van, no, legyintett. Egy ágyást ültes be, aztán legyen béke. De azt előre megmondom, én nem eszem belőle. Én nem halok meg az ugorkától. És sokáig feléje se nézett az ágyásnak, hagyta az asszony gondjára. Nyár eleje volt, amikor legközelebb arra sétált. Persze, csak kíváncsiságból. Az ugorkák szépecskén kövérettek. Ezt neki is el kellett ismerni.
1: Hát, jó, dörmögte. Ha már itt vagytok, jó van.
0: S azon túl az ugorkákat is megszemlélte reggelenként gazdaszemmel, alaposan. Utoljára már egészen megbarátkozott velük.

0: úgy látszik azonban, hogy nem csak ő egyedül barátkozott az ugorkákkal. Egy nap észrevette, hogy valaki lopkodja a felesége csemegéjét, s mindjárt elöntötte a dű. Na meg állj csak, gondolta. Megleslek én tolvaj, bárki legyél is, elviszlek Komáromba, tömlöcbe rakatlak, onnét aztán nem szabadulsz többé. S mihelyst beesteledett, kiválasztotta a legszebbik ugorkát, jó erős zsineget kötött a szárára, és elbújt a farakás mögé. Ott gubbasztott éjfélig, kezében a zsineg másik végével. Egyszer aztán zörrent a kerítés, és elősompolygott a tolvaj. Hiszitek, nem hiszitek? Egy róka volt. Csötönyi elhitte, mert látta. Még a zsineget is megrántotta nagy izgatottságában, s a szép, kövér ugorka megbillent az indán. A rókának éppen ez szúrt szemet. Mozog is, nagy is. Rögtön odaugrott, és szárastul lenyelte. Csötönyi meg azon mód előmászott a farakás mögül, és diadallal köszönt rá. Adj Isten, Koma! A róka nem szólt, csak állt, bámult maga elé, olyan volt, mint egy darab fa. Ami viszont Csötönyit cseppet se zavarta, addig szólítgatta a rókát, míg az 21 egyszerre mégiscsak kinyögte komoran. Adj Isten! Íz lett-e a vacsora? Vallatta tovább nevetve. Íz lett. Íz lett, csak a szára, nagyocska kicsit.
1: Az bizony nagy, bólogatott Csötönyi.
0: De az ára is nagy a tilos vacsorának?
2: A róka sandán pislogott rá.
0: Most aztán mit akarsz csinálni velem?
1: Én csak azt, amit megfogadtam. Elviszlek Komáromba, és tömlöcbe rakatlak.
0: A róka hallgatott, vakaródzott. Majd így szólt.
1: No hát, az éppen jó lesz, Komáromban még úgy sem jártam.
0: S úgy tett, mint akit nagy szerencse ért, mire Csötönyi gyorsan keresett egy botot.
1: Látod ezt a furkót? Mondta. Ez se járt még Komáromban?
0: S jól megsuhogtatta. Így aztán szépen szót értettek, a róka úgy baktatott Csötönyi nyomában, mint a kezes bárány. Ugyanis rögtön útnak indultak, még az asszony se ébresztette föl, a gyerekeket se. Minek? Az igazságtevés a férfi ember dolga. Mikor reggel tájt beléptek a város kapuján, mindjárt csődület támadt körülöttük. Azt gondolták róla, hogy cirkuszos ember, hiszen ki lehetne más, aki pórázon vezeti a rókát. Mások meg tréfálkoztak vele.
1: Hey, ez aztán igen! Tám biz a vásárba viszi ki gyelmed?
0: Oda bizony, vágta rá, a tömlöci vásárba, és bezörgetett a várkapitányhoz. A bajuszos kapitány kidugta fejét az ablakon.
1: Micsoda lárma ez itt, hey!
0: Csötönyi illendően megemelte a kalapját.
1: Foglyot hoztam, instállom.
0: Miféle foglyot?
1: Lompos rókát.
0: Mit vétett? Ugorkát lopott.
1: Micsodát? A róka nem eszik ugorkát? Már pedig ez megeszi, instállom? Most is a hasában van.
0: Hát, ha ott van, lássuk, mert én bizonyság nélkül senkit be nem csukatok, mondta a kapitány.
1: Ha csak ez kell,
0: mosolygott Csötönyi, s mint aki biztos a dolgában, megrántotta a zsineget. Azt gondolta, legalább az ugorka szárát kihúzza a róka torkából. De tévedett. A koma suttyomban megrágta a pórázt, s a rántásra most egyből elszakadt. A róka meg megugrott. Csak Csötönyi maradt ott az árva zsineggel. Majd megpukkadt a méregtől. A sok utcai népség persze mind ő rajta nevetett. Kórusban kacagták.
1: Lássuk, lássuk, hogy eszik a róka ugorkát!
0: Csötönyi elvörösödve kiáltozott. – Eszik bizony, eszik! Majd bebizonyítom én! De ezt már nem várta meg a várkapitány. Bolond lik, bolond szél. Most már elég volt a bolondságból. És becsapta az ablakot. Csötönyi meg szégyen szemre elindult hazafelé. De nagyon mardosta a düh. Hát hogy nem, mikor tudta, hogy igaza van. Hinni meg senki nem hitt neki. Otthon ilyetten kérdezte a felesége, mi történt, betegtán? És ő rendre elmesélte, mi volt, hogy volt. Aztán az asztalra csapott. De nem hagyom ám! Rajtam senki ne nevessen, se Róka, se más! Ha elsőre nem sikerül, majd sikerül 21-szerre. És kigondolta, mit tesz. Elhívta a nagybírót, a kisbírót, meg a legkisebb bírót, hogy álljanak ők is lesbe, s legyenek ők a tanuk, mert most már nem lesz kegyelem. Mikor beesteledett, valamennyien elbújtak a farakás mögé, és vártak. Vártak éjfélig, éjfél utánig, de a Róka nem jött. Másnap se, harmadnap se, mintha csak megneszelte volna a dolgot. A vége az lett, hogy a tanuk elunták a tanúskodást, s Csötönyi magára maradt. De ő akkor sem adta fel a harcot. Hiába könyörgött a felesége, hogy nyugodjék már, inkább soha többé nem eszik ugorkát, csak menjen, aludjon éjszaka. Semmi szó nem használt. Csak ült a farakás mögött, és csikorgatta a fogát. Gyere, csokkoma! Gyere, kivárlak én, ne félj! S már azon se bosszankodott, hogy szerte a faluban ugorkás Csötönyinek csúfolták. Mint a böjtös ember, aki csak azt látja, ami élteti. Már ő se törődött semmivel, csak ment a maga útján. A káposzták pusztulhattak, a salátát lerághatta a nyúl, baromfiakat vihette a Róka. Mert a koma, hogy idejében mondjuk, nem hagyta azért cserben Csötönyit, eljárt ezután is a hátsó udvarba, és ott pusztította a szárnyasokat. Az asszony meg sírt az urának. Jaj, tegyen már valamit, hiszen koldusok leszünk. Se nem dolgozik kent, se nem alszik. Minden féreg bennünket esz már, hát nem látja kent. Bíz ide, asszony, mondta ilyenkor Csötönyi. Addig várj, amíg fülön csípem, akkor lesz bizonyság, lesz minden, csak addig várj türelemmel. És szorgalmasan tovább öntözgette az ugorkáit, hogy még szebbek, még kívánatosabbak legyenek, pedig már akkorák voltak szinte, mint egy kicsi tök. Na, de erre biztos kapni fogám, örvendezett Csötönyi, és az utolsó garasaiból sejjemszallagot vett az asszonynak, a fiúnak pántlikát, a kislánynak meg ragyogó üveggyöngyöt. Mindezt pedig azért, hogyha majd meg lesz a bizonyság, együtt állítsanak be a várkapitányhoz, oda pedig nem mehetnek akárki módjára. Ezen az éjszakán aztán az utolsó lúdjukat is elvitte a Róka. Az asszony kétségbe esetten rohant a farakáshoz. Gyűjjön, hát gyűjjön, kiáltozta. Ha eddig vak volt, most láthatja kend is, ott a Róka nyoma a sárban, hát sose jön meg az esze. De az urát sehol se találta.
2: Hogy hol volt?
0: Sokkal vidámabb helyen. A kocsmában tartotta szóval az embereket, azok meg mulatságból fizettek neki egy pohárral, két pohárral, ki mennyit óhajtott nevetni. Mert csak úgy dőlt a szó ilyenkor a mi emberünkből. Gyönyörűen el tudta mesélni, hogyan is lesz a Rókával, ha megint horogra kerül. Bezzeg, akkor eheti majd az ugorkát. Ő szívesen szállít neki, akár az egész kertjébe azt ültet, csak egye a beste, holt a napjáig egye a tömlöcben. S míg mesélt, ábrándozott Csötönyi, Szép lassacskán a szakálla is kinőtt, a csizmája is kiukadt. Olyan lett, mint egy utolsó csavargó. Már haza se járt, sehol se volt nyugta, hanem mindig másut kódorgott. Az asszony meg sorba adogatta el az ünneplő ruháját, a cihát, a dunyhát, csak hogy kenyérre jusson.

0: Bizony, keserves nyarat éltek, és az ősz se volt jobb. A kopasz kertben sárgán virítottak az óriási ugorkák, éppen csak leszedni nem volt szabad őket. Az a jó, ha sárga, mondogatta Csötönyi. Annál jobban ízlik majd a rókának. De arról már megfeledkezett, hogy éjszaka lesbe álljon. Inkább elment a kocsmába, és télen ugyanígy. Még a legvadabb hófúvásban is eltalált oda, ahol éppen szívesen vették a róka történetét. Ha aztán kitelt a becsület, továbbállt. Hiszen nagy a falu, még a kicsi is nagy télen, ezt ő már kitapasztalta. Mégis megesett egyszer, hogy hamarabb elfogytak a nyitott ajtók, mint sem gondolta volna. Na most hová? Tanakodott. Haza. S akkor hirtelen belenyilalt a kötelességérzés. Hát persze, hogy haza, hiszen már rég a farakás mögött volna a helye. S ahogy csak bírt, elkezdett rohanni a dermesztő hidegben. Egy darabig, akkor leült, hogy pihenjen kicsit. Üldögélt, nevetgélt. Olyan bizonyosra vette, hogy ma szerencséje lesz. De ha nem ma, hát holnap. Vagy, ahogy ő szokta mondani, 21-szerre. És csak ugyan. Kis idő múlva a felhők szétszakadoztak az égen, és előbukkant a hold. Aha, gondolta, gyújtják a lámpát, hogy jobban lássak, és sietve felugrott. De vissza is tottyant mindjárt. Éppen szembe vele egy havas rét világított kéken, s ebben a kék mezőben virító sárga ugorkák pompáztak, egyik hatalmasabb, mint a másik. Csötönyi felkiáltott a gyönyörűségtől. Hú, ez aztán paradicsom, itt aztán jó fogást lehetne csinálni. S hogyan, hogy nem? Talán mert olyan csökönyösen akarta. A csodálatos ugorka mező közepén egy sompolygó rókát pillantott meg, amint a teli bokrokat szagolgatta. Né, hogy válogat a gazember, dörmögte elképedve. Még itt is a legnagyobbra fáj a foga. Hát én majd kiválasztom neki. Azzal előkotort a zsebéből a zsineget, amit mindig magánál tartott, és kúszva, lopakodva elindult a rét felé. De hogy ott mit csinált, azt a mezőőrtől muszáj megkérdezni. Ő ugyanis éppen akkor ballagott hazafelé a kutyájával. Egyszer csak látja, hogy valaki hason mászik a hóban, egy kóró derekára zsineget köt, aztán visszalopakodik az út szélére, s ott leül, mintha jobb dolga nem is volna. Mindjárt sejtette, hogy kicsoda lehet az. Kucsmásan, bundásan odaáll Csötönyi elé, és rákiáltott. Hátkend, mit csinál itt? De az pisszentve szája elé tette az ujját. Halkabban, kend lesz a tanú, mert most megeszi ám, most meg lesz a bizonyság. És egyre bögdösött a havas síkság felé, ahol a kövér ugorkák közt a rókát látta közeledni. És hogy még jobban lássa, nagy elégedetten lehúnyta a szemét. De már ezen a mezőőr se tudott nevetni, ez már komoly bolondság volt. Tán csak nem akar itt megfagyni ez a megátalkodott ember, s kitalált valamit, amit tulajdonképpen nem is ő talált ki. A tarisznyájában éppen volt egy kis szalonna bőr, azt ráhurkolta a zsineg végére, a kutyáját pedig odafüttyentette, s akkor megrázta Csötönyit. Na, sógor, most nézzen oda, most aztán ne aludjon már! Csötönyinek a foga is vacogott az izgatottságtól, mikor kinyitotta a szemét. A róka éppen enni akarta az ugorkát. Ugye mondtam, motyogta ellágyulva, és könnyes lett a szeme.
1: Mondtam én, hogy nem bakfittye az én szavam?
0: s még mondott volna egyebet is, ha a mező őr hagyta volna. De egyre csak sugdosott a fülébe. Vigyázzon, húzza lassan, csalogassa ide, nehogy elrágja a pórázt. És csötönyi szót fogadott. Mint közelebb-közelebb rántotta a szalonna bőrt a havon, a kutya meg egyre éhesebben kapkodott utána. Már csak 5 lépésre volt tőlük, már csak 4-re, 3-ra, s akkor nagy diadallal rávetette magát a zsákmányra. A kutya szelíd volt, meg se vakkant, hanem helyette jól képen nyalta a furcsa idegent. Azt pedig egyszeribe kiverte a verejték. Úgy kijózanodott rögtön a részegségből, mindenből, hogy szinte koldusnak érezte magát. Hát csak kutya, motyogta megszégyenülten.
1: Ez bizony az, bólogatott a mezőr.
2: Hát csak bürke,
0: mikor meglátta a zsineg végét. Bizony, hogy nem más. Hagyta rá azt is a mezőőr. És Csötönyi nem szólt többet. Gyorsan sarkon fordult, és hazáig egyfolytában rohant.

Hogy aztán otthon mi történt náluk, az csak a felesége tudná igazán elmesélni. Az biztos, hogy többet nem látták Csötönyit a kocsmában, de az utcán is alig. És tavasszal még a faluból is elköltöztek. Úgy hírlik, hogy szorgalmas, dolgos ember lett belőle, aki hajlik az okos szóra, és nem számol mindig 21-ig. Márpedig, ha így van, akkor Kántor uram is elrakhatja az asztalfiókba a rigmust, amit jó szokása szerint már előre meg szokott faragni, s ami történetesen így hangzott, az vitte Csötönyi Pált sírba, hogy az ugorkát nem ette meg a róka, sem azelőtt, sem azóta. Ám bár ami azt illeti, kicsi híja, hogy nem így végződött Csötönyi Pál története. És hogy mégsem, az egyedül a bundás mezőőrnek köszönhető, akinek sajna még csak a nevét se tudjuk.

Elhangzott Mészöly Miklós, a csökönyös ember igaza. Felolvasta Snell Ádám, hangmérnök Biksa Levente, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Rajzfilmzenék részleteit hallották Pető Zsolt előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Salgó Tarján ad otthont szeptember 11-e és 13-a között a következő Cornelius kurzusnak, amely a krisztusi közösség megélésébe és építésébe vezeti be a résztvevőket. A programot az Élővíz Evangelizációs Iskola közösség szervezi, a helyi Jézus szíve is kisközösséggel együttműködésben. Jelentkezni augusztus 30-áig lehet. A szervezők ígérik, kézzelfogható segítséget nyújtanak a közösség alapításban, és minden felmerülő kérdésre választ adnak. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az idei apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők Debrecen-Nyíradony-Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklatra, amelyre már lehet jelentkezni. A résztvevők a Debrecen-Csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomból indulnak útnak október 9-én pénteken 7 óra 30 perckor. Érdemes időben jelentkezni. A 0630 74 96 219-es telefonszámon, vagy a terdikék@gmail.com e-mail címen. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten, írta meg a Magyar Kurír. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek, teszi fel a kérdést a cikk. Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban fognak részesülni. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MTI-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten egy éve 3742, az idén 5381 új építésű lakás volt eladó. A fővárosi használt lakások medián négyzetméter ára 942.000 forint és 2 millió forint között mozog, a legdrágább városrészekben az új építésűeké a 3 millió forintot közelíti. Végül a várható időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. A hangoló első részében Caterina Valente olasz-francia énekesnő, gitáros és táncos nő slágereiből válogatunk. Valente 5 éves korában már színpadon állt Stuttgartban. Pályája során mintegy 1500 dalt adott elő összesen 13 nyelven. Az 1960-as években a legnépszerűbb táncdal énekesnő volt Németországban. Pályája egy részét az Amerikai Egyesült Államokban töltötte, és többek között Bing Crosby, Dean Martin, Perry Como, Ella Fitzgerald dalaival aratta sikereit. 2024-ben hunyt el.

Caterina Valente énekelt. A hangoló folytatásában hallgassák meg Schubert első D-dur szimfóniáját a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának előadásában. Vezényel Vásári Tamás.

Schubert első D-dur szimfóniáját hallották a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában. Vezényelt Vásári Tamás. Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Meghalt Nádas Péter író szerda reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában, közölték a művész közösségi oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten, Kossuth és József Attila díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim 2025-ben jelent meg a Sárközi és társai gondozásában. A halálhír közzétevői arra kérték az olvasókat és a sajtó munkatársait, további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvény sorozat kiemelt eseményeként augusztus 29-én szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt, a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt szorvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia fő celebránsa Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mondja. Az ünnepi szentmisét a közmédia csatornája élőben közvetíti. A jubileumi megemlékezés állami programjairól információk az esemény hivatalos honlapján találhatók. Salgó Tarján ad otthont szeptember 11-e és 13-a között a következő Cornelius kurzusnak, amely a Krisztusi közösség megélésébe és építésébe vezeti be a résztvevőket. A programot az Élő Víz Evangelizációs Iskola közösség szervezi a helyi Jézus Szívei kisközösséggel együttműködésben. Jelentkezni augusztus 30-áig lehet. A szervezők ígérik, kézzelfogható segítséget nyújtanak a közösség alapításban, és minden felmerülő kérdésre választ adnak. Salkaházi Sára, szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek Budapesten, írta meg a Magyar Kurír. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Teszi fel a kérdést a cikk. Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban fognak részesülni. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az idei apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyiradony-Mária-Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária-Pócsi Istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak hozzá a zarándoklatra. Érdemes időben jelentkezni a 0630 74 96 219-es telefonszámon. Végül a várható időjárásról. Napközben egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, a nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belülről azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit és kijelentitek: ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 23. fejezetéből a 27-től a 32. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Valdens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút.
2: XIV. Leó a Valdens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és valdens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és valdens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodító szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékosság

0: olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leó azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodéto Szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
1: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
0: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodéto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leó pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket, fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leó pápa a Marsodéto Szövetség tagjaihoz intézett beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
1: Protección maternal de María Santísima.
0: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leó pápa.
2: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádióüzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a várakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásukkal rendezni.
3: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
2: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvénycégek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úrunk nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismétel buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek,

0: a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívással fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsa a kormányzói béke törekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vész el, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreuntását és hazájuk pusztulását. Adja a mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgák szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak, az apáké, akiknek el kellene hagyniuk családjukat, az alázatosaké, akik dolgoznak, de nem tudnak, az ártatlanoké, akikre a szörnyű fenyegetés hárul, a fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kéri az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
1: La nostra paterna benedizione.
0: Zárt a 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. Két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzékönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatásra, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent 5. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a szent élekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a remény fényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tüze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
4: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban az Öves zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsolyasunkban az Öves zenekar felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Fiatalok számára írt ki pályázatot a főváros a klímaváltozás hatásainak mérséklését szolgáló ötletek megvalósítására, tudatta a főpolgármesteri hivatal szerdán az MTI-vel. A pályázat 15 és 24 év közöttieknek szól, a nyertes projekteket jövő év tavaszáig kell megvalósítani. Projektenként minimum 500 ezer, maximum másfél millió forint támogatás igényelhető. A bíráló bizottság által legjobbnak ítélt terveket a nyertes pályázóknak 2027 áprilisáig kell megvalósítaniuk Budapesten. A pályázatok beadási határideje szeptember 30-a, további részletek a főváros honlapján olvashatók. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként augusztus 29-én szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt, szorvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebránsa a Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek mondja. Az ünnepi szentmisét a közmédia csatornája élőben közvetíti. A jubileumi megemlékezés állami programjairól információk az esemény hivatalos honlapján találhatók. Szeptember 9-én kezdetét veszi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Senior Egyeteme. A Pázmány Senior Egyetem 2014. szeptemberében indult azzal a céllal, hogy a társadalmi felelősségvállalás és az élet hosszig tartó tanulás jegyében keresztény szellemiségű tanulási, ismeretszerzési és találkozási lehetőséget kínáljon az idősebb korosztály számára. A részletes program és a jelentkezéssel kapcsolatos további információk és a kurzusok tematikái az egyetem honlapján érhetők el. Jelentkezni elektronikusan a Pázmány Senior Egyetem honlapján található regisztrációs felületen lehet szeptember 8-án 16 óráig. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten, írta meg a Magyar Kurír. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Meghalt Nádas Péter író szerda reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában, közölték a művész közösségi oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten, Kossuth és József Attila díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg a Sárközi és társai gondozásában. A halálhír közzétevői arra kérték az olvasókat és a sajtó munkatársait, további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni. Végül a várható időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal az Itt élünk című műsorunkkal készültünk Önöknek, és hogy ez miről szól, azt hamarosan megtudhatják Papp Péter szerkesztőtől. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Vaszinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Tardi falunapra és Tokajba látogatunk el. Augusztus 15-én rendezték meg a falunapot Tardon, mégpedig a Sándor völgyben. Kulturális programok és kenyérszentelés várt a falu lakosait, most ebből nyújtunk át egy kis csokrot. Elsőként dr. Linzenbold Levente, plébános beszél nekünk, majd Molnár Csenge énekét követhetjük, ezután pedig Kleszó Tibor polgármester köszöntőjét halljuk, és végezetül a kenyérszenteléssel zárjuk kis összefoglalónkat. Most beszéltük meg, hogy régen találkoztunk, ugye, éppen kenyér szentelés előtt, vagy áldás is lesz? Tehát református sok ilyenkor nem jönnek? Egyedül akkor?
1: Tardon nincsenek reformátusok, baptisták vannak, egy kis gyülekezet, akikkel jó a kapcsolatunk, de ők ilyen ünnepségekre így nem jönnek hivatalosan, és ilyenkor szoktuk falunapon a kenyér megáldást is megejteni. Nagy Boldogasszony ünnepén erről is fogok egy pár szót szólni. Ugye augusztus 15-én az a nap, amikor Szent István király halála napján felajánlotta az országot, meg magát is. És hát igazából ez pont így a kettő, akit megemlékezi Szent István, a kenyér megáldása, illetve Nagy Boldogasszony ünnepe így pont ezen a jeles napon együtt van, és hát azt is szóvá teszem, csak egy-két mondat erejéig, hogy a benedikció, amikor áldunk, az életet szimbolizál, a kenyeret megáldjuk, akkor a latin benedikció szó azt jelenti, hogy áld jót mondani. És valójában abban a világban ma, amikor a közbeszéd a megbántásról, a tiszteletlenségről és a mások megsértéséről szól, nagyon is fontos, hogy a hivatásunkat teljesítsük, hogy jót mondjunk magunknak, másoknak, másokról. Úgyhogy ebben mindenképp szeretném buzdítani a közösséget, hogy tartson ki a jót mondásba, azaz az áldásban.
0: Ugye tudom, hogy tanítasz, és azért vagy itt közelbe Egerhez. Egyébként egy ilyen nem túl nagy faluban ilyen élni egy plébánosnak, akinek hát úgy munkája van, de azért a fő szerep az oktatás, ugye?
1: Igen, tehát...
0: Hát nem itt, hanem Egerben.
1: Nyilván a tanítás, bírósági munka, ugye most már második ciklusban viszem a bírósági feladatot az Egri Egyházmegyében, mint helynök, amelyik ellátja a Debrecen Egyházmegyét is a bíráskodás tekintetében, de hát jó nekem hazajönni, és nem csak egy falun van, Tard, hanem Cserépvára és Bükzsérc, három egyházközség tartozik hozzám, és a legfontosabb, hogy egy zárt közösség, vallásos közösség, szeretik az emberek a papot is, az egyházat is, a liturgiát, a szertartásokat, és a többi egyházközségről is ezt tudom mondani. Bükzsérc az egy református közegben van, de ott is nagyon jó a kapcsolat a református egyházzal, Cserépvárja is mindig is tartozott, úgyhogy a három egyházközség az egy kicsit bázis, ahonnét indulok, és ahová hazaérkezhetek a tanításból és a bíróságból.
0: Viszonylag régen vagy itt, ez azt is jelenti, hogy már meg is szoktak meg, meg is szerethettek, és hát ragaszkodnak hozzád. Ugye a papokat általában viszonylag gyakran helyezik, hát itt nagyon nagy fájdalom lenne, hogyha neked más sorsot adna az érsekatya, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy még itt van rád szükség.
1: Igen, hát felettem két személy is diszponál. Első a Debrecen Egyházmegyés vagyok, és a debreceni püspök a legfőbb előjárom. És mivel itt tanítok már 30 éve Egerben, ezért az érsekatya természetesen, ha az ő területén látok el közösségeket, akkor ő a másik közvetlen előjárom. És hát ennek is köszönhető az, hogy most már 15 éve itt vagyok Tardon.
0: Ugye mondtam, hogy 25 éve, amikor indult a rádiónk, akkor mentem ki szólásra hozzád, óriási megfázás után szeptemberben, nem tudom, hogy jött össze. Azt hittem, hogy ebből semmi nem lesz. 2-3 mondatot kellett mondanom, de kiegészítettél. Hát mondjuk kapcsolatunk valamilyen szinten volt, tehát ezért ismertük egymást bizonyos szintig, és akkor megköszöntem, hogy kihúztál a szárból. Ugye azért nem emlékeztél te se rá, de hát volt sok minden más, amire kellett eddig emlékezni. Mi a legjobb, amit itt megéltél?
1: Tartom.
0: Még, hát meg itt a Egri Egyház megyének ezen a részén.
1: Én megvallom őszintén, minden közösségbe, ahová helyeztek, mindig jól éreztem magam. A hívektől függ az, hogy mennyire segítik a papot, nyilván tőlünk is, hogy szolgáljuk őket. De hát egy jó riporter, visszatérve a kérdésre, a jó riporter elég csak egy-két kérdést föltesz, és akkor már beszél is az alany, úgyhogy gratulálok neked is a sok évtizedes munkához. Jól tudsz kérdezni, és hála az Úrnak, reméljük, hogy a lelkek üdvösségére és a hallgatóknak a nagy örömére szolgál a munkád eddig is, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, most már készülnöd is kell valamit, meg kell egy kicsit le kell ülni is.
1: Jó, hát akkor együtt ünnepeljünk tovább, és köszönöm szépen, mindörökké.

0: Sí.
1: Elfélre barátom, én is hadd beszéljen. Még olyan asszonytól, mint te vagy, nem félek. Ösmertem apádat, hogy mi nő gazdagú. Falu végén lakott száz batyú rongyavú. Nincs

0: hallgass!
1: Tisztelt ünneplő közösség, kedves tardiak, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy először is még a megjelent plébános urat is köszöntsük. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Tard község augusztus 20-ai ünnepségén és falunapján. Augusztus 20-a különösen nagy számunkra. Ezen a napon Szent István királyra, államalapításunkra és több mint 1000 éves hazánkra emlékezünk. De ez az ünnep ennél többről is szól. Szól mindarról, ami összeköt bennünket, a hazáról, a szülőföldről, a családról, a közösségről, azokról az emberi kapcsolatokról, amelyek megtartanak bennünket a mindennapokban. Mi, akik egy kisebb településen élünk, talán még jobban tudjuk, milyen nagy érték a közösség. Egy falu ugyanis nem csak utcák, épületek összessége. Egy falut az emberek tesznek otthonná. Azok, akik itt élnek, dolgoznak, gyermekeket nevelnek, segítik egymást, őrzik a hagyományainkat, és akiknek fontos, hogy mi lesz Tarda a holnap, egy év vagy akár egy évtized múlva. A mai világban talán minden eddiginél nagyobb szükségünk van egymásra. Sokszor rohanunk, intézzük a dolgainkat, dolgozunk, aggódunk a holnap miatt, és közben könnyű megfeledkezni arról, hogy életünk legnagyobb értékei nem tárgyakban mérhetők, hanem azokban az

0: valami, ami közös bennünk. Ez a település mindannyiunk otthona. Augusztus 20-a egyben az új kenyér ünnepe is. A kenyér ősidők óta az élet, a munka és a gondoskodás jelképe. Benne van a föld ereje, a gazda munkája, az eső, a napsütés, az emberi szorgalom és remény. Amikor megszegjük az új kenyeret, gondoljunk arra is, hogy az asztalunkra kerülő kenyér mögött mennyi munka, türelem és kitartás áll. A kenyér ugyanakkor megosztás jelképe is, hiszen az igazán jó közösség olyan, mint a közös asztal. Mindenkinek jut hely mellette, falunapunknak, és ez lenne az egyik legfontosabb üzenete. Legyünk ma együtt. Beszélgessünk azokkal is, akikkel talán régen találkoztunk. Keressük egymás társaságát, elevenítsük fel közös emlékeinket, és teremtsünk újakat. Mert egy település erejét nem csak az mutatja meg, hogy milyen épületei, útjai vagy intézményei vannak, hanem elsősorban az, hogyan tudnak az ott élő emberek egymás mellett egymásért élni. Kedves tardiak! Legyünk büszkék arra, amit elődeinktől kaptunk. Őrizzük meg hagyományainkat, becsüljük meg értékeinket, és közösen gondoljunk azokra a fiatalokra is, akik majd utánunk viszik tovább mindazt, amit építettünk. Azt kívánom, hogy Tard továbbra is olyan település legyen, ahol jó hazatérni, ahol ismerjük egymást, ahol számíthatunk egymásra, és ahol nem csak egymás mellett, hanem egymás közösségében élünk. Köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak a mai ünnep és falunap megszervezéséhez. És köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtiszteli közönségünket. Kívánom, hogy az új kenyér jelképezze számunkra a bekövetkező esztendőben is a biztonságot, a bőséget, az összetartozást és a reményt. Isten áldja Tard községet, Isten áldja az itt élőket, Isten áldja Magyarországot. Kívánok mindannyiuknak méltó ünneplést, jó egészséget és örömtelmes falunapot.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Polgármester úr elvette a kenyeremet, mert nagyon szép és sokat mondó beszédet mondott a mai ünnepel kapcsolatban. Én egy kicsit rövidebb leszek, ahogy szoktam. Ma nagy boldogasszony ünnepén arra a Szent István királyra is emlékezünk, aki halálának napján, augusztus 15-én egyéni és a közösségi életét, az ország, a boldogságos szűz országát, a boldogságos szűzanya oltalmába ajánlotta. Amikor megáldjuk az életet szimbolizáló kenyeret, akkor azt se felejtsük el, hogy az áldás, ahogy szoktam mondani, latinul a benedikció annyit jelent, hogy jót mondani. A polgármester úr beszédében ezt a jó szót emelném ki magam számára. Jót mondani nem könnyű abban a világban, amikor a közbeszéd mások bántásáról, megalázásáról és tiszteletlenségéről szól. Ezzel szemben legyen a mi hivatásunk az, hogy jót mondunk a másikról és a másiknak. Ez egy jó alkalom, hogy ezt ma megtegyük. Mondjunk jót magunk és a mások életére, és így nem csak áldottak leszünk, hanem áldás is mások számára. Könyörögjünk. Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk védőszentjére emlékezve, és a nagy boldogasszony ünnepén együtt ünüljük, aki hétről hétre megtöröd és szétosztod köztünk az eukarisztia ígi kenyerét, áld meg ezeket a kenyereket, mindennapi életünk táplálékait, és taníts meg bennünket arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, Szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus a mi Urunk által. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
2: Elhangzott összeállításunkban Molnár Csengét, Kleszó Tibor polgármestert és dr. Linzenwald Lemente plébánost hallották.

0: Maradjunk még Tardon, ahol ma is fontos a hagyományőrzés. Most erről lesz szó.
1: Majnár Mónika vagyok, Noszvajról. A Tardi Gyöngykalár is hagyományőrző együttesnek a tagjai léptek most föl. Jobbágytelki és magyar palackai táncokat táncoltak. Azért is nem most Tardival készültünk, mert hát azt már úgymond a könyökökön jön ki, ha lehet így fogalmazni, de persze nem felejtjük el, nem felejtették el a saját táncukat, azt mindig szoktuk gyakorolni, feleleveníteni.
0: Tehát akkor eléggé sűrűn lépnek fel ahhoz, hogy megunják.
1: A legtöbb rendezvény, amin fellépnek, az Tardi. Ugye Tardi nyilván akkor a saját táncukat illő, hogy hozzák, de most azért már kezdünk így vegyíteni, Erdélyből is tanulunk táncokat, egy kicsit így vérfrissítésnek nem árt.
0: Kavarom egy kicsikét az egész dolgot, Noszvajról, Veszőtárkány, Tard, tehát a csapat az Tardi, akik táncolnak, az oktatók pedig importáltak, ugye?
1: Olyasmi. Több helyről is járnak, így igen? A környékről a táncosok, a legtöbbjük Noszvajról, de például köztük is van olyan, aki erdélyi származású. Jó, hát már nem Erdélyből jár ide, nyilván, de vannak tardiak is, igen. Régebben volt Bogácsról is, szóval ez ilyen inkább a környékről, szűk környék.
0: Tudod, hallottam, megláttam, nem azt mondom, hogy propik, de azért a színvonal az megvan. Ehhez azért dolgozni kellett.
1: Igen, igyekszünk több mindent fejleszteni a táncpróbák alkalmával, szóval nem csak tánctanulás, táncoktatás folyik, hanem ritmikai fejlesztés, forgásgyakorlatokat is szoktunk
0: vinni.
1: Persze. Hogy tudjuk emelni, igen, a színvonalat.
0: Milyen gyakran tudnak próbálni?
1: Heti egyszer szoktunk 2 óra hosszás próbát tartani. Most a nyári szünet zajlott le, akkor nyilván nem próbáltunk, de a fellépés előtt egy ilyen gyors próbát tettünk, hogy aminek mennie kell.
0: Beleleveníteni a tudást.
1: Persze.
0: De egyébként, hogy ahhoz, hogy igazából komolyan tudjanak működni, ahhoz több próba is kellene, gondolom.
1: Persze, rendszeres, heti szintű próbák, azok mindenféleképpen kellenek.
0: Egy egyetemi vagy egy középiskolás csapatnál teljesen más a helyzet, ott vannak helyszínen, oda mennek, vagy pedig hát hétvégén hazajárnak, de itt, ahol ki kell jönni, vagy el kell menni valahová, nehezebb a helyzet. Én tudom, az amatőr táncosoknál, énekkarnál mindenütt nehéz a helyzet összetartani, de azért úgy látom, hogy azért össze van ez a csapatrázva egy kicsit.
1: Igen, én úgy látom, hogy akik járnak ide az együttesbe, akár az énekkarnak a tagjai, vagy a mi táncos csapatunk, hogy azért nagyrészt azért járnak össze, mert szeretik ezt művelni. Szeretnek egymás társaságában lenni. Nem feltétlenül az a cél, hogy most a nagyon kiemelkedő táncosok legyünk, vagy nagyon kiemelkedő legyen az ének, hanem inkább maga a közösség.
0: Ugye ahhoz, hogy egy fellépő szint legyen, ruhák kellene, megfelelő próbamennyiség, vezető kell, aki összefogja őket, művészeti vezető, stb. Hát aki megszerzi esetleg az utazási költségeket, vagy pedig megszervezi azt, hogy hová menjenek és el tudják-e vállalni, mert ugye ingyen valahogy nem vagyok megutazni önöknek sem, tehát azért egy szervezőnek is. Ön miben segít? Mindenben?
1: Igen, nagyon sokat segít a szervezőnk, szóval nem én szervezem, hanem Évike az egyik táncosunk, és hát én mindig el vagyok képedve, hogy mennyi mindent a kezében tart, akár pályázatokon át, utazások, fellépések, leszervezése, kommunikáció, szóval innen is köszönöm neki a munkát, az odaadást, mert azért szerintem nem csinálna, hogyha nem lenne itt a szíve meg a lelke a csapatban.
0: Milyen korú a színpad elől, nem nagyon láttam, de olyan 30.
1: Igen, most a legfiatalabb tagunk 30 év körül van, a legidősebb 65 körül. Nem mertem úgy pontosan mondani, mert hölgytagról van szó, de igen, eléggé nagy a szórás. de hát most én a táncosokra vetítettem le csak
0: igen, ezt. Igen, hát tulajdonképpen akkor itt csak igen. A szeretetből, szerelemből teszik, csinálják.
1: Persze, sőt nemrég volt nálunk pár évig csatlakozott egy 18 éves tag is, és nagyon szeretett is hozzánk járni, szóval nem azért hagyta el a csapatot, mert esetleg kedvét vesztette, hanem tovább tanulás miatt, de reméljük, hogy még majd fogjuk viszont látni a csapatban őt is például.
0: Hát, ha az idősebbek hozzák majd a persze. Gyereket vagy az unokát.
1: Persze, igen, igen.
0: Hát mondjuk egy ilyen csoportnak azért az életmódot ad, ugye? Egy olyan életmódot, ami úgy meghatározza a hétvégéjét, vagy a próbák idejét, de mégis a fellépés öröme az, ami ott tartja, együtt tartja a csapatot, gondolom. Nem a próba, vagy az is?
1: Mindkettő. Szoktunk a próbán kívüli közös programokat is szervezni, és akkor hát beszélgetünk, együtt mulatunk. Nem feltétlen a táncon van a hangsúly, hanem inkább az együtt lét öröme, nótázás, ilyesmi. Igen, ez így hozzáad a csoporthoz.
0: Látom a számat, nótázgatnak?
1: Persze. Akár ugye a környékre való nótákat, amit például az idősebb asszonyok is szívesebben énekelnek, jobban tudják, ugye? Vagy akár erdélyi nótákat is szívesen énekünk egy-egy ilyen összejövetel alkalmával.
0: Ami tulajdonképpen felkészülés az esetleges előadásokra is?
1: Persze.
0: Hol próbálnak, mindjárt elmegyek én is. Hát már nem férek be a 65-t.
1: Tardona! Teleházba, itt a falu központba.
0: Fölötte vagyunk, úgyhogy nem biztos, ha már kikoptam akkor. Mm-hmm. Tehát ez a korszak már elmúlt.
1: Sosincs késő.
0: Most még délben, mikor süt a nap, biztos nincs késő.
1: Hát igen.
0: Köszönöm szépen, de ezt a jó kedvet, ezt azért onnan is hozzam, meg egyébként megvan önbe is. Folyamatosan ez a jó kedv?
1: Folyamatosan talán nem. Azért néha megfárad az ember szerintem, de igyekszem, mint női oktató azért hozni azt a, nem tudom, lelkesedést és örömet, amit valamilyen szinten példát kell mutatni. Még akkor is, ha jóval idősebbek tőlem a táncosaim, de valamiben érdemes így ebben is szerintem példát mutatni.
0: Molnár Mónika táncoktatót hallották.

0: Sikszai Imre régi ismerősöm. Ha a faluban járok, mindig megkeresem néhány szóra. Most is így volt ez.
1: Imre bátya, nem tudom, hogy hanyadjára találkozunk már, nem kell számolni sem, de hát azért ez a kenyérszentelés utáni kis, meg közben lévő kis műsor azért egy régi, jó tanítóhoz megfelelően ment le.
2: Hát remélem, hogy igen. Hát az ember igyekszik azért megfelelni a elvárásoknak, a dolgoknak. Ilyen hosszú távon, miután ezt csinálom, berögződött az emberbe az, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, és úgy kell beszélni a tömeghez is. Sokszor beszéltem már nem csak gyerekeknek, hanem a falu lakóinak. Sokszor felkérnek, hogy beszéljenek le egy ünnepséget, akár egy toborkotorúzást, vagy emlékműkotorúzást, vagy éppen egy tér átadása. És mivel elég régen csinálom ezt, és vannak emlékeim mindenhez szinte, így szívesen vállalom.
1: Tudom az évszámokat, de itt elég szép számok kerekednének ki, mikor ide jöttél Tardra, és azóta folyamatosan itt vagy. Talán tanítóként kezdhet, hogyha jól emlékszem, történelem és ének, még tudom én milyen szakos tanár, illetve mindennek a mindenese, hiszen a tájházak alapító jától kezdve, énekkartól és tánckartól kezdve, amit csak lehetett Tardon megcsináltál. Hány év munkája ez?
2: Ó, hát ha én most mondom, hogy 1969. novemberében, november 24-én kerültem ide, és már a következő év elején már fel is kértek először a ifjúsági klub vezetésére, és hát úgy kerültem ide akkor, hogy még nem végeztem el a főiskolát, levelező tagozatosan végeztem, de feladatot adtak bőven, és vállaltam is, és kezdetben, mint kép nélküli nevelő, rövidítve így mondom, voltam, majd miután a főiskolai diplomámat megkaptam, még jobban be tudtam vetni magamat a munkába. Voltam 13 évig helyettes iskolában, 8 évig igazgató is, és mellette természetesen a kulturális életnek, hogy úgymond, továbbvitele vagy színesítése fontos feladatomnak tartottam, és színjátókört alakítottam kezdetben. Fiatalokkal foglalkoztam, de a színjátócsoport hozta meg a kedvet ahhoz, hogy tovább építsem magamat is. Majd az országos mozgalomban is bekapcsolódtam, és tagja lettem az ELTÉ-n székelő történelmi tanárok egyesületének, és ott is aktívan vettem részt ki magamat, azért, hogy továbbképzések nem csak, hogy eljártam, hanem én szakmailag is úgy éreztem, hogy reagálni kell bizonyos dolgokra, és itt konferenciát is szerveztem. A történelmi tanárnak országos konferencia volt az ELTE-vel közösen, és 5 alkalommal egy-egy hesszes kurzus volt. Nagyon élveztem azt a munkát is. És természetesen mellette, mikor már éreztem, hogy nyugdíjas is leszek, akkor hát felkértek engem. Először is a megyénél voltam, hogy vezessem a nyugdíjas klubot, de akkor még nem voltam, mondom, nyugdíjas, 2-3 év még hiányzott, és azért a hagyományőrzést nem hanyagoltam el. És éppen ezért lényegében, amikor, hát jó 30 évvel ezelőtt, 40 már lesz sajnos, múlik az idő, a Magyar Televíziótól kerestek meg engem, hogy Matyó Menyengő címmel a matyóságról egy hagyományápoló, nagyon szép lakodalmat készítenek. Itt Tart mezőkövet, Szent István is, még Bogács is helyszín volt. Na és annyira aktívan kellett ott dolgozni, megszervezni nagyon sok, kicsit nagyon kat, nagyon sok embert, és ez kedvet kapott nekem arra, hogy akkor a hagyományozó csoportot megalakítsam. És már ez a változat, amit most kezelek, hogy úgymond, 35 éves, mert 91 őszén kezdtem el, és belevetve magamat a munkába, azért nagyon sok helyen eleget tettünk a felkéréseknek. A mostani fellépésünk az 540 valahanyadik volt, nem kevés, és jártuk mi az országot, eljutottunk, hogy úgymond Ipoly-Tarnóztól kezdve Pécsváradon át, Szilling, ott a nyugati megyében van. Természetesen a helyben, illetve a környező településeken is sokszor részt vettünk, úgyhogy próbáltam mindig azt bemutatni, hogy milyen feladat járt, hogy fontos volt a hagyományápolás, és ez számunkra, vagy számomra mai napig is egy elkötelezett munka.
1: Régóta ismerlek, még mezőkövesben voltam a műfázban, akkor már össze-vesze futottunk, hiszen közös kulturális igényük volt a hagyományőrzésre, és utána pedig hát történelem tanárként még te aktív is voltál, vagy ha már nyugdíjas is voltál, de akkor is aktívan tetted a dolgaidat, és hát végül is akkor tudtam meg, hogy a tájházakat szervezed, és tulajdonképpen nyugdíjasként nem nyugszol, állandóan mozgásban vagy, hát most is a csapatot ott volt a színpadon, te is ott voltál a színpadon, szépen elmondtad, hogy tulajdonképpen mi is ez a kenyérszentelés. 69 óta oktatod Tardot tulajdonképpen, te az örök oktató vagy itt Tardon akkor?
2: Hát így is lehet mondani. Igen, és hát a munkámhoz tartozik, hogy elvállaltam a felkérést, hogy mint kulturális szakember is mondjuk a tájházak szerepéről is ne feledkezzünk el, mert tagja lettünk a Tájház Szövetségnek, és nagyon sokáig mindenképpen olyan építő munka folytott, és gyűjteményi munka, hogy manapság már olyan eszközökkel rendelkezünk, olyan anyaggal, pontosabban anyagokkal, hogy nagyon gazdag a gyűjteményünk. Az egyik tájházat azt most sikerült felújítani, és éppen folyamatosan rendezem be a kornak megfelelően. Helytörténeti gyűjtemény címen megy ez a program, és várom azt a segítséget, hogy a legrégebbi tájházak egyike az országban a budgyos tetejű tájház, és méltóképpen fel legyen újítva, mert az idővasfoga ezeket kikezdte. Igyekszem a ide látogatóknak, és vannak csoportok, úgy megszervezni a látogatásukat, hogy ez részükre öröm legyen. Tavaly is volt már, de az idén szinte heti alkalommal olyan 10-15 fős, vagy éppen 20 fős olyan csoport is látogat el ide, és hát tudni kell azt, hogy a két tájház mellett van a hagyományőrző központ, amelyet annak idején pályázati úton készítettünk ki. Ez azt jelentette számomra, hogy megint bele kell vásznem magam a munkába, hogy élettel telítsem azt a hagyományőrző központot, és akkor 2-3 Tardi beöltözött Tardi matyósokkal fogadjuk a vendégeket, és én ki mit kér, visszakanyarodok Tard eredetéhez, visszakanyarodok a legfontosabb Tardi eseményekhez, élvezettel hallgatják, hogy mi is történik, hogy mi az, hogy Tardi matyó, vagy mi az, hogy matyóság, hiszen a Matyó művészet, mint ilyen hungarikum, és ennek örülök, hogy ebbe részt vehettem annak idején, és elismeréssel adóznak a tájházba, vezetek egy emlékkönyvet, vendégkönyvet, és igazán nagyszerű szavakkal méltatják a mi munkánkat, és ez mindig inspirál engem valamire.
1: Inspirál arra, hogy tovább, tovább, tovább, te folyamatosan dolgozol. Igaz, hogy a dolgozást te nem munkaként kezeled, hanem azért az életednek a része. Ugye sokan mondják, hogy ha nem csinálnám, már nem is élnék, vagy legalábbis másképp élnék. Nem bírod te ezt abba hagyni, csak az egészség, hogyha úgy szolgál, akkor addig viszed, amíg bírod.
2: Igen, nagyon jól látod ezt a dolgozást. Mert hát ugye a magánéletem is úgy alakult, hogy két családom van, azok Gödöllő, illetve Pesten élnek. Én itt ragadtam, a feleségem sajnos 10 évvel ezelőtt meghalt. Az anyósommal éltünk egy portán, de nem egy lakásban, ő 2 évvel ezelőtt halt meg, és teljesen egyedül maradtam. Most ebben az egyedüliségben a remény az, ami tovább visz még, és az, hogy minden nap átmehetek szinte a tájházakhoz, mert ott lakok nem messze, ha más nem, akkor szétnézek, ha más nem, ezt kiigazítom, ha más nem, megnézem, hogy minden rendben van-e. És ez leköt, úgy leköt, hogy el is feleltem a búvót, bánatomat, mert hát ebben a korban már ez is előjön, az is előjön, de nem azzal foglalkozott, már nekem más dolgok.
1: Köszönöm, újra megszólalt a zene, most egy kis pihenés akkor kell nekünk is.
2: Igen, köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és régi ismerősként ugye találkozunk itt ott, ott, hiszen valóban több évtizede már, hogy itt a én a községet szolgálom, itt a környéket is, és a Szent István Rádióban is volt már többször a riport is.
0: Szikszai Imre tanárurat, a falu animátorát hallották Tardról.

0: Végezetül a tokai írótáborba megyünk, ahol Szentmártoni János József Attila díjas költővel beszélgetünk a mai magyar irodalomról, illetve a mai magyar valóságról.
1: Egy írószövetség elnökének nem az volt a feladata, hogy minél ismertebbek legyenek?
2: De ez volt a feladatom, és hát ma is ez a feladata minden írószervezetnek természetesen, hogy a kortárs írókat jobban megismerjék az emberek. Csak sokkal nagyobb zajban élünk, mint 50 évvel ezelőtt mondjuk, és ugye a digitális forradalom óta még nehezebb utolérni a potenciális olvasókat, azt a szélesebb érdeklődési kört mozgósítani, amely ugye a kortársakat is, nem csak a klasszikusokat, hanem a kortársakat is népszerűsíteni. Az Írószövetség számos programot indított az én időmben is annak érdekében, hogy kimozdítsuk az írókat az elefántcsont tornyukból, és részt vegyenek a társadalom életében aktívabban. Például különböző programokkal, fesztiválokon vettünk részt, vagy színházakban talk show sorozatot indítottunk, vagy megnyitottuk a székházunkat, a budapesti székházunkat, a múzeumok éjszakáján különböző programokkal. Tehát számos ilyen rendezvény volt, és kezdeményezés, vagy éppen a világhálón új honlapot indítottunk, ugye a közösségi médiában is részt vettünk. És hát egy másik szervezetet említsek, a Tokai Írótábor Egyesületnek is feladata. Bár megjegyzem, azért ez a tábor, a Tokai Írótábor inkább szakmai kérdésekről szokott szólni, sőt, közéleti kérdésekről szokott szólni, de talán érintünk mindig olyan kérdéseket, olyan témákat is, ami a szélesebb közvélemény érdeklődésére is számot tarthat.
1: Ugye ismerjük azokat a 19. század vége, 20. század elejé költőket, írókat, akik aktívan részt vettek a társadalom életébe, politikailag is, és hát úgymond olyan szinten, hogy az emberekkel foglalkoztak. Önök is foglalkoznak az emberekkel, csak éppen saját magukkal kell először foglalkozni ahhoz, hogy megéljenek. Kell egy jó, nem újságíró szakma, mint sokaknak volt, de kell egy olyan fix állás, mert ma már kiadványokból, versekből, regényekből igencsak megszámolnám az ujjaimon, hogy meg tudnának-e élni. Úgyhogy itt az is cél lehetne, nem, hogy egy kicsikét azért fixebb, biztosabb pontot adni azoknak a művészeknek, akik jobban látják a társadalom problémáit, mint mondjuk itt az utca embere. Vagy akár én is, bár én is elég sokat császkálok, mászkálok, de azért egy művész jobban bele tudja úgy képzelni, élni magát ebbe az életbe, tehát nagyon megbecsülés kellene. Nem az írásai alapján, hanem a gondolatai alapján.
2: Hát szívemből szólt, mert valóban nagyon-nagyon méltatlanul kevesek a honoráriumok, amit a lapok tudnak fizetni, egy-egy könyv honoráriuma is, amit adott esetben egy regényíró több évig ír. Annak a tiszteletdíja is megalázóan kevés szokott lenni, még nagy kiadók sem tudnak sokat fizetni. Nem, hogy a kis kiadók, akik igazából az életükért küzdenek. Tehát alapvetően itt valóban van teendő, bőségesen a mindenkori kultúrpolitikának. De azért kiegészíteném ezt a gondolatot azzal, hogy nem volt olyan korszak azért, amikor az írók többsége abból élt, hogy verset írt vagy regényt írt. Mindig kevesen tudtak csak ebből megélni, mindenkorban kevesen tudtak megélni, sőt, némi humorral még azt is mondhatnám, hogy régen ez úri passzió volt, hiszen ha mondjuk a magyar irodalom történetet nézzük, az első jeles költőink, mondjuk gondoljunk Balassi Bálintra, vagy a későbbi évszázadokból, akire emlékeztünk is, hiszen évfordulója van, Berzsenyi Dánielre, ugye arisztokraták írták a nagy verseket. Természetesen idővel, amikor polgáriasult a hivatásunk, akkor megjelentek a vándordeákok, ugye a vándorköltők, az egyik zsenink, Csokonai Vitéz Mihály sem dúskált például a pénzben. Ugye ő tőle van az elhíresült mondás, hogy az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon. Tehát ez sajnos nem sokat változott, és később, amikor intézményesült a hivatásunk, ez a reformkorra tehető, tehát amikor folyóiratok, kiadók alakultak, akkor gyakorlatilag szintén keveseket tudott csak eltartani a szakma. Szerelemből csinálták sokszor, hiszen a legtöbben jogászok voltak civil állásban, vagy tanárok, vagy újságírók, de volt köztük orvos is, tehát mindig voltak civil állások a háttérben, hogy meg tudjanak élni az írók, és csak egy idő után, és nagyon kevesen tehették meg azt, hogy a műveik eladásából, vagy a műveik jogdíjából el tudják tartani a családjukat.
1: Ugye csak így most, hogyha visszatekintünk, sokan úgy gondoljuk, hogy igen, ők abból éltek meg, persze, tudom én, csak hát valahogy ki kell ugrasztani a nyulat a bokorból, De azért mégiscsak szerencsésebb lenne, hogyha úgy mondom, a színejava a magyar irodalomnak, ugye, hogy az meg tudna élni olyan módon, hogy nem éhezne, mert ugye ezek éheztek is, költők, írók, festők, stb. Nem kell felsorolni, hát ismeri ön is az egész történetet. Társadalmi megbecsülés mikor kezdődik el egyébként? Ugye nagyon kevés olyan mai embert ismerünk, aki mondjuk például, mint ön, hogy József Attila díjas, de nem nagyon ismerik az iskolában.
2: Az oktatást valóban közelíteni kellene még intenzívebben a kortárs művészeti élethez. Természetesen ennek vannak azért hagyományai, tehát több írószervezet vagy könyvkiadó elküldi a szerzői iskolákba rendhagyi irodalomórákat tartani. Ennek mindig örülnek a diákok, mert egyrészt látják, hogy nem csak a tankönyvekben léteznek a rég meghalt írók, hanem köztünk járnak, ugyanúgy lélegeznek, ugyanúgy esznek, ugyanúgy szerelmesek, mint mindenki más, csak éppen máshoz értenek. Nem asztalt tudnak faragni, hanem verset tudnak írni, vagy regényt tudnak írni, amelyek majd a lelki építkezésünkhöz és a szellemi gazdagodásunkhoz járulnak hozzá. Hosszú távon mindenféleképpen fontosak ezek a találkozások, de valóban lehetne több olyan programot, központi programot is indítani akár, hogy a diákság még több kortárs költőt, még több kortárs írót ismerhessen meg, mert aztán később belőlük kerülnek ki az olvasók is, tehát nem csak az új alkotók, hanem az új olvasók is közülük fognak kikerülni, akik esetleg találkoztak egy kortárs költővel, íróval, akkor megkedvelik, megveszik a könyvét, olvasóivá válnak, eljárnak majd a rendezvényeire, a találkozóira. Tehát ez egy nagyon fontos hagyomány, amit tovább kell erősíteni mindenféleképpen, mert még gyerekcipőben jár sajnos.
1: Meg kell ahhoz halni egy nagyon jó írónak, költőnek, hogy utána úgy elismerjék, mert amíg él, addig szinte olyan, hogy nem is lehet, mondjuk szobrot sem felállítani neki, nem lehetne odaállítani nagyon nagy példának, mert még elkövethet valami hibát, csak halála után lehet valaki jó. Hát régebben azért József Attiláék azért életben is voltak nagyon jók, és elismertek.
2: Általában igen, tehát, de ez sem az új kornak a belejárója, vagy tünete. József Attilát is igazából a halála után kezdték el a tehetségén és a súlyán mérni, és tisztelni és becsülni. Igazából a szakma ismerte őt jobban, a költőtársak és szerkesztőtársak, akik nagyon nagyra becsülték az ő képességeit, az ő tehetségét, de bizony van az a történet is róla, hogy egy írólvasó találkozón egy vagy két könyvet tudott eladni, pedig akkor már neves költő volt, ahogy mi ezt szoktuk mondani. Tehát bizony sokszor a halál után, nem tudom mennyi idővel tudjuk megbecsülni az íróinkat, költőinket, amely nem elegáns. Ugyanakkor viszont egy picit módosíthat a képen mondjuk a világhír, és azért most már büszkélkedhetünk két Nobel-díjas íróval is, és nagyon nehéz átküzdenünk magunkat igazából a nyelvi bezártságon, mert bár meggyőződésem, hogy a világ egyik leggyönyörűbb nyelve a magyar nyelv, egyik leggazdagabb. Ezt külföldiek is mondják, hogy bár nehéz megtanulni, de amikor megtanulják, akkor rájönnek ők is, hogy milyen árnyalat, mennyire metaforikus és milyen gyönyörű, gazdag nyelv ez. De mivel kis nyelv vagyunk, ezért nehéz a világhírig is elvergődni, hogy leforítsák ugye az alkotóinkat külföldi nyelvekre, világnyelvekre, hogy aztán ismerté váljanak. Úgyhogy sajnos ez egy olyan kereszt, egy olyan teher, amit cipelnünk kell életünk végéig, aztán halálunk után is.
1: Hát köszönöm, nem akarom a halállal befejezni, hanem az élettel, azzal az élettel, ahogy gratulálok. Azért ritkán ülök egy olyan emberrel szemben oldalt, akinek azért már vannak elismerései, díjai is. Nehéz volt egyébként megkapni, vagy hát azért a művek adták, vagy pedig volt benne egy kis úgymond baráti segítség is, akik tudták, hogy tehetséges.
2: Biztos, hogy volt minden, mind a kettő, tehát én bízom benne, hogy a képességeim és a tehetségem, vagy a megírt könyveim minősége miatt is kaptam természetesen szakmai elismeréseket, és az odafigyelés az persze a rokon szemben is alapul, nem csak nem csak a tehetségen, a rokon szemben is alapul, hogy ki kire tud odafigyelni, ki kivel tud együtt lélegezni, ki kivel tud azonos platformra helyezkedni, vagy közös gondolatot kialakítani, de még fontosabb az olvasóknak az elismerése, amely sokkal, hát erről beszélgettünk az elmúlt percekben is, hogy sokkal nehezebb dió. Nagyon fontosak az elismerések, a díjak, mert szakmailag legitimálják az embert, és megbecsülve érzi magát, de az olvasók, akik életben tartják, levegőztetik azokat a műveket, amelyeket egy író, egy költő megír, és belekapaszkodnak, és társul viszik magukkal az életük során, azok a visszajelzések még fontosabbak.
1: Nagyon köszönöm, még munkája van bőséggel, még ugye menni kell, sok minden lesz. Hát azért gratulálok, és nagyon örülök neki, hogy meghallgathatják a rádió hallgatók is, hogy azért vannak nekünk olyan embereink, akiket érdemes megbecsülni.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelő volt beszélgetni. Köszönöm szépen.
3: Szent Mártoni János, József Attila díjas költőt hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom készítői Papp Péter, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
4: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Pharrell Williams felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tisztes elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg, akik beszámoltak szakmai tapasztalataikról és a munkával kapcsolatos elképzeléseikről. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és a nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. Elfoglalta az orosz hadsereg a Szumi megyei Piszarivka és a Zaporizsja megyei Nyizsenka települést a Donyecki régióban, közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint az orosz fegyveres erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni. Jana Lentratova, orosz emberi jogi biztos bejelentette, humanitárius akció keretében Oroszország hétfőn átadott 10 ukrán hadifoglyot, válaszkép Ukrajna szerdán elengedett 10 orosz katonát. Szlovénia megakadályozta az Európai Uniós országok azon közös nyilatkozatának elfogadását, amelyben az EU elítélte volna Izrael azon terveit, hogy telepesek számára építsen lakó egységeket a megszállt cisziordániai területen, közölte az EU Observer brüsszeli hírportál. A szlovén vétó eredményeként a nyilatkozatot végül Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő adta ki saját nevében. Az izraeli kormány azon döntését, miszerint pályázatot ír ki izraeli telepeseknek otthont adó lakó egységek építésére, az Európai Unió és 27 tagállama egyhangúan ítélte volna el. Izrael ciszjordániai rendezési tervének végrehajtása mintegy 3400 lakó egységet foglal magában. Nádas Péter író szerda reggel 8 órakor életének 84. évében gombosszegi otthonában elhunyt. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista 1942. október 14-én született Budapesten. Utolsó könyve, A halott barátaim, 2025-ben jelent meg a Sárközi és társai gondozásában. A II. Világháborúban elesett 7 magyar katona maradványait tárták fel a Békés vármegyei Dombiratoson, közölte a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisír Gondozó és Hős Kultusz Igazgatóság Facebook oldalán szerdán. Saját kutatásaik során vetődött fel az 1944. szeptember végén a Dombiratos körüli harcokban hősi halált halt magyar katonák felkutatásának lehetősége. A bejegyzés szerint a 3 fős tömegsírban exhumált hősi halált halt katonák személyét mind sikeresen azonosították a szakemberek. Végül az időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti-északkeleti országrészben délután az Alpok alján is néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: 14 óra 4 perc. A Hangárium következik, melyben a Dalinda énekegyüttes és a Kerekes Band közös dalaiból, valamint a Kerekes Band saját felvételeiből válogat a szerkesztő Csuth Judit.

0: Elhangzott a Hangárium, melyben a Dalinda énekegyüttes és a Kerekes Band közös dalai mellett a Kerekes Band saját felvételeiből válogattunk annak apropóján, hogy a két formáció most vasárnap közös koncertet ad Óbudán a Kobuci kertben. A szerkesztő Csúth Judit volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamás Menyhért. A Szent Anna tó regélye. Harmadik rész.

Annánk, mi Annánk, szép liliumszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál, eredeti bűnnek szennyese volt benned. Ó Anna, nemzetünk maradék tisztessége.

0: Az úr Vácmán hámba fogván a szűzeket, a hintóra szökött, s a gyeplőt kézben tartva a lányok felé suhintott, akik neki feszülvén elindították a hintót. Ám nem a templom felé vitték, ahová az úr kérte, hanem hegynek fel az erdőlő útra, Vácmán fenyegetése közepette. A lányok verítékező gyöngyözése már-már levegőben úsztatja a hintót. A tisztás szélén serénykedő favágók kezéből kihullik a fejsze, mint égi vonulást csodálják a lányfogatos vágtát. Ámulatuk szédülő rebegés. Ezt a tüneményt! Tünemény! Angyali szállat! Ó, ha köztük lehetnék! Én inkább a gyeplőt tartanám. Micsoda tomporok! Mintha vakulás érte volna a szememet. Látod, koma, ez jut a szegénynek a szépből. Villámodásnyit mutatkozik, s már is tűnékenykedik tovább. Villámodásnyit? Hiszen örökké köztünk vannak. Arra sincs érkezésünk, hogy észrevegyük. Jól mondod, Bódi. Pendelyben sose az látszik, mint amit takar. Anna, mintha csak hallaná a favágók beszédét, emelt fejjel irányítja a hintót a legmeredekebb kaptatóra. Emelését fél minutányira se ereszti vissza, nehogy látómezejébe szökjön az odahagyott völgy, az odahagyott falvak sora, az odahagyott ház, szótlanul bánatosodó apja, a kert s virág bolond anyja. Érettem élnek, érettem halnak meg. Tartja tekintetét a sziklák pirulatán. Gyöngétséggel neveltek, akárha kertjükből való virág lennék. Ha szél fújt, elfették előlem a szelet. Ha dér szállta meg a hajnalt, fölém borultak. Ha harmatozott az ég, hullatához tartották homlokomat. Egyszerre voltam virág s leány. Napos időnek tartogattak. Lám hiába veszett minden. Minden fáradozásuk. A virágot ördögtaposás érte, engem ördögcsábítás környékez, s míg meg nem szabadítom magunkat, tetvet gyűjt a kert, a bimbó, féregnek kitett élet az életem. Vácmán a hirtelenedő kaptató láttán erős ijedelemmel ugrik fel a párnás ülésről. Könyörgöm, megparancsolom! Anna hidegséggel fordul hátra. Az utolsó parancsod! Vácmán rimánkodni kezd.
1: Könyörgöm!
0: Késő!
1: Kegyelmezzetek!
0: Kegyelmezzen neked az ördög! Vácmán halálra rémül.
1: Kérjetek, amit akartok!
0: Nekünk az életet kell! Vácmán gondolata sorra lekattintja a kincses ládák lakatját.
1: Annyi aranyat kaptok, amennyit az öletekben haza tudtok vinni.
0: Tartsd meg az aranyadat!
1: Elengedem az adósaim tartozását.
0: Igazán? Vácmán eskürre emeli kezét.
1: Széjjel osztom minden kincsemet.
0: Ne loptad volna össze?
1: Nem egyedüli akaratomból tettem.
0: Anna hagyja, hogy tovább gyónjon. Az ördögelése állhat a vétkesek vétkese bűnbánat nélkül. Vácmán szeme elsötétül, agya szertülő cikázat.
1: Mennyivel jobb világ volt aprótként a bécsi udvarban. Katonás élet, katonás fényesség, szerelem, kártya, szerencse.
0: Szerencse, míg a sárvári bálon össze nem akadok Lisbettel, aki nem is egy, két állarcot viselt azon a mulatságon.
1: Táncoltatott vele a bor, az első látás, s a ki tudja, miképp szerzett birtokocskák csábítása.
0: Ami félretéve menyasszonyomat, Zitát elég hamar mellén párította. Kicsik a birtokok, nagyobb bízd meg a kártyán, bíztam szerencsés kezemben. A harmadik vesztésnapon se vettem észre, hogy Lisbeth párításával elpártott tőlem a szerencse. Rossz lapjárást még rosszabb követett. Még a valószínű se fordított rajta.
1: Utolsó lapomra Lisbethet tettem fel. Ez az, amit a mái napig nem bocsát meg nekem. Mérge az udvarig vitte veszteségemet, udvari panaszlásig. Mit tehettem mást? Felcsaptam bérelhető katonának. Várnagytól várnagyig váltottam a mundért. Utolsónak Pekri Gábor szolgálatába állottam. Miután a Nyárád vize mellett letörtük a székelyzendülést, János Zsigmond adományából több tucat jobbágy érdememül hullott.
0: Anna próbára tevéssel szakítja félbe Vácmán Jónását. Apád gazdag volt-e?
1: Nem.
0: Hátanyád?
1: Ő sem.
0: Akkor mi hajtott téged?
1: Az imént mondtam, nem egyedüli akaratomból tettem.
0: És a leánygyalázást?
1: A vére parancsán ki tud másítani.
0: Ha elengednénk, vissza tudnál-e másulni?
1: Vissza.
0: A szegények pártfogója lennél-e?
1: Lennék.
0: Az árváké?
1: Azoké is.
0: Az öregeké és elhagyottaké?
1: Becsülésük szerint.
0: A hangos szóváltásra az élelemgyűjtő útját járó tóparti remete is felkapja a fejét.
1: Uramisten! Eget szálló hintó!
0: A remete gyors egymás utánban veti a keresztet, s amilyen gyorsan csak tud, inal mohás kőkápolnájába. Lankadás nélkül feszülnek az istrángok. Anna már közelét érzi a tónak, a tisztás látásától utolsót buzdul.
1: Húzzuk meg, Bori, Erzsi! Húzzuk, Anna! Birod-e még, Orsi, Julis? Fogytával, de bírom! Ha lelkem kiszakad is, végig húzom ezt a sápadalmat! Győzitek-e, leányuk! A szabadító fuvar csak könnyű lehet. A magam lelkén is könnyítek vele. Apám nem tudta visszafizetni az adósságát. Hát én most visszafizetem. 2 napig vizen tartott, mert a kezébe mertem harapni. Engem minden este kékre csicserézett.
0: Anna újfent kérdőre fogja Vácmánt. Igaz-e mindez, Vácmán? Vácmán verejtékezik.
1: Szemen szedett hazugság!
0: Nem az imént fogadtad meg, hogy visszamásulsz?
1: Igen, de nem arra, hogy lenyeljem.
0: Hát akkor nyeljed a vizet! A hintó fogatostul együtt hatalmasat csobban. Vácmán az ülésbe kapaszkodik.
1: Magasságos ég!
0: Anna lehunja szemét.
1: Kint oltó víz.
0: Vácmán merülőben is ordít.
1: Gyilkos fajzat!
0: Anna hajáig merül a kék tisztatóban.
1: Ördög veled, Vácmán!

0: Vörös szemek, kisírt szemek, vízre feketedő szemek, könnyes remegések, bizakodások, reménykedések környüllik a tavat. Nappal, éjfákja világnál 48. órája keresik a hatalmas tenger szembe merülő szűz fogatot, a mélyületbe kerekező hintót. Az uraságot. Csákja csákja után fésüli a vizet. Elsőül olása mucsákjája akad el. Hé, emberek, erre, erre! Felhullámzik a part. Reik akadtál? Megvannak, Samu! Olás Samu merőveríték, mintha a hintó kereke koccant volna. S a leányok? Csendre csobbannak a csákják. Minden vonás köz égre sajduló kérdés. Anna, Ersi, Bori, Orsi, Trézsi, Mári, Margit, Bíborka, Julis, Apolló, Ilma, Róza, Villő. Olás Samu párás tekintettel hajol a vízre. Villőt az ő asszonya kérdette. Villő az ő legkisebb leánya. Jóka, aki senki se tudja miért, csak egy nevet kapott, kötéllel a derekán lép a vízbe. Majd én lemerülök. Megkötöm a hintót, hogy napvilágra tudjuk húzni. Olás Samu hálálkodással pillog Jókára. Eredj, fiam, ha már hal természettel ajándékozott meg az Isten. Jóka teleszívja a tüdejét, s kígyózó mozgással fúrja magát a mélybe. Kisvártatva kék buboréklással üti fel a fejét. Valamelyest könnyű a part. Sikerült-e, Jóka? Sikerült. Egész a fenekéig jártál? Egész a fenekéig. Hogy lehet, Jóka? A tengerszemnek nincs is feneke. Ha nem hiszi, merüljön utánam. Andok Mózes előre horgad. Azt mondjad inkább, mit láttál? Jóka kifújja magát. A hintót, s rajta egy fekete embert.
1: Fekete embert?
0: Azt hát. Mégis milyen volt? Mint maga az ördög.
1: És Anna?
0: Jóka fejrázását szomorúság nehezíti. Annáéknak semmi nyoma. Zajgást önt a part.
1: Nem lehetséges, ott kell legyenek.
0: Nincs az a tengerszem, amelyik egyszerre ennyi leányt el tud rejtesztetni.
1: Hogy ne tudna, valamikor tündérek lakták.
0: Úgy ám, a mélyén még most is megvan az aranypalota.
2: Karattyolás helyett lássunk a hintóhoz.
0: 30 vál feszíti a kötelet. 50 lépést, ha tesznek, emelődni kezd a hintó, a bakra merevedve, senki sem érti, hogy miképp volt lehetséges, szénfekete fejjel vácmán ül mozdulatlan. Láttára mindenki megmered.
1: Az urunk lenne? Nem látod? De hiszen... Mintha nem is anyától szakadt volna.
0: Nem is? Ördög volt életében, ördöglő halálában. Szokoly Márton hüledezéssel ereszti le szemhéját.
1: Én, Isten Balog teremtése, ennek az ördögnek küldözgettem ispán ellentett panaszleveleimet. Ezt az ördögöt tituláztam méltóságos patrónus uramnak. Hogy lehetett ennyi vakulás a szememben? Hogy lehetett? Már azon észre kellett volna vegyem, hogy egy húrt penget az ispánnal. Bebocsátást sose kaptam tőle. Reménykedést se hagyott, hogy színe elé kerülhetek.
0: Szőcs Orbán nehezen viseli a panaszlást. Máskor refulálódj ezen, Márton. Nem látod, hogy szakadó szívek közt állasz? Szokoly Márton arrébb füstölög. Andok Mózes csizmástul a vízbe gázol.
1: Jóka, édes gyermekem, ha van még szusz benned, s nem féled a víz hidegét, az Istenre kérlek, merülj még egyszer alája, hát ha a hámok fogságában megleled őket.
0: Jóka zavarodásnak véli az öreg Andok kérlelését. A hintó rúdra mutat. De hiszen a hámok mind megvannak. Andok Mózes értetlenül járatja tekintetét a szegecses lószerszámokon.
1: Azt kell higgyem!
0: Andokné arca kibomlik a fekete kendőből.
1: Higgyed, Mózes! Nekem azt súgja valami benső hang, hogy nem vesztek oda.
0: Bizonyosság híján megint körbejár a találgatás.
1: Én is azt hiszem. Fogadni mernék, hogy az aranypalotát lakják. A tündérek helyét, a maguk helyét. Tündér volt mindje. Az bizony. Vakító szépségek. Hogy eddig nem vettem észre? Mert semmit sem látóan nézel. Jóka, lejjebb is bírnád?
0: Jóka magabízással veti fel a fejét. Hogy ne bírnám?
1: Az aranypalotáig is?
0: Megpróbálhatom. Piros Albert a bíztatásra dörren.
1: Ne serkensd a gyermeket Isten kísértésre, Anti! Azért, mert te semmiben sem hiszel. Mindenben hiszek, aminek alja van. Nekem elhiheted? Jártál-e abban a palotában?
0: Nyírő Antal fejbillentése elakad.
1: Én nem, de akkor beszélj, ha jártál.
0: Ha mindennek az alját nézed, a fenekinél sose jutsz feljebb. Azt mondd meg, hova lettek a leányok?
1: Ennek kitudására sereglettünk ide.
0: Orsós Jolán hajlással ül a sziklameredélyen.
1: Gingalló szent ajtó, főszkását nincsen só. Ha nincs is, kérj mástól, ha nem a düst pofon. Gingalló, gingalló.
0: Bükszádi Ferenc mérges ráncolat.
1: Miket rizeg a szájad, te csoroszja?
0: A cigányasszony sejtéssel mered a vízre.
1: Lentről való tündérnótát.
0: A bajszak bazsajgást takarnak. Halljátok a vén tündért.
1: Lehet, hogy putri van oda le, nem is palota? Nehogy sértésig szóljátok, újabb veszedelmet hoz reánk. Leányaink vesztésénél nagyobbat nem hozhat. Nem a keserves istenit a világnak. Ne káromold az Istent, Ferenc!
0: Bükszádi Ferenc sötéten néz Petki Bálintra.
1: Sosem merészkedett odáig a gondolatom, hogy káromoljam. Most se tettem volna, ha nem hoz annyi keservet a szívünkre. Azt kell higgyem, azért szeret minket, hogy legyen, akire sújtson. Vácmánt egészen biztosan nem szerette, másképpen nem engedte volna, hogy a maga kedvére éljen.
0: Vácmán emlegetése körbeverődik.
1: A végit ő sem került el büntetés nélkül, de legalább egyedül büntette volna, s ne közösiben, mert ettől az ördögtől még az Isten is félt. Egészen biztos, hogy félt. A templomba is csak azért járt, hogy az égurát megfenyítse.
0: Jóka mellől hattyú buknak fel a mélyből. Tartott nyakkal, járatott fejjel gyűrűztetik a tótükrét. Jóka kiáltása kráterfaltól kráterfalig csapódik.
1: Ide nézzenek, emberek!
0: Egymásba folyó hördület.
1: Uram Jézus, beszépek! Káprázik a szemem! Nem káprázat ez, Andokné! A tündérpalota üzent. Egész biztos onnét hoznak üzenetet. Ha ezek a hattyúk, nem maguk a tündérek. Én is úgy veszem ki. Számoljuk meg, hányan vannak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Éppen 13. Mint a...
0: A hattyúk nem várják meg, míg Jóka mondókája végére ér, amilyen hirtelenséggel előszikráztak, olyan hirtelenséggel nyeli el őket a tengerszem kéksége. Megnémul a part. Andokné szédülésében az urába kapaszkodik. mondaná, hogy az elülső hattyúnak olyan nyaka volt, mint Annának. De egyetlen szó se fér ki a torkán. Istenem! Elég terüt raktál reánk, mozdul kéküléssel az ajka. Ne tedd próbára szívünk bírását. Élve, halva kérlek, add elénk leányunkat, hogy bizonyosat tudjunk felőle. Tedd elénk, hogyha élésben van, visszaadhassuk jegyese párjának, Andrásnak, s ha netalán őt is halállal sújtottad, végtisztességgel kaphasson örök nyugodalmat.

Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regéje. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Kodály Zoltán vonós négyesének első Allegro tételét a Kodály Kvartett szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület Tiszás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg, akik beszámoltak szakmai tapasztalataikról és a munkával kapcsolatos elképzeléseikről. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. Elfoglalta az orosz hadsereg a Szumi megyei Piszarivka és a Zaporizsia megyei Nyizsenka települést a Donyecki régióban, közölte szerdán a Moszkvai Védelmi Minisztérium. A hadi jelentés szerint az orosz fegyveres erők a 6 ukrajnai front szakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni. Jana Lantarova, orosz emberi jogi biztos bejelentette, humanitárius akció keretében Oroszország hétfőn átadott 10 ukrán hadifoglyot, válaszkép Ukrajna szerdán elengedett 10 orosz katonát. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekjéinek a szicíliai Katániába történő átszállításának 900. évfordulója alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a szent erekjéivel Katániában, a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekjéit Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros közvetítette 14. Leó pápa áldását Szicília szeretett földjének, aki lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Szeptember 9-én ismét elindul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Szenior Egyeteme. A 2026-os őszi szemeszterben 4 kurzus közül választhatnak az érdeklődők. Az idei őszi szemeszterben a művészettörténeti kurzus, a művészi identitás, a művészkép és a művészi szerepjátszás változásait járja körül. A mesterséges intelligencia és az ember című interdisziplináris minikurzus mellett az Ószövetségi kor embere olyan lehetett, mint mi című történelmi kurzus az Ószövetségi kor mindennapjaiba enged betekintést. A díjnyertes irodalom, irodalmi díjak és a világirodalmi kánon előadás sorozat rangos elismeréseken keresztül mutatja be a világirodalom meghatározó alkotóit. Végül az időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben délután az Alpok alján is néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben egy különleges fesztiválra invitáljuk meg Önöket. Majd egy irodalmi beszélgetésbe vonjuk be Önöket. Végül egy rádiós irodalmi műsorunkra hívjuk fel a figyelmüket. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Szeptember 18-a és 20-a között Thaia csodálatos lankái vibráló közösségi térré alakulnak a Kerekdom Fesztivál programjainak köszönhetően, melyek valamennyi művészeti ágból nyújtanak ízelítőt. A képzőművészet, a klasszikus zene, a sport, a családi programok és a könnyűzenei események mellett a környék borászatainak rendezvényei is várják a közönséget, idén már 11. alkalommal. Oszkó Jakab Natáliát, aki a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója is, Tóth Zsófia kérdezte először arról, hogyan változott az elmúlt 10 év alatt a Kerekdom Fesztivál.
1: Nagyon jó volt egyébként elkezdeni egy fesztivált, hiszen a Művészetek Völgye Fesztivált fiatalabb csapatunk átvette Márta Istvánéktől, de a Kerekdomb az, amit teljes egészében mi kezdtünk el, és 11. alkalommal kerül megrendezése. Az elején még kicsit bátortalanul fogtunk neki az új terepen, nézegettük a helyszíneket, illetve kevesebb borászat állt mellénk, idén már 22 borászat tárja ki kapuit, és egyre többen és többen evidenciaként kezelik, hogyha Thaián kezdenek meg bármit is, bármilyen tevékenységet, lakáséttermet vagy új kezdeményezést, akkor bejelentkeznek nálunk is. Úgyhogy mi egy ilyen alapeleme lettünk ennek a településnek. Hát ez az egyik legfőbb hatása, illetve az a hatás is visszajutott már hozzánk, hogy nagyon sok környékbeli panzióra egyébként úgy érkeznek a vendégek, hogy lehet, hogy pont nem tudtak a fesztiválra eljönni, vagy voltak, de a Kerekdomb okán ismerik azt a települést, hiszen egyébként az egész Kerekdomb fesztivál alatt 18-tól 20-ig több településen, Golopon, Monokon, Legyesbényén, Szerencsén, Rátkán át is fesztiválbusz érkezik, és le tudjuk tenni az autót, hogy végre megkóstolhassuk azokat a finom és híres thaiai borokat, meghallgatva a családi sztorikat a borászatoknál, és az egy nagyon jó visszajelzés, hogy a Kerekdom Fesztivál vált azzá, ami miatt több település is újra térképre került.
2: Rendkívül gazdag az idei program kínálat is. Kezdjük az elmélyülésre vágyóknak szóló lehetőségekkel.
1: Fontos elmondani, hogy 20 program helyszínünk is van. Például van egy színházi helyszínünk a közösségi házban, itt Györei Zsolt Latabárné fiát láthatjuk Peller Károllyal, amit Györei Zsolt és Peller Károly együtt rendezett, de láthatjuk Lackfi János Medvelesét, amit Csidi Gergely és Márton Robert játszik, rendezője Őze Áron, Márfi Márk lassanyját, illetve egy Her előadást is láthatunk itt egyébként. Az Alkotóházban a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületével különböző mesterségeket nézhetünk még meg, lehet, hogy talán utolsó utáni pillanatban egyébként, de van komoly zenei helyszínünk is, a Miskolci Zeneakadémiával összefogva, ott pedig egy gitárduóval, Bach cselló estel, illetve magánénekesekkel találkozhatunk, illetve az Ezüst és Ében Fuvola Együttes műsor is vannak kiállításaink, vagy a Tokaj Ártvány Barka Galériában irodalmi és zenei programokkal találkozhatunk. Itt lehet csendtörékeny, üres, udvaros Dorottya estére beülni, a Csúlya Imre és Hámori Gabinak a Hiszek egy párbeszéd Istennel előadására. Ezek azért mind ilyen csendesebb, elmélyülősebb előadások, de hát hogyha valaki zenére vágyik, arra is van lehetőség.
2: Az evangélikus templom is bekapcsolódott a helyszínek közé. Milyen múltja van annak, hogy a templomtérben is tartanak koncerteket a Kerekdom Fesztiválon?
1: És méghozzá milyen templom térben, hiszen ebben a templomban keresztelték meg Kossuthot is, úgyhogy erre nem csak egy emléktábla emlékezik meg, hanem benne van a hangulatában, úgyhogy azt hiszem a Bach, illetve Canticum Cordis ének előadásoknak is van egy ilyen plusz történelmi nagyjainkat felidéző hangulata is, illetve hát a közösségi ház is végre nem csak ezt a thaiai közösséget szolgálja, hanem a színházi programokkal, az ide látogató turistákat is, akik fesztiválozni jöttek alapvetően.
2: És akkor beszéljünk az igazi fesztivál hangulatot hozó programokról is.
1: Igen, például a Vincellér ház nagy színpadán, a Parnograsztal, Bohemian Betyárszal, Blaha Lujziánával, Quimbivel találkozhatunk, vasárnap pedig nevethetünk egy jót a Momentán Társulat rögvest interaktív improsóján. De vannak ugye olyan különleges pincészetekben lévő eldugott kis bájos színpadaink, például a Szűcs pincészetben a Kálelulugyival, Cimbali Benddel találkozhatunk, de Ferenci Gyuri is itt lép föl, meg Bodor Áron, rendesebb részem előadását is itt láthatjuk. A Bagolyvárban Mirtus, Ster, Bianca Hajdu, Flanger Kids, meg Kollár Klemenc László dalköltő estje is megfordul, illetve van két kisebb borászatunk, ilyenek például a szóló borászat, ott különböző szomelié előadások, illetve kézműves program vár minket. A Somszög birtoknál Winkler Nórával találkozhatunk, és kereshetjük a képzőművész és a bor összefonódását, a Déva bornál bor és Idil Déva bor test közelből beszélgetéseken, előadásokon vettünk részt. A Palota borházban Lenke, Bongor, Várhegy utca, Telehold, Kacaj, Lóci játszik előadókkal találkozhatunk, a Nyerges udvarban pedig Lófiával, Szepesi Matyival, a Lázár tesókkal, Bogival, és a T3 borászatban, illetve több egyéb borászatban nagyon sok családi várnak minket, hiszen ezek egyébként legtöbbször családi pincészetek, és amikor már lemegyünk, iszonyatosan érdekes végighallgatni, hogy a háború alatt kit bújtattak itt, hogy készített valakinek a dédapja is bort, vagy hol gyűltek össze misézni, ad abszurdum egyébként az egész háborús helyzettől, ugye a második világháború meg első alatt menekülve az emberek. Ez mind ott van tája borászataiban, pincészeteiben beleszűrődve.
2: Ha azt nézzük, hogy milyen célközönségnek szól ez a fesztivál, akkor mit láthatunk?
1: Olyan fiatal felnőtteknek, meg középkorú felnőtteknek és idősebbeknek szól az egész fesztivál koncepciónk, akik még szeretnék az utolsó pillanatát a nyárnak megfogni, kicsit csendesebben, néha elmélyültebben, egy jó pohár bor mellett kikapcsolódni, de gondolunk pont emiatt a családosokra is, sok olyan gyermekfoglalkozás van, ami mellől egyébként egy-egy kóstolóra is el tudunk szülőként szökni, és hát neki készülni itt az év további részének.
2: Ugyanakkor a legkisebbeknek szóló programokkal is találkozhatunk a Kerekdom Fesztiválon.
1: Így van, hiszen a Somszög birtoknál a Kalandozó Komédium várja a gyermekeket, és ott lehet akár mindenféle fajátékokkal, furfangos játékokkal lekötni gyermekünket. A Majló Kastélyban pedig a Ringató programtól, Kazulka gyerekkoncerten át, kisfilmekkel, zenebatyú élmény programmal, és sok egyébként akár fenntarthatósággal is foglalkozó különböző előadás és kézműves foglalkozáson kapcsolódhatunk ki, úgy közösen, családilag, hiszen valljuk be, ebben a rohanó világban nem mindig van időnk így leülni, és valamit közösen csinálni.
2: És ha már fenntarthatóság, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy nemzetközi fenntarthatósági díjat nyert a Művészetek Völgye, ami ugye azért is fontos, mert hiszen a Művészetek Völgye és a Kerekdomb Fesztivál is ugyanahhoz az alapítványhoz kapcsolódik, ez pedig a Művészetek a Vidékfejlesztésért alapítvány.
1: Így van, kaptunk egy nagy nemzetközi díjat, az EventX-nek az Impact Awardját, ami nemzetközi szinten ad elismerést annak a munkának, amit a Művészetek Völgye Fesztiválon próbálunk közvetíteni, mint értékrendet, illetve a MARESZ, Magyar Rendezvényszervezők Országos Szövetségének is a fenntarthatósági külön díját megkaptuk, és külön szívmelengető számomra, hogy az első munkahelyem a Művészetek Palotájának egyébként rendezvény szervezési produkciós igazgatója, Korencsi Endre adta át nekem. Tényleg így mind személyesen, mind szakmailag azt hiszem egy olyan emlékezetes pillanat, amire sokat vágyott is, bevallom az ember, illetve biztos, hogy velem marad, és évvégén is ez lesz az egyik pillanat, amire jó szívvel emlékszem.
2: Milyen elemei vannak annak, hogy megkapja ezt a díjat a Művészetek Völgye?
1: Csináltunk már nemzetközi minősítést is, hiszen tavaly elsőként kaptuk meg a Good Event, a Global Sustainability Tourism Council mércéi szerint szabott minősítését és tanúsítványát. Ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy jól átgondolt 11 témakörre bontott, kb. 100 kérdésre kell válaszolni, és ehhez természetesen alátámasztó dokumentumokat is csatolni, és már egy-egy ilyen tanúsítvány meg díj is arra ad lehetőséget, hogy mi is átgondoljuk egy

0: A tűnékeny törékenység Koppány Zsolt 2025-ben megjelent esszék, kritika és tárlatismertető gyűjteménye, amelyet a Napkút kiadó adott ki. A kötet írásai az irodalom és a képzőművészet határterületeit, valamint a művészetek múlandó és érzékeny pillanatait járják körül. Teszik mindezt univerzalista, katolikus, azaz egyetemes szemlélettel és az elemezhetetlen művészet iránti alázattal. A szerzővel Fazekas Gyöngyvér beszélget.
1: Koppány Zsolttal beszélgetünk. Mennyi mindent fog át ez az univerzalista, katolikus szemlélet? Mennyire sok fér bele ebbe a művészetből is? Mert nem csak irodalom, hanem művészettörténet, hanem film, hanem zene. Tulajdonképpen minden, ami az emberi, nem csak elmének, hanem talán szívnek is a terméke. És akkor megint egy másik képet hozok be, ami a mélységből szól, a mélységhez, ugye? Egy bibliai idézettel, a mélység hívja a mélységet, és az emberi szív mélysége is hívja azt a fajta mélységet, ami aztán a művészetbe valahogy beszivárog. Akár tudatában van az alkotó, akár nem, akár átengedi magán ezt a mélységet, akár nem akarja átengedni magán, és valahogy az a mélység mégis belekerül.
2: Hát igen, ez a lényege az egésznek, hogy szóval szerintem a minden tudás a legfontosabb. Tehát az lemerülni, vagy éppen fölemelkedni. Én a vertikál, tehát amikor megrajzol,

0: utáltuk, az iskolában is nagyon utáltuk természetesen a koordináta rendszert. Ez van egy egyenlő szárú kereszt, középen az origóval. Na most Pilinszky János azt írta, hogy a Jákob lajtorján a fölfelé szálló angyalok ugyanazok, mint akik lefele szállnak. És akkor jöttem rá, hogy vertikálisban kell gondolkodni, és az érinti meg igazán. A horizontalitás az nem annyira lényeges. Ráadásul húzzunk függőleges vonalat bármilyen vékony filztollal, ceruzával, teljesen mindegy, akkor is annak van egyfajta kiterjedése, és az a horizontális. Mert szélessége is van. És minél keskenyebb ez a vonal, annál inkább jutunk el, vagy próbálunk eljutni a valóságig. Ezt megint csak mindig a Pilinszky sajnos ezért utálnak engem, mert hogy mindig ő rá hivatkozok, hát nem kell itt mindjárt Arisztotelészhez, vagy Schopenhauerhez, vagy Nietzschéhez nyúlni, mert a Pilinszky mindent leírt, amit egyáltalán tudni érdemes, mert túl azon, hogy a 45 utáni költészet legnagyobb alakja, a legnagyobb gondolkodója is volt egyben. Se nem poéta doctus, se nem poéta natus, hanem aki a kettő között van. És ő maga azt csinálta, hogy a 19. századból elmondta, hogy ki az atya, és ki a fiú. Hát nyilvánvalóan Arany János volt az atya, és a fiú Petőfi. De elfelejtett a szent lelket. Ezt már én írtam hozzá, hát egyértelműen Vörös Marti Mihály, mert ő sem atya típus, sem fiú típus nem volt, 55 évet élt. Igen, ám, de az esszéista ilyenkor azt mondja, na és a 20. század, mert arról senki nem szólt egy szót se. Hát az meg nálam, ha csak 42 évet élt Ady Endre, mert ő aztán az igazi atya, aki alaposan odavágott úgy a verseiben, mint a vezércikkeiben, tehát nagyon mélyen bele ásott a politikába. A fiú egyértelműen József Attila, hiszen ki más lehetne, mint József Attila, aki csak 32 évet élt, és akkor a Szentlélek Pilinszky, aki meg 60 évet élt. Tehát ő mutat rám mindenre, ami lényeges, és kiszórja, ami lényegtelen. A kozmoszba kell eljutni, és hát el kell emelkedni a földtől, tehát nem, persze, hogy sétálunk a járdán, ez egy képletes dolog, hogy egy pár centivel fölötte járunk, és minél magasabban száll el az adott művész, vagy filozófus a földtől, annál érdekesebb lesz, annál nagyobb. És ő, neki köszönhetünk egy Rilke mondatot, hogy ő tudott németül, valószínűleg ő fordította le, és ez nagyon meghatározta az én egész gondolkodásomat, főleg a szemléletemet, hogy Rilke azt mondta, hogy az a tragédia, hogy a tények miatt sohasem ismerjük meg a valóságot. Na de hát mi az a valóság? Hát ez a valóság maga az Isten. Na, maga Jézus is azt mondta, hogy csak általam juthattok el az atyához. Na most oda eljutni, az még eddig senkinek nem sikerült, és nem sikerülhet. Viszont a külső burkáig azért el lehet jutni. Amikor már nagyon közel vagyunk ahhoz a bizonyos maghoz, ez akár olyan, mint egy fizikai kísérlet, amikor az atommagba is behatolnak, és akkor tudjuk meg, hogy hoppá, ez a valóság. Tehát amit most mi itt ülünk, ez a realitás. De nem biztos, hogy a valóság, ezt mi nem tudhatjuk. És ez a metafizika, ontológia, transzcendencia vonal, amiben én mozgok már egész kezdőkorom óta. Megint csak Pilinszky mondta, hogy az ember kétszer tér meg. Hát egyszer eleve ahova születik. Ugye az ő édesanyja, a Bajcz Erzsébet alapította meg a magyarországi szerviták női rendjét. Hát az már igencsak valami. A nagybátya meg Pilinszky Zsigmond németországi legnagyobb opera énekese volt. Hát egy ilyen családba született ő, és nyilván az anyateljel már ott volt a katolicizmus végletes formában. Ugyanakkor jönnek az iskolák, jönnek a haverok, jön ez, ilyen kaland, olyan kaland, és az ember úgy elmászik ettől, eltávolodik tőle. Én, amikor az Eklézsia szövetkezetben, Budapest Ferenciek tere, én oda mentem eladónak, és ott megint, na ott értem meg újra, ott érintett meg megint Jézus szelleme, mert 1976-ban azért még keményen tartott a jó megszokott szocializmus, és hát igazi grófnőt láttam közelről. Volt apácákat, akik oda jártak be, és a segéd az úrnak és hölgynek, úrhölgynek szólított mindenkit, úgyhogy visszacsöppentem abba a világba, ahol én mindig jól érzem magam, ez a nyugat első, másik, harmadik nemzedékének a világa, amikor még itt Budapesten mondjuk Kosztolányi Dezső sétált az utcán, vagy éppen József Attila, és ült a Japánban Nagy Lajossal, és Lechner Ödön, aki ezt elképe, ő a magyar Gaudi nálam, aki 15 évig nem kapott megbízást, ezért az olcsóbb japán kávéházba járt. Hát is lehetne erről reggelig beszélni. És ez az én életközegem, meg hát az ifjúságom, ami, mert én soha, szóval egy pillanatra nem mondtam azt, hogy november 7-e tér, sem azt, hogy felszabadulást tér. Én mindig eleve tudtam, hogy mit, hogy hívtak régen. Ezért aztán a Budapesti Városvédő Egyesület fölvett a Rádai Mihály 1980-ba, és megkaptam a Budapestért díjat. Utcanévbizottságba, és hát 20 éven bekerült egy Pilinszky János köz, akkor az emlékmű, amiből egy kis Litthoff ablak lett, hát azért 5 évet kínlódtam, és jelen pillanatban Kocsis Zoltánért küzdök. Én voltam az egyetlen nem muzsikus barátja, és 6 évig jártam hozzá a Zeneakadémiára, ami elképesztő tanulság és tanúság. Hát tulajdonképpen kenyeres pajtások voltunk, és még mindig, pedig hát ha nemzetnek van éle, akkor az a Kocsis Zoltán mindenképp ott van az első között. Keszi Imre, akit gyűlölt az egész irodalom 50-es évekbeli furkálódásai miatt, ő már a 60-as évek végén leírta, hogy Bartók Béla óta nem jött akkora tehetség a magyar zene irodalomban, mint Kocsis Zoltán. És hiába halt meg, attól a lemezek ott vannak, fényes bizonyítékai. Most éppen a hagyatékot próbálják földolgozni. Gőz László, ugye a BMC igazgatója, úgyhogy lehet majd kutatni, lehet csinálni mindent. Rengeteg fénykép maradt utánunk. Szóval én ilyen emberekkel voltam kapcsolatban, és hogy az építészethez is értsek egy kicsit, hát Makovec Imre is az atyai barátom volt, és a Kossuth Díjas Zalavári Lajos építész is. És hát ott muszáj volt foglalkoznom az építészettel, mert akkor miről beszélünk. De nem volt teljesen kötelező, hiszen ők is tudtak mindent, költészetet, zenét. Tehát egy igazán nagy művész, egy festő mondjuk, hát az ugyanúgy tudja a verset is. Emlékezünk csak Gulácsi Lajosra, hát a Juhász Gyula volt a barátja. Tehát, tehát az igazi művész, inkább így mondom, nem mondok kaliber, igazi művész az mindent tud. Ha nem tud mindent, akkor semmit nem tud. Tehát kénytelen, és minden dolgot, amit meglát, amit érez, szokták mondani, hogy intuitív. Na most megint van egy tévedés, az intuíció, az nem azt jelenti, hogy életemben nem hallottam róla, és az rábökök, és eltalálom. Ahhoz judícium is kell. A judícium pedig hát a felkészültség, hogy már láttam ezt valahol, és lehet, hogy 30 év múlva jön elő az a kép, mert megmarad az ember fejébe, és akkor azért találja el olyan pontosan. De ha soha nem találta, akkor az már miszticizmus, amiben én nem hiszek. Tehát ilyen formában igenis tudni kell mindent. És ez nem, mindig mondják ugye közvéleménykutatás stb. Alapján, hogy az nem eléggé iskolázott ember, az bizony buta. Hát ez tökéletes tévedés, mert nekem csak egy szakközépiskolai érettségim van az egyetemre. Én most hülyeskedni fogok, de régen volt ilyen, aki disznót tartott, tehát én még most lékén sem jártam az egyetemre, mert nem ezen múlik. Tehát ott megtanul valaki valamit 5 év alatt, aztán csináljon vele, amit akar, de én örökké tanulok. Nincs olyan nap, hogy ne tanulnék valamit, és kikötöttem magamnak, hogy naponta egy órát olvasok általában irodalmi lapok, amiben kiállítás megnyitókat, és akkor elmegyek, vagy zenei összejövetel, tehát tájékozódom a mában is. Egy nagy hátrányom van, de most már ezen nem változtatok. Egyszerűen nem tudok mit kezdeni a számítógéppel, be sem tudom kapcsolni, írógéppel írok, amit a hátam mögött nyilván összenevetnek.
1: No, hát ez azt is mondhatnám, hogy békebeli gondolat írógéppel írni, de van benne valami vissza is tekintő, de előre is tekintő, olykor Murphy törvények szerint tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet. Szóval néha nem baj, hogyha az ember marad a régi mechanikus eszközöknél, mert az talán kevésbé tud összezavarodni. Szóval ugye ezt a világosságot megőrizni, akár a technológiában, akár a művészetben, akár a hétköznapokban, és akár erről gondolkodni is, ezért érdemes esetleg valóban ezt a tünékeny-törékenység kötetet kézbe venni, és más köteteit is Kopány Zsoltnak, és reméljük, hogy azért, még hogyha ez most az utolsó 22. kötet is volt, a tünékeny-törékenység, de talán még beleférhet egy-kettő más is.
0: Igen, most éppen erre készülök, csak még miután nagyon sokat kihagytam, különféle okok miatt, főleg a párom, hagyj említsem meg a nevét, Egyesi Aranka, az Operaház balettművészet címzetes magántáncosa volt, nyilván már nyugalmazott, és ami a lényegesebb koreográfus még hozzá, nem én, ott mondták, hogy az ország egyik legmuzikálisabb koreográfusa, és 30 éve 10 perces megbízást sem kap, én pedig minden erőmmel összeszedve támadom meg magát az Operaházat, és nem érdekelnek a következmények, mert bele fog pusztulni, és nekem ő rá kell vigyázni, tehát így nehéz azért hozzákezdeni valamihez. De viszont a 10-es éveket végigutaztuk, nem azért, mert kerestünk bármi pénzt, hanem én furcsa módon ugye meghalnak az emberek, hát ez természetes, a szülők, és mindenhonnan örököltem. Na most én nem fogok a pénzzel ülni, úgyhogy bejártuk tulajdonképpen egész Európát, de voltunk az Egyesült Államokban is, a keleti és a nyugati parton is, ami az élmény valóban elvehetetlen, viszont tragikomikus volt minden utazásom, tárlatokat vezettem olyan helyeken, mint a madridi Prado, a dresdai Gemelde Gallery, a Zwinger palotában, a Washingtoni National Gallery, a New Yorki Metropolitan Museum és a londoni National Gallery-ben is utastársaimnak. Ahogy mentek az évek, egyre kevesebben jöttek. Valósággal rettegnek attól, hogy hatalmas művészek hatalmas festményeit nézzék. Én meg 2 órát beszélek mindig, hogyha elmegyünk ilyen helyekre. És ezt szeretném én megírni egy novella füzérben, hogy hát hol voltunk, mit csináltunk, mert van 2 kötetem, ez egy trilógia lenne, ahol én vagyok Koprázi József, és a párom az pedig Káprázatos Margit. És hát én úgy nevezem magam, hogy a mai magyar irodalom jelese, ő pedig ugraművész és ugráfus. Ebből már 2 kötet megjelent, és ez lenne a záró, hogy ennek a trilógiát végre bezárjam. Csak ehhez munkacímem megvan, hogy Menj be ballagók. És hát itt szeretném én ezt, tehát a megszokottnál egy kicsit szatirikusabb hangnembe megírni, hogy nem röhögős, hanem inkább olyan félmosolyra késztető mondatokkal.
1: Na hát akkor várjuk ezeket a félmosolyra késztető mondatokat, a kötetet, és akkor folyt köv, ahogy mondani szokás.
2: Fazekas Gyöngyvér kérdezte Koppány Zsoltot legutóbbi Tűnékeny törékenység című kötete kapcsán. A könyv a Napkút kiadó gondozásában jelent meg.

Sosem volt nyarunk ragyogása címmel kerül rádiónkban bemutatásra Széchey Rita regényének rádiós változata. A műsorunkat szerkesztőként Varga Andrea készítette, míg a felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét Lenge Krisztina szerezte, míg a zenei szerkesztő és a zenei rendező Bögös Henrietta volt. A dramaturg rendező munkatárs Győri József volt. A harmad kiadó gondozásában megjelent szöveget rádióra alkalmazta Sárospataki Zsuzsanna. A mesélő főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma, most is őt hallhatják.

Mint már említettem, a világgal való ismerkedésem első napjai igen gyorsan elszálltak. Stárcám is gyorsan megsoványodott. Immár jövőmre kellett gondolnom, s a kellemes mulatásoknak végét vetnem. Hajóra szálltam a Szofiától való könnyes búcsú után, s megindultam férfivá érlelő tanulmányaim felé. Magam a testi viszontagságokat alkatom s akaratom folytán mindig is igen könnyen viseltem, s ez sokban segítette életemet ez út során is. Míg tehát mások hosszú napokat múlattak el azzal, hogy a tenger közelségét szívök befogadják, s így háborgó szerveik is megbékéltessenek, én már első nap délutánján eldöntöttem szívemben, hogy a hajóval való utazást szívesen fogadom. Napjaimat nem engedtem tehát sem rossz kipárolgások, sem felzaklató hullámzások miatt kellemetlenné válni. Így elég időm maradt még orvosi könyveim tanulmányozására, és az elmélkedés gyönyörére is. Példának okáért egy gondolatkör minduntalan eszembe jött, egy tapasztalat, amelyet már a betegekkel való foglalatosságaim első idején felismertem. Ez pedig a következő. Bizonyos vagyok abban, hogy a betegségek, az elkerülhetetlen ragályokat és szerencsétlenségeket kivéve, a fejben és a szívben gyógyulnak meg legelébb. A test csupán követi azt, mit neki a szív és az ész parancsol, és kiválasztja az életet, avagy a halált. Ennek miatta állhat elő oly keserves helyzet, midőn a test nem fogadja el azt, mit a szív már eltökélt. Ezért a nyugóra előtt hosszas és szörnyű a szenvedés. De megfordítva is való mindez, s e helyzet szerencsés immár. Ha a szív az életet kívánja, képes legyőzni a leglehetetlenebb csapásokat is. Ilyenkor a beteg csodálatos módon felépül, ha nem is remélte már senki a gyógyulást, s elkerüli a halált. Eljövendő okulásaim legjobb rendje felől is igen sokat gondolkodtam utamon. Már tanulmányim legelején elhatározást érleltem meg magamban. A vérnek látását nem kedvelem. Utálom voltak éppen. Így az általános nagysebészet tudománya nem kedélyemnek való. Úgy véltem akkor még, hogy az sokszor nem más, mint a hentes munkája, melyet valamely menthetetlen, szerencsétlenen élve végez. S a siker benne igen ritka. Hamar kigondoltam tehát, hogy más irányokban fejlesztem tudásomat. Legelső sorban a botanikus tudományt kedvelém, a gyógyító növények ismeretét. Ezzel az észlelettel igen kicsin gyermeki évemben közelségbe juthattam. Jelentős tudásom is volt hát e tárgyban. Jóságos, mindentudó öreganyám növényi főzettel gyógyítgatott engem mindenkor. S egyszer a köhögéses hideglelésből is ő mentett ki valami tinktúrával, akkor, mikoron anyám már sírhelyekről tárgyalt miattam. Ej, a papírom igen kevés, s kivált kép szeretném jól használni. Ezért írásom sűrű, betűvetésem apró. Soraimat ilyenképp magam is alig olvashatom. Bár ez nem is baj talán. E könyvet nem külső világnak, hanem magamnak, s kicsiny madaram, neked szánom.

Széchenyi Rita regényének rádiós változata Sosem volt nyarunk ragyogása címmel kerül bemutatásra a Magyar Katolikus Rádióban. Augusztus 30-án 14 óra 30 perctől kezdődően a rádiós regénytárban. A 14 részes sorozatban a mesélő főszereplő szerepében Zámbori Somát hallhatják. Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Maurice Ravel művének részletét Jean-Yves Thibaudet szólaltatta meg.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket, a műsorból hallanak egy részletet.
5: 500 éve történt a mohácsi tragédia. Nemzetközi hátterét elemezzük Háner Péter történésszel. A középkori Magyarország összeomlása előtti negyedszázadban több meghatározó jelentőségű világtörténelmi folyamat zajlott le.
6: Magyarország számára ezek közül talán az volt a legjelentősebb, húsba vágóbb, hogy így fogalmazzak, hogy Ázsiába újra megerősödtek a nagy birodalmak. A nyugat-ázsiai legnagyobb birodalom, az oszmán birodalom volt az, amelyet három kontinensen két kiterjesztette a hatalmát, és megindulhatott nyugat felé terjeszkedni.
5: Azokban az időkben a dinasztikus állam Franciaország volt, a birodalmat pedig a Habsburg-ház feje 5. Károly képviselte.
6: Igen, egy érdekes helyzet alakult ki Nyugat-Európában. Két egyenlő súlyú nagyhatalom versengett az univerzális küldetésért, hogy majd ők fogják kivenni a törköt Európából, visszafoglalni Konstantinápolyt, Jeruzsálemet, felújítani a keresztesáborukat, stb. De mégis addig harcoltak egymással, amíg ezek a célok teljesen feledésben nem merültek. 18-18 millió alattvalója volt nagyjából mind a francia királynak, mind a történelme 5. Károly néven ismert Habsburg uralkodónak, aki hát tulajdonképpen csak 1530-ban kapta meg a pápai koronázást, tehát ezután lehetett akkor 5. Károlynak nevezni őt, vagy Habsburg Károlynak nevezték, vagy pedig spanyol királyi címén. Én azt hiszem, hogy a Károlyokkal zavarba jöttem, hogy hányadik volt spanyol királyként. Ráadásul akkor még csak Aragónia és Kasztília királyai voltak, minél egyesültek úgy Spanyolországát, tehát elég bonyolult. Ez a két nagy hatalom küzdött az elsőségét, és köztük egy kisebb hatalom próbálta befolyásolni az erőviszonyokat, 8. Henrik Angliája. Az igazság az, hogy említettem, hogy a két nagy hatalomnak 18 millió körüli alattvalója volt, Nagy-Britanniának 3 sem. 2,5 millió, tehát ez nem számított különösebben jelentősen ebben a nemzetközi
5: rendben. Tulajdonképpen Franciaország volt Európa legnépesebb állama.
6: Igen, és nem volt egységes állam a mai szempontból, de egységesebb volt, mint 5. Károlynak a birodalma, amely hát a mai Németalföldtől a mai Spanyolország déli részéig húzódott, és még megválasztották a német-római császári tróna is, úgyhogy széttagolt volt a birodalma a korabeli kommunikáció közlekedés nehézségei miatt. Rendkívül nehéz volt ezt kormányozni, és minden nemzetközi konfliktusba belekeveredett.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

Weiner Leó második Fis-moll hegedű versenyének részletét Szalai Antal és a Weiner 100 kamaraszimfonikusok adták elő.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota ereklyéjének a szicíliai Catániába történő átszállításának 900. évfordulója alkalmából, adta hírül a Magyar Kurír. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a szent ereklyéivel Catániában. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota ereklyéit Konstantinápolyból Catániába. Parolin bíboros közvetítette 14. Leó pápa áldását Szicília szeretett földjének. Meghalt életének 84. évében Nádas Péter író szerda reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában, közölték a művész Facebook oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten, Kossuth és József Attila díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. 1981 és 1982 között ösztöndíjjal Nyugat-Berlinben élt. 1986-ban jelent meg monumentális nagyregénye, az írói ábrázolás módot megújító Emlékiratok című könyve. 1991-ben az égi és földi szerelemről címmel jelent meg esszé kötete. 1992. áprilisában az európai irodalom terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért második magyarként megkapta az osztrák irodalmi állami díjat. 1993-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Utolsó könyve, a Halott barátaim, 2025-ben jelent meg. Baka András köztársasági elnök úgyis, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka, meglátogatta a hétfőn balesetet szenvedett Gripen pilótát, közölte a Sándor Palota szerdán Facebook oldalán. Az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek az EPC Honvéd Kórház orvosai és szakemberei. Hamarosan már otthonában folytatódhat rehabilitációja. A magyar légierő JASZ 39-es Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg, a pilóta felkészültségének, lélek jelenlétének köszönhető, hogy a több funkciós harcigép végül lakott területen kívül a szolnoki katonai bázis területén ért földet. A Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett. Közlekedési hírek következnek.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Bemrak parton a Mattyányi térnél. A 41-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 19-es villamos a Komjádi Béla utca és a Battyányi tér között nem jár. A H5-ös év igénybevételét ajánljuk. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalúza tér előtt és a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól az Erzsébet hídig. Kovács Botond, BKK Info.
2: Végül az időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap, a keleti észak-keleti ország részben, illetve az Alpok alján is néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi észak-keleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra öt perc. Következik a művészbejáró.

Kedves hallgatóink, vajon miért volt kedvelt témája a 19. század műalkotásainak a bukott nő? Hogyan változtak meg az operajátszás trendjei a 20. században? És milyen kívánalmai vannak a korszerű opera előadásoknak a 21. században? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ mai művészbejárónkban. Verdi La Traviata című operájának verónai előadása kapcsán Olán Zsolt színházi szakíróval. Színházi elemző sorozatunk következő állomásán. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk a következő órában!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk azt a sorozatunkat, amit nemrég indítottunk el a Katolikus Rádió művészbejáró című műsorában, és ebben a sorozatban színházi előadásokat elemzünk Kolá Zsolt szakíró kollégámmal, aki ezúttal egy zenés színházi előadásról fog beszámolni, nevezetesen egy opera előadásról, amit volt szerencséje látni Veronában, egészen impozáns helyszínen.
1: Nagyon érdekes a helyszín, hiszen a veronai arénáról van szó. A hallgatóknak mondom, aki esetleg nem ismerné, ez egy ókori amfiteátrum, ami ma már romos állapotban van, de viszonylag éppen fennmaradt a többihez képest. Egyébként a Kolosseumhoz szokták mérni, csak értelemszerűen egy picit kisebb. 30 ezer embert fogadott be ez akkor, amikor a maga pompájában állt és a fényében tündökölt. 103. éve rendeznek meg ott opera fesztiválokat, és minden este leül oda 15 ezer ember. Tehát ezt úgy képzeljék el, hogy ugye az amfiteátrumnak az egyik oldalán a kisebb részét elveszi a színpad, és a színpad hátterét alkotó, hát mondjuk úgy, hogy félkör. Viszont a színpaddal szemben még ültetett nézőtér is van, tehát rendesen kialakítva padlóra, kényelmes székekre, különböző szektorokra osztva maga az arénának a küzdőtere. És ott van még az arénának a nagyobb karéja, így jön össze ez a 15 ezer ember, és minden este van valamilyen előadás, vagy koncert, vagy balettest, tehát egészen széles körű a program, és idén a Traviata című operát, Verdi örökbecsű darabját mutatták be a brit Paul Karen rendezésében, aki egy nemzetközileg elismert alkotó, számos jelentős operaházban rendezett már, és az jellemző rá, hogy ugyan használja a kortárs színház formai újításait, mégsem úgymond a német rendezői színház vonalából indul ki, vagyis hogy nem önmagát helyezi előtérbe, nem tolakszik a zene elé, és nem tolakszik a dráma elé, a szövegkönyv elé. És számomra azért volt nagyon szimpatikus ez az új bemutató, ez az új olasz bemutató, mert én ezeket az előadásokat szeretem leginkább. Majd beszélgetünk gondolom arról, hogy mi a német és az olasz opera rendezés közötti különbség, vagy hát árnyalatok hogyan jelennek meg a különböző színpadokon, ötletek, víziók, de Paul Karennek a rendezése egy abszolút a szövegből és a zenéből kiinduló koncepció volt. Ugye egy picit beszéljünk arról talán néhány mondatban, hogy mi maga a mű. Dumának, az ifjabb Dumának a Kaméliás hölgy című regényéből készült az opera. A közismert, de azért mondjuk el, hogy egy párizsi kurtizánról van szó, aki szerelmes lesz, viszont a szerelmének, a fiúnak az édesapja gátolja ennek a kapcsolatnak a kiteljesedését, arra hivatkozva, hogy a család megszégyenül, és a regényben a fiúnak a lánytestvérének a házasságát nem sikerül majd nyélbe ütni. A regényben Margit, természetesen magyar fordításban mondom ezt, az operában Violetta a neve a kurtizánnak, és a cselekmény nagyjából megegyezik, tehát az édesapának a kérésére, vagy hát a nyomására inkább a kurtizán megszakítja a kapcsolatot a szerelmével. Később, hogy ne tudja meg Alfred, az operában Alfrednak hívják a fiút, Violettának a szerelmét, hogy ne tudja meg, hogy mi is az oka annak, hogy megszakítja vele, mint egy önfeláldozó módon a szerelmi kapcsolatot, arra hivatkozik, hogy másba szerelmes. Violetta tüdőbeteg, tehát ez köztudott a regény és az operának az elején is, hamarosan meghal. Amikor megszakad a kapcsolat, akkor értelemszerűen Alfred nagyon megharagszik rá, majd rájön arra, hogy tulajdonképpen milyen önfeláldozó volt ez az elsőre léhának, könnyűvérűnek tűnő nő, és megfogadja, hogy a halála után is ápolni fogja az emlékét.
0: Milyen hatása volt ennek az eredeti bemutató idején? Tehát azért gondolom, hogy abban a korban, amikor ez a mű született, hát ez minimum provokatívnak lehet nevezni ezt a történetet, illetve ennek a történetnek a feldolgozását.
1: Érdekes, amit mondasz, mert a 19. századi francia irodalmon és a 19. századi opera irodalmon szinte végigfut ez a téma. A bűnös nő, a bukott nő. Gondoljunk csak Puccininek a Manon Lescaut című operájára. ami ugye a romantikus operairodalom egyik gyöngyszeme, és a társadalmon kívül, a konvenciókon kívül, a megszokott erkölcsi keretrendszeren túl létező nő valami miatt nagyon foglalkoztatta az akkori színházi alkotókat és a zeneszerzőket.
0: És nem csak a színháziakat, annyit hadd vessek közbe, hiszen ugyanebből a korszakból származik, ugye nagyjából ugyanebből a korszakból származik Imre Zolának, ugye a Nana című,
1: hogyne,
0: szintén kurtizán történetet tartalmazó műve is, tehát nyilván nem csak az operában vagy a színház világában volt ez a téma jelen.
1: Hát hogy de, mert hogy abban a korban nagyon gyakran irodalmi alapanyagokból inspirálódtak a színpadi történetek. Tehát, hogy vagy egy regény, vagy egy novella, vagy elbeszélés adta, vagy egy költeménysorozat adta a librettónak az alapját, vagy hát, hogyha prózai színházról beszélünk, akkor a szövegkönyvnek az alapját. Úgyhogy siker volt, már csak a téma érdekessége miatt is. Verdi később némely részeket átírta, egy tragikus, nagyon mély érzelmekről tanúbizonságot tévő zenei anyag született, már a nyitány is halk vonós karral indul, éppen csak úgy bekúszik halkan a tragédia árnyéka a nézőtérre, és ez a tragikus vonal, ez végig jelen van az előadásban. Na most említettem ugye, hogy a rendező a zenéből indul ki, és a cselekményből, a szövegből indul ki. Miután Párizsban játszódik a történet, Paul Karen áthelyezte a cselekményt a Moulin Rouge-ba. Látványnak sem utolsó. Nem mellesleg, amikor van a báli jelenet, amikor kártyáznak, pesgőznek ott az operának a kétharmada környékén, és óriási nagy mulatság van, akkor a Moulin Rouge, mint helyszín, alkalmat adott arra, amit tökéletesen kihasználtak a koreográfussal együtt, hogy egy óriási táncjelenetet mutassanak be. Tehát nem tudom, emlékeznek-e a hallgatók Fellini filmekre, a Rómára, akkor óriási kalapokban és szoknyákban jöttek be a különböző szereplők. Na ezt a hangulatot, ezt a furcsa brit, francia, olasz keveredést, de mégis a Moulin Rouge-ban elhelyezve, de mégis a Veronai arénában megjelenítve, vitte színre ez a brit rendező. Nagyon hatásos volt, a nézők nagyon szerették az előadást, és az énekesek nagy része is egészen kiváló volt.
0: Még mielőtt a konkrét szereplőgárdára rátérnénk, meg hát az alakításokra, azért egy picit a látványról, hát ugye rádióban vagyunk, ezt nyilván máshogy nem is nagyon tudjuk érzékeltetni, mint hogy leírod, vagy elmondod, hogy mit is láthattunk, hiszen azt mondtad, hogy nagyon impozáns volt maga a megjelenítés is, tehát mit láthatott a néző, aki a Veronai arénában nézte ezt a történetet.
1: Egyrészt a Veronai aréna díszleteinek van egy olyan sajátossága, hogy amíg nem gördül ne föl a függöny, látod, és színházi nyelven beszélek, hiszen ott nincsen függöny, tehát amíg el nem kezdődik az előadás, és le nem megy a nap, addig eltakarják a díszletet. És például most ezt a Moulin Rouge-ra emlékeztető felépítményt, amiben ott volt a malom, lapát,

0: Te világosban, nappali fényben látja a díszletet. Szerintem óriási ötlet. Szerintem a nézők nagy része azt hitte, hogy ezek a plakátok majd úgymond idézőjelbetéve játszanak az előadásban, vagy valamilyen szerepet kapnak. Az égvilágon semmi szerepük nem volt, csak takarás. Na szóval, amikor ezek a plakátok eltűntek, vagyis a csoportos szereplők kivitték, akkor föltárult a Moulin Rouge-nak a világa. Régi képeken lehet látni, hogy a Moulin Rouge-ban megjelent egy elefánt is. És ez a Veronai arénában is megjelent, értelemszerűen nem egy élő elefánt, hanem egy több méter magas, megépített, kitömött elefánt, és a rendezőnek a viszonyát jól jelzi az opera műfajához, egy kis irónia, egy kis fricska, hogy ennek az elefántnak a bendőjében ki lett alakítva egy páholy, ahová a szereplők fölmentek, és hát elbújva a korlát mögé, a Moulin Rouge-hoz illeszkedve, hát meglehetősen intenzív szerelmi életet éltek. Na most, nagyon érdekes volt a világítás, a füllet erotikája a Moulin Rouge-nak, ha már az előbb említettem, akkor ez abszolút megjelent, a sejtelmes, misztikus, budoárszerű elrendezés, a titkok helye, a függönyök, a sarkok, a bemélyedések, minden olyan misztikus és füllet és erotikus tartalom és fény és forma, ami ehhez szükséges, illetve ugye van egy nagyon szép váltás a második felvonás elején, amikor egy téli kert vagyunk. És nagyon érdekes volt, hogy ugye itt tulajdonképpen a díszletet nem tudják kivinni és bevinni, tehát abban a környezetben kell megvalósítani, akár hatféle játéktér jelenik meg egy adott operában, akkor azt a hatféle játékteret meg kell csinálni. És nagyon jó volt látni, hogy a fényváltásokkal, tehát hogy a színpad elejét megvilágítva megkaptuk a Moulin Rouge élményt, majd amikor jött a második felvonás, akkor ez sötétben maradt, viszont körülbelül 6 méterrel hátrébb volt egy nagyon izgalmas, hát plexi üveg, de hát az téli kertnek lett megtervezve, és hozta is azt a milliót, egy gyönyörű, az előbbiekkel teljesen ellentétes, letisztult, zöld indákkal, növényekkel, virágokkal tarkított téli kert. Majd, amikor visszatért a következő részben a Moulin Rouge-nak a hangulata, akkor, és a táncosok is természetesen megjelentek, akkor viszont a fény és a színorgia, a topzódás és a látvány maximális szintre emelése jellemezte a színpadképet, úgyhogy egészen elragadó volt.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Olel Zsolt színházi szakíróval, Verdi La Traviata című operájának veronai előadásáról. Most Vincenzo Bellini az Alvajáró című operájából hallanak részletet Vasilisa Berzsanszkaja előadásában.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket a művészbejáróban Olá Zsolt szakíróval, Verdi Traviátájának veronai előadásáról.
1: Az elején beszéltél arról, hogy ez a rendező valamennyire, hát ha nem is ragaszkodik a tradícióhoz, de legalábbis tiszteletben tartja az operajátszási tradíciókat, még ha korszerű eszközöket használ is. Ez itt miben nyilvánult meg ebben az előadásban, még mielőtt rá

0: térnénk a szereplőkre. Tehát, hogy mi volt az, ami mondjuk így, hogy a tradíciókhoz való alkalmazkodást mutatta, és mely elemei voltak az előadásnak azok, amelyek inkább a korszerű szemléletet, vagy a jelenkori ránézést mutatták meg.
1: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a szövegből és a zenéből indul ki. Tény, hogy a német rendezői színházi vonal vagy trend mellett ez ma már tradíciónak számít, akár így is fogalmazhatunk, de említettem, hogy nem tolakszik a szöveg és a zene elébe. Tehát azt láttam, hogy számára nagyon fontos, hogy a szereplők közötti viszonyrendszer tisztázva legyen, honnan jön az adott szereplő, miért van ott, ahol éppen tartózkodik, és hová megy. Mi az indítéka annak, hogy megnyilvánul, hogy lép, hogy tesz egy gesztust, hogy megszólal? Miért hangsúlyos egy-egy dallamívnek a zenekarban a megismétlése? Miért fontos az, hogy a zenekar dinamikája növekszik? Hogyan kap a zenedráma a színpadot illetően, a színpadi játékot illetően egységben azzal dramaturgiai jelentést? Nagyon sokszor azt látom, és főleg a már említett német vonalra utalok ezzel, hogy egy adott rendezőnek eszébe jut egy ötlet, és azt ha tetszik, ha nem, a szöveg, ha a prózai színházról beszélünk.
0: Hát, ha elbírja a szöveg, ha nem.
1: Az teljesen mindegy, ő azt végigviszi. Ha megél a szöveg alapján, vagy úgymond a szerzői szándék alapján, hanem ez akkor is úgy lesz. Ezt a brit rendezőnél nem láttam, meg az olasz színházi életben, zenés színházi életben talán nem annyira jellemző, már csak azért sem, mert az operának alapvetően Olaszország a hazája. Az egy más kérdés, hogy a németeknél később megjelenik Wagner, és természetesen ott van Mozart, meg Beethoven, de azért mégiscsak az ős
0: a
1: haza,
0: azért igen, oda nyúlnak vissza.
1: Az Olaszország. És ebben látok én, nevezzük tradíciónak, vagy tegyük idézőjel, tehát, hogy a szövegből és a zenéből indul ki a rendező. Nagyon fontos az, hogy az, ami a színpadon zajlik, az indokolt legyen, és egységben legyen azzal a darabbal, azzal a művel, amit előadnak, jelen esetben Verdi traviátájával.
0: De azért gondolom, ugye, ahogy már emlegettük is, hogy bizonyos, hát mondjuk így, hogy kortárs rátekintést azért tud nyújtani, mert hát ez azért óhatatlan a mai operajátszásban is, hogy hát már nem lehet úgy operát mutatni a mai nézőnek, mint mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt, tehát egészen más világot élünk. Milyen eszközök voltak, amik erre a kortársságra utaltak az előadásban?
1: Van az előadás kétharmada felé egy nagy jelenet, amikor egy óriási mulatság és egy kártyaparti zajlik. Ezt az előbb említettem, hogy bejönnek a táncosok, a Moulin Rouge táncosai, és ez is például milyen indokolt, hogy alapvetően ugye természetesen nem a Moulin Rouge-ban játszódik a történet, hanem Párizsban. Egy manzárszobában, ahol majd Violetta meghal, később az illeszkedett az eredeti helyszínhez, ami a librettóban van, de a Moulin Rouge értelemszerűen nem szerepel Verdi librettójában. Mégis azzal, hogy behozta a kortárs Moulin Rouge-t, és akkor itt rá is térnék, hogy mi ez, a mozgásművészet az, ami például kortárs módon megjelent. Tehát nem egy tradicionális táncot vagy koreográfiát látunk, hanem egy abszolút modern, mai 21. századi mozgásművészetet, amiből a nézőknek egyértelművé válhatott az, hogy ha még nem is jártak a Moulin Rouge-ban, vajon ma a 21. században milyen táncok, milyen koreográfiák, milyen jelmezek, milyen látvány lehet ott. És ez szerintem Polkárjönnek a rendezése abszolút visszatett. Tehát ez nagyon hangsúlyos momentum volt. Az is megfigyelhető már, hogy a jelmezek sok esetben egyfajta stíluskeveredést mutatnak. Tehát a vonalvezetésben egy abroncsos szoknyában például az abroncs az megjelenik, de a szoknya mintázatában már kortárs motivumokat használnak fel. Ugyanúgy a férfiaknak például a zakójában, vagy például egy katonaruhában. Tehát, hogy a fő formák megjelennek, de a részlet gazdagság, a kidolgozottság az már a kortárs formák felé mutat. Ugyanígy például a téli kertnél. Tehát, hogy a virágok elrendezése, a növények elrendezése ezen az óriási tejüvegszerű plexin, egy téli kertnek ugye alapvetően nem tejüvegszerű plexéje van.
0: Hát az áttetsző üveg, igen.
1: Igen, tehát hogy átlás rajta azért van beüvegezve egy téli kert. De ez egy olyan kortárs festmény felé mutatott, ami önmagában is egy érdekes, izgalmas látvány volt ebben az alapvetően tradicionális környezetben. Nem beszélve arról, hogy most megint visszatérek erre a szegény elefántra, tehát hogy nem tudjuk elképzelni, hát ilyen nincsen, hogy egy elefántnak a hasába páholy jelenik meg, székekkel és korláttal és mindennel, tehát hogy ez is mutatja azt, hogy azért kilép ezekből a tradicionális keretekből, és bizony-bizony használja a kortárs formákat és a kortárs vizuális tartalmakat, de nagyon fontosnak tartom, és nekem azért nagyon szimpatikus ennek a rendezőnek a munkássága, mert a szövegből és a zenéből indul ki.
0: Akkor egy picit rátérhetünk a szereplőkre is, hiszen erről még nem beszéltünk, tehát kik alakították a főszerepeket, mit lehet róluk tudni, vagy mit érdemes róluk tudni, hol láthatjuk őket esetleg más darabokban, más kontextusban.
1: A női főszereplőt, Violetta Valérit, Vasilisa Berzsenszkaja énekelte, aki egy orosz énekesnő, 32 éves, gyönyörű, elképesztő, hogy hogy néz ki, és egy nemzetközileg keresett énekesnő, akinek az a ismérve, hogy ő elvileg mezzoszoprán, tehát a közép hangfekvésben szól igazán jól a hangja. Azért mondom ezt, hogy szól igazán jól a hangja, mert hogy ő a drámai koloratúr szoprántól egészen az alt szerepekig végig énekli a női hangfekvéseknek a teljes skáláját.
0: Azért ez nagyon ritka.
1: Egészen ritka. Nem tudom, hogy meddig fogja bírni, mert azért ez óriási truváj, hogy ekkora hangterjedelemmel rendelkezik valaki. Viszont ez értelemszerűen jelentősen megterheli a hangot. Én bízom benne, hogy nagyon sokáig fogjuk még hallani, és eljut majd ide Magyarországra is, mert hangerőben azért azt tegyük hozzá, hogy nincs hangosítás a Veronai arénában. Tehát mondjuk az ókori görögöknek a fantasztikus építészeti
0: hát,
1: csodája.
0: Az akusztika eleve olyan, hogy lehet hallani.
1: Hát, hogy na de 30 ezer ember? Igen. És még hogyha 15 ezer, akkor is. Tehát nincs hangosítás a Veronai arénában, így hallgatja 15 ezer ember a nagyzenekart és az opera énekeseket. Értelemszerű, amit te is mondtál, akusztikailag a körforma és a padozat és a felépítés
0: segíti
1: a hangnak a visszaverődését, de azért mégiscsak ez egy óriási létszám, mármint ami a közönséget illeti. Betöltött az egész arénát a hangja. Tehát hatalmas vívőerejű hang, szinte korlátlan magasságokkal, nem véletlenül keresett. Az összes nagyobb színpadon megfordult már a világban, tehát gyakorlatilag bárhol, hogyha a kedves nézők fölütik a nagy nemzetközi operaházakat, szerintem mindenhol, szinte mindenhol meg lehet találni őt. Az a félelme az embernek ilyenkor, hogy jó pár megtekintett opera előadás után, hogy ez a truváj, amivel ő kiemelkedik a generációjából, és amit ő egyébként képvisel, mert hát képes elénekelni az éj királynőjét, meg az alt szerepeket például az Olasz nő Algírban című operában, a Rossini operájában, hát ezek óriási különbségek. Még egy szoprán énekesnől is, aki a felső lágében, tehát a legmagasabb női hang a szoprán, ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik esetleg nem annyira járatosak a különböző hangfekvésekben, tehát a legmagasabb szoprán énekesnőknél sem mindegy, hogy ki az, aki líraibb szerepeket énekel a szopránon belül, ki az, aki drámaibb. És nagyon sokan ebbe buknak bele fiatalon, magyarok közül is volt néhány, hogy túl hamar vállaltak túl nehéz szerepeket. Tehát indultak Mozart, Donizetti, Rossini operákkal, Belcantóval, mondjuk aki azt mondják, aki Mozartot jól tud énekelni, az mindent tud énekelni, sőt még Wagnerre is azt mondják, hogy tulajdonképpen mozarti módon kell igazán jól énekelni Wagnert, csak nagyban. Na most hát ugye a zenekar mérete és hát az időtartam, meg hát minden egyéb, tehát a drámaiság is, és a dinamika is értelemszerűen jóval nagyobb, de azt mondják azok, akik igazán értenek hozzá, hogy aki jól énekel Mozartot, az mindent el tud énekelni. Igen ám, csak hogy nem mindegy egy énekes fejlődésének és a biológiai, a fizikai fejlődésének sem, hogy mikor vállal olyan szerepeket, amik már megterhelőbbek. Hányan buktak már bele abba, hogy indultak az előbb említett szerzőkkel, és utána hirtelen elvállaltak egy-két Puccinit. Egy Manon Lescaut például, uram bocsá, Turandotot. Hadd emeljen ki a legnagyobb magyar nemzetközi hírű operaénekesnőnket, Marton Évát, aki saját magáról elmondta, hogy ő sem ezzel a drámai hanggal született ami neki később kialakult, hanem az egy szisztematikus építkezés volt. És azt hiszem, hogy Birgit Nilsson egy előadás közben, próbán talán, vagy előadás közben egy fél mondattal mondta neki, hogy most már készen áll arra, hogy elénekelje a Turandotot. És jól felépített pálya nagyon ritka már manapság. Tehát az a probléma, hogy a jelenkori operajátszásra jellemző sajnos mindaz, ami a 21. századnak a sajátja. A fölfokozottság, a gyorsaság, túl gyors tempó,
0: nagyobbakat.
1: Túl hamar kell nagy karriert csinálni, és ezt nem mindenki bírja. Tehát amíg régebben volt idő arra, hogy akár 2,5-3 hónapot próbáltak egy opera bemutatóra, ma 6 hét alatt össze kell rakni. Vagy be kell állni 1-2 próbával, egy zenekari próbával, maximum egy színpadi próbával, úgyhogy tegnap előtt még énekelt egy Mozart operát, holnap meg már énekel egy Puccini operát. És ez csak egy ideig lehet bírni a nagy többségnek. És sajnos tönkre is mennek. A nagy operaházak már nem úgy működnek, mint régen. A társulat az nem a nagy sztárokra épül, hanem éppen ellenkezőleg a nagy szerepekre általában vendégművészeket hívnak, és az adott operaháznak a társulata az elénekli a közepes vagy kisebb szerepeket. Ez semmiképpen sem segíti azt, hogy egy fiatal tehetségből, aki például a Bécsi Státszoperbe társulati tag, bekerül fiatalon, úgymond ott a társulaton belül nagy művész váljék, mert nem az a cél, hogy őt kinevelje az operaház, hanem hogy gyorsan el tudja adni az előadásoknak a zsöljéit, meg a páholyait. Ehhez viszont nagy sztárt kell hívni, és a közép vagy kisebb szerepeket éneklő énekes vagy énekesnő ott ragad abban a szerepkörbe. Megfigyelhető, hogy nagyon ritka már az, hogy egy fiatal tehetségből egy operaigazgató, nemzetközi operaigazgató belefektetve 10-12 évet, meglátva majd azt az eredményt, ami ebből a fiatal tehetségből megszületik, pályát épít. Mert nem biztos, hogy ő már ott lesz 12 év múlva. Na de visszatérve a szerepkörre, igen. Tehát egy fantasztikus énekesnő, és az ő előadásában is megfigyelhető volt az, hogy a sikerre törekszik. Miben nyilvánul meg az? Én nem mondom, hogy zeneietlen, de olyan hosszan tartott már bizonyos magasságokat, annyira megcsillogtatva a drámai készségét, tehát a muzikalitást.
0: Kicsit a bravúrra.
1: Igen, így van, a bravúrra játszott. A bravúrra játszott. Éppen határán volt annak, hogyha még egy másodperccel tovább tartja a hangot, akkor azt mondom, hogy ez már sok. Tehát ez már zeneietlen, ez már ízléstelen. Mert a kottában egy ütemnek egyszer csak vége van. Még akkor is, hogyha a szerző koronát ír rá, akkor is van egy ízlés, egy zenei ízlés, ami meghatározza azt, hogy hát ez már nem tartom tovább, mert ez már sok. Tehát éppen a határán volt, de benne is érződik az, hogy 32 éves, ambiciózus, elképesztő muzikalitása van, gyönyörűen formálja a dallamíveket, fantasztikus pianissimói vannak, óriási dinamikával tud fölfejlődni egy egész arénát betöltő hangzásig, de benne is benne van az, hogy ma is sikert kell aratni, holnap is sikert kell aratni, és 200%-on kell égni. És ebből az égésből nagyon gyakran azt látom, hogy az énekesek többségében elégés, kiégés következik.
0: És akkor a férfi főszereplő?
1: Berzsenszkájának az ellenpontja, tehát Antonio Poli, egy jóképű gyerek, 40 éves, egy olasz elismert tenor, és szétének elte 40 éves korára a hangját. Tehát ez az, amit az előbb említettem, hogy annyi
0: nála már lehet
1: nála
0: hallani
1: már abszolút
0: ezt,
1: lehet látni.
0: Beszéltünk.
1: Nála már abszolút lehet látni. Na most Antonio Polinál az volt az érzése az embernek, hogy annyit lépked a színpadon, mint hogyha egy mátraderecskei csűrdöngölős járna. Tehát én azt hiszem, hogy ez már egy pótcselekvés, ez már annak a stabil technikának a megkopása és lassan-lassan a hiánya, ami alkalmassá tette őt valamikor arra, hogy gyönyörű szép magasságokat énekeljen. Hát olyan karmesterekkel dolgozott együtt, mint Riccardo Muti, Antonio Pappano, tehát tényleg a legnagyobbakkal. De sajnos olyan sok mindent vállalt, és olyan sokfélét vállalt, hogy ez a tenor hang, ez már nem igazán képes azt a színvonalat hozni számomra, hangsúlyozom számomra, és az ott megélt, aznap esti megélt élményem alapján mondom ezt, amiben sok minden benne lehet, hogy éppen ő akkor volt egy rosszabb állapotban, de mégis én azt hallottam, tehát arról vagyok kénytelen beszélni, tehát hogy már nem ajánlja meg azt a minőséget, amit az életrajza alapján esetleg a korábbi években láttunk tőle. És még egy szereplő röviden, Giorgio Germont, aki Alfrednak, az előbb említett Alfredo Germontnak, tehát a fiú, szerelmes fiúnak az édesapja. Az édesapa ugye, aki megkéri Violettát, a kurtizánt, hogy hagyja el a szerelmét. Luca Sarsi, olasz bariton, elképesztően gazdag, olyan jó, zsíros, tipikus olasz bariton. Mezzoszopránban Fiorenza Cosotto volt ilyen. Ez a tipikus olasz, gazdag, önmagától értetődő hangképzés és felhangrendszer, ami kitölti a tüdejét, az arcüregét, az orrüregét, a homlokát, az egész teste tulajdonképpen egy óriási hangszerként rezonál, így van, és fantasztikus élmény volt hallgatni.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Olá Zsolt színházi szakíróval, Verdi La Traviata című operájának verónai előadásáról. Most Giuseppe Verdi Rigolettójából hallanak egy részletet Luca Sarsi előadásában.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket a művészbejáróban Olá Zsolt szakíróval, Verdi Traviátájának veronai előadása kapcsán. Ezúttal az opera játszásról is beszélgetünk. Ritkán szoktunk beszélni, pedig én azért ragaszkodnék hozzá most is, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan játszanak az opera énekesek, mert azért mégiscsak színházról beszélünk, még akkor is, hogyha ugye itt nyilván az előtérben van az, hogy a hangilag hogy tudja azt a szerepet elénekelni, tehát azt nyilván nem lehet kétségbe vonni, hogy azt el kell tudni énekelni, de azért nagyon fontos, és nekem nagyon számít az, hogy egy operát, ha nézek, én nem vagyok egy annyira vájtfülű opera rajongó, de ha nézek egy operát, akkor én mindig azt szoktam figyelni, hogy mennyire van meg a figura, hogyan játszik, hogyan élnek azok a szituációk. Azért e tekintetben sem játszunk már úgy operát, én szerintem, mint 50 és 100 éve, tehát hogy nem annyira statikusan, azért a modern kor nyilván kivívta az operában is ezeket a hát megalapozottabb pszichológiai mélységeket akár, vagy szituációelemzést. Na, hogy nézett ki ebből a szempontból az előadás? Megítélésed szerint.
1: A szoprán és a bariton, tehát az előbb említett Berzsanszkaja és Lukaszászi abszolút képviselték ezt a már alapvető elvárásnak tekinthető követelményt, ami az elmélyült színészi játékot jelenti. A tenorista valahogy nekem ebből is lemaradt, ebből a körből. Azért az fontos hozzátenni, hogy az operai énekeseknek a működése manapság a 21. században sokkal komplexebb, mint akár, ahogyan említetted, 50 évvel ezelőtt, és ezért nagyon érdekes az a kérdés, amit az előbb feltettél, hogy mennyit változott az operajátszás. A 60-as, 70-es években, a nagy szoprán korszakban, amikor a dívák voltak előtérben, és alapvetően a női főszereplőkért rajongtak az operába járók, nem volt annyira fontos sem az operaénekeseknek az esztétikája, sem pedig a színészi játéka. Hiszen
0: tehát
1: akkor
0: csak a hangi
1: igen, alapvetően az volt.
0: Az embereket?
1: Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Gondoljunk bele, hogy akkor még nem volt CD-lemez, tehát nem volt arra lehetőség, hogyha valaki csupán a zenei élményre vágyott, főleg nem Spotify, vagy YouTube, vagy bármilyen más elektronikus eszköz, vagy internet. Tehát, hogyha valaki csak a zenei élményre vágyott, akkor egyetlen egy lehetősége volt elmenni az operába. És a zene adta meg az opera játszásnak, az opera előadásoknak az alapját. Aztán később beköszöntött a tenor korszak, ugye ez Mario Lanza, Carreras Domingo, Pavarotti, Del Monaco, és még sorolhatnám a neveket, beköszöntével egy kicsit átbillent a mérlegnyelve a férfiak javára, megérkeztek a nagy tenoristák, nem mint addig nem lettek volna, tehát
0: a figyelem jobban rájuk irányult,
1: és velük együtt megérkezett a műfaj szélére a reklám és a média. Nagyon fontos, hogy megjelenik a televízió és az audiovizuális technológia. Nagyon fontos, hogy megjelenik a reklám, és az opera énekeseket ez a két műfaj, már mint a televíziós műfajok és a reklám különböző területei elkezdik úgymond használni. Rájönnek arra, hogy rajtuk keresztül el tudnak érni egy olyan felső kategóriás társadalmi réteget, ami a prémium termékeket fogja vásárolni. Mire gondolok itt? Órák, autók, lakberendezési tárgyak, utazások, és minden olyan dolog, ami úgymond a felső tízezernek, tehát ami az elit, néha azért manapság is valljuk be, eléggé sznob opera látogató közönségnek fontos, mert az éles stílusához hozzátartozik, vagy a mindennapjait ezek között a körülmények között éli. És ezzel együtt, miután a vizualitás megjelent akár a médiában, a reklámok kapcsán meg egyértelműen, fontos lett az énekes esztétikája. Amíg régen el tudtuk képzelni, természetesen akkor is voltak csinos hölgyek és jóképű urak, és nájdik tenoristák vagy baritonok, de azért mégiscsak az lett a trend, hogy kialakulni látszott az, hogy egy napjaink beli operaénekesnek bizony...
0: Már fitten kell kinéznie.
1: Adnia kell magára, sportolnia
0: kell.
1: Úgy kell öltözni, így van. A hölgyeknek a sminkjét úgy kell alakítani, az uraknak, ápoltnak kell lenni, és a mai trendeknek megfelelő hajviselettel, szakárviselettel, vagy ha bajusszal, ruházkodással, minden egyébbel ezt előtérbe kell helyezni, és a sport, és a kinézet, és a karcsúság, és izmos legyen egy operaénekes férfi. Ezzel együtt bejön az is a képbe, amit az előbb említettél, az a szempont, hogy hitelesen játszanak a színpadon.
0: Tehát már nem elég
1: az, nem elég hogy hangilag, csak elénekelni. Nem elég csak elénekelni, és erre van, aki alkalmas, van, aki pedig nem alkalmas. Ez tanítható, de hogyha valakiben nincsen meg az az érzelmi kultúra, érzelmi intelligencia, ami egyébként az európai kultúrának és az európai operajátszásnak a sajátja, akkor ez képtelen lesz megtanulni. Ezért nagyon érdekes például, amikor távol-keleti, vagy például üzbég, kazah, kínai, koreai, japán operaénekesek érkeznek az európai színpadokra, hogy tökéletes technikával el tudják énekelni a nagy többségük az operai előadásokat és a szerepeket. Pont az a szív és az a lélek hiányzik belőle.
0: Hát meg az ázsiai kultúra, mert hogy én értem, az ázsiai színház kultúra is totál más.
1: Teljesen más. Ez ugyanolyan, mint hogyha mi mennénk oda kínai dalokat énekelni, tehát nem igazán lenne hiteles még akkor is, hogyha tökéletesen megtanuljuk például a mandarin nyelvet, és tökéletesen el tudjuk énekelni, de az a kulturális hagyomány, az a több évezredes kulturális hagyomány, ami sajátjuk, az bennünk soha nem születne meg. Na szerintem ugyanaz a helyzet Európában is, hogy hiába éneklik el tökéletes technikával a szerepeket, és hiába lehet őket bevetni, akár sokkal gyakrabban, strapabíróbbak, esetleg terhelhetőbbek, mint néhány európai operaénekes. Pont az a kulturális hagyomány, az az önmagától értetődő érzelmi kifejezés mód és tartalom hiányzik belőlük, többségükből, tisztelet a kivételnek, ami egy európai operaénekesnek a sajátja. És akkor itt jön hozzá, amit te is említesz, a játék, tehát hogy én azt gondolom, hogy természetesen a szakmafogásait úgymond meg lehet tanítani, az, hogy hogyan kell lejönni a lépcsőn, hogy hogyan kell megmozdulni egy színpadon, hogy mikor kell előre jönni, a partnerre nézni, hozzáérni, egy gesztust tenni, megerősíteni egy mozdulattal, egy hangsúlyos zenei vagy drámai csúcspontot, ezt meg lehet tanulni. Azt, hogy az operaénekes átengedje magán a zenét és a drámát és a szöveget, a librettót, azt nem lehet megtanítani semmilyen zeneakadémián. Azt el lehet esetleg lesni hosszú évek során a színpadon tapasztaltabb kolléganőktől és kollégáktól. És be lehet építeni a saját személyiségbe. De én azt gondolom, hogy az operajátszásban és az opera éneklésben az opera énekes ugyanúgy, mint a prózai színész, nyilvánosan van egyedül. Tehát el kell érnie azt az állapotot ideális esetben, amikor ő elfelejti, hogy több ezer néző nézi, és átengedi, vagy átszűri magán azokat az érzelmeket, amit a szerep megformálása és eléneklése megkíván. Természetesen ebben segítséget ad a rendező, akár most itt ez a brit rendező, aki szerintem nagyon sokat segített ezeknek az énekeseknek.
0: Hát nyilván ezen is nagyon sok minden múlik.
1: Hát hogyne,
0: mert
1: hogyne.
0: Azért elemzik ezeket a figurákat, a történéseket, a szituációkat.
1: Természetesen Melis György mondta még egy körülbelül 40 évvel ezelőtti interjúban Szegvári Katalinnak, hogy nem minden énekes ugyanúgy felvértezett azzal kapcsolatban, hogy hogyan nyilvánuljon meg színészileg a színpadon, és ez a rendezőnek a feladata, majdnem, hogy azt mondanám, hogy kötelessége. Említette Nádasdy Kálmánt, Felsensteint, akivel ő nagyon sokat dolgozott, és Oláh Gusztávot. És nagyon sajnálom, hogy akár hány fiatallal beszélek, a nagy többségüknek ezek a nevek nem mondanak semmit, szakmabelieknek, amit igazán sajnálok, de ugye nagy rendezőkről és nagy operaigazgatókról és díszlettervezőkről és nagy színházi alkotókról, tanárokról van szó, aki még tudta, hogy hogyan magyarázza el az énekesnek, akik esetleg nem annyira felvértezettek, ahogyan Melis fogalmaz, hogy miért van ott, honnan jön, hová megy, hogy nem egy bal kettes járásból jön be a színpad közepére a súgójukba, és majd kimegy a jobb hármas járáson, hanem bejön a paplakból, és átmegy a templomba. Na most ezzel szemben ugye, vagy emellett Dívika rendezői színház, a német vonal, amiről már az előbb beszéltünk, amiben szintén vannak jó ötletek, és én nem tagadom, hogy nagyon-nagyon sok rendező, aki ezt az irányvonalat képviseli, tehát hogy a rendező ötlete és víziója határozza meg az előadásnak a látványvilágát, a játéktérnek az elrendezését, a díszleteket, a jelmezeket, akár kortárs mozgásművészetet és koreográfiákat. Én nem tagadom, tagadom, hogy ennek is van létjogosultsága, sőt, ez már hosszú évek óta trend. De azt látom, hogy a próbafolyamatnak, a már előbb említett lerövidült próbafolyamatnak, sok évtizeddel korábbi időszakhoz képest lerövidült próbafolyamatnak az energiája és az ideje nagy része arra megy el, hogy hogyan álljon a reflektor, hogy mikor legyen a fényváltás, hogy mikor kell felrohanni, hogy négyzetcentire be legyen állítva a színész, illetve az operaénekes, hogy mikor hova nézzen, hogy hogy jön le a ketrec, hogy mikor jön be a majom, hogy kell kimenni, a gyors öltözés az hány másodperc alatt történik meg, és elveszik a szövegnek, és a zenei tartalomnak a lényege az, ami jelen esetben egy szerelem, hogy egy bukott nő a társadalom peremén már akkor egy feslett asszony micsoda érzelmi gazdagságra és őszinte, odaadó, önfeláldozó tettekre képes. Hogy nem mindig az az első, hogy mondjam, vélemény az, ami igaz, amit látunk a másikról. Nem mindig az a hiteles, amit rögtön első benyomásként ér bennünket egy másik emberről, vagy esetleg véleményeket hallunk.
0: Ezt ma is nagyon alapján fontos megérteni.
1: Hát hogy de, természetesen. És visszatérve a kérdésedre, ettől nagyon kortárs, hogy a mai véleményvezérek által uralt világban mennyire fontos az, hogyha kapcsolatba kerülünk valakivel, és nem biztos, hogy ez egy szerelmi kapcsolat, egy jó ismerősi, egy szakmai vagy egy baráti kapcsolat, és hogyha mélyre ásunk a másiknak, a lelkének, a gondolatainak, akkor lehet, hogy olyan kincseket találunk meg, amiket a felületes szemlélődésünk során, vagy az első ítélet során, vagy a többségi vélemény során nem biztos, hogy felfedeznénk. Ha valami kortárs mondani valója van az influencerek által uralt világunkban Verdi traviátájának, akkor szerintem ez az egyik. Nagyon érdekes, hogy a bukott nő, vagy a kitartott nő, a perifériára került nő manapság különböző társadalmi folyamatok kapcsán is szerepet kap, mint áldozat, mint védelemre szoruló személyiség. És azt hiszem, hogy akár a zenés színházvilágában, vagy a prózai színházvilágában számos olyan előadást láthatunk, ami ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Ha már megint ugye aktualitásokról beszélünk, akkor Verdi, mint az igazán nagy műveknek a szerzői aktualitása itt is ebben is megnyilvánul, hiszen honnan tudhatta volna ő akkor, amikor megírta ennek a feslett asszonynak a történetét, hogy ez manapság 2026-ban milyen érvényességgel, hitelességgel bír, és én azt hiszem, hogy sok fiatal alkotó is foglalkozik ezzel a témával. Például nagyon érdekes lenne, hogyha beszélgetnénk az Iszony című előadásról, ami ugye a Szatmár Németi Társulatnak a produkciója. Eltelt több száz év, és mégis ebben az előadásban is a középpontjában egy...
0: Hát igen, mondjuk így, hogy a perifériára
1: szorult
0: nő. Perifériára szorult nő, illetve hát azért ezek azért izgalmas kérdések, mert fölvetik ugye a női emancipációs kérdéskört is, hogy mi volt az, ami a 19. században fontos volt, ugye akár ezeknek az általunk emlegetett szerzőknek, ezeknek a történeteknek a kapcsán, hiszen nyilvánvaló, hogy azért választották témának, mert valamit ezekkel a kaméliás hölgyekkel, vagy kitartott hölgyekkel meg tudtak jeleníteni. Na most egy picit arrébb vagyunk, mert ez már ugye a 20. század, ugye Németh László, aki egyébként évfordulós, 125 éve született, és hát tulajdonképpen így is került elő ez a műve, tehát úgy gondolta Szabó K. István rendező, hogy ha már évforduló van, akkor vegyük elő azt a regényt, amit ő maga is nagyon szeret. Egyébként, hát akik olvastuk, sokan vagyunk ezzel így, nagyon érdekes, de nyilván most ebben nem fogok belekezdeni, hogy viszont kérdés, hogy hányan olvastuk, mert ugye én még emlékszem rá, hogy az Iszony, legalábbis az én emlékezetem szerint úgy él, hogy középiskolában ez egy kötelező olvasmány volt. Ma már biztos, hogy nem így van.
1: Nem találkoztam vele a
0: kötelezőkhoz. Ma már biztosan nem így van. Tehát én még ennek a révén volt szerencsém találkozni a regénnyel. Nagyon sokan nem is ismerik, és hát ez egy remek alkalom, hogy ugye előszedték a regényt, és ebből csináltak egy színpadi verziót. Erről fogunk akkor a következő alkalommal beszélgetni, és hát ugye itt a nőkérdés is előjön, meg nagyon sok minden más is, ráadásul ez egy augusztus 8-án bemutatott új mű, tehát
1: egészen friss.
0: Gyulán volt a bemutatója, ott játszották le eddig egyszer, és majd októberben fog bekerülni a Szatmár Németi Színháznak a falai közé. nagyon izgalmas mű, nagyon jó feldolgozás, úgyhogy erről nagyon szívesen fogok majd beszélni a következő alkalommal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és folytatjuk. Kedves hallgatóink, a mai művészbejáróban Olá Zsolt színházi szakíróval Verdi Traviátájának verónai előadásáról beszélgettünk. Most részlet következik az opera első felvonásának kórusából. Ezzel a műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Most a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is megköszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: Verdi Traviátájából hangzott el részlet Luciano Pavarotti és Joan Sutherland előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Meghalt életének 84. évében Nádas Péter író szerda reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában közölték a művész Facebook oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten. Kossuth és József Attila díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. 1981 és 82 között ösztöndíjjal Nyugat-Berlinben élt. 1986-ban jelent meg monumentális nagyregénye, az írói ábrázolásmódot megújító emlékiratok könyve. 1991-ben az Égi és Földi Szerelemről címmel jelent meg esszék kötete. 1992. áprilisában az európai irodalom terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért második magyarként megkapta az osztrák irodalmi állami díjat. 1993-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Utolsó könyve, A halott barátaim, 2025-ben jelent meg. Nádas Péter személyében korszakos magyar író távozott kulturális életünkből. Hatalmas veszteség ez, nem csak Magyarország, de a teljes világ irodalom számára is. Méltattam a szerdán elhunyt írót Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán. Tar Zoltán hangsúlyozta, egy nagy magyar író a magyar és az európai irodalom meghatározó alkotója távozott. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében, tájékoztatta a tárca szerdán az MTI-t. Kiemelték, a négy napos program sorozat kiemelkedően sikeres volt, a tavalyi költségek mintegy negyedéből rendkívül szoros határidő mellett sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Véglegessé vált az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A miskolci törvényszék másodfokú tanácsa helyben hagyta a miskolci járásbíróság múlt heti végzését, közölte a törvényszék sajtóosztálya szerdán az MTI-vel. Az elsőfokú bíróság a balesetet követő kedden, augusztus 18-án rendelte el a gyanúsított letartóztatását, a végzéssel szemben a sofőr és védője fellebbezett. A letartóztatás egy hónapra szól. A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án éjjel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után szenvedett balesetet. A buszon 57 utas és két járművezető volt. A baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Egy magyart keresnek a nepáli villám árvíz után, közölte a külügyminisztérium az MTI érdeklődésére szerdán. Egy magyar zarándok tartózkodott a nepáli villám árvíz helyszínén, azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is folyamatban van. A tárca közölte, legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése szerint. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt a külső sávon helyenként torlódik a forgalom Tatabánya és Biatorbágy között. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes az átterelt sávot választani. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán egy műszaki hibás autó foglalja el az átterelt sávot Kecskemét elkerülő szakaszán. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán kaszálnak Újhartyán térségében. A 46-os kilométernél a belső sávot lezárták, lassulás tapasztalható. Végül az időjárásról. A keleti, észak-keleti ország részben este felé az Alpokalján is néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi, észak-keleti szelet néhol élénklökések kísérik. Északa 13-18 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Kerengő, közéleti beszélgetések.

0: 500 éve történt a mohácsi tragédia. A csata előzményeiről már korábban beszéltünk, a következő fél órában nemzetközi hátterét elemezzük Háner Péter történésszel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A középkori Magyarország összeomlása előtti negyedszázadban több meghatározó jelentőségű világtörténelmi folyamat zajlott le.
1: Magyarország számára ezek közül talán az volt a legjelentősebb, húsbavágóbb, hogy így fogalmazzak, hogy Ázsiába újra megerősödtek a nagy birodalmak. A nyugat-ázsiai legnagyobb birodalom, az oszmán birodalom volt az, amelyet három kontinensen kiterjesztette a hatalmát, és megindulhatott nyugat felé terjeszkedni.
0: Azokban az időkben a dinasztikus állam Franciaország volt, a birodalmat pedig a Habsburg ház feje 5. Károly képviselte.
1: Igen, egy érdekes helyzet alakult ki Nyugat-Európában. Két egyenlő súlyú nagyhatalom versengett az univerzális küldetésért, hogy majd ők fogják kiverni a törköt Európából, visszafoglalni Konstantinápolyt, Jeruzsálemet, felújítani a keresztásáborukat, stb. De mégis addig harcoltak egymással, amíg ezek a célok teljesen feledésben nem merültek. 18-18 millió alattvalója volt nagyjából mind a francia királynak, mind a történelemben 5. Károly néven ismert Habsburg uralkodónak, aki hát tulajdonképpen csak 1530-ban kapta meg a pápai koronázást, tehát ezután lehetett akkor 5. Károlynak nevezni őt, vagy Habsburg Károlynak nevezték, vagy pedig spanyol királyi címén. Én azt hiszem, hogy a Károlyokkal zavarba jöttem, hogy hányadik volt spanyol királyként. Ráadásul akkor még csak Aragónia és Kasztília királyai voltak, minél egyesültek úgy Spanyolországát, tehát elég bonyolult. Ez a két nagy hatalom küzdött az elsőségét, és köztük egy kisebb hatalom próbálta befolyásolni az erőviszonyokat, 8. Henrik Angliája. Az igazság az, hogy említettem, hogy a két nagy hatalomnak 18 millió körüli alattvalója volt, Nagy-Britanniának 3 sem. 2,5 millió, tehát ez nem számított különösebben jelentősen ebben a nemzetközi
0: rendben. Tulajdonképpen Franciaország volt Európa legnépesebb állama.
1: Igen, és nem volt egységes állam a mai szempontból, de egységesebb volt, mint 5. Károlynak a birodalma, amely hát a mai Németalföldtől a mai Spanyolország déli részéig húzódott, és még megválasztották a német-római császári tróna is, úgyhogy széttagolt volt a birodalma a korabeli kommunikáció közlekedés nehézségei miatt. Rendkívül nehéz volt ezt kormányozni, és minden nemzetközi konfliktusba belekeveredett.
0: Mind a francia uralkodó, akkori uralkodó első Ferenc, mint Habsburg Károly propagandistái azt hangoztatták, hogy az ő uralkodójuknak kell a kereszténység élére állva kiűzni az oszmánokat Európából. De valójában nem foglalkoztak ezek a nagyhatalmak egy közép-európai állam a Magyar Királyság megvédelmezésével.
1: Hát egyáltalán nem, pedig II. Lajosnak a felesége 5. Károly húga volt. A fő konfliktust a 1480-as évek óta az itáliai háborúk jelentették. A gazdag, művelt, nagy presztízsű itáliai államok feletti uralom kötötte le a kasztíliai és aragóniai uralkodók és a francia királyoknak a terveit. Tulajdonképpen 10 itáliai háborút vívtak, lehet így beszélni. 8. Károly kezdte meg 1480-as években az első itáliai háborút, egész Nápolyig hatolt, elfoglalta Nápolyi királyságot egyik Anzsú őse alapján. Utóda 12. Lajos 3 másik háborút vívott, ő már Milánóra is igényt tartott, úgyhogy amikor 1515-ben trónra lépett a Valois ház Angulém ágából származó első Ferenc, ez a vérből reneszánsz személyiség, akkor természetes volt, hogy ő is azonnal megindul itáliai hódítások felé. Később a nacionalizmus korában a történészek bírálták a francia uralkodókat, hogy miért foglalkoztak távoli tartományokkal, amikor még voltak éppen Bretagne-t sem integrálták be teljesen a francia királyságba, de ebben a korban 1400-as évek végén, 1500-as évek elején ez teljesen legitim törekvés volt, hogy egy távoli királyságot vazallusává tenni az uralkodónak.
0: Ez is közrejátszott abban, mert olvastam, hogy a legtöbb vitát az apró navarrai királyság okozta.
1: Hát több konfliktus forrás volt köztük, egyik volt ez a Navarra, amelynek az egy része, a felső Navarra természetesen délen volt a mai Spanyolország területén, alsó Navarra, amit a kasztíliai uralkodó elfoglalt. A maradék aprócska navarrai királyság az Franciaországba volt beékelve ott a délnyugati részén, és hát később ennek a királyai lépnek Bourbon család tagjaként a trónra. a 16. század végén, de ez már távoli dolog. Ezen kívül rengeteg olyan tartomány volt, amelynek az urának voltak birtokai a császár vazallusaként, és voltak birtokai, amelyek a francia király volt a hűbé ura. Bármilyen konfliktus esetén másik hűbé urhoz fordultak, természetesen határok bizonytalanok voltak. Ott volt Burgundia, amelyet az 1470-es években, jól emlékszem, felosztottak a francia királyok német-római császár között, viszont 5. Károlynak a legnagyobb tiszteletben álló ősei, burgundiai ősei voltak, ő Burgundia helyreállításáról, ez a német-római császárság és Franciaország közötti fejedelemség helyreállításáról álmodozott, és hát ez volt az egyik fő célja, Burgundia visszaszerzése. Ezen kívül valamennyien az egyetemes monarchiát képviselték, a francia király propagandistái azt hangoztatták, hogy a francia király császár a saját birodalmába, és a német-római császár pedig természetesen úgy érezte, hogy a császár rang az, hogy a királyok felett áll, úgyhogy rengeteg konfliktus fordította szembe őket egymással.
0: Vagyis, hogy Isten állította őt a kereszténységére, ettől lett császár.
1: Igen, igen.
0: Károly főkancellárja viszont meggyőzte urát, hogy neki olyan egyetemes keresztény birodalmat kell kiépíteni, amely sikerrel veheti fel a harcot az iszlám birodalmáival szemben.
1: Igen, de olyan súlyos konfliktusokba bocsátkozott mind a német-római császárság területén, ahol a reformáció megindult, mind a francia királlyal, hogy végül is erre sor került. 1532, mikor Magyarországot nagy részét már megszállta a török, a kőszegi vár tartóztatta fel a előre nyomuló oszmán hadsereget, majd később Tuniszt ostromolta meg szintén egy távoli hadszintéren, és ez alatt a török sajnos berendezkedhetett Magyarországon. Itt, ami számunkra érdekes, ez a 1520-as évek nemzetközi helyzete, amikor a francia király 5. Károly fogságába esett. Fogságba esett a páviai csatában 1525 elején, és pillanatra úgy tűnt, hogy 5. Károly Európa ura lesz, a francia király az ő fogja. Győzelmének a rabjává változott különös módon, mert hát olyan helyzetbe került, hogy vagy hisz a francia király ígéreteinek és szabadon bocsátja, amikor becsaphatják, vagy pedig fogságba tartja élete végéig. Hát egy lovagias uralkodó ezt nem tehette meg. És amíg a francia királyt fogságban tartotta, addig az európai kisebb-nagyobb államok számára ő volt a legveszedelmesebb hatalom, amely túlzott nagy befolyásra teszelt. A francia királyság egységes maradt. Első Ferenc, a fogságba esett király anyja, Savoyai Lujza régensnőként kormányozta. Azonnal levelet írt minden fejedelemnek, még a Habsburg Károlynak is, kedves fiamnak szólítva őt, megerősítette a kapcsolatot 8. Henrikkel, és mindjárt küldöttet menesztett a oszmán szultánhoz, Szulejmánhoz. A romantikus történeti ok szerint, amint fogságba esett páviánál első Ferenc, már lehúzott egy gyűrűt az ujjáról, azzal, hogy ezt küldjék el a szultánnak, hát ez lehet, hogy csak Michelet 19. századi történész találta ki ezt a történetet, vagy legalábbis hagyományozta ránk. Azonban bizonyos, hogy megindult egy küldöttség Isztambulba, amit le is mészárolta a boszniai pasa. Ugyanabban az évben még a horvát-magyar Frangepán vezetésével, akit a franciák nyilván Frangepaninak ejtettek ki, egy küldöttség elért Isztambulba, elvitte Savoyai Lujza levelét, és még a Wikipédián is meg tudjuk találni azt a levelet, amit a szultán válaszolt neki, amelyben hát nem Savoyai Lujzának válaszolt, mégiscsak egy asszony, akinek talán nem illett a szultának válaszolnia, hanem a fogságba esett első Ferencnek ír egy levelet, melyben bíztatja, hogy ő mindenképpen harcolni fog ősei példáját követve. Lovai fel vannak nyergelve, kardja az oldalán van, és kész a harca. Mai szemmel nézve kicsit különös, hogy egy távoli országot, Franciaországot kormányzó régensnő Magyarország ellen ösztökéli tulajdonképpen a oszmán szultánt. Az igazság az, hogy ebbe a korban természetesnek tartották, hogy az uralkodóik érdekében a népek feláldozzák magukat, minden alattvaló, távoli népek pedig miért is ne. Tegyük hozzá, hogy a oszmán hatalom valószínűleg akkor is meginult volna Magyarországon, hogyha a Savoyai Lujza semmilyen levelet nem küld neki. Tehát ne okoljuk a francia kormányzatot Mohácsért semmiképpen sem.
0: Tulajdonképpen első Ferencnél maradva, ő több fronton kényszerült háborúzni, és kincstára is kiürült elég jócskán. Tehát a franciák már ezáltal is kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek.
1: Igen, de 1526-os év elején, amikor a evangéliumot tett kézzel a francia király, a fogoly francia király megesküdött, hogy lemond itáliai birtokairól, lemond különböző északi tartományairól, a császár oldalára álló Bourbon hercegnek átadja azokat a birtokra, amelyekre igényt tart, és így tovább mindent megígért, akkor a spanyol király nem tudott mit tenni, mint szabadon bocsátotta őt. Ezek után Ferenc hazatért, és azonnal megtagadta ígéreteit azzal, hogy ez kényszer hatására tette, már jó előre ügyvédnél letétbe helyezte a különböző nyilatkozatokat, hogy ez csak kényszer hatására teszi meg, és 1526 elején, amikor épp a török Magyarország ellen készülődik, most úgy tűnik, hogy ötödik Károly az, aki veszélyezteti az európai kisebb fejedelmek függetlenségét, szabadságát, most ellene fog össze Európa, létrehozzák a Konyaki Ligát. Ez azt jelenti, hogy ötödik Károly ellen kell harcolni, az, hogy ötödik Károlynak az öccse Magyarország királya szeretne lenni első Ferdinánd néven, ez senkit nem érdekelt ekkoriba. Tehát ilyen nagyon kedvezőtlen nemzetközi helyzetbe került sor Mohácsi ütközete, amikor nem számíthatta Nyugat-Európában segítségre. Nagyon jellegzetes megjegyzés, hogy amikor ötödik Károly ő meglátogatta a nagynényét, nagyon szeretett nagynényét, a 8. Henrik angol király feleségét, Aragóniai Katalint, az első feleséget a hatból, akkor Aragóniai Katalin azt a megjegyzést tette, hogy a franciák királya a legnagyobb török. Vagyis a török az ellenség, de igazából hát ki a török?
0: Erre
1: az
0: még rákontrázott később Károly is.
1: Az a török, aki velünk szemben áll, majd Károly hasonló megjegyzést küldött egyszer egy levelébe Ferdinánd öccsének, aki Magyarország felszabadítására ösztökélte őt, hogy is szólt a mondása?
0: Már van egy fárasztó török, akivel foglalkozni kell.
1: Ez a Franciaország királya. Tehát a török nem az volt, aki Magyarországot eltiporta ekkoriban, hanem az, akivel ők éppen harcolni kényszerültek.
0: E mondatok is jól jelzik, hogy mennyi esélye volt ezekben az években az Oszmán Birodalom elleni keresztény összefogásra.
1: Hát az összefogásra semmi esély nem volt. Az se biztos, hogy különösebb eredményt értek volna el. A keresztény hadseregeknek szüksége volt még egy olyan 100 éve a 30 éves háború küzdelmeire, hogy kialakuljon az a fegyelmező

0: Császáry politikát fogja támogatni, de egy-két éven belül elhalálozott, úgyhogy a pápák elég gyors ütemben követték egymást. A Medici pápák mindig a firenzei Medici családnak az érdekeit próbálták követni, és hát abban reménykedtek, hogy valamilyen módon meg tudják őrizni függetlenségüket mind a császártól, mind a francia királytól.
1: A páviai csata után, mint már említette, Károlyt nyilvánították röpiratírói a kereszténység békéjét megteremtő, az Oszmán Birodalom legyőzésére hivatott nagy uralkodónak.
0: Ez nagyon-nagyon jól hangzott, de ezzel más dolga volt. A birodalma a mai Mexikó területétől húzódott egészen a nápolyi királyságig. Különböző enklávékat hoztak létre Észak-Afrikában, a Pireneusi félsziget uralkodói, úgyhogy ezzel gondja volt Magyarország, az az egyik sokadik volt.
1: 8. Henriknek milyen szerepe volt Európa történelmében, az akkori Európa?
0: Hát csekélyebb, mint ő szerette volna. Nagyon ambiciózus uralkodó volt, és hát a 100 éves háború hagyományai szerint abban reménykedett, hogy megkapja a francia királyi címet, ahogy azt valamelyik őse viselte, még a Jeanne d'Arc korában. Mindig abban reménykedett, hogyha a császár nagy győzelmet arat, akkor a császár szövetségeseként eljut Párizsig, előtt majd francia királyá koronázzák, vagy a rendben a koronázóvárosban, ő pedig majd elkísérje a császárt Rómába, ahol a pápa fogja megkoronázni. Hát ebből semmi nem lett, mert senki sem akarta a 8. Henriknek a hatalmát ennyire megerősíteni. Ráadásul a franciák mindig sakban tarthatták őt Skóciával, ez volt az Old Alliance, ha jól ejtem ki, a régi szövetség, a francia királyok újra és újra skót királyok támogatásával próbálták sakba tartani az angol uralkodókat.
1: 1526. januárjában megszületett a madridi szerződés. Ebben első Ferenc az evangéliumra tett kézzel lemondott Itáliáról.
0: Így van, már két nyilatkozatot tett titokba, hogy ezek a lemondások érvénytelenek, mivel ez kényszer hatására fogságban teszi meg. Amint hazatért pedig, azonnal megüzente a követnek, hogy hát tartományokon lemondani csak az országos rendi gyűlés és az illető tartományi gyűlésnek az engedélyével lehetséges, de hát amúgy sem érvényesek az ő nyilatkozatai. Ennek az volt az ára, hogy két fiát át kellett adnia, a leendő második Henrik királyt, két kisfiú, 10 év alatti két gyermeket, akik évekig raboskodtak, nem is túlzottan királyi körülmények közepette Spanyolországban.
1: Vajon mit tett 5. Károly, amikor a török hadsereg Magyarországra támadt? Ezzel még Márai Sándor, az író Márai Sándor is foglalkozott.
0: Igen, Márai Sándornak naplójában olvastam azt a bejegyzést, hogy a kereszténység császár alig hallott Mohácsról, és biztosan több figyelmet folytott vadász sólymaira. Hát a kiváló írónak rendkívül bölcs megjegyzései vannak, ez nem olyan. 5. Károly azért nem kelhetett Közép-Európa védelmére, mert 1526-ban készült egy újabb háborúra a francia királlyal. Magyarország kapcsán nem a császár, inkább a 7. Klemen pápa bizonyult cinikusnak, állítólag ennyit mondott a Mohács csata hírére, reméljük a francia király nem fogja emiatt később küldeni a hadseregét
1: Miért
0: Itáliába.
1: Miért volt ilyen cinikus 7. Klemen pápa?
0: Mert ő is a német-római császár tartott a fő ellenfelének, ellenségének, és a francia király szövetségese volt. Meg is kapta a büntetését. 1527-ben tudjuk, hogy a német seregek, a német zsoldos vezérek vezetésével, és még egy francia herceg, Bourbon herceg vezetésével rázódultak Rómára, és heteken át fosztogatták. Ez volt a híres Sacco di Roma néven került be a történelembe.
1: Tehát 1526. augusztusában sor került a tragikus kimenetelű Mohácsi csatára.
0: Igen, 1526. augusztus 29-én itt a legkülönbözőbb korszakok, legkülönbözőbb magyarázatokat kerestek a magyar vereségre. Nagyon egyszerű a magyarázat. Szerintem 3-szoros túlerőben állt az oszmán hadsereg. A létszámukat 60 és 80 ezer közöttél becsülik, talán ezt, hogy 70 ezeret mondani, 70 ezer feletti hadsereget, a magyar hadsereg pedig hát 26 ezerre becsülhető, az majdnem 3-szoros túlerőt jelent. Ha a lovaságot nézzük, ott 4-szeres volt a túlerő, a felmérések szerint 300 ágyúja volt az oszmán hadseregnek, a magyar hadseregnek 85. A túlerő mindenképpen elsöprő volt. Ennek dacára azonnal különböző vádaskodások születtek meg, az emberek mindig szeretnek valakit okolni valamilyen kedvezőtlen eredményért, ezzel talán a saját erkölcsi felsőbbrendűségüket tudják bizonyítani, hogy ők nem olyanok, mint az illető. A közvetlen 16. században a reformáció küzdelmei során reformátusok a katolikusok okolták, a katolikusok a reformátusokat okolták,

0: a 19. században a nacionalizmus korában, amikor a nemzeti egység volt a fő érték, akkor a széthúzást, a viszályokat, a gyenge államhatalmat okolták azt, hogy Mátyás után tönkretették a Jagellók Magyarországot, szó nem volt ilyesmiről. 20. században, amikor az osztályharcos történelem szemlélet vált uralkodóvá, még én is úgy tanultam középiskolába, hogy mivel 1514-ben a magyar nemesség levelte a dózsaféle parasztfölkelés, ezért a nép nem állt, nem kelt hazája védelmére, mint hogyha az kezeléséhez szokott parasztság szembeszállhatott volna a világ legnépesebb, legjobban kiképzett és felszerelt zsoldos hadseregével, amely három kontinens erőforrásait használhatta fel, ezek nyilván legendák. A 80-as években olvastam először egy olyan észszerű értékelést a modern magyar történészek részéről, hogy hát, hogyha valaki rázódul a lavina, akkor egészen mindegy, hogy megpróbálja félkézzel visszatartani, vagy két kézzel, vagy fütyül rá és eszik-iszik addig, amíg a hó el nem temeti. Tehát valami ilyesmi történt Magyarországgal. A magyar állam egész komolyan vette ezt a támadást. Ez a 26 ezerre becsült magyar hadsereg, ez nagyon nagy létszám ebben a korszakban. 100 év múlva a 30 éves háborúban is 10-20 ezeres hadseregek harcolnak egymással, tehát ennyit tudott akkoriban kiállítani egy állam, és természetesen várták még a különböző segéd csapatokat, amelyek hát nem tudtak megérkezni a korabeli kommunikációs viszonyok miatt.
1: A kommunikációt jellemzi, hogy a francia király csak szeptember végén hallotta Mohácsi csatáról és II. Lajos király haláláról. Ugyanakkor az is megtörtént, hogy a francia király Habsburg Károlyt nyilvánította felelősnek Magyarország katasztrófájáért.
0: Mindig az ellenfelünk az, aki felelős mindenért. És hát szerződést is kötött Szapolyai Jánossal pár év múlva azzal, hogy ennyi és ennyi összegért harcolni fog, nem a török ellen, hanem Habsburg Ferdinánd ellen, az ő ellenségei ellen. Tehát a francia királynak ez volt az érdeke. Ez nem valamilyen francia gonoszság vagy elkölcstelenség, az állam érdeke elsődlegessége.
1: Tehát tulajdonképpen ezen idő alatt az oszmánok, a törökök hosszú időre berendezkedtek hazánk területére. Az azt követő évtizedekben vagy évszázadokban miként jellemezték a Mohácsi csatavesztést?
0: Természetesen rettenetes tragédiának, mint említettem, a különböző vallási irányzatok mindig a riválisokat okolták azért, hogy megosztották az országot, vagy hogy Isten haragját vonták a magyarok fejére a reformáció miatt, vagy éppen a katolicizmus miatt. Jagelló uralkodók, akik elég sikeresek voltak, mert nagyon tartós belső békét hoztak létre Magyarországon, nagyon-nagyon rossz hírűek lettek, Ulászló király lett Dobzsa László, aki nem törődött semmivel, és hagyta tönkremenni Mátyás birodalmát, hát valószínűleg Mátyás hadserege se tudta volna tartósan feltartóztatni a török hadsereget. A történészek kimutatták, hogy a szultán rendelkezésére álló katonaságnak a 65%-át vetette be Magyarország ellen. Tehát ha még valamilyen csoda vagy kitűnő hadvezetés jóvoltából meg is nyerték volna ezt az ütközetet, a háborút alika lehetett volna megnyerni.
1: Mi volt az oka annak, hogy a Mohácsi csata után a francia kézikönyvek szerint, tehát hogy a franciák 1559-ig körülbelül 27 franciai diplomáciai küldöttséget küldtek Isztambulba?
0: Ez érthető, az ellenségem ellensége a barátom. Az állam érdek felülmúlta a keresztény szolidaritást. Ez a szemlélet, hogy ezek az európai államok a kereszténységhez tartoznak, és fő ellenfelük a pogány uralkodó, ez egy mitosz volt már ekkoriban, egymás közötti küzdelmeik voltak az elsődlegesek számukra.
1: Kedves hallgatóink, Háner Péter történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Magyar Szemlefüzetek sorozatban a közelmúltban jelent meg Gró János, 2007-ben elhunyt festőművész, művészeti író, a BME rajz és formaismereti tanszékének docense Csontváriról 1948-ban lezárt tanulmánya. Tisztelettel köszöntöm Gró Gáspár irodalomtörténész. Engedje meg, hogy azzal kezdjük a beszélgetésünket, hogy miért nem jelenhetett meg az édesapja által 1948 körül lezárt tanulmány, ami akkor valószínűleg rendkívül izgalmas lett volna az olvasók számára.
2: 1948-ban volt egy elég komoly vita, cikksorozat vagy elemzéssorozat Csontváriról a Válasz lapjain. A Válasz 48-ban úgymond a papírhiány miatt megszűnt, természetesen ugye egy változóban lévő társadalmi rendszernek arra van papírja, amire akar adni papírt. Hát a kommunista párt nem akart erre adni papírt a továbbiakban, de azt hiszem nem emiatt nem jelent meg édesapám akkori tanulmánya, hiszen akkor ő hozzávetőleg 25 éves volt, abszolút pályakezdő, főiskolai hallgató, Szőnyi növendék volt a képzőművészeti főiskolán, és annyira fölzaklatta, fölpiszkálta a kíváncsiságát a csontvári életmű, hogy úgy érezte, hogy erről kellene írnia, és azt hiszem, hogy különösen fölbosszantotta Bernát Aurélnak, ugye az egyik meghatározó mesternek, na nem az ő mesterének, anyám mestere, úgy mellesleg megjegyzem. Apámat annak idején azt hiszem igazából Bernát Aurélnak a meglehetősen elzárkózó, érzéketlen hozzáállása bosszantotta föl, mert Bernát az akkori, most gondoljunk el egy kicsit, hogy mikori, nem volt még olyan messze Csontváry halála, hogy az emléke, személyes emléke a közvetlen legendáriumban ne legyen jelen a festői művészettörténeti közbeszédben. Tehát a Bernáti gondolkodást alapvetően az a közkeletű megállapítás határozta meg, hogy Csontváry bolond volt. Hát ez ma teljesen nevetséges, egyrészt Csontváry nem volt bolond, másfelől a különböző pszichés torzulásokat a művészetben egészen máshogy ítéljük meg, mint ezelőtt mondjuk 60-70-80 évvel. A képzőművészeti főiskola attól jött ilyen lázba Csontváry ügyben, hogy valamikor a háború utáni időkben elrejtett, összetekert, kicsit tán sérült, megnedvesedett Csontváry képeket kiakasztották a képzőművészeti főiskola folyosóján. Nem azért, hogy egy kiállítást csináljanak, de mégis az volt. Hát de facto mégiscsak kiállítás lett belőle, noha csak szellőztetni akarták a képeket. És a hallgatók ott sétálgattak a gigantikus Csontváry képek közt, és ez úgy fölzaklatta a helyi közvéleményt, beleértve a főiskola nagy nevű tanárait is. Ketté szakadt a pálya, az egyik félnek az volt a vélemény, hogy ez egy zseni, a másik félnek pedig tulajdonképpen a kávéházi hagyománynak és a művészettörténészek körében való szóbeszédnek megfelelően, hogy ez egy őrült. Ma rég túl vagyunk ezen a problémán. Csontváry természetesen zseni. Aztán lehet arról vitatkozni, hogy kinek mennyire tetszik, meg mennyire nem tetszik. Milyen a művészet történeti jelentősége, de az, hogy van, és hogy ez egy nagy művész, az nem kérdéses. Na most Bernát Aurél ezt nem akarta tudomásul venni. Nem Bernát volt apám mestere, de a kialakult párbeszédben, vitában apám úgy gondolta, hogy ki kell állnia Csontváry mellett, akár egy nagy nevű professzorral szemben is. Így született meg ez az írás.
1: A Magyar Szemlefüzetek sorozatban ön által szerkesztett tanulmány, amit egy fiatal festőművész hallgató az édesapja fogalmazott, megírt meg, egy védőbeszéd Csontváry alkotóművészete mellett. Felvillantja az ember és a természet kapcsolatát Csontváry képein, és egy rendkívül mélyreható elemzést tartalmaz. Mit gondol? Milyen háttérinformációk kellettek ehhez az édesapja számára? Van néhány hivatkozás, idéz a korábbeli írásokból, és kiáll Csontváry tehetsége, művészete mellett.
2: Először is azt kell mondanom, hogy soha nem egy apáról beszélek, hanem kívülről nézem, ha ezt a részét elemzem a dolgainak. Egy művészi pályáját kifutni nem képes művészről van szó. Ugye akkor küszöbön állt az a bizonyos rendszerváltás, ezt a szót nem szoktuk használni a fordulat évére, de hát 48-49-ben egy egészen drámai fordulat következett be a politikában, a gazdaságban, a művészetek terén is. Diadalra jutott az a kommunista, realista szemlélet, amiről mindig azt szoktam mondani, hogy ha csak ez egy ezrelékét megkapnám annak, amennyibe a kommunista realizmus kutatása került a magyar állampolgároknak, akkor sokszoros milliárdos lennék. Tehát a sematizmus tökéletesen működött, ebbe semmiképp nem fér bele Csontváry, semmiképpen nem fér bele olyan írás, ami Csontváryt méltatta volna. Elég különös képlet lett ez, mert gyakorlatilag a kommunista párt kiállító helyiségében vagy irodájában volt az első Csontváry kiállítás 45 után. Aztán pedig megint csak a pártállam volt az, amelyik dicsekedni akart egy ilyen nagy művésszel, és az ingadozó világban sor került Párizsban egy nagy Csontváry kiállításra, amit ugye mindig ez volt a nagy mérce, hogy Picasso mit mondott róla, de hát valaki nem attól lesz jó festő, hogy Picasso jót mond róla, de minden esetre ez jól hangzik. De tényleg megkapta Csontváry ezt az elismerést, a képek miután hazakerültek Párizsból gyakorlatilag eltűntek. Aztán előkerültek, és a brüsszeli VIA kiállításon került sor egy újabb nagy hivatalos kiállításra, ami meglehetősen sikeres volt, de megint egy kicsit eltűntek a Csontváry képek. Aztán a következő nagy kiállítás az 1963-ban volt talán a Szépművészeti Múzeumban, és akkor épp itt járt Hruscsov egy meglehetősen hosszú, több mint egy hetes, talán 10 napos magyarországi látogatáson, mindenütt szemrevételezte, hogy hogyan állnak a dolgok. A Szovjetunió kulturális minisztere akkor Hruscsov felesége, Nina Hruscsovna asszony volt. Elvitték a Szépművészeti Múzeumba is, ahol látta, lehet, hogy nem akarták különösen mutogatni, de észrevette Csontváry képeit is. Lenyűgözve állt előttük, és azt mondta, hogy Malagyec, ezzel tulajdonképpen jóvá volt hagyva Csontváry művészete a magyar kultúrpolitikában is. Ez úgy mindig eltűnődtem, milyen érdekes, hogy van egy művész, és van egy, azt kell mondanom, hogy egy az orosz kultúrában gyökerező ízlés, és az orosz festői ízlésben azért tulajdonképpen 3-4 dolog, amit mindenképp ki lehet emelni a közízlés tekintve. Az egyik, hogy az oroszok mindig szeretik, ami nagy. Minél nagyobb, annál jobb. Szeretik, ami színes. Szeretik azt, hogyha rá lehet ismerni arra, amit ábrázol, tehát figuratív jellegű vagy természetelvű az ábrázolás. Ezek úgy mind együtt voltak Csontvárynál. Tehát a legabszurdabb, hogy ilyen formán a meglehetősen gyönge Csontváry recepció olyan közegben erősödött föl, amelyiktől az egész Csontváry szellem fényévekkel volt távol, de mégis egy furcsa interferencia folytán el tudták ismerni.
1: Csontváryról 1948-ban ez a tanulmány nem jelenhetett meg. Édesapja mégsem foglalkozott annak megjelentetésével a későbbiekben. Vajon miért?
2: Azt hiszem, hogy azért, mert nem volt vele elégedett. Pontosabban nem tudta, hogy milyen, nem olvasta újra, nem gondolkozott rajta, más dolgokkal foglalkozott, de egyébként szerintem minden szerző hajlik arra, hogyha van egy fiatalkori műve, ami akkor nem jelent meg, akkor azt úgy félreteszi, és nem foglalkozik azzal, hogy ezt feltétlenül megjelentesse. Tulajdonképpen ezeknek az írói műveket tekintve zsengéknek a publikálása az az utókor és a szakma feladata. Ráadásul különösen akkor, hogyha valaki nem azzal foglalkozik, hogy menedzselje magát. Hát apám nem görcsölt be abba, hogy ő írt egy Csontváry tanulmányt, és az így meg úgy meg amúgy volt 1948-at, pontosan tudta, hogy akkor borzasztó szegényes volt még a Csontváry szakirodalom. Azt ő ismerte, de azt is tudta, hogy utána rendkívül elmélyült Csontváry kutatások folytak, Németh Lajos kitűnő munkája, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor lett volna ideje, kedve, hogy ezt elővegye, addigra úgy gondolta, hogy ez fölösleges, túlhaladott, hát neki nem kell védelmezni Csontváryt az őrültség vágya alól. Nekem is problematikus volt, hogy szabad-e foglalkozni ennek a szövegnek a kiadásával, és nem is arra gondoltam, hogy ez most valami nagy újdonságot fog hozni, hanem inkább arra, hogy egy nagyon fontos adalék a Csontváry recepcióhoz. Tehát, hogy igen, 1948-ban volt valaki, aki ezt gondolta Csontváryról, és nyilvánvalóan nem egyedül gondolta, hanem voltak a környezetében olyan gondolkodók, akik hasonlóképpen látták Csontváryt. Ez viszont fontos lehet a Csontváry életmű befogadásának történetét illetően. Az pedig egy ráadás, hogyha megnézzük ezt a szöveget, hogy ad-e még olyan pluszokat kortól és időponttól függetlenül, amiket ma is érdemes figyelembe venni. Megkérdeztem szakavatott művészettörténészeket, hogy mit gondolnak erről, és azt mondták, hogy érdemes kiadni.
1: Engedjen meg egy személyes kérdést, hiszen a rádióhallgatók bizonyára ismerik az ön irodalom irodalomtörténészi, irodalomkritikusi munkásságát, ami rendkívül gazdag. Milyen érzés volt édesapja írását ennyi évtized után szerkesztenie? A kedves rádióhallgatóknak elárulom, hogy ön erről val a Csontváry kötet bevezetőjébe. Na de mégis, erkölcsi kötelességének érezte ezt a megjelentetést, vagy amint az imént említette, a Csontváry recepció szempontjából tartotta fontosnak?
2: A kérdés nehéz, mert nyilván nem hagyható ki ennek a megítéléséből, hogy a szerző fia vagyok. De én sose gondoltam úgy, hogy a családi kapcsolatok, a szeretet, meg a szellemi összetartozás, meg egyebek befolyásolnak egy ilyen kézirat kiadási projektet. Az foglalkoztatott, hogy ez jó, vagy nem jó, fontos, vagy nem fontos. Egyébként nem könnyű elvonatkoztatni ettől, de nekem nem volt olyan nagyon nehéz. Apámmal nekem a személyes viszonyom, az tényleg ilyen szempontból kettős volt. Egyrészt tudtuk úgy nézni egymást, mint apa és fia, másfelől tudtuk úgy nézni egymást, mint két egymástól független alkotó a maga műfajában. De ez még azt is hozzá kell mondanom, ami tényleg családias, meg kedves, hogy tulajdonképpen, ha egy visszagondolok, nagyon meglepő, hogyha apám festett valamit, akkor 3 éves koromban is engem hívott oda, hogy mondjam meg, hogy hogy tetszik. És ez így volt 60 éves koromban is. Tehát tulajdonképpen ez a fajta valószínűleg velem született kritikai érzéke számára fontos volt, mert nyilván nem a gyereknek akart ezzel kedvezni, vagy nem arra volt kíváncsi, hanem tudta, hogy én megmondom neki, hogyha tetszik valami, vagy egyetértek, vagy nem értek egyet. Tehát ez az egyik része. A másik, hogy azt viszont tudtam, hogy apám számára Csontváry az sok szempontból nagyon fontos. Gondolom egyébként ennek az 1947 körüli emlékének a folytatásaként, mert noha ő tulajdonképpen a maga képein inkább Szőnyit követte, vagy Egri felé szeretett volna nyitni, hát ezek nagyon távol vannak a Csontváry ábrázolásmódtól. Abban viszont stimmelnek, és összehasonlíthatóak, hogy a természetesség, a szépség felé nyitottság az mindegyikükben megvan. És ezt a fajta szépséget kereste apám is a festészetben, hozzátéve egyébként, hogy nem a mesterei által, hanem az ő igazi mestere, a nagyapja volt, aki Rózsahegyen élt, és szerintem egy rendkívül tehetséges festőművész volt. Természetesen a történelem úgy hozta, hogy ő belőle sem lett nagy magyar festő, sokkal inkább ugye Rózsahegyi lévén nagy szlovák festőként jelenik meg a szakirodalomban, de az ő Rózsahegyi festő barátai a maguk emlékirat megemlítik, hogy nem rossz ember, meg kedves, meg szeretjük, de azért megtanulhatott volna már tisztességesen szlovákul. De közben egy patriarchális együttélés és szakmai szeretet fűzte őket össze, és tulajdonképpen ez az a világ, ami engem sokkal jobban érdekel, mint az egyes részkérdések, részproblémák. Ennek a légköre az, ami rendkívül vonzó számomra, és ebbe beillik apám is, Csontváry is, ez a kézirat is, nem illik bele az, ami azután következett a 49-es fordulat után, az egy másik történet, de tulajdonképpen mindig sikerült megtalálni azt a csendes zugot ebben a történelemben, ahol lehetett a mindenféle bajok közepette is emberi módon és a hozott klasszikus értékek jegyében élni. Persze ehhez megint csak egy zárójeles megjegyzés, hogy apámnak a legnagyobb fájdalma volt, hogy a testvéri Csehszlovákiába 1956 és 65 között nem kaptunk útlevelet, és nem tudott ellátogatni a szeretett Rózsahegy városába.
1: Visszatérve az ön édesapja Gróh János Csontváry tanulmányára, izgalmas olvasmány nem szakembereknek is. Én például kimondottan élvezettel olvastam, ahogy a szerző a szín, a kompozíció, a képek szerkezetét elemzi, konkrétan egy-egy Csontváry alkotásra hivatkozva, ugyanakkor életútját is figyelembe véve. Nagyon szép a Magyar Szemle Alapítvány kiadásában megjelent kis tanulmánykötet, azokkal a Csontváry festményekkel illusztrálva, amelyekről az édesapja a tanulmányban ír.
2: Ami a képelemzéseit illeti, én azt hiszem, ahhoz sokkal jobban kellene ismernem, vagy ismernünk, hogy mit tanítottak annak idején a képzőművészeti főiskolán a mesterek a hallgatóknak kompozícióról, színharmóniáról, a színeknek a kompozícióban játszott szerep és olyan dolgokról, amik Csontváry esetében különösen fontosak, mert apám később is foglalkozott a Csontváry képek kompozíciós rendszerével. Nagyon izgatta az, hogy milyen titkos geometriai elvek szerint építette fel Csontváry a képeit. Na most azt gondolom, amit nem tudunk, hogy a mesterek erről mit mondtak. Az az érzésem, sőt tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy az a képelemzési módszer, ami nekem is újdonság, és ami az olvasóknak újdonság lehet, az akkori főiskola oktatási módszerét tükrözi, vagy azt képezi le. Ma is van olyan, hogy ha valaki elmegy történész hallgatónak, akkor kap egy ilyen stúdiumot az első fél évben, hogy bevezetés a történelemtudományba, vagy az irodalomtudományba. Valószínűleg ők is kaptak egy olyat, hogy bevezetés a festészet tudományba, idézőjelben persze a tudomány, és azokat a normákat is megismerhetjük, nem képzőművészként, nem szakemberként, amit akkor tanultak, tehát a módszertant megismerhetjük ebből, és ez szerintem hallatlanul érdekes lehet minden nem szakembernek. Hozzáteszem egyébként, hogy azoknak a szakembereknek is, akik már egészen más metódus szerint kaptak képzést.
1: Kegyelem, hogy Gellóczi Gedeon annak idején rábukkant ezekre a csodálatos festményekre. Tudjuk, hogy műtermet keresett tulajdonképpen, és ott szó szerint belebotlott Csontváry alkotásaiba. De ugyanakkor én azt gondolom, kegyelem az is, hogy szellőztetés céljára, ahogy említette, éppen a Magyar Képzőművészeti Főiskola folyosóin kerültek ezek kiállításra. Ennek köze lehetett a Párizsban létrejött kiállításhoz is.
2: Feltétlenül a képzőművészeti főiskolán a francia nyelv oktatásban és egyáltalán korábban a művészettörténetben François Gachot nevű francia kultúrdiplomata is jelen volt. Ő korábban már írt egyébként Csontváryra egy könyvet, tehát ő Csontváry tisztelő volt. És kapcsolatban állt a Párizsba került Szabó Zoltánnal, aki a nagykövetségen szervezte a kulturális kapcsolatokat. Tehát volt egy olyan kulturális bázisú háló, amelyik alkalmas volt arra, hogy egy ilyen kiállítást megszervezzen Párizsban. Magyarországnak pedig égető szüksége volt 45 után is a teljesen megrokkant magyar presztízs helyreállítására, tehát mutatni valami olyan kulturális értéket, ami kicsit javíthatott volna Magyarország megítélésén. Tehát egy kultúrdiplomáciai misszió volt, hogy ez a kiállítás megvalósult, és ehhez kellettek ezek a véletlenek. És hát természetesen ott volt Csészabó László is, aki ugyanehhez a körhöz tartozott, és ott voltak olyan művészettörténészek is, akiket nyilván a szakma sokkal jobban ismer, mint én, úgyhogy én arról nem is akarok nyilatkozni, de az, hogy erre szükség volt, ez egy óriási dolog, hogy ezt az akkori kultúrdiplomácia fölismerte, a Csontváry művészete alkalmas arra, hogy Magyarország presztízsét próbálja helyreállítani. Ez nem akármilyen elképzelés és elgondolás. Most, hogy ebből mennyi a véletlen, nem akarok abban a spekulációban, hogy nincs véletlen, de itt azért volt egy tudatosan fölépített kultúrpolitikai törekvés is. És ez kapta meg a munícióját, ami nyilván nem véletlen, hogy Gerlóczi pont oda vitte. Hát hova vitte volna máshova? Nem nagyon volt más lehetőség, és nyilván itt megvoltak azok a kapcsolati hálók, baráti kapcsolatok, amik ezt magukkal hozták. Ezt, ha valaki éppen kíváncsi rá, szerintem az akkori levelezésekből, meg az akkori sajtó részletes végi kutatásával meg tudja állapítani, hogy ehhez ki milyen módon viszonyult, de nem hiszem, hogy ez a szakmán túl olyan sokakat érdekel. Tehát én inkább azt mondom, ez is kellett ahhoz, hogy a Csontváry képek megmaradjanak, nem csak az a véletlen, hogy Gerlóczi Gedeon megmentse attól, hogy a zöldség meg egyéb kereskedő kocsijaira kerüljön takaróponyvának, mint vászon. A későbbiekben is kellett hozzá sok-sok szerencse, hogy megmaradjon ez a mű, és mindnyájunk örömére szolgáljon.
1: Végül engedjen meg egy nagyon személyes kérdést. Önnek bizonyára nem csak kihívást jelentett, hanem örömet is a tanulmánnyal való szerkesztői munka. Változott-e az ön Csontváry szemlélete, a Csontváry képekről alkotott véleménye most, hogy ezzel a tanulmánnyal nagyon alaposan, nagyon részletesen foglalkozott?
2: A kézirat az csak a 60-as évek elején tűnt el egy időre apám szeme elől. Költözés, volt nálunk házkutatás, szét volt rámolva minden, de aztán előkerült és megvolt, nem kellett keresni. Apám talán a halál előtt egy-két évvel el is olvasta újra, és ezt írtam is, hogy amikor már közeledett a vége felé, de még a kóma előtt egy nappal mondta, hogy hát igen, van az a tanulmány, talán nem minden badarság, amit abban összeírtam. Ugye akkor már 60 évvel volt azután, hogy ezt a tanulmányt megírta. Ez az egyik. A másik, hogy igazából nekem könnyű dolgom volt, mert nem én voltam az, aki ezt újra gépeltem, beírtam a gépbe, hanem a feleségem, aki tényleg olyan szeretettel és beleérzéssel hozta közreadható formába ezt a szöveget, hogy utána nekem már könnyű dolog volt megszerkeszteni. Mert egyébként egy ilyen régi kéziratban, pláne ami nem kiadásra készült, akkor hát apám pontosan tudta, hogy ezt nem lehet megjelentetni. Tulajdonképpen igazából saját magának, meg egy-két barátjának írta, de úgy érezte, hogy ezzel tartozik Csontvárinak. Ezért írtam meg. Nem volt fantaszta, nagyon is jól tudta, hogy ezt 49-ben már nem lehet kiadni. Ez a kéziraton is némiképp látszik, hogy nincs minden olyan véglegesre megírva benne. Azzal együtt, hogy nem kis dolog lehetett tőle, aki ugye nem író ember volt alapvetően, hogy egy 100 oldal körüli kéziratot elkészít, azt profi gépírónővel leíratja, és utána berakja egy dosszéba, hogy megmaradjon. Mert számára fontos volt. Az, hogy most ez megjelent, nem tudom, hogy ő mit szólna hozzá. Biztos örülne neki, és hümmögne valamit, hogy hát igen, igen, ezek szerint mégiscsak azért nem volt olyan méltatlan. Egy biztos, hogy nagyon kritikusan nézné. A kérdés második fel az volt, hogy változott a Csontváry képem ennek hatására. Nekem nem változott meg ettől a Csontváry képem, nekem sokkal inkább a Csontváry képek alapján változott meg a Csontváry képem. Egyrészt volt a várban, a Honvéd főparancsnokság ugye most is felújítás alatt álló épületében egy reprezentatív Csontváry kiállítás a hatalmas nagy képeivel, a főművekkel. Ez lenyűgöző volt természetesen, de hát ezeket a képeket már lehetett ismerni a galériából, a Pécsi Csontváry Múzeumból. De volt Csíkszeredán egy ezeket a nagyméretű főműnek tekintett alkotásokat nélkülöző, mert ugye a szállítás, meg biztosítás, meg egyebek miatt nélkülöző kiállítás ott a Mikóvárban. A Csontvárinak a kisebb méretű, kevés is, mert kevésbé idézőjelben mondom, reprezentatív művei voltak. És egy más Csontvárit mutatott nekem, amelyik megegyezett bizonyos mértékig a nagy művek Csontváryával, de ebből derült ki, hogy sajátos látásmódja, festői érzékenysége van, és nagyon jól megtanulta a festészet mesterségét. Pár éve volt egy nagyon parádés szép kiállítás a Szépművészeti Múzeumban is. Annyiban volt érdekes, hogy ott a teljes Csontváry életmű keresztmetszete ott volt, de ez nem hozott nekem akkora meglepetést, mint a másik kettő. Nekem a Csíkszeredai volt az igazi reveláció, az változtatta meg a Csontváryhoz való viszonyomat, vagy a Csontváryról alkotott képemet, mert ezeknek az intimitása, a bensőséges világa, az ábrázolás módja, a festészeti technikák kipróbálása, nagyon sok minden festői érték sokkor inkább megmutatkozott, mint a nagy műveknél, mert a nagy műveknél tulajdonképpen eláll a néző lélegzete, és a monumentalitása lenyűgözi. Nem tud abban elmélyülni, hogy ebben milyen kis apró festői finomságok vannak. Ez a kis képeken sokkal inkább észre lehet venni, és ez volt az, ami nekem megmutatta, hogy Csontváry tulajdonképpen a főművek és a gigantikus nagyművek nélkül is egy kiváló festő volt.
1: Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, édesapja, Gró János festőművész, 1948-ban lezárt, kéziratban maradt Csontváry tanulmányáról beszélgettünk, amely a Magyar Szemlefüzetek sorozatban a közelmúltban jelent meg, Gró Gáspár szerkesztésében. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsor vezető, Sallai Éva.

0: Elhangzott a kerengő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A Nemzeti Kulturális Alap ügyében két személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A hét gyanúsított közül hárman vannak, köztük Bús Balázs Óbuda volt fideszes polgármestere letartóztatásban, négyen bűnügyi felügyeletben. Az NKA ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Bús Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. A sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében tájékoztatta a tárca szerdán az MTI-t. Kiemelték, a négy napos programsorozat kiemelkedően sikeres volt, a tavalyi költségek mintegy negyedéből rendkívül szoros határidő mellett sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Véglegessé vált az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa helyben hagyta a Miskolci Járásbíróság múlt heti végzését, közölte a törvényszék sajtóosztálya szerdán az MTI-vel. A letartóztatás egy hónapra szól. A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án éjjel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után szenvedett balesetet. A buszon 57 utas és két járművezető volt. A baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök egy washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádió interjúban cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint az a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólna. Utalt arra, hogy a látogatás az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Végül az időjárásról. A keleti északkeleti ország részben este felé az Alpok alján néhol zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű, a maximum 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Az Anzix következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Szabó Krisztina a beszélgető társam Rómában, a Magyar Akadémián, ő a művészeti referens, és nagyon otthon érzi magát a Via Giulia egyes szám alatt, a Falconeri palotában, és bemutatja nekünk. Följöttünk a híres lodzsára, amely a Teverére néz, egy nagyon büszke, diadalmas, hatalmas belmagasság, oszlopok, és látjuk a platánfákat, és látjuk Trasteverét, és látjuk azt az őrült forgalmat, ami itt a Lungoteverén megy. Gyönyörű helyen vagyunk. Számodra mit jelent ez a palota, kedves Krisztina? Gondolom, hogy beleszerettél.
4: Hát ebben a palotában nehéz nem beleszeretni, igen. Ez egy olyan elképesztő emléke a művészetnek, ugye ez egy Borromini palota, aki így a 17. század, mondhatjuk úgy, sztár építésze volt, így Rómában, ma így hívnánk őt, és egy elképesztő épületet hoz létre, amit igazából ennek az az érdekessége, hogy ez a lodzsa, amin mi állunk, az valóban a Tevere túlpartja felé néz, amit platánfák takarnak jelen pillanatban, de hogyha nem lennének itt ezek a platánfák, akkor gyakorlatilag pont szemmel lenne velünk az a Villa Farnesina, amelyet Raffaello festett ki. Tehát egy elképesztő stratégiai pontján vagyunk egyébként a Teverének, ami így az ókortól kezdve kikötő volt, és hát hogyha egy picit rábízunk magunkat a képzelő erőnkre, akkor így eltűnik előlünk a forgalom, a Lungotevere, és egészen a Tevereig, tehát a Tevere partig tartó kerteket látnánk Borromini idejében, a Falconerik fénykorában, és hát onnan érkeztek a kis hajóig, igazából ez volt a fő homlokzata.
3: Via Giulia, Gyula pápáról elnevezett utcában, úton, sugárúton vagyunk, amely nagyon praktikus célokat szolgált, megunta a pápa, hogy ottan tekereg össze-vissza két pápai bazilika között, a Laterán és a Szent Péter között, és átvágta. És az utcának az első háza mi vagyunk?
4: Igen, mi vagyunk a Via Giulia első háza, és ráadásul valóban a Via Giulia talán a római belváros egyetlen és első egyenes utcája, hiszen az összes többi út, utca az antik Rómának a kis kacskaringós épületeinek a nyomát követi. Hát ez volt a 15. század egyik legnagyobb berobbanása, innen indul ki az a római reneszánsz, konkrétan az egyes házszám alól.
3: És ezek a Falconerik, akik a megrendelői ennek a palotának, ők kicsodák. Ők pápát talán nem adtak, de hát egy római nagy patricius család.
4: A Falconeri család toszkán származású, mint nagyon sok, pont ezen a környéken, ez szinte toszkán negyednek hívhatjuk így a 15. századtól kezdve. És az történik, hogy ezeket a telkeket konkrétan a toszkán családok vásárolják föl, ami miért fontos, a Falconerik nem, de például a Farnese család adott pápát, és ez a palota is volt a Farnese család kezében, egymás után örökölték, vásárolták házasságok során, tehát a Csécsi család alapítja a palotát, ami egy reneszánsz palota, ez később kerül aztán átépítésre, utána az Odeszkákiék kezébe kerül, a Farnese család kezébe kerül, és hát aztán átkerül a Falconeriekhez. Ezek mind elképesztő jó kereskedő és bankárt családokról beszélünk, hát ahogy így elképzeljük, ismerjük a toszkán reneszánszból ugye a Medici családot, hát nagyjából úgy kell őket elképzelni, nem mindegyik olyan híres, van, aki híresebb közülük, de alapvetően ezt a modellt követik, nagyon gazdagok és mecénások egyben.
3: És hát nem minden, nem véletlen most áll össze a kép a Firenzeiek utcájának is, mondhatjuk ezt a palotasort. A legelején az utcának van egy nagyon szép keresztelő Szent János templom, a Firenzeiek római temploma, tehát csináltak egy kis Firenzét Rómában?
4: Igen, gyakorlatilag ez történt, ezeket a telkeket tényleg ők vásárolják föl, és abban a templomban van egyébként eltemetve Francesco Borromini is, tehát az építész, ez volt az ő kérése. Érdekes még, hogy a palota tetejéről majd oda föl fogunk menni, látható több Borromini féle épület, tehát ami mai napig meghatározza a Rómának a skyline-ját mai napig.
3: Kedves Krisztina, ne csigázzon, menjünk!
4: Jó, megy.
3: Hát föltekerektünk, és nem vertem be a fejemet, és hát most a Tényleg a lodzsa fölött vagyunk, egy körülbelül a lodzsa méreteivel azonos alapterületű, 360 fokban nyitott teraszon vagyunk, ahol kétarcú szobrok fogadnak minket léptennyomon itt.
4: Hát igen, ez a híres Borromini-féle terasz, ezek a kétarcú szobrok, büstök, ezek ilyen, hát Janus fejeknek hívjuk őket, ugye? A római mitológiában létezett ez a Janus nevű isten, akiről hát Janus Pannonius is kapja a nevét, ami érdekessége, hogy picit más mindegyik büszt, és olyan arcokat ábrázolnak, amelyek valahogy korrelációba állíthatók egymással, tehát vagy ellentétbe, vagy párként. Tehát van olyan büszt, aminek fiatal, az egyik oldala öreg, a másik oldala. Van olyan büszt, aminek női oldala, az egyik férfi, a másik. És hát nagyon érdekes, mert az egyik oldala a Gianicolo felé.
3: Néz, az az egyik domb, ami nincs a hét domb között, mert a Teverén túl van, de
4: igen.
3: Egy nagyon kirazós nagy domb.
4: De mégis Janusról veszi a nevét.
3: Tehát a Gianicolo?
4: Igen. És hát a másik ugye történelmi belváros felé néz. Igazából őrzik ezt a kis kilátó pontot, ami eredetileg nem kilátónak épült, csak annyi, hogy megemelje, ugye. Volt egy ilyen íratlan szabály, hogy akinek magasabb a palotája,
3: az gazdagabb, vagy legalábbis nagyobb tiszteletet érdemel.
4: Úgyhogy így megemelték egy olyan 3 méterrel. Egyébként nagyon-nagyon szép a körpanoráma. Szinte egész Róma látható, a Farnese palota kitakarja a Kolosseumot, de egyébként szinte mindent látunk. Hát ott látjuk a Szent Péter bazilikát.
3: Ami a legmagasabb pontja, pontja gondolom Rómának.
4: Igen, tehát ennek a kupoláját látjuk, hogyha onnan jobbra indulunk, akkor nyilván a belváros rengeteg templomtornyot látunk innen, hiszen Rómában 10 négyzetméterre visszaosztva itt van a legtöbb templomkápolna, 900 templom, 1600, hogyha a kápolnákkal is együtt számoljuk. Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok egyházi, nagyon sok templom nem is látszik, mert úgy beépült az épületek közé, tehát köré épültek az épületek. Látjuk az obszervatóriumot ott a domb tetőn, aztán...
3: Az a Monte Mario?
4: Igen. Utána látjuk az angyalvárat, Gabriel arkangyallal, a Chiesa Nuovát, ott az a szárnyas kocsival díszített épület, ez a legfelsőbb bíróság épülete. Menjünk tovább, így a panorámán. Sant'Agnese.
3: Két Sant'Agnese van, ez a Navonán lévő Sant'Agnese templom, most igen. Tatarozzák.
4: Attól, hát egy kicsit távolabb, de nagyjából abban egy... vonalban, hát egy picit jobbra attól láthatjuk a Medici villát, ami most a francia intézet, attól egy picit jobbra, kevésbé látszik, mert majdnem szembesült most vanünk így kora reggel a nap, látható a spanyol lépcső fölötti.
3: Tehát az a Borghese Park ott?
4: Igen, az a nagy zöld, az a Borghese Park, és onnan, hogyha nem nehéz észrevenni, van egy olyan, mint egy ilyen kibelezett csigaház lenne, na, az egy Borromini templom, ugyanaz az építés.
3: Szent Ivo?
4: Így van, Sant'Ivo alla Sapienza. Ugye hát Borromini korát megelőző elképesztő zseni volt. Igazából ez a meg nem értett zseni kategóriája, kicsit meg is őrül, és nagyon fiatalon hal meg, saját kardjába dől. Ugye mennyiben segítettek neki, mennyiben volt saját szándék, ezt ma már nem tudjuk. De láthatóan teljesen magával ragadta a korának. Az a típus újrafelfedezése, ugye a reneszánsz után ő egy kiemelkedő barokk művész, és rengeteget olvas, nagyon művelt, görög és latin szerzőket is olvas, és hát teljesen tisztában van azzal, hogy már az ókorban nagyon-nagyon sok mindent tudtak az építészetről, és ebből sok mindent fel is használ, és ezt nem feltétlenül emésztik meg a kortársai, túl kortárs, túl újszerű a saját korának, és nem nagyon fogadják be ezért.
3: De ami maradt utána, az önmagáért beszél.
4: Ez így van.
3: És ott már az albánói hegyeket látjuk, tehát
4: igen.
3: Az a Castel Gandolfo és térsége, amit ott a látóhatár szélén látunk.
4: Így van, és előtte, tehát egy picit még közelebb, de köztünk és az albánói hegyek között van ez a fura ufona, az a Pantheon.
3: Igen.
4: Ugye ez hát egy nagyon érdekes, nagyon különleges római kori építmény.
3: Mint egy kaptár.
4: Igen, hát innen úgy tűnik, és hát érdemes ezeket végigjárni egyenként.
3: Fantasztikus.
4: Mindenképpen.
3: És akkor itt van a Farnese palota, hát, vagy a Farnese
4: palota. Nem, ez a
3: Farnese
4: palota.
3: Hatalmas épület itt a szomszédságban. Végül is nem magasabb, mint mi, csak hát alapterületre sokkal nagyobb.
4: Hát igen, sokkal nagyobb a Farnese-palotáról, meg hát ugye el tudjuk képzelni, milyen családokról beszélünk ilyenkor. Tehát maga a palota az gyakorlatilag egy egész blokkot, épületblokkot foglal el.
5: Igen, és valahogy átlógott valószínű a Farnesináig, a Tevere fölött is valamilyen módon összekötetésben voltak.
4: Erre volt terv, látható itt ez a nagyon szép kis hídszerűség, ami tőlünk
5: hozzánk
4: jól látható.
5: Átjön a Via Giulia fölött, ugye?
4: Igen, és ez alatt van a Via Giulia híres boltíve. Igazság szerint ez egy hídindító ív lenne, mert kitalálták a Farnesék, hogy hát milyen jó lenne, hogyha a Farnesinába csak átsétálnának így délután, ebéd után, de egy olyan kanyarban vagyunk a Teverén, hogy igazából a sodrás miatt nem nagyon célszerű ide hidat építeni, azon túl, hogy kettő híd van nagyon közel. Ráadásul egy hídnak a megépítése az általában hát arányosan az egyik legdrágább vállalkozás így építészeti szempontból. Végül nem épült meg a híd, viszont az első hídépítő pillér megmaradt, és hát ez az ikonikus íve igazából a Via Giuliának innen annyira nem látszik, de hogyha átsétálunk rá, ez pont az akadémia mellett van, úgyhogy kiválóan lehet látni, és valóban ez egy Farnese blokk volt.
5: Tetők nagyon élnek Rómával, innen belátunk a tetőkre, de hát mindenhol ott a növény, a kert, az asztal, a kerti székek, tehát a tetőteraszok azok nem 21. századi találmányok, hanem Rómában már föltalálták pár száz évvel ezelőtt.
4: Hát igen, de muszáj is, mert itt olyan meleg van nyáron, most így 40 fok körül vagyunk.
5: Reggel 7 óra van, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, pont a meleg miatt.
4: Igen, de ezért ez fel tud ám kúszni 42-43 fokig, és a házak falai felforrósodnak, és tartják is a meleget egészen novemberig, nem nagyon kell fűteni Rómában. Viszont ennek az eredménye, hogy nem lehet megmaradni bent, ezért a rómaiak kint élnek, fönt a tetőkön, hiszen ott már egy picit fúj a szél, lenged ez a szellő reggel is, este is, és valóban igazából a tetők zöldek, hiszen ott vannak az asztalok, székek, teljesen jól látható, hogy felső kertekben élnek.
5: És ilyenkor még a templomok is fölmelegszenek, tehát más helyeken a világban, meg más évszakokban a templomba be tud menni hűsölni az ember, de sokszor kellemetlenebb volt a levegője a templomoknak belül, mint a néha széljárta utcákon mostanában.
4: Hát igen, ez sajnos így, tényleg sajnos, mert lehűthetetlen Róma, főleg a belváros. Úgyhogy megnézzünk egy térképen, sokkal, akár 2-3-4-5 fokkal is melegebb, mint a külváros, pont azért, mert felmelegszik.
5: Folytassuk a 360 jó fok körbejárását.
4: Hát a Farnese palotán túl, tehát hogyha tovább folytatjuk így jobbra, akkor onnan a gettó.
5: Ugye? Aventinus.
4: Hát még ezelőtt a gettó látható, a zsinagógával, ott nagyon fura kupolája van, így picit átsüt rajta a nap. Utána eljutunk az Aventinus dombig, ami, hát ott van ugye a Máté lovagoknak a rendháza, ott van a híres narancskert, a híres kulcsjuk, és ilyenkor reggel egészen csodálatos árnyék és fényhatások láthatók. Ami nem látszik, de nagyon közel van, ez az Isola Tiberina, tehát picit látszik
5: igen,
4: belőle.
5: Igen, egy sziget a Tiberisen, vagy a Teverén.
4: Teverén, ahol most egy kórház van, és egy nagyon-nagyon szép, antik, romokra épült Szent Bertalan templom. Hogyha tovább megyünk, akkor az Eur városrész látszik.
5: Az a nagy kupola, az Eur, ott a
4: igen. Igen. Az ott mind az Eur, tehát ott innen látszik a
5: Mussolini idejében a római olimpiára akartak készülni, talán meg világkiállításra, és épült az Eur.
4: Igen, tehát ezt a negyed valóban Mussolini korában építik ki, rendkívül praktikus az egész negyed, minden van benne, tehát ez egy ilyen kis város a városban, annyira, hogy replikálták a Kolosseumot, csak az szögletes, az a kocka Kolosseum, Kolosseo Quadratónak hívja a köznép. Ugye ezt az a híres építészeti motivumot, ezt a Kolosseum motivumot ismétli. Van egy Szent Péter és Pál templom, hogy azért meglegyenek Róma védőszentje is. És hát vannak parkok, vannak múzeumok, és gyakorlatilag minden adminisztrációs egy ilyen kis második Rómaként funkcionál. Annyira, hogy aki ott lakik, általában ott is dolgozik, nagyon kevés átjárás van.
5: Egy elegáns negyednek számít az Euró? Budapesti viszonylatban most azt, hogy helyezni el az ember, hogyha...
4: Nehéz, nem tudjuk elhelyezni budapesti viszonylatban, mert annyira más...

0: ott lakni az ott lakók, és...
1: Akkor jó, akkor jó. Menjünk tovább, Trastevere és Gianicolo, és aztán bezárul a körünk nagyjából,
0: igen,
1: ugye?
0: Hát a Trastevere-n a hát ez egy Róma egyik legszebb városrésze, nagyon népszerű.
1: Legcsóróbb városrésze volt valamikor.
0: Igen, hát ezt Nero föl is égette egyszer városrendezés címszó alatt. Nagyon-nagyon szép. A Trastevere egy gyönyörű, nagyon-nagyon turisztikai negyed, egész kiváló múzeumai, templomai, kis utcái vannak, kiváló éttermekkel, és este hatalmas, hát igazából buli negyeddé alakul, amit az itt lakók, a palotában lakók nem annyira szeretnek, mert az egész átvisszhangzik. Viszont a Trastevere negyed fölött látható ugye a Gianicolo domb, csodálatos villákkal, rezidenciákkal, ott van több kultúrintézet fönt, az Amerikai Intézet, van...
1: Finneknek van ott egy híres épülete.
0: Igen, hát ők is felújításra szorulnak lassacskán.
1: És az a kút, Pál kút, vagy Paolo?
0: Az a hát Fontanónénak hívja az olasz köznyelv, egy nagyon-nagyon szép kút, és hát nagyon híres, és már abból, hogy innen is látszik, lehet sejteni, hogy óriási, ez egy hatalmas monumentális kút, régen ott mostak a hölgyek. Most egy kilátó egyébként. Egy
1: onnan
0: kilátó,
1: gyönyörű kilátás lehet. Van egy lovas szobor, az ki lovas? Lehet? Garibaldi vagy ki?
0: Így van, az Garibaldi. És hát a körül rengeteg Garibaldi korából származó úgymond hősök portréi, büsztjei találhatók, többek között Tűr István büsztje is ott található, amit a nagykövetség, Budapesti nagykövetség, a Szentszéki nagykövetség és az Római Akadémia együttes szervezésében szoktunk megkoszorúzni március 15-én.
1: És akkor visszajutunk a vatikáni dombhoz tulajdonképpen, és a Szent Péterhez, tehát 360 fokos utazást tettünk.
0: Igen, és elfelejtettünk beszélni a madarakról.
1: A madarak, akik közben itt bele csicseregtek a műsorba, azt hiszem, mert
0: vannak. Igen, hát ugye ez egy olyan palota, ami a Falconieri palota, ami sólymászt jelent, tehát maga a palota tele van szó szerint sólymokkal, ezek ilyen heraldikai szimbólumok, hiszen a sólyom, mint sólymász, ez volt a családnak a címerállata. Ma már itt sólymok nem nagyon fordulnak meg, ellenben rengeteg tengeri sirály van, ezek az antik osztia sirályai rájöttek, hogy könnyebb galambot enni, mint halat, ezért átköltöztek Rómába. Ezért nincs galamb. Nagyon ritka galambot látni. Ellenben, én nem emlékszem pontosan, valamelyik szentatya kapott néhány papagájt, keresztbe elengedték Rómában, és most több tízezres zöld papagáj kolóniái vannak Rómának. Nem nagyon látszanak, mert ugye platánfákban elbújnak, de ez megfigyelhető, hogy néha így átsuhannak, akkor az ember meglátja az első zöld papagájt utána, észre fogja venni a hatalmas zöld kolóniákat, amik fáról-fáról vándorolnak Rómában.
1: Régebben a kabócák muzsikájára volt figyelmes az ember a Tevere parton, és most nem hallottam. Eltűntek? Megették
0: ne.
1: Őket?
0: Ne, a kabócák megvannak, csak szerintem most ilyen pihenő órát tartanak.
1: Tehát nyaralnak.
0: Este lehet hallani, mert tehát olyan déltől, meg nagyon-nagyon meleg van, tehát lehet, hogy egy picit tényleg pihenőt tartanak, és hát sajnos nagyon magas, nagyon nagy az alapzaj Rómában, de egyébként őket lehet hallani, főleg a Gianicolón, hát borzalmas ricsajt csapnak ők is.
1: Na, mielőtt lemennénk innen a tetőről, kezd nagyon erősen sütni a nap, de még elviselhető. Krisztina hogyan talált rá erre a küldetésre? Itt dolgozik a Római Magyar Intézet Akadémia kulturális referense. Hogyan talált ide? Azt tudom, hogy a Villány út környékén volt gimnazista, néhány évtizeddel később, mint én, mert én a József Attila gimnáziumba jártam, ő pedig az egykori lány gimnáziumba, a Margitba, akkor volt még egy vezetékneve is annak a gimnáziumnak.
0: Hát igen, amikor én oda kerültem, ez régen volt tényleg, akkor még Kafka Margit volt, könnyű lesz egyébként kiszámolni, mert amikor végeztem, akkor már Szent Margit, úgyhogy aztán én a Pázmányon tanultam tovább, és utána kiköltöztem Olaszországba, diploma után.
1: Művészet hajtotta.
0: Így van.
1: Ez a művészet szeretete.
0: A művészet szeretete és az olasz nyelv és kultúra szeretete. Tehát én művészettörténész és olasz szakos bölcsészként végeztem a Pázmányon, és utána én igazából nem Rómába kerültem, hanem Dél-Olaszországba, úgyhogy ott mentem férjhez, van két csemetém, Chiara és Francesco. És hát 4,5 éve költöztünk fel Rómába, megnyílt ez az állás lehetőség az akadémián, megpályáztam, és szerencsém volt, mert megkaptam. Úgyhogy azóta én vagyok igazából ezeknek egy részben felelőse a kulturális rendezvényeinknek, amelyek koncerteket, kiállításokat elsősorban jelentenek, valamint rengeteg konferenciát.

0: Arról beszélünk nagyon sokszor együttműködésben vagy a Pápai Magyar Intézettel, vagy a Szentszéki, vagy a másik nagykövetséggel, Magyarország Római Nagykövetségével, illetve hát kutatókkal, történészekkel, művészettörténészekkel dolgozunk együtt, könyvbemutatókat is tartunk. Igazából mindent, amivel tudjuk képviselni a magyar kultúrának bármilyen szegletét, azt mi nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk, és mutatjuk be a római közönségnek.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Másik alkalommal magával, a Falkonyai Palotával is szeretném, hogyha megismerkednénk. Köszönöm a figyelmünket. Szabó Krisztina volt a beszélgető társam. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott az Anzix.

0: Johann Sebastian Bach Es-dur cselló szvítjének részletét Rómandita szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Augusztus 26-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A háborúnak véget kell vetni. Geleger érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére Moszkvában. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a művelődési bizottság. Meghalt Nádas Péter író. Tarol az AfD Kelet-Németországban. Ukrajna újabb oroszországi katonai célpontokat támadott, miközben a fronton továbbra is intenzív harcok zajlanak. Humanitárius akció keretében Oroszország hétfőn átadott 10 ukrán hadifoglyot, válaszképp Ukrajna szerdán elengedett 10 orosz katonát. Nyíri Kata jelenti.
3: Az ukrán erők az éjszaka folyamán 16 fontos oroszországi célpontot támadtak, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A célpontok között repülőterek, olajfinomítók, egy rakétaegység, valamint katonai és logisztikai létesítmények is szerepeltek. Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy találat érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját is. Az Unián szerint a permi finomító kapacitásának jelentős része kieshetett a támadások következtében. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök új katonai átszervezéseket jelentett be a Donyecki területen. Két megújított katonai csoportosulás élére Mihajló Darapatyi, altábornagy és Andriy Bilecki ezredes kerül. Zelenszkij szerint a változtatások célja a parancsnoki rendszer hatékonyabbá tétele és a fronton harcoló alakulatok jobb összehangolása. Ukrajnában egy nagyszabású rendőrségi művelet is lezárult. A hatóságok több mint 540 millió hrivnya értékben foglaltak le kábítószereket és azok előállításához használható prekurzorokat. A hatóságok szerint az akció során egy jelentős bűnözői hálózat tevékenységét számolták fel. Emellett nemzetközi figyelmet kapott Volodymyr Zelenszkij döntése, ugyanis az ukrán elnök Elon Musknak adományozta a szabadság rendjét, amely Ukrajna egyik legmagasabb állami kitüntetése.
0: A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélés után a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón augusztus 25-én. Geleger érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna között békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az Oroszország apostoli nunciusa Giovanni Daniello érsek részvételével tartott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tartottak. A Szentszék képviselője megismételte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Szergej Lavrov kifejezve elismerését a Szentszék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségért kijelentette, hogy egyetért az érsekkel abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Az orosz külügyminiszter nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. Az érsek kiemelte Matteo Maria Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében. Paul Richard Gallagher érsek a találkozón kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai patriarchátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház, illetve a patriarchátus és a Szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt.
0: Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök egy washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádió interjúban cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint az a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. Utalt arra, hogy a látogatás az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Szlovénia megakadályozta az Európai Uniós országok azon közös nyilatkozatának elfogadását, amelyben az EU elítélte volna Izrael azon terveit, hogy telepesek számára építsen lakó egységeket a megszállt cisziordániai területen, közölte az EU Observer brüsszeli hírportál. Izrael cisziordániai rendezési tervének végrehajtása mintegy 3400 lakó egységet foglal magában. A Forza által az NTV és az RTL hírcsatornák számára készített legfrissebb trendbarométer közvéleménykutatás szerint az AfD Kelet-Németországban Berlin kivételével nagy fölénnyel vezeti a szavazatokat. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: A Balti-tengertől az Érchegységig a megkérdezettek 43%-a szavazna a jobboldali AfD-re, ha vasárnap szövetségi választásokat tartanának. A baloldali párt az AfD-t messze lemaradva követi 16%-kal, a CDU pedig 13%-kal. A zöldek és az SPD holt versenyben 9-9%-kal állnak. Minden más párt az 5%-os küszöb alatt marad, beleértve az FDP-t is 3%-kal. A számok különösen érdekesek a szeptember 6-án Sachsen-Anhaltban és a két héttel később Mecklenburg Elő-Pomerániában tartott tartományi választások előtt. Az AfD és a baloldali párt nagyobb támogatottságot kap a kelet-németországi szavazóktól, mint az ország többi részén. Országos szinten ugyanezen felmérés szerint az AfD 28%-on, a baloldali párt pedig 12%-on áll. Ezzel szemben az egykori domináns kereszténydemokrata unió más helyzetben van. Országos szinten továbbra is csak a szavazatok 21%-át tudja felmutatni. A felmérés szerint az országos válaszadók 56%-a nem hiszi, hogy bármelyik párt a legalkalmasabb lenne Németország problémáinak megoldására. Az AfD élvezi a legmagasabb bizalmi szintet 13%-kal. Friedrich Merz német kancellár teljesítményének megítélése Németország szerte továbbra is lesújtó. Az előző héthez hasonlóan a megkérdezettek mindössze 13%-a fejezte ki elégedettségét, míg 85%-uk elégedetlen volt.
0: Terrorizmust támogató tevékenység miatt szankciós listára vette az Egyesült Államok az AI Kollektív nevű olaszországi szélső baloldali aktivista szervezetet, jelentette be a washingtoni külügyminisztérium szerdán. A külügyi tárca szóvivőjének intézkedésről szóló közleménye szerint az AI Kollektív digitális infrastruktúrát biztosít az Antifa hálózat csoportjai, valamint más radikális baloldali hálózatok számára az Egyesült Államokban, Európában és másutt. Első a pénz. Szinte mindenki megszavazta a fedhetetlenségi törvényt, amelynek értelmében Temesvár polgármestere elveszíti mandátumát, de 770 millió euró érkezhet Brüsszelből. Bár kérdés, hogy az Európai Bizottság elfogadja-e. Gáspár Sándor tudósít.
5: 106 igennel és 19 nemmel a román szenátus másodjára is elfogadta a fedhetetlenségi törvényt, amelynek augusztus 31-ig érvényessé kell válnia, hogy Brüsszelben rábólinthassanak a 770 millió euró utalására a helyreállítási terv keretében. E törvényben benne maradt az a cikke is, amely visszamenőlegesen is figyelembe veszi, hogy kit marasztaltak el érdekellentét bűnében vagy hibájában, és emiatt Dominik Fritz, Temesvár német állampolgárságú polgármestere, a legkeményebb kormánypárt elnöke elveszíti tisztségét 30 napon belül, ha az Európai Parlamentben nem támasztanak kifogást a néppárt és a Renew Europe frakció vezetőinek kérése alapján, mert ők a visszamenőleges hatályú intézkedést az európai jogállamiság a választási jog megsértésének minősítik. Ez a szavazás a romániai politikai életet még jobban összekuszálja, hiszen most már az USR-t is szembeállítja eddigi kőkemény szövetségesével, a liberális párttal, akik szintén megszavazták a törvényt, amit a PSD és az AUR ebben a formában erőltetett, de az RMDS szenátorai is megszavazták, hiszen másképpen rajtuk száradna, hogy akadályoznák Románia pénzhez jutását. A szavazásra különben nem ment el Ilie Bolozsán miniszterelnök, a liberális párt elnöke, de nyilatkozatával igazolta párt társai szavazatát. Az RMDS-től Cseke Attila és Fejér Ödön nem vett részt, okát ugyan nem adták, de egyikük Nagyváradi, mint a miniszterelnök, a másik meg Szilágysági, ahol az USR-nak van komoly bázisa. A vita során ugyan valamennyien ellenezték a cikkely visszamenőleges hatályú megfogalmazását, de, ahogy a liberális párt álláspontjában megfogalmazták, a pénzre nagyon nagy szükség van. Az Európa Parlamenti beadvány sorsa kérdéses. Hatása attól függ, mikor tárgyalják, a jövő héten vagy utána.
0: Egy magyart keresnek a nepáli villám árvíz után, közölte a külügyminisztérium szerdán. Legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése szerint. Sárlavina és földcsuszamlás pusztított Nepál és a kínai autonóm terület Tibet határán, hatalmas áradásokat okozva a nepáli oldalon. Szerdán villám árvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén. A katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat és energetikai létesítményeket a Tibethez közeli területeken. Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tisztás elnöke az ülést követően azt mondta, öt jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül négy ügyészt hallgattak meg. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és a nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében két személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A hét gyanúsított közül hárman vannak, köztük Búzs Balázs Óbuda volt fideszes polgármestere letartóztatásban, négyen bűnügyi felügyeletben. Az NKA ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. eljárást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Búzs Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke arra szólított fel szerdán, hogy a Tisza párt ne házaljon az ellenzéknek járó közmédia testületi helyekkel. Latorcai Csaba a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, addig akarják húzni, halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, amíg az a média törvény értelmében átszállna a civil szervezetekre. Szerdán az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nem támogatta a független közmédia testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Mojs Zoltán, a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán, a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje, és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. Szeptember 12-én rendezik meg a Köccsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő, közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel szerdán. Havasi Bertalan azt írta, a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Demonstrációt tart szeptember 5-én a köztér. A Kossuth téri esemény a Ne féljetek 2.0 működő szeretet ország nevet kapta, amely a szervezők közleménye szerint egy hatalmas, nyílt és interaktív közösségi workshop is lesz. Azt írták, a kezdeményezés nem a pártokról szól, hanem a fiatalokról és idősekről, akik végre őszintén sablonok nélkül akarnak beszélgetni Magyarország jövőjéről. Az esemény szervezői között van mások mellett Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője, Hút Gergely, a Pesti Srácok egykori felelős szerkesztője, Skapcski Fruzsina, Kohán Mátyás újságíró és Kuruc Dániel, a köztér alapítója is. Az első Ne féljetek tüntetést június 7-én tartották, akkor Sulyog Tamás és az állami intézmény vezetők mellett álltak ki. Meghalt életének 84. évében Nádas Péter író szerda reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában, közölték a művész Facebook oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten. Kossuth és József Attila díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. 1981 és 82 között ösztöndíjjal Nyugat-Berlinben élt. 1986-ban jelent meg monumentális nagyregénye, az írói ábrázolásmódot megújító emlékiratok könyve. 1991-ben az Égi és földi szerelemről címmel jelent meg esszék kötete. 1992. áprilisában az európai irodalom terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért második magyarként megkapta az Osztrák Irodalmi Állami Díjat. 1993-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg.
6: Kárpát-medencei lapszemle. Megemlékezést tartottak szerdán, augusztus 26-án az Úzvölgyi katonai temetőben. Tájékoztatott Csíkszentmárton község polgármesteri hivatala, olvasható a Székelyhon cikkében. A program 12 órakor kezdődött megemlékező szentmisével, majd 13 órától ünnepi beszédekre került sor. Felszólalt Potyó Judit, Csíkszentmárton polgármestere, valamint főtisztelendő ifjabb Cikó László plébános. Az ünnepségen pedig Vágási Réka szavalata is elhangzott. A megemlékezés 13 óra 30-kor koszorúzással folytatódott. Az eseményen közreműködött a Baka János egyházi kórus, valamint a Csíkszentmártoni ifjúsági fúvós zenekar. 82 éve történt az Úzvölgyi ütközet. Augusztus 26-án az Úzvölgyi haditemetőben, az 1944. augusztus 26-ai Úzvölgyi csatára, valamint az első és a második világháborúban ott elesett székely határvédőkre és hősökre emlékezünk. A megemlékezést eredetileg a túlélő veteránok indították el, akik a kommunizmus idején még titokban tábortüzek mellett emlékeztek meg elesett bajtársaikról. Három gyermekotthonban felnőtt székelykeresztúri fiatal elkötelezettségének és önkéntes munkájának eredményeként közösségi ház nyílt Székelykeresztúron. A zeneoktatással foglalkozó Forte Egyesületnek és a nemrég alakult Székelykeresztúri Aktív Fiatalok Ifjúsági Szervezetnek ad otthont, és minden betérő fiatalnak jó mintát és stabil értékrendet, írta meg a Hargita Népe. A programok és tevékenységek során mutatkozott igény arra, hogy a találkozások egy biztonságos, mindenki számára elérhető, saját helyszínen történjenek. Így született meg a közösségi ház létrehozásának ötlete, amelynek megnyitóját augusztus 21-én pénteken délután tartotta az Egyesület. A Forte Egyesület közösségi házában és a Szafi ifjúsági teremben szeptember 15-től indulnak a programok, zeneoktatással, rengeteg játékkal és beszélgetéssel várják a székelykeresztúri és térségi fiatalokat. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Végül az időjárásról. A keleti észak-keleti ország részben este felé az Alpok alján néhol zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. A háborúnak véget kell vetni, Gallagher érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére Moszkvában. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a művelődési bizottság. Meghalt Nádas Péter író. Tarol az AfD Kelet-Németországban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
7: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
8: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
9: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
10: 2026. augusztus 26-a van, szerda. Isten éltesse Izsó nevű hallgatóinkat. Az Izsó egy héber eredetű bibliai név. A név eredetére több magyarázat is ismert, lehet az Ézsau régi magyar alakja, de egyes kutatók az Izsák becéző formájának tartják. Jelentése minden esetre szőrös. Augusztus 26-án az egyház Szent Ceferin pápára emlékezik. A harmadik század elején, a keresztény üldözések idején vezette ő az egyházat. Pápasága alatt számos hitvitával kellett szembenéznie, miközben igyekezett megőrizni az egyház egységét. A hagyomány vértanúként tiszteli. 1204. augusztus 26-án királlyá koronázták a mindössze 4 éves harmadik Lászlót. Édesapja Imre király még életében koronáztatta meg fiát, hogy biztosítsa számára a trónt öccsével András herceggel szemben. Imre azonban még ugyanabban az évben meghalt, a kis László pedig alig 1 évig uralkodott, családjával Bécsbe menekült, ahol 1205-ben meghalt. Halála után András herceg második András néven foglalta el a magyar trónt. 1789-ben ezen a napon fogadta el a francia nemzetgyűlés az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, ami a modern alkotmányos demokráciák egyik alapdokumentuma. A francia forradalom eszméit összefoglaló nyilatkozat kimondta, hogy az emberek szabadnak és jogaikban egyenlőnek születnek, valamint rögzítette a személyi szabadság, a törvény előtti egyenlőség és a népszuverenitás elvét. Hatása messze túlmutatott Franciaországon, a későbbi alkotmányok és emberi jogi nyilatkozatok egyik legfontosabb mintájává vált. 1849. augusztus 26-án Hajnau táborszernagy közölte Görgei Artúrral, hogy első Miklós orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott. Míg a szabadságharc számos vezetőjét kivégezték vagy hosszú börtönbüntetésre ítélték, Görgeit Klagenfurtba internálták, ahol csaknem 2 évtizedet töltött rendőri felügyelet alatt. A közvéleménye miatt sokáig árulónak tartotta. A történészek azonban ma már egyetértenek abban, hogy a világosi fegyverletétel katonailag elkerülhetetlen volt, és Görgei nem árulta el a szabadságharc ügyét. 1898. augusztus 26-án született Peggy Guggenheim, amerikai műgyűjtő és mecénás. A 20. századi modern művészet egyik legfontosabb támogatójaként olyan alkotók pályáját segítette, mint Jackson Pollock, Max Ernst vagy Vasily Kandinsky. A II. Világháború után Velencében telepedett le, palotája ma is a világ egyik legismertebb modern művészeti gyűjteményének ad otthont. 1944-ben ezen a napon a Székelyföld felé előre nyomuló szovjet csapatok az Úz völgyében átlépték Magyarország 1941-es határát. Ezzel a II. Világháború során első alkalommal jelentek meg ellenséges szárazföldi erők az akkori Magyarország területén. Az esemény azt is jelezte, hogy a keleti front végleg elérte az országot, és hamarosan megkezdődtek a Magyarország területén zajló hadműveletek, amelyek hónapokra hadszíntérré tették az országot. 1972-ben ezen a napon kezdődött meg Münchenben a 20. nyári olimpia. A szervezők a berlini 36-os játékok emlékével szemben a vidám olimpiát szerették volna megteremteni. Az eseményt azonban szeptember 5-én a palesztin terroristák által elkövetett merénylet árnyékolta be, amelyben 11 izraeli sportoló vesztette életét. A tragédia ellenére a versenyeket azonban befejezték. A magyar csapat kiemelkedően szerepelt a 72-es müncheni olimpián. 6 arany, 13 ezüst és 16 bronzérmet szerzett, és itt nyerte meg 100. olimpiai bajnoki címét Magyarország, dr. Hegedűs Csaba birkózó győzelmének köszönhetően. 1974. augusztus 26-án halt meg Charles Lindbergh, amerikai pilóta, aki 1927-ben elsőként repült át egyedül leszállás nélkül az Atlanti-óceánt. A New York és Párizs közötti több mint 5800 kilométeres utat 33,5 óra alatt tette meg, amivel világhírűvé vált. Nevét később tragikus családi esemény is ismertté tette. 1932-ben elrabolták és meggyilkolták 2 éves fiát, az ügy pedig a 20. század egyik leghírhettebb bűnügyévé vált. Ugyancsak ezen a napon, 1979-ben hunyt el Mika Waltari, finn író. A magyar olvasók elsősorban a Sinuhé az egyiptomi című világhírű történelmi regény szerzőjeként ismerik, amely több mint 40 nyelven jelent meg, és 1954-ben Hollywoodban is megfilmesítették. Történelmi regényeiben nagy történelmi korszakokat elevenített meg hiteles háttérrel és fordulatos cselekménnyel, ezért máig a finn irodalom legismertebb alakjai közé tartozik.
0: A mai múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében,
1: és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a szárazság enyhüléséért, csapadékért, esőért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak íralmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Szól.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen. Következő tizedet ajánljuk az idős otthonok lakóiért és gondozóikért. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek

0: te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Szűz Mária, égi édesanyánk, segíts Gábor atyánkat, hogy a te szent akaratod szerint teljesítse napi teendőit. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösek.

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképp

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyernük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádott

0: legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület TISZÁS elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A kereszténydemokrata néppárt ügyvezető alelnöke arra szólított fel szerdán, hogy a Tisza párt ne házaljon az ellenzéknek járó közmédia testületi helyekkel. Latorcai Csaba a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, addig akarják húzni, halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, míg az a médiatörvény értelmében átszállna a civil szervezetekre. Szerdán az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nem támogatta a független közmédia testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Mojs Zoltán a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében 2 személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A 7 gyanúsított közül 3-an vannak, köztük Búzs Balázs Óbuda volt fideszes polgármestere letartóztatásban, 4-en bűnügyi felügyeletben. Az NK ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Búzs Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. Terrorizmust támogató tevékenység miatt szankciós listára vette az Egyesült Államok az AI Collective olaszországi szélső baloldali aktivista szervezetet, jelentette be a washingtoni külügyminisztérium szerdán. A külügyi tárca szóvivőjének intézkedésről szóló közleménye szerint az autisztici inventáti digitális infrastruktúrát biztosít az Antifa hálózat csoportjai, valamint más radikális és baloldali hálózatok számára az Egyesült Államokban, Európában és máshogy. Végül az időjárásról. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül, a keleties irányú szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű, a maximum 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 20 órakor lesz. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Mészöly Miklós, a csökönyös ember igaza.

0: A torisznya legalján a morzsák között találtam ezt a mesét, először én is csak nevettem rajta, aztán mégis okosabb lettem tőle. Hallgassátok meg ti is. Hol, hol nem. Élt egyszer egy ember, Csökönyös Csötönyinek hívták. Arról volt nevezetes, hogy minden vagyonát a nevével szerezte, még a feleségét is. Az utóbbi történetesen úgy, hogy 20 éven keresztül minden karácsonyon elment a kiszemelt leányzóhoz, és megkérte a kezét. Mind a 20-szor ugyanazt mondta el. Gyere hozzám, jó dolgod lesz nálam. A leányzó meg 20-szor nem hitte el neki, ezért meg azért biztos volt oka rá. De 21-szerre mégiscsak elhitte, hogy okkal-e ok nélkül mindegy, győzött Csötönyi. A házuk mellett volt egy szép nagy kert, ahol minden földi jó megtermett, káposzta, saláta, paprika, abból árult az asszony a piacon, a fején elhordta, a szoknyája zsebében meg a pénzt vitte haza. Csötönyi elégedetten dörzsölgette a tenyerét. Látod, anyjuk, ha nem lettél volna olyan csökönyös, már 20 éve élhetnénk ilyen boldogan. De a boldogság nem csak ennyi ám, vélekedett az asszony. Kell ahhoz egyéb is? Ugyan micsoda, csodálkozott Csötönyi. Hát, egy kis ugorka kéne, vallotta be az asszony, ugyanis az volt a kedvence. A kertben azonban egyetlen szem se termett, minden más igen, csak az nem.
1: Nem jó az, rossz az, hajtogatta az ura.
0: Én mondom neked, kár volna bajlódni vele. És évekig nem unta ezt ismételgetni. De milyen az asszony? Sír, ha más nem tehet. Nem szólt, csak sírt. Végül Csötönyi behunyta a félszemét. Először életében. Jól van, no, legyintett. Egy ágyást ültess be, aztán legyen béke. De azt előre megmondom, én nem eszem belőle. Én nem halok meg az ugorkától. És sokáig feléjesen nézett az ágyásnak, hagyta az asszony gondjára. Nyár eleje volt, amikor legközelebb arra sétált. Persze, csak kíváncsiságból. Az ugorkák szépecskén kövérettek. Ezt neki is el kellett ismerni.
1: Hát, jó, dörmögte. Ha már itt vagytok, jó van.
0: S azontúl az ugorkákat is megszemlélte reggelenként gazdaszemmel, alaposan. Utoljára már egészen megbarátkozott velük.

0: Úgy látszik azonban, hogy nem csak ő egyedül barátkozott az ugorkákkal. Egy nap észrevette, hogy valaki lopkodja a felesége csemegéjét, s mindjárt elöntötte a dű. Na meg állj csak, gondolta. Megleslek én tolvaj, bárki legyél is, elviszlek Komáromba, tömlöcbe rakatlak, onnét aztán nem szabadulsz többé. S mihelyst beesteledett, kiválasztotta a legszebbik ugorkát, jó erős zsineget kötött a szárára, és elbújt a farakás mögé. Ott gubbasztott éjfélig, kezében a zsineg másik végével. Egyszer aztán zörrent a kerítés, és elősompolygott a tolvaj. Hiszitek, nem hiszitek? Egy róka volt. Csötönyi elhitte, mert látta. Még a zsineget is megrántotta nagy izgatottságában, s a szép, kövér ugorka megbillent az indán. A rókának éppen ez szúrt szemet. Mozog is, nagy is. Rögtön odaugrott, és szárastul lenyelte. Csötönyi meg azon mód előmászott a farakás mögül, és diadallal köszönt rá. Adj Isten, Koma! A róka nem szólt, csak állt, bámult maga elé, olyan volt, mint egy darab fa. Ami viszont Csötönyit cseppet se zavarta, addig szólítgatta a rókát, míg az 21 egyszerre mégiscsak kinyögte komoran. Adj Isten! Ízlett-e a vacsora? Vallatta tovább nevetve. Ízlett, csak a szára, nagyocska kicsit.
1: Az bizony nagy, bólogatott Csötönyi.
0: De az ára is nagy a tilos vacsorának?
2: A róka sandán pislogott rá.
0: Most aztán mit akarsz csinálni velem?
1: Én csak azt, amit megfogadtam. Elviszlek Komáromba, és tömlöcbe rakatlak.
0: A róka hallgatott, vakaródzott, majd így szólt.
1: No hát, az éppen jó lesz, Komáromban még úgysem jártam.
0: S úgy tett, mint akit nagy szerencse ért, mire Csötönyi gyorsan keresett egy botot.
1: Látod ezt a furkót? Mondta. Ez se járt még Komáromban?
0: S jól megsuhogtatta. Így aztán szépen szót értettek, a róka úgy baktatott Csötönyi nyomában, mint a kezes bárány. Ugyanis rögtön útnak indultak, még az asszony se ébresztette föl, a gyerekeket se. Minek? Az igazságtevés a férfi ember dolga. Mikor reggel tájt beléptek a város kapuján, mindjárt csődület támadt körülöttük. Azt gondolták róla, hogy cirkuszos ember, hiszen ki lehetne más, aki pórázon vezeti a rókát. Mások meg tréfálkoztak vele.
1: Hey, ez aztán igen, tám biz a vásárba viszi ki gyelmed?
0: Oda bizony, vágta rá, a tömlöci vásárba, és bezörgetett a várkapitányhoz. A bajuszos kapitány kidugta fejét az ablakon.
1: Hey, micsoda lárma ez itt, hey!
0: Csötönyi illendően megemelte a kalapját.
1: Foglyot hoztam, instállom.
0: Miféle foglyot?
1: Lompos rókát.
0: Mit vétett? Ugorkát lopott.
1: Micsodát? A róka nem eszik ugorkát, már pedig ez megeszi, instállom. Most is a hasában van.
0: Éj, hát, ha ott van, lássuk, mert én bizonyság nélkül senkit be nem csukatok, mondta a kapitány.
1: Ha csak ez kell,
0: mosolygott Csötönyi, s mint aki biztos a dolgában, megrántotta a zsineget. Azt gondolta, legalább az ugorka szárát kihúzza a róka torkából. De tévedett. A koma suttyomban megrágta a pórázt, s a rántásra most egyből elszakadt. A róka meg megugrott. Csak Csötönyi maradt ott az árva zsineggel. Majd megpukkadt a méregtől. A sok utcai népség persze mind ő rajta nevetett. Kórusban kacagták.
1: Lássuk, hogy eszik a róka ugorkát.
0: Csötönyi elvörösödve kiáltozott. Eszik bizony, eszik! Majd bebizonyítom én! De ezt már nem várta meg a várkapitány. Bolondlik, bolond szél. Most már elég volt a bolondságból. És becsapta az ablakot. Csötönyi meg szégyen szemre elindult hazafelé. De nagyon mardosta a düh. Hát hogy nem, mikor tudta, hogy igaza van. Hinni meg senki nem hitt neki. Otthon ilyetten kérdezte a felesége, mi történt, betegtán? És ő rendre elmesélte, mi volt, hogy volt. Aztán az asztalra csapott. De nem hagyom ám! Rajtam senki ne nevessen, se Róka, se más! Ha elsőre nem sikerül, majd sikerül 21-szerre. És kigondolta, mit tesz. Elhívta a nagybírót, a kisbírót, meg a legkisebb bírót, hogy álljanak ők is lesbe, s legyenek ők a tanuk, mert most már nem lesz kegyelem. Mikor beesteledett, valamennyien elbújtak a farakás mögé, és vártak. Vártak éjfélig, éjfél utánig, de a Róka nem jött. Másnap se, harmadnap se, mintha csak megneszelte volna a dolgot. A vége az lett, hogy a tanuk elunták a tanúskodást, s Csötönyi magára maradt. De ő akkor sem adta fel a harcot. Hiába könyörgött a felesége, hogy nyugodjék már, inkább soha többé nem eszik ugorkát, csak menjen, aludjon éjszaka. Semmi szó nem használt. Csak ült, ült a farakás mögött, és csikorgatta a fogát. Gyere, csak koma! Gyere, kivárlak én, ne félj! S már azon se bosszankodott, hogy szerte a faluban ugorkás Csötönyinek csúfolták. Mint a bőjtös ember, aki csak azt látja, ami élteti. Már ő se törődött semmivel, csak ment a maga útján. A káposzták pusztulhattak, a salátát lerághatta a nyúl, baromfiakat vihette a Róka. Mert a koma, hogy idejében mondjuk, nem hagyta azért cserben Csötönyit, eljárt ezután is a hátsó udvarba, és ott pusztította a szárnyasokat. Az asszony meg sírt az urának. Jaj, tegyen már valamit, hiszen koldusok leszünk. Se nem dolgozik kent, se nem alszik. Minden féreg bennünket esz már, hát nem látja kent. Bízz ide, asszony, mondta ilyenkor Csötönyi. Addig várj, amíg fülön csípem, akkor lesz bizonyság, lesz minden, csak addig várj türelemmel. És szorgalmasan tovább öntözgette az ugorkáit, hogy még szebbek, még kívánatosabbak legyenek, pedig már akkorák voltak szinte, mint egy kicsi tök. Na, de erre biztos kapni fogám, örvendezett Csötönyi, és az utolsó garasaiból selyemszallagot vett az asszonynak, a fiúnak pántlikát, a kislánynak meg ragyogó üveggyöngyöt. Mindezt pedig azért, hogyha majd meg lesz a bizonyság, együtt állítsanak be a várkapitányhoz, oda pedig nem mehetnek akárki módjára. Ezen az éjszakán aztán az utolsó lúdjukat is elvitte a Róka. Az asszony kétségbe esetten rohant a farakáshoz. Gyűjjön, hát gyűjjön, kiáltozta. Ha eddig vak volt, most láthatja kend is, ott a Róka nyoma a sárban, hát sose jön meg az esze. De az urát sehol se találta.
1: Hogy hol volt?
0: Sokkal vidámabb helyen. A kocsmában tartotta szóval az embereket, azok meg mulatságból fizettek neki egy pohárral, két pohárral, ki mennyit óhajtott nevetni. Mert csak úgy dőlt a szó ilyenkor a mi emberünkből. Gyönyörűen el tudta mesélni, hogyan is lesz a Rókával, ha megint horogra kerül. Bezzeg, akkor eheti majd az ugorkát. Ő szívesen szállít neki, akár az egész kertjébe azt ültet, csak egye a beste, holta napjáig egye a tömlöcben. S míg mesélt, ábrándozott Csötönyi, Szép lassacskán a szakálla is kinőtt, a csizmája is kijukadt. Olyan lett, mint egy utolsó csavargó. Már haza se járt, sehol se volt nyugta, hanem mindig másut kódorgott. Az asszony meg sorba adogatta el az ünneplő ruháját, a cihát, a dunyhát, csak hogy kenyérre jusson.

0: Bizony, keserves nyarat éltek, és az ősz se volt jobb. A kopasz kertben sárgán virítottak az óriási ugorkák, éppen csak leszedni nem volt szabad őket. Az a jó, ha sárga, mondogatta Csötönyi. Annál jobban ízlik majd a rókának. De arról már megfeledkezett, hogy éjszaka lesbe álljon. Inkább elment a kocsmába, és télen ugyanígy. Még a legvadabb hófúvásban is eltalált oda, ahol éppen szívesen vették a róka történetét. Ha aztán kitelt a becsület, továbbállt. Hiszen nagy a falu, még a kicsi is nagy télen, ezt ő már kitapasztalta. Mégis megesett egyszer, hogy hamarabb elfogytak a nyitott ajtók, mint sem gondolta volna. Na most hová? Tanakodott. Haza. S akkor hirtelen belenyilalt a kötelességérzés. Hát persze, hogy haza, hiszen már rég a farakás mögött volna a helye. S ahogy csak bírt, elkezdett rohanni a dermesztő hidegben. Egy darabig, akkor leült, hogy pihenjen kicsit. Üldögélt, nevetgélt. Olyan bizonyosra vette, hogy ma szerencséje lesz. De ha nem ma, hát holnap. Vagy, ahogy ő szokta mondani, 21-szerre. És csak ugyan. Kis idő múlva a felhők szétszakadoztak az égen, és előbukkant a hold. Aha, gondolta, gyújtják a lámpát, hogy jobban lássak, és sietve felugrott. De vissza is tottyant mindjárt. Éppen szembe vele egy havas rét világított kéken, s ebben a kék mezőben virító sárga ugorkák pompáztak, egyik hatalmasabb, mint a másik. Csötönyi felkiáltott a gyönyörűségtől. Hú, ez aztán paradicsom, itt aztán jó fogást lehetne csinálni. S hogyan, hogy nem? Talán mert olyan csökönyösen akarta. A csodálatos ugorka mező közepén egy sompolygó rókát pillantott meg, amint a teli bokrokat szagolgatta. Né, hogy válogat a gazember, dörmögte elképedve. Még itt is a legnagyobbra fáj a foga. Hát én majd kiválasztom neki. Azzal előkotort a zsebéből a zsineget, amit mindig magánál tartott, és kúszva, lopakodva elindult a rét felé. De hogy ott mit csinált, azt a mezőőrtől muszáj megkérdezni. Ő ugyanis éppen akkor ballagott hazafelé a kutyájával. Egyszer csak látja, hogy valaki hason mászik a hóban, egy kóró derekára zsineget köt, aztán visszalopakodik az út szélére, s ott leül, mintha jobb dolga nem is volna. Mindjárt sejtette, hogy kicsoda lehet az. Kucsmásan, bundásan odaáll Csötönyi elé, és rákiáltott. Hátkend, mit csinál itt? De az pisszentve szája elítette az ujját. Ssss, halkabban, kend lesz a tanú, mert most megeszi ám, most meg lesz a bizonyság. És egyre bögdösött a havas síkság felé, ahol a kövér ugorkák közt a rókát látta közeledni. És hogy még jobban lássa, nagy elégedetten lehúnyta a szemét. De már ezen a mezőőr se tudott nevetni. Ez már komoly bolondság volt. Tán csak nem akar itt megfagyni ez a megáltalkodott ember, s kitalált valamit, amit tulajdonképpen nem is ő talált ki. A tarisznyájában éppen volt egy kis szalonna bőr, azt ráhurkolta a zsineg végére, a kutyáját pedig odafüttyentette, s akkor megrázta Csötönyit. Na, sógor, most nézzen oda, most aztán ne aludjon már! Csötönyinek a foga is vacogott az izgatottságtól, mikor kinyitotta a szemét. A róka éppen enni akarta az ugorkát. Ugye? Ugye mondtam, motyogta ellágyulva, és könnyes lett a szeme.
1: Mondtam én, hogy nem bakfittye az én szavam.
0: s még mondott volna egyebet is, ha a mező őr hagyta volna. De egyre csak sugdosott a fülébe. Vigyázzon, húzza lassan, csalogassa ide, nehogy elrágja a pórázt! És csötönyi szót fogadott. Mint közelebb-közelebb rántotta a szalonna bőrt a havon, a kutya meg egyre éhesebben kapkodott utána. Már csak 5 lépésre volt tőlük, már csak 4-re, 3-ra, s akkor nagy diadallal rávetette magát a zsákmányra. A kutya szelíd volt, meg se vakkant, hanem helyette jól képen nyalta a furcsa idegent. Azt pedig egyszeribe kiverte a verejték. Úgy kijózanodott rögtön a részegségből, mindenből, hogy szinte koldusnak érezte magát. Hát csak kutya, motyogta megszégyenülten. Ez bizony az, bólogatott a mezőr. Hát csak bürke, mikor meglátta a zsineg végét. Bizony, hogy nem más. Hagyta rá azt is a mező őr. És Csötönyi nem szólt többet. Gyorsan sarkon fordult, és hazáig egyfolytában rohant.

Hogy aztán otthon mi történt náluk, az csak a felesége tudná igazán elmesélni. Az biztos, hogy többet nem látták Csötönyit a kocsmában, de az utcán is alig. És tavasszal még a faluból is elköltöztek. Úgy hírlik, hogy szorgalmas, dolgos ember lett belőle, aki hajlik az okos szóra, és nem számol mindig 21-ig. Márpedig, ha így van, akkor Kántor uram is elrakhatja az asztalfiókba a rigmust, amit jó szokása szerint már előre meg szokott faragni, s ami történetesen így hangzott, az vitte Csötönyi Pált sírba, hogy az ugorkát nem ette meg a róka, sem azelőtt, sem azóta. Ám bár ami azt illeti, kicsi híja, hogy nem így végződött Csötönyi Pál története. És hogy mégsem, az egyedül a bundás mezőőrnek köszönhető, akinek sajna még csak a nevét se tudjuk.

0: Elhangzott Mészöly Miklós, a csökönyös ember igaza. Felolvasta Snell Ádám. Hangmérnök Bixa Levente. Rendezte E. Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tisztás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A kereszténydemokrata néppárt ügyvezető alelnöke arra szólított fel szerdán, hogy a Tiszapárt ne házaljon az ellenzéknek járó közmédia testületi helyekkel. Latorcai Csaba a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, addig akarják húzni, halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, míg az a médiatörvény értelmében átszállna a civil szervezetekre. Szerdán az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nem támogatta a független közmédia testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Mojs Zoltán a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében 2 személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A 7 gyanúsított közül 3 vannak, köztük Búzs Balázs Óbuda volt fideszes polgármestere letartóztatásban, 4 bűnügyi felügyeletben. Az NK ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Búzs Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. Terrorizmust támogató tevékenység miatt szankciós listára vette az Egyesült Államok az AI Collective olaszországi szélső baloldali aktivista szervezetet, jelentette be a washingtoni külügyminisztérium szerdán. A külügyi tárca szóvivőjének intézkedésről szóló közleménye szerint az autisztici inventáti digitális infrastruktúrát biztosít az Antifa hálózat csoportjai, valamint más radikális és baloldali hálózatok számára az Egyesült Államokban, Európában és máshogy. Végül az időjárásról. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül, a keleties irányú szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű, a maximum 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Augusztus vége felé járunk, közeledik a szeptember, az ősz, ezért egy olyan verset választottam mára, amely ebben az átmeneti, köztes állapotban ragadja meg az élet fonalát. Simon Balázs Vágy és kényszer című verse egy olyan költőtől származik, aki 34 évesen halt meg. 1966. november 6-án született, az ELTE magyar-latin ógörög szakán végzett. Első kötete 1992-ben jelent meg. Az 1990-es évek elején agytumor diagnosztizáltak nála, több műtéten esett át, de 2001. június 12-én 34 évesen meghalt. Betegségének nem tulajdonított metaforikus jelentőséget, a halál árnyéka mégis visszavetül rövid, intenzív életművére. Verseiben az elindulás, a határhelyzet, az idő múlása és a megérkezés kérdése éppen emiatt, a sűrített élet miatt különös egzisztenciális feszültséget kap. Hallgassuk meg a Vágy és Kényszer című Simon Balázs verset. Behajózást nem késleltett, csak ilyen szárazföldi csipcsubu dolgokat a kényszer. Nátha, láz, étvágyhiány, hogy hirtelen tört meg a nyár, és jön az ősz, az éj, amit madár se szárnyal. Mit kívánsz? Hogy megindítsa valaki az önsúlyukban megakadt bőröndöket, a cókmókod úgy hajtsa át, mint nyájat egy titán. Csak akkor nagyon kéne tudni, hogy hová, és az már behajózás volna. Vágy. A Vágy és Kényszer című Simon Balázs vers különös, sűrített állapotot rögzít. Azt a pillanatot, amikor az ember már nem tud egyszerűen tovább menni, miközben egész lényével, mintha az elindulásra vágyna. A cím egymásnak feszülő két erőt jelez, a vágy, a mozdulás, az útrakelés a behajózás képében jelenik meg, a kényszer viszont éppen a mozdulatlanságot, a test ellenállását, a hétköznapi akadályokat jelenti. A vers mélyén így, nem egyszerűen egy utazás története bontakozik ki, hanem emberi létezésünknek mondhatjuk úgy, hogy az egyik legfontosabb alaphelyzete. Menni szeretnénk, de nem tudjuk merre. És talán éppen ezért nem tudunk elindulni. Már az első sor egy ilyen paradox állapotot jelöl ki, behajózást nem késleltet, csak ilyen szárazföldi csipcsup dolgokat, a kényszer. A behajózás szinte mítikus kép, valami olyan nagyszabású terv, az élet szimbóluma, ehhez képest a kényszer okai nevetségesen kisszerűnek tűnnek, nátha, láz, étvágyhiány. Ezek mind a test apró zavarai, amelyek megakadályozzák azt, ami a lélekben már szeretne megtörténni. A csipcsup kifejezés éppen azért válik nyugtalanítóvá versben, mert ezt a nagy egzisztenciális kérdést banális testi tünetekhez kapcsolja. Az ember sorsát, mintha olykor nem nagy tragédiák, hanem egy nátha, egy rosszul lét, egy elmaradt indulás tartja vissza. A vers közepén olvassuk az egyik legerősebb fordulatot, hirtelen tört meg a nyár, és jön az ősz, az éj. A természeti képek a művészetben mindig szimbolikusan értendők, a nyár a beteljesülés ideje, az ősz pedig az elmúlás felé tartó létezésnek a szimbóluma. Jelentheti ez természetesen egy életszakasz lezárulását is, a fény, a mozgás, a teljesség lezárulását, az ősz és mellé kapcsolódva az éj pedig nem csak az elmúlást, hanem a bizonytalanságot is jelölheti. A kérdés, ami ezután következik, mit kívánsz, mintha egyszerre fordulna a líraién saját maga felé, és válik így önmegszólítássá a kérdés, de értelmezhetjük az olvasóhoz forduló kérdésként is. Mi rejlik ennek a kérdésnek a mélyén? Mintha azt kérdezné tőlünk és önmagától a líraién, hogyha valóban indulni akarunk, mire várunk még? Az indulás feltételei sem egyszerűek. A versben azt olvassuk, hogy megindítsa valaki az önsúlyukban megakadt bőröndöket. A bőröndök súlya egyszerre lehet konkrét és ugyanakkor jelképes. Mert mit is viszünk magunkkal? A múltunkat, az emlékeinket, a tapasztalatainkat és a veszteségeink terhét is. A bőröndök azért akadtak meg önsúlyukban, mert saját tömegük tartja őket egy helyben. A kép, mondhatjuk úgy, hogy szinte filozófiai paradoxonná válik, mert az ember nem csak külső akadályok miatt képtelen elindulni, hanem azért is, mert túl sok mindent akar magával vinni. A következő hasonlat még különösebb. A cókmókod úgy hajtsa át, mint nyájat egy titán. A cókmók, érezzük ebben a szóban a hétköznapiságot, talán mondhatjuk, hogy kissé leértékeli azt a csomagot, amit viszünk. Ezzel szemben a titán mítikus méretű alak. Ennek a két regiszternek az ütköztetése egy olyan költői gesztus, amelyben a hétköznapi tárgyak mögött hirtelen egy mítikus dimenzió nyílik. Mert innentől kezdve ez az utazás nem egyszerű csomagolás és helyváltoztatás, hanem valami emberfeletti erőt kívánó vállalkozássá válik. A vers azonban visszafordítja ezt a nagyszabású képet a legfontosabb kérdéshez. Csak akkor nagyon kéne tudni, hogy hová. Ez a két szó, hogy hová, ez lesz a vers valódi középpontja. Mert az indulás önmagában még nem jelent megérkezést. A vágy nem feltétlenül konkrét célra irányul, előbb, minthogyha csak a mozdulás igénye jelenne meg. Az ember elvágyódik a jelenlegi helyzetéből, de nem tudja pontosan, milyen másik létállapotot keres. Ezért lesz olyan pontos az utolsó kijelentés, és az már behajózás volna, vágy. A behajózás egyszerre válik konkrét utazássá, és ugyanakkor metafizikai mozdulattá. A vers címének két szava éppen a vers végén összeér. A kényszer a szárazföldön tart, a vágy pedig a vízre vinne. De amíg nincs hová, addig a vágy sem tud teljesen cselekvéssé válni. Eszünkbe juthat akár az evangéliumi történet, amikor Jézus a vízen jár, és Pétert is hívja, hogy menjen hozzá a vizen, de a kis hitűsége Pétert sűjeszti. A vágy és a kényszer című vers így az elindulás paradoxonát fogalmazza meg. Nem az a legnagyobb akadály, hogy nehéz a bőrönd, vagy hogy beteg a test, vagy véget ér a nyár, a legmélyebb akadály a célbizonytalansága, mert az ember vágyik arra, hogy elhagyja a partot. De ahhoz, hogy valóban behajózzon, tudnia kellene, merre tart. Simon Balázs verse éppen ezért nem elsősorban az utazásról szól, hanem arról a határhelyzetről, amelyben már nem tudunk a régi helyünkön maradni, de még nincs előttünk az új hely sem. És talán éppen ettől válik a behajózás egyszerre életképpé és halálképpé. Mert az utazás iránya nem ismert. A part azonban, a túlpart még nem nyílt meg a líraién számára. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok Önöknek.
4: Mihály Janikót hallották. Adásunkat Berlioz fantasztikus szimfóniájának első tételével folytatjuk. Előadja a Montreali Szimfonikus Zenekar Charles Dutoit vezényletével.

0: Berlioz fantasztikus szimfóniájának első tételét hallották a Montreali Szimfonikus Zenekar előadásában Charles Dutoit vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. A most következő hangolóban Oscar Peterson, világhírű, 7-szeres Grammy-díjas, kanadai jazz zongorista felvételeiből válogatunk. Petersont káprázatos technikája, fáradhatatlan swingelése tette az egyik legismertebb és azonnal felismerhető jazz zongoristává, hozzájárulása a jazz zenei műfajához felmérhetetlen.

0: Oscar Peterson felvételeiből válogattunk, a szerkesztő Varga Ramona volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tisztás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke arra szólított fel szerdán, hogy a Tisza párt ne házaljon az ellenzéknek járó közmédia testületi helyekkel. Latorcai Csaba a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, addig akarják húzni, halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, amíg az a médiatörvény értelmében átszállna a civil szervezetekre. Szerdán az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nem támogatta a független közmédia testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Mojs Zoltán a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében 2 személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A 7 gyanúsított közül 3 vannak letartóztatásban, 4 bűnügyi felügyeletben. Az NKA ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Búzs Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. Megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére és valódi tárgyalások megkezdésére szólított fel Paul Richard Gallagher érsek kedden Moszkvában a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tartott 2 oldalú találkozón. A felek egyetértettek az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásában, és megvitatták az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius elképzeléseket. Végül az időjárásról. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napcsütés várható, csapadék nélkül, a keleties irányú szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belülről azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit és kijelentitek: ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 23. fejezetéből a 27-től a 32. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leopápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leo szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szentatya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudnillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikán zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel a figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván, tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanító hivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Constitutio 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha ne talán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia benső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformját az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A Szentmise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tetteink keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti,

Ra nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Gelegerések megismételte 14. Leópápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosította a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szentszék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szentszék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette. Elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szentszék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a Moszkvai Pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolámszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus.

0: Vivaldi C-dur koncertó két furójára, hegedűre, mandolinra és torbára című művéből hangzott el részlet. A második tételt hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Tamás Menyhért. A Szent Anna tó regéje. Harmadik rész.

Annánk, mi Annánk, szép liliumszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál, eredeti bűnnek szennyese volt benned. Ó Anna, nemzetünk maradék tisztessége.

0: Az úr vácmán hámba fogván a szűzeket, a hintóra szökött, s a gyeplőt kézben tartva a lányok felé suhintott, akik neki feszülvén elindították a hintót. Ám nem a templom felé vitték, ahová az úr kérte, hanem hegynek fel az erdőlő útra. Vácmán fenyegetése közepette. A lányok verítékező gyöngyözése már-már levegőben úsztatja a hintót. A tisztás szélén serénykedő favágók kezéből kihullik a fejsze, mint égi vonulást csodálják a lányfogatos vágtát. Ámulatuk szédülő rebegés. Ezt a tüneményt! Tünemény! Angyali szállat! Ó, ha köztük lehetnék! Én inkább a gyeplőt tartanám. Micsoda tomporok! Mintha vakulás érte volna a szememet. Látod, koma, ez jut a szegénynek a szépből. Villámodásnyit mutatkozik, s már is tűnékenykedik tovább. Villámodásnyit? Hiszen örökké köztünk vannak. Arra sincs érkezésünk, hogy észrevegyük. Jól mondod, Bódi. Pendelyben sose az látszik, mint amit takar. Anna, mintha csak hallaná a favágók beszédét, emelt fejjel irányítja a hintót a legmeredekebb kaptatóra. Emelését fél minutányira se ereszti vissza, nehogy látómezejébe szökjön az odahagyott völgy, az odahagyott falvak sora, az odahagyott ház, szótlanul bánatosodó apja, a kert s virág bolond anyja. Érettem élnek, érettem halnak meg. Tartja tekintetét a sziklák pirulatán. Gyöngétséggel neveltek, akárha kertjükből való virág lennék. Ha szél fújt, elfették előlem a szelet. Ha dér szállta meg a hajnalt, fölém borultak. Ha harmatozott az ég, hullatához tartották homlokomat. Egyszerre voltam virág s leány. Napos időnek tartogattak. Lám hiába veszett minden. Minden fáradozásuk. A virágot ördögtaposás érte, engem ördögcsábítás környékez, s míg meg nem szabadítom magunkat, tetvet gyűjt a kert, a bimbó, féregnek kitett élet az életem. Vácmán a hirtelenedő kaptató láttán erős ijedelemmel ugrik fel a párnás ülésről. Könyörgöm, megparancsolom! Anna hidegséggel fordul hátra. Az utolsó parancsod! Vácmán rimánkodni kezd.
1: Könyörgöm!
0: Késő!
1: Kegyelmezzetek!
0: Kegyelmezzen neked az ördög! Vácmán halálra rémül.
1: Kérjetek, amit akartok!
0: Nekünk az életet kell! Vácmán gondolata sorra lekattintja a kincses ládák lakatját.
1: Annyi aranyat kaptok, amennyit az öletekben haza tudtok vinni.
0: Tartsd meg az aranyadat!
1: Elengedem az adósaim tartozását.
0: Igazán? Vácmán eskürre emeli kezét.
1: Széjjel osztom minden kincsemet.
0: Ne loptad volna össze?
1: Nem egyedüli akaratomból tettem.
0: Anna hagyja, hogy tovább gyónjon. Az ördögelése állhat a vétkesek vétkese bűnbánat nélkül. Vácmán szeme elsötétül, agya szertülő cikázat.
1: Mennyivel jobb világ volt aprótként a bécsi udvarban. Katonás élet, katonás fényesség, szerelem, kártya, szerencse. Szerencse, míg a sárvári bálon össze nem akadok Lisbettel, aki nem is egy, két állarcot viselt azon a mulatságon. Táncoltatott vele a bor, az első látás, s a ki tudja, miképp szerzett birtokocskák csábítása. Ami félretéve menyasszonyomat, Zitát elég hamar mellén párította. Kicsik a birtokok, nagyobb bízd meg a kártyán, bíztam szerencsés kezemben. A harmadik vesztésnapon se vettem észre, hogy Lisbet párításával elpártott tőlem a szerencse. Rossz lapjárást még rosszabb követett. Még a valószínű se fordított rajta. Utolsó lapomra Lisbetet tettem fel. fel. Ez az, amit a mái napig nem bocsát meg nekem. Mérge az udvarig vitte veszteségemet, udvari panaszlásig. Mit tehettem mást? Felcsaptam bérelhető katonának. Várnagytól várnagyig váltottam a mundért. Utolsónak Pekri Gábor szolgálatába állottam. Miután a Nyárád vize mellett letörtük a székelyzendülést, János Zsigmond adományából több tucat jobbágy érdememül hullott.
2: Anna próbára tevéssel szakítja félbe Vácmány Jónását. Apád gazdag volt-e?
1: Nem.
2: Hát anyád?
1: Ő sem.
2: Akkor mi hajtott téged?
1: Az imént mondtam, nem egyedüli akaratomból tettem.
2: És a leánygyalázást?
1: A vére parancsán ki tud másítani.
2: Ha elengednénk, vissza tudnál-e másulni?
1: Vissza.
2: A szegények pártfogója lennél-e?
1: Lennék.
2: Az árváké?
1: Azoké is.
2: Az öregeké és elhagyottaké?
1: Becsülésük szerint.
2: A hangos szóváltásra az élelemgyűjtő útját járó tóparti remete is felkapja a fejét.
1: Uramisten! Eget szálló hintó!
2: A remete gyors egymás utánban veti a keresztet, s amilyen gyorsan csak tud, inal mohás kőkápolnájába. Lankadás nélkül feszülnek az istrángok. Anna már közelét érzi a tónak. A tisztás látásától utolsót buzdul.
1: Húzzuk meg, Bori, Erzsi! Húzzuk, Anna! Bírod-e még, Orsi, Julis? Fogytával, de bírom. Ha lelkem kiszakad is, végighúzom ezt a sápadalmat. Győzitek-e, leányuk? A szabadító fuvar csak könnyű lehet. A magam lelkén is könnyítek vele. Apám nem tudta visszafizetni az adósságát. Hát én most visszafizetem. 2 napig vizen tartott, mert a kezébe mertem harapni. Engem minden este kékre csicserézett.
2: Anna újfent kérdőre fogja Vácmánt. Igaz-e mindez, Vácmán? Vácmán verejtékezik.
1: Szemen szedett hazugság!
2: Nem az imént fogadtad meg, hogy visszamásulsz?
1: Igen, de nem arra, hogy lenyeljem.
2: Hát akkor nyeljed a vizet! A hintó fogatostul együtt, hatalmasat csobban. Vácmán az ülésbe kapaszkodik.
1: Magasságos ég!
2: Anna lehunja szemét.
1: Kint oltó víz.
2: Vácmán merülőben is ordít.
1: Gyilkos fajzat!
2: Anna hajáig merül a kék tisztatóban.
1: Ördög veled, Vácmán!

0: Vörös szemek, kisírt szemek, vízre feketedő szemek, könnyes remegések, bizakodások, reménykedések környüllik a tavat. Nappal, éjfákja világnál, 48. órája keresik a hatalmas tenger szembe merülő szűzfogatot, a mélyületbe kerekező hintót. Az uraságot. Csákja-csákja után fésüli a vizet. Elsőül olása mucsákjája akad el. Hé, emberek, erre, erre! Felhullámzik a part. Reik akadtál? Megvannak, Samu! Olás Samu merőveríték. Mintha a hintó kereke koccant volna. S a leányok? Csendre csobbannak a csákják. Minden vonás köz égre sajduló kérdés. Anna, Ersi, Bori, Orsi, Trézsi, Mári, Margit, Bíborka, Julis, Apolló, Ilma, Róza, Villő. Olás Samu párás tekintettel hajol a vízre. Villőt az ő asszonya kérdette. Villő az ő legkisebb leánya. Jóka, aki senki se tudja miért, csak egy nevet kapott, kötéllel a derekán lép a vízbe. Majd én lemerülök. Megkötöm a hintót, hogy napvilágra tudjuk húzni. Olás Samu hálálkodással pillog Jókára. Eredj, fiam, ha már hal természettel ajándékozott meg az Isten. Jóka teleszívja a tüdejét, s kígyózó mozgással fúrja magát a mélybe. Kisvártatva kék buboréklással üti fel a fejét. Valamelyest könnyül a part. Sikerült-e, Jóka? Sikerült. Egész a fenekéig jártál? Egész a fenekéig. Hogy lehet, Jóka? A tengerszemnek nincs is feneke. Ha nem hiszi, merüljön utánam. Andok Mózes előre horgad. Azt mondjad inkább, mit láttál? Jóka kifújja magát. A hintót. S rajta egy fekete embert.
1: Fekete embert?
0: Azt hát. Mégis milyen volt? Mint maga az ördög.
1: És Anna?
0: Jóka fejrázását szomorúság nehezíti. Annáéknak semmi nyoma. Zajgást önt a part.
1: Nem lehetséges, ott kell legyenek.
0: Nincs az a tengerszem, amelyik egyszerre ennyi leányt el tud rejtesztetni.
1: Hogy ne tudna, valamikor tündérek lakták.
0: Úgy ám, a mélyén még most is megvan az aranypalota.
2: Karattyolás helyett lássunk a hintóhoz.
0: 30 vál feszíti a kötelet. 50 lépést, ha tesznek, emelődni kezd a hintó. A bakra merevedve, senki sem érti, hogy miképp volt lehetséges, szénfekete fejjel vácmán ül mozdulatlan. Láttára mindenki megmered.
1: Az urunk lenne. Nem látod? De hiszen... Mintha nem is anyától szakadt volna.
0: Nem is? Ördög volt életében, ördöglő halálában. Szokoly Márton hüledezéssel ereszti le szemhéját.
1: Én, Isten Balog teremtése, ennek az ördögnek küldözgettem ispán ellentett panaszleveleimet. Ezt az ördögöt tituláztam méltóságos patrónus uramnak. Hogy lehetett ennyi vakulás a szememben? Hogy lehetett? Már azon észre kellett volna vegyem, hogy egy húrt penget az ispánnal. Bebocsátást sose kaptam tőle. Reménykedést se hagyott, hogy színe elé kerülhetek.
0: Szőcs Orbán nehezen viseli a panaszlást. Máskor refulálódj ezen, Márton. Nem látod, hogy szakadó szívek közt állasz? Szokoly Márton arrébb füstölög. Andok Mózes csizmástul a vízbe gázol.
1: Jóka, édes gyermekem, ha van még szusz benned, s nem féled a víz hidegét, az Istenre kérlek, merülj még egyszer alája, hátha a hámok fogságában megleled őket.
0: Jóka zavarodásnak véli az öreg Andok kérlelését. A hintó rúdra mutat. De hiszen a hámok mind megvannak. Andok Mózes értetlenül járatja tekintetét a szegecses lószerszámokon.
1: Azt kell higgyem!
0: Andokné arca kibomlik a fekete kendőből.
1: Higgyed, Mózes! Nekem azt súgja valami benső hang, hogy nem vesztek oda.
0: Bizonyosság híján megint körbejár a találgatás.
1: Én is azt hiszem. Fogadni mernék, hogy az aranypalotát lakják. A tündérek helyét, a maguk helyét. Tündér volt mindje. Az bizony, vakító szépségek. Hogy eddig nem vettem észre? Mert semmit sem látóan nézel. Jóka, lejjebb is bírnád?
0: Jóka magabízással veti fel a fejét. Hogy ne bírnám?
1: Az aranypalotáig is?
0: Megpróbálhatom. Piros Albert a bíztatásra dörren.
1: Ne serkensd a gyermeket Isten kísértésre, Anti! Azért, mert te semmiben sem hiszel. Mindenben hiszek, aminek alja van. Nekem elhiheted? Jártál-e abban a palotában?
0: Nyírő Antal fejbillentése elakad.
1: Én nem, de akkor beszélj, ha jártál.
0: Ha mindennek az alját nézed, a fenekinél sose jutsz feljebb. Azt mondd meg, hova lettek a leányok?
1: Ennek kitudására sereglettünk ide.
0: Orsós Jolán hajlással ül a sziklameredélyen.
1: Gingalló szent ajtó, főszkását nincsen só. Ha nincs is, kérj mástól, hanem a düst pofon. Gingalló, gingalló.
0: Bükszádi Ferenc mérges ráncolat.
1: Miket rizeg a szájad, te csoroszja?
0: A cigányasszony sejtéssel mered a vízre.
1: Lentről való tündérnótát.
0: A bajszak bazsajgást takarnak.
1: Halljátok a vén tündért. Lehet, hogy putri van oda len, nem is palota? Nehogy sértésig szóljátok, újabb veszedelmet hoz reánk. Leányaink vesztésénél nagyobbat nem hozhat. Nem a keserves istenit a világnak. Ne káromold az Istent, Ferenc!
0: Bükszádi Ferenc sötéten néz Petki Bálintra.
1: Sosem merészkedett odáig a gondolatom, hogy káromoljam. Most se tettem volna, ha nem hoz annyi keservet a szívünkre. Azt kell higgyem, azért szeret minket, hogy legyen, akire sújtson. Vácmánt egészen biztosan nem szerette, másképpen nem engedte volna, hogy a maga kedvére éljen.
0: Vácmán emlegetése körbeverődik.
1: A végit ő sem került el büntetés nélkül, de legalább egyedül büntette volna, s ne közösiben, mert ettől az ördögtől még az Isten is félt. Egészen biztos, hogy félt. A templomba is csak azért járt, hogy az ég urát megfenyítse.
0: Jóka mellől hattyú buknak fel a mélyből. Tartott nyakkal, járatott fejjel gyűrűztetik a tótükrét. Jóka kiáltása kráterfaltól kráterfalig csapódik.
1: Ide nézzenek, emberek!
0: Egymásba folyó hördület.
1: Uram Jézus, beszépek! Káprázik a szemem! Nem káprázat ez, Andokné! A tündérpalota üzent. Egész biztos onnét hoznak üzenetet. Ha ezek a hattyúk, nem maguk a tündérek. Én is úgy veszem ki. Számoljuk meg, hányan vannak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Éppen 13. Mint a...
0: A hattyúk nem várják meg, míg Jóka mondókája végére ér, amilyen hirtelenséggel előszikráztak, olyan hirtelenséggel nyeli el őket a tengerszem kéksége. Megnémul a part. Andokné szédülésében az urába kapaszkodik. mondaná, hogy az elülső hattyúnak olyan nyaka volt, mint Annának. De egyetlen szó se fér ki a torkán. Istenem! Elég terüt raktál reánk, mozdul kéküléssel az ajka. Ne tedd próbára szívünk bírását. Élve, halva kérlek, add elénk leányunkat, hogy bizonyosat tudjunk felőle. Tedd elénk, hogyha élésben van, visszaadhassuk jegyese párjának, Andrásnak, s ha netalán őt is halállal sújtottad, végtisztességgel kaphasson örök nyugodalmat.

Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regélye. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Kodály Zoltán numero 2-es opusz 10-es vonós 4-esének első tételét a Kodály Kvartett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága szerdán zárt ülésen. Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülést követően azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg. Az MVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat. A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke arra szólított fel szerdán, hogy a Tiszapárt ne házaljon az ellenzéknek járó közmédia testületi helyekkel. Latorcai Csaba a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, addig akarják húzni, halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, amíg az a médiatörvény értelmében átszállna a civil szervezetekre. Szerdán az Országgyűlés Művelődési Bizottsága nem támogatta a független közmédia testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Mojs Zoltán, a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán, a KDNP jelöltje, és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében 2 személy letartóztatását megszüntette, és velük szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság, közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. A 24.hu információja szerint az egyik személy, akit kiengedtek a letartóztatásból, Koncos Nóra, Hankó Balázs egykori miniszter volt kabinetfőnöke. A 7 gyanúsított közül 3-an vannak letartóztatásban, 4-en bűnügyi felügyeletben. Az NKA ügyben a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Az eljárás keretében a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit is. A legfőbb ügyészség ugyanakkor később azt állapította meg, hogy a szerverek lefoglalása nem zajlott szabályszerűen. A Fidesz és Búzs Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik. Megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború befejezésére és valódi tárgyalások megkezdésére szólított fel Paul Richard Gallagher érsek kedden Moszkvában a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tartott 2 oldalú találkozón. A felek egyetértettek, az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásában, és megvitatták az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius elképzeléseket. Végül az időjárásról. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napcsütés várható, csapadék nélkül, a keleties irányú szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: 500 éve történt a mohácsi tragédia. A csata előzményeiről már korábban beszéltünk, a következő fél órában nemzetközi hátterét elemezzük Háner Péter történésszel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A középkori Magyarország összeomlása előtti negyedszázadban több meghatározó jelentőségű világtörténelmi folyamat zajlott le.
1: Magyarország számára ezek közül talán az volt a legjelentősebb, húsba vágóbb, hogy így fogalmazzak, hogy Ázsiába újra megerősödtek a nagy birodalmak. A nyugat-ázsiai legnagyobb birodalom, az oszmán birodalom volt az, amelyet három kontinensen kiterjesztette a hatalmát, és megindulhatott nyugat felé terjeszkedni.
0: Azokban az időkben a dinasztikus állam Franciaország volt, a birodalmat pedig a Habsburg ház feje 5. Károly képviselte.
1: Igen, egy érdekes helyzet alakult ki Nyugat-Európában. Két egyenlő súlyú nagyhatalom versengett az univerzális küldetésért, hogy majd ők fogják kiverni a törköt Európából, visszafoglalni Konstantinápolyt, Jeruzsálemet, felújítani a keresztesháborúkat, stb. De mégis addig harcoltak egymással, amíg ezek a célok teljesen feledésben nem merültek. 18-18 millió alattvalója volt nagyjából mind a francia királynak, mind a történelme 5. Károly néven ismert Habsburg uralkodónak, aki hát tulajdonképpen csak 1530-ban kapta meg a pápai koronázást, tehát ezután lehetett akkor 5. Károlynak nevezni őt, vagy Habsburg Károlynak nevezték, vagy pedig spanyol királyi címén. Én azt hiszem, hogy a Károlyokkal zavarba jöttem, hogy hányadik volt spanyol királyként. Ráadásul akkor még csak Aragónia és Kasztília királyai voltak, minél egyesültek úgy Spanyolországát, tehát elég bonyolult. Ez a két nagy hatalom küzdött az elsőségét, és köztük egy kisebb hatalom próbálta befolyásolni az erőviszonyokat, 8. Henrik Angliája. Az igazság az, hogy említettem, hogy a két nagy hatalomnak 18 millió körüli alattvalója volt, Nagy-Britanniának 3 sem. 2,5 millió, tehát ez nem számított különösebben jelentősen ebben a nemzetközi.
0: Tulajdonképpen lenne. Franciaország volt Európa legnépesebb állama.
1: Igen, és nem volt egységes állam a mai szempontból, de egységesebb volt, mint 5. Károlynak a birodalma, amely hát a mai Németalföldtől a mai Spanyolország déli részéig húzódott, és még megválasztották a német-római császári tróna is, úgyhogy széttagolt volt a birodalma a korabeli kommunikáció közlekedés nehézségei miatt. Rendkívül nehéz volt ezt kormányozni, és minden nemzetközi konfliktusba belekeveredett.
0: Mind a francia uralkodó, akkori uralkodó első Ferenc, mint Habsburg Károly propagandistái azt hangoztatták, hogy az ő uralkodójuknak kell a kereszténység élére állva kiűzni az oszmánokat Európából. De valójában nem foglalkoztak ezek a nagyhatalmak egy közép-európai állam a Magyar Királyság megvédelmezésével.
1: Hát egyáltalán nem, pedig II. Lajosnak a felesége 5. Károly húga volt. A fő konfliktust a 1480-as évek óta az itáliai háborúk jelentették. A gazdag, művelt, nagy presztízsű itt itáliai államok feletti uralom kötötte le a kasztíliai és aragóniai uralkodók és a francia királyoknak a terveit. Tulajdonképpen 10 itáliai háborút hívtak, lehet így beszélni. 8. Károly kezdte meg 1480-as években az első itáliai háborút, egész Nápolyig hatolt, elfoglalta Nápolyi királyságot egyik Anzsú őse alapján. Utóda 12. Lajos 3 másik háborút vívott, ő már Milánóra is igényt tartott, úgyhogy amikor 1515-ben trónra lépett a Valois ház Angulém ágából származó első Ferenc, ez a vérből reneszánsz személyiség, akkor természetes volt, hogy ő is azonnal megindul itáliai hódítások felé. Később a nacionalizmus korában a történészek bírálták a francia uralkodókat, hogy miért foglalkoztak távoli tartományokkal, amikor még voltak éppen Bretagne-t sem integrálták be teljesen a francia királyságba, de ebben a korban, 1400-as évek végén, 1500-as évek elején ez teljesen legitim törekvés volt, hogy egy távoli királyságot vazallusává tenni az uralkodónak.
0: Ez is közrejátszott abban, mert olvastam, hogy a legtöbb vitát az apró navarrai királyság okozta.
1: Hát több konfliktus forrás volt köztük, egyik volt ez a Navarra, amelynek az egy része, a felső Navarra természetesen délen volt a mai Spanyolország területén, alsó Navarra, amit a kasztíliai uralkodó elfoglalt. A maradék aprócska navarrai királyság az Franciaországba volt beékelve ott a délnyugati részén, és hát később ennek a királyai lépnek Bourbon család tagjaként a trónra a 16. század végén, de ez már távoli dolog. Ezen kívül rengeteg olyan tartomány volt, amelynek az urának voltak birtokai a császár vazallusaként, és voltak birtokai, amelyek a francia király volt a hűbérura. Bármilyen konfliktus esetén másik hűbérúhoz fordultak, természetesen határok bizonytalanok voltak. Ott volt Burgundia, amelyet az 1470-es években, jól emlékszem, felosztottak a francia királyok német-római császár között, viszont 5. Károlynak a legnagyobb tisztelőálló ősei burgundiai ősei voltak, ő Burgundia helyreállításáról, ez a német-római császárság és Franciaország közötti fejedelemség helyreállításáról álmodozott, és hát ez volt az egyik fő célja, Burgundia visszaszerzése. Ezen kívül valamennyien az egyetemes monarchiát képviselték, a francia király propagandistái azt hangoztatták, hogy a francia király császár a saját birodalmába, és a német-római császár pedig természetesen úgy érezte, hogy a császár rang az, hogy a királyok felett áll, úgyhogy rengeteg konfliktus fordította szembe őket egymással.
0: Vagyis, hogy Isten állította őt a kereszténységére, ettől lett császár.
1: Igen, igen.
0: Károly főkancellárja viszont meggyőzte urát, hogy neki olyan egyetemes keresztény birodalmat kell kiépíteni, amely sikerrel veheti fel a harcot az iszlám birodalmáival szemben.
1: Igen, de olyan súlyos konfliktusokba bocsátkozott mind a német-római császárság területén, ahol a reformáció megindult, mind a francia királlyal, hogy végül is erre sor került. 1532, mikor Magyarországot nagy részét már megszállta a török, a kőszegi vár tartóztatta fel a előre nyomuló oszmán hadsereget, majd később Tuniszt ostromolta meg szintén egy távoli hadszintéren, és ez alatt a török sajnos berendezkedhetett Magyarországon. Itt, ami számunkra érdekes, ez a 1520-es évek nemzetközi helyzete, amikor a francia király 5. Károly fogságába esett. Fogságba esett a páviai csatában 1525 elején, és pillanatra úgy tűnt, hogy 5. Károly Európa ura lesz, a francia király az ő fogja. Győzelmének a rabjává változott különös módon, mert hát olyan helyzetbe került, hogy vagy hisz a francia király ígéreteinek és szabadon bocsátja, amikor becsaphatják, vagy pedig fogságba tartja élete végéig. Hát egy lovagias uralkodó ezt nem tehette meg. És amíg a francia királyt fogságban tartotta, addig az európai kisebb-nagyobb államok számára ő volt a legveszedelmesebb hatalom, amely túlzott nagy befolyása teszelt. A francia királyság egységes maradt. Első Ferenc, a fogságba esett király anyja, Savoyai Lujza régensnőként kormányozta. Azonnal levelet írt minden fejedelemnek, még a Habsburg Károlynak is, kedves fiamnak szólítva őt, megerősítette a kapcsolatot 8. Henrikkel, és mindjárt küldöttet menesztett a oszmán szultánhoz, Szulejmánhoz. A romantikus történeti ok szerint, amint fogságba esett páviánál első Ferenc, már lehúzott egy gyűrűt az ujjáról, azzal, hogy ezt küldjék el a szultánnak, hát ez lehet, hogy csak Michelet 19. századi történész találta ki ezt a történetet, vagy legalábbis hagyományozta ránk. Azonban bizonyos, hogy megindult egy küldöttség Isztambulba, amit le is mészárolt a boszniai pasa. Ugyanabban az évben még a horvát-magyar Frangepán vezetésével, akit a franciák nyilván Frangepaninak ejtettek ki, egy küldöttség elért Isztambulba, elvitte Savoyai Lujza levelét, és még a Wikipédián is meg tudjuk találni azt a levelet, amit a szultán válaszolt neki, amelyben hát nem Savoyai Lujzának válaszolt, mégiscsak egy asszony, akinek talán nem illett a szultának válaszolnia, igen, hanem a fogságba esett első Ferencnek ír egy levelet, melyben bíztatja, hogy ő mindenképpen harcolni fog ősei példáját követve. Lovai fel vannak nyergelve, kardja az oldalán van, és kész a harca. Mai szemmel nézve kicsit különös, hogy egy távoli országot, Franciaországot kormányzó régensnő Magyarország ellenőztök éli tulajdonképpen a oszmán szultánt. Az igazság az, hogy ebbe a korban természetesnek tartották, hogy az uralkodóik érdekében a népek feláldozzák magukat, minden alatt való, távoli népek pedig miért is ne. Tegyük hozzá, hogy a oszmán hatalom valószínűleg akkor is meginult volna Magyarországon, hogyha a Savoyai Lujza semmilyen levelet nem küld neki. Tehát ne okoljuk a francia kormányzatot Mohácsért semmiképpen sem.
0: Tulajdonképpen első Ferencnél maradva, ő több fronton kényszerült háborúzni, és kincstára is kiürült elég jócskán. Tehát a franciák már ezáltal is kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek.
1: Igen, de 1526-os év elején, amikor a evangéliumot tett kézzel a francia király, a fogoly francia király megesküdött, hogy lemond itáliai birtokairól, lemond különböző északi tartományairól, a császár oldalára álló Bourbon hercegnek átadja azokat a birtokokat, amelyekre igényt tart, és így tovább, mindent megígért. akkor a spanyol király nem tudott mit tenni, mint szabadon bocsátotta őt. Ezek után Ferenc hazatért, és azonnal megtagadta ígéreteit azzal, hogy ez kényszer hatására tette, már jó előre ügyvédnél letétbe helyezte a különböző nyilatkozatokat, hogy ez kényszer hatására teszi meg, és 1526 elején, amikor épp a Török-Magyarország ellen készülődik, most úgy tűnik, hogy ötödik Károly az, aki veszélyezteti az európai kisebb fejedelmek függetlenségét, szabadságát, most ellene fog össze Európa, létrehozzák a Konyaki Ligát. Ez azt jelenti, hogy ötödik Károly ellen kell harcolni, az, hogy ötödik Károlynak az öccse Magyarország királya szeretne lenni első Ferdinánd néven, ez senkit nem érdekelt ekkoriba. Tehát ilyen nagyon kedvezőtlen nemzetközi helyzetbe került sor Mohácsi ütközete, amikor nem számíthatta Nyugat-Európában segítségre. Nagyon jellegzetes megjegyzés, hogy amikor ötödik Károly ő meglátogatta nagynényét, nagyon szeretett nagynényét, 8. Henrik angol király feleségét, Aragóniai Katalint, az első feleséget a hatból, akkor Aragóniai Katalin azt a megjegyzést tette, hogy a francia királya a legnagyobb török. Vagyis a török az ellenség, de igazából hát ki a török?
0: Erre még rákontrázott később Károly is.
1: Az a török, aki velünk szemben áll, majd Károly hasonló megjegyzést küldött egyszer egy levelébe Ferdinánd öccsének, aki Magyarország felszabadítására ösztökélte őt, hogy hogy is szólt a mondása?
0: Már van egy fárasztó törököm, akivel foglalkozni kell.
1: Ez a Franciaország királya. Tehát a török nem az volt, aki Magyarországot eltipolta ekkoriban, hanem az, akivel ők éppen harcolni kényszerültek.
0: E mondatok is jól jelzik, hogy mennyi esélye volt ezekben az években az Oszmán Birodalom elleni keresztény összefogásra.
1: Hát az összefogásra semmi esély nem volt. Az se biztos, hogy különösebb eredményt értek volna el. A keresztény hadseregeknek szüksége volt még egy olyan 100 éve a 30 éves háború küzdelmeire, hogy kialakuljon az a fegyelmezett, egységes hadvezetés, a hadseregek megfelelő ellátása, amivel összetudnak tartani egy nagyobb hadsereget, és képesek húzamosabb ideig hadműveletekre. Az 1500-as évek elején többször megesett egymás közti háborúkba, hogy összehívtak egy hadsereget, az élelmezésről nem sikerült gondoskodni, tífusz vagy más járvány ütött ki, és a hadseregek csata nélkül fel tudtak bomlani a 16. század első felébe közepén. Ez többször megtörtént. 100-120 év múlva lett képes Nyugat-Európa, hogy végül is megtegye azt, amit Mohács idején váltak tőle, hogy Magyarországról eltávolítsa az oszmán hadseregeket.
0: Habsburg Károly tanítómesterét választották pápává 1522-ben, 6. Adorján néven. Neki milyen mozgástere volt?
1: Sokat reméltek tőle, hogy a császári politikát fogja támogatni, de egy-két éven belül elhalálozott, úgyhogy a pápák elég gyors ütemben követték egymást. A Medici pápák mindig a firenzei Medici családnak az érdekeit próbálták követni, és hát abba reménykedtek, hogy valamilyen módon meg tudják őrizni függetlenségüket mind a császártól, mind a francia királytól.
0: A páviai csata után, mint már említette, Károlyt nyilvánították röpiratírói a kereszténység békéjét megteremtő, az Oszmán Birodalom legyőzésére hivatott nagy uralkodónak.
1: Ez nagyon-nagyon jól hangzott, de ezzel más dolga volt. A birodalma a mai Mexikó területétől húzódott egészen a Nápolyi királyságig, különböző enklávékat hoztak létre Észak-Afrikában, a Pireneusi félsziget uralkodói, úgyhogy ezzel gondja volt Magyarország, az egyik sokadik volt.
0: 8. Henriknek milyen szerepe volt Európa történelmében, az akkori Európa?
1: Hát sekélyebb, mint ő szerette volna. Nagyon ambiciózus uralkodó volt, és hát a 100 éves háború hagyományai szerint abban reménykedett, hogy megkapja a francia királyi címet, ahogy azt valamelyik őse viselte, még a Jeanne d'Arc korában. Mindig abban reménykedett, hogyha a császár nagy győzelmet arat, akkor a császár szövetségeseként eljut Párizsig, előtt majd francia királyá koronázzák, vagy a rendben a koronázóvárosban, ő pedig majd elkísérje a császárt Rómába, ahol a pápa fogja megkoronázni. Hát ebből semmi nem lett, mert senki sem akarta a 8. Henriknek a hatalmát ennyien megerősíteni. Ráadásul a franciák mindig sakkban tarthatták őt Skóciával, ez volt az Old Alliance, ha jól ejtem ki, a régi szövetség, a francia királyok újra és újra skót királyok támogatásával próbálták sakba tartani az angol uralkodókat.
0: 1526. januárjában megszületett a madridi szerződés. Ebben első Ferenc az evangéliumra tett kézzel lemondott Itáliáról.
1: Így van, már két nyilatkozatot tett titokba, hogy ezek a lemondások érvénytelenek, mivel ez kényszer hatására fogságban teszi meg. Amint hazatért pedig azonnal megüzente a követnek, hogy hát tartományokon lemondani csak az országos rendi gyűlés és az illető tartományi gyűlésnek az engedélyével lehetséges, de hát amúgy sem érvényesek az ő nyilatkozatai. Ennek az volt az ára, hogy két fiát át kellett adnia, a leendő második Henrik királyt, két kisfiú, 10 év alatti két gyermeket, akik évekig raboskodtak, nem is túlzottan királyi körülmények közepette Spanyolországban.
0: Vajon mit tett ötödik Károly, amikor a török hadsereg Magyarországra támadt? Ezzel még Márai Sándor, az író Márai Sándor is foglalkozott.
1: Igen, Márai Sándornak naplójában olvastam azt a bejegyzést, hogy a kereszténység császár aligha hallott Mohácsról, és biztosan több figyelmet folytott vadász sólymaira. Hát a kiváló írónak rendkívül bölcs megjegyzései vannak, ez nem olyan. Ötödik Károly azért nem kelhetett Közép-Európa védelmére, mert 1526-ba készült egy újabb háborúra a francia királlyal. Magyarország kapcsán nem a császár, inkább a hetedik elemen pápa bizonyult cinikusnak, állítólag ennyit mondott a Mohács csata hírére, reméljük a francia király nem fogja emiatt később küldeni a hadseregét
0: Miért
1: Itáliába.
0: Miért volt ilyen cinikus hetedik elemen pápa?
1: Mert ő is a német-római császár tartott a fő ellenfelének ellenségének, és a francia király szövetségese volt. Meg is kapta a büntetését. 1527-ben tudjuk, hogy a német seregek, a német zsoldos vezérek vezetésével, és még egy francia herceg, Bourbon herceg vezetésével rázódultak Rómára, és heteken át fosztogatták. Ez volt a híres Sacco di Roma néven kerül be a történelembe.
0: Tehát 1526. augusztusában sor került a tragikus kimenetelű Mohácsi csatára.
1: Igen, 1526. augusztus 29-én itt a legkülönbözőbb korszakok, legkülönbözőbb magyarázatokat kerestek a magyar vereségre. Nagyon egyszerű a magyarázat szerintem.

0: bennünket tudják bizonyítani, hogy ők nem olyanok, mint az illető. A közvetlen 16. században a reformáció küzdelmei során reformátusok a katolikusok okolták, a katolikusok a reformátusokat okolták. A 19. században a nacionalizmus korában, amikor a nemzeti egység volt a fő érték, akkor a széthúzást, a viszályokat, a gyenge államhatalmat okolták azt, hogy Mátyás után tönkretették a Jagellók Magyarországot, szó nem volt ilyesmiről. 20. században, amikor az osztályharcos történelem szemlélet vált uralkodóvá, még én is úgy tanultam középiskolába, hogy mivel 1514-ben a magyar nemesség levelte a Dózsa-féle parasztfölkelés, ezért a nép nem állt, nem kelt hazája védelmére, minthogyha az kezeléséhez szokott parasztság szembeszállhatott volna a világ legnépesebb, legjobban kiképzett és felszerelt zsoldos hadseregével, amely három kontinens erőforrásait használhatta fel, ezek nyilván legendák. A 80-as években olvastam először egy olyan észszerű értékelést a modern magyar történészek részéről, hogy hát, hogyha valaki rázódul a lavina, akkor egészen mindegy, hogy megpróbálja fél kézzel visszatartani, vagy két kézzel, vagy fütyül rá és eszik-iszik addig, amíg a hó el nem temeti. Tehát valami ilyesmi történt Magyarországgal. A magyar állam egész komolyan vette ezt a támadást. Ez a 26 ezerre becsült magyar hadsereg, ez nagyon nagy létszám ebben a korszakban. 100 év múlva a 30 éves háborúban is 10-20 ezeres hadseregek harcolnak egymással. Tehát ennyit tudott akkoriban kiállítani egy állam. És természetesen várták még a különböző segéd csapatokat, amelyek hát nem tudtak megérkezni a korabeli kommunikációs viszonyok miatt.
1: A kommunikációt jellemzi, hogy a francia király csak szeptember végén hallott a mohácsi csatáról és II. Lajos király haláláról. Ugyanakkor az is megtörtént, hogy a francia király Habsburg Károlyt nyilvánította felelősnek Magyarország katasztrófájáért.
0: Mindig az ellenfelünk az, aki felelős mindenért. És hát szerződést is kötött Szapolyai Jánossal pár év múlva azzal, hogy ennyi és ennyi összegért harcolni fog, nem a török ellen, hanem Habsburg Ferdinánd ellen, az ő ellenségei ellen. Tehát a francia királynak ez volt az érdeke. Ez nem valamilyen francia gonoszság vagy elkölcstelenség, az állam érdeke elsődlegessége.
1: Tehát tulajdonképpen ezen idő alatt az oszmánok, a törökök hosszú időre berendezkedtek hazánk területére. Az azt követő évtizedekben vagy évszázadokban miként jellemezték a mohácsi csatavesztést?
0: Természetesen rettenetes tragédiának, mint említettem, a különböző vallási irányzatok mindig a riválisokat okolták azért, hogy megosztották az országot, vagy hogy Isten haragját vonták a magyarok fejére a reformáció miatt, vagy éppen a katolicizmus miatt. Jagelló uralkodók, akik elég sikeresek voltak, mert nagyon tartós belső békét hoztak létre Magyarországon, nagyon-nagyon rossz hírűek lettek, Ulászló király lett Dobzsa László, aki nem törődött semmivel, és hagyta tönkre menni Mátyás birodalmát, hát valószínűleg Mátyás hadsereg se tudta volna tartósan feltartóztatni a török hadsereget. A történészek kimutatták, hogy a szultán rendelkezésére álló katonaságnak a 65%-át vetette be Magyarország ellen. Tehát ha még valamilyen csoda vagy kitűnő hadvezetés jó voltából meg is nyerték volna ezt az ütközetet, a háborút alig lehetett volna megnyerni.
1: Mi volt az oka annak, hogy a mohácsi csata után a francia kézikönyvek szerint, tehát hogy a franciák 1559-ig körülbelül 27 franciai diplomáciai küldöttséget küldtek Isztambulba?
0: Ez érthető, az ellenségem ellensége a barátom. Az állam érdek felülmúlta a keresztény szolidaritást. Ez a szemlélet, hogy ezek az európai államok a kereszténységhez tartoznak, és fő ellenfelük a pogány uralkodó, ez egy mitosz volt már ekkoriban, egymás közötti küzdelmeik voltak az elsődlegesek számukra.
1: Kedves hallgatóink, Háner Péter történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Magyar Szemlefüzetek sorozatban a közelmúltban jelent meg Gró János, 2007-ben elhunyt festőművész, művészeti író, a BM Rajz és Formaismereti Tanszékének docense Csontváriról 1948-ban lezárt tanulmánya. Tisztelettel köszöntöm Gró Gáspár irodalomtörténész. Engedje meg, hogy azzal kezdjük a beszélgetésünket, hogy miért nem jelenhetett meg az édesapja által 1948 körül lezárt tanulmány, ami akkor valószínűleg rendkívül izgalmas lett volna az olvasók számára.
2: 1948-ban volt egy elég komoly vita, cikksorozat vagy elemzéssorozat Csontváriról a Válasz lapjain. A Válasz 48-ban úgymond a papírhiány miatt megszűnt, természetesen ugye egy változóban lévő társadalmi rendszernek arra van papírja, amire akar adni papírt. Hát a kommunista párt nem akart erre adni papírt a továbbiakban, de azt hiszem nem emiatt nem jelent meg édesapám akkori tanulmánya, hiszen akkor ő hozzávetőleg 25 éves volt, abszolút pályakezdő, főiskolai hallgató, szűnyi növendék volt a képzőművészeti főiskolán, és annyira fölzaklatta, fölpiszkálta a kíváncsiságát a Csontvári életmű, hogy úgy érezte, hogy erről kellene írnia, és azt hiszem, hogy különösen fölbosszantotta Bernát Aurélnak, ugye az egyik meghatározó mesternek, na nem az ő mesterének, anyám mestere, úgy mellesleg megjegyzem. Apámat annak idején azt hiszem igazából Bernát Aurélnak a meglehetősen elzárkózó, érzéketlen hozzáállása bosszantotta föl, mert Bernát az akkori, most gondoljunk el egy kicsit, hogy mikori, nem volt még olyan messze Csontvári halála, hogy az emléke, személyes emléke a közvetlen legendáriumban ne legyen jelen a festői művészettörténeti közbeszédben. Tehát a bernáti gondolkodást alapvetően az a közkeletű megállapítás határozta meg, hogy Csontvári bolond volt. Hát ez ma teljesen nevetséges, egyrészt Csontvári nem volt bolond, másfelől a különböző pszichés torzulásokat a művészetben egészen máshogy ítéljük meg, mint ezelőtt mondjuk 60-70-80 évvel. A képzőművészeti főiskola attól jött ilyen lázba Csontvári ügyben, hogy valamikor a háború utáni időkben elrejtett, összetekert, kicsit tán sérült, megnedvesedett Csontvári képeket kiakasztották a képzőművészeti főiskola folyosóján. Nem azért, hogy egy kiállítást csináljanak, de mégis az volt. Hát de facto mégiscsak kiállítás lett belőle, vagy csak szellőztetni akarták a képeket. És a hallgatók ott sétálgattak a gigantikus Csontvári képek közt, és ez úgy fölzaklatta a helyi közvéleményt, beleértve a főiskola nagy nevű tanárait is. Ketté szakadt a pálya, az egyik félnek az volt a vélemény, hogy ez egy zseni, a másik félnek pedig tulajdonképpen a kávéházi hagyománynak és a művészet történészek körében való szóbeszédnek megfelelően, hogy ez egy őrült. Ma rég túl vagyunk ezen a problémán, Csontvári természetesen zseni, aztán lehet arról vitatkozni, hogy kinek mennyire tetszik, meg mennyire nem tetszik, milyen a művészet történeti jelentősége, de az, hogy van, és hogy ez egy nagy művész, az nem kérdéses. Na most Bernát Aurél ezt nem akarta tudomásul venni, nem Bernát volt apám mestere, de a kialakult párbeszédben, vitában apám úgy gondolta, hogy ki kell állnia Csontvári mellett, akár egy nagy nevű professzorral szemben is. Így született meg ez az írás.
1: A Magyar Szemlefüzetek sorozatban ön által szerkesztett tanulmány, amit egy fiatal festőművész hallgató az édesapja fogalmazott, megírt meg, egy védőbeszéd Csontvári alkotóművészete mellett. Felvillantja az ember és a természet kapcsolatát Csontvári képein, és egy rendkívül mélyreható elemzést tartalmaz. Mit gondol? Milyen háttérinformációk kellettek ehhez az édesapja számára? Van néhány hivatkozás, idéz a korábbeli írásokból, és kiáll Csontvári tehetsége, művészete mellett.
2: Először is azt kell mondanom, hogy soha nem egy apáról beszélek, hanem kívülről nézem, ha ezt a részét elemzem a dolgainak. Egy művészi pályáját kifutni nem képes művészről van szó. Ugye akkor küszöbön állt az a bizonyos rendszerváltás, ezt a szót nem szoktuk használni a fordulat évére, de hát 48-49-ben egy egészen drámai fordulat következett be a politikában, a gazdaságban, a művészetek terén is. Diadalra jutott az a kommunista, realista szemlélet, amiről mindig azt szoktam mondani, hogy ha csak ez egy ezrelékét megkapnám annak, amennyibe a kommunista realizmus kutatása került a magyar állampolgároknak, akkor sokszoros milliárdos lennék. Tehát a sematizmus tökéletesen működött, ebbe semmiképp nem fér bele Csontváry, semmiképpen nem fér bele olyan írás, ami Csontváryt méltatta volna. Elég különös képlet lett ez, mert gyakorlatilag a kommunista párt kiállító helyiségében vagy irodájában volt az első Csontváry kiállítás 45 után. Aztán pedig megint csak a pártállam volt az, amelyik dicsekedni akart egy ilyen nagy művésszel, és az ingadozó világban sor került Párizsban egy nagy Csontváry kiállításra, amit ugye mindig ez volt a nagy mérce, hogy Picasso mit mondott róla, de hát valaki nem attól lesz jó festő, hogy Picasso jót mond róla, de minden esetre ez jól hangzik. De tényleg megkapta Csontváry ezt az elismerést, a képek miután hazakerültek Párizsból gyakorlatilag eltűntek. Aztán előkerültek, és a brüsszeli VIA kiállításon került sor egy újabb nagy hivatalos kiállításra, ami meglehetősen sikeres volt, de megint egy kicsit eltűntek a Csontváry képek. Aztán a következő nagy kiállítás az 1963-ban volt talán a Szépművészeti Múzeumban, és akkor épp itt járt Hruscsov egy meglehetősen hosszú, több mint egy hetes, talán 10 napos magyarországi látogatáson, mindenütt szemrevételezte, hogy hogy állnak a dolgok. A Szovjetunió kulturális minisztere akkor Hruscsov felesége, Nina Hruscsovna asszony volt. Elvitték a Szépművészeti Múzeumba is, ahol látta, lehet, hogy nem akarták különösen mutogatni, de észrevette Csontváry képeit is. Lenyűgözve állt előttük, és azt mondta, hogy Maladjec, ezzel tulajdonképpen jóvá volt hagyva Csontváry művészete a magyar kultúrpolitikában is. Ez úgy mindig eltűnődtem, milyen érdekes, hogy van egy művész, és van egy, azt kell mondanom, hogy egy az orosz kultúrában gyökerező ízlés, és az orosz festői ízlésben azért tulajdonképpen 3-4 dolog, amit mindenképp ki lehet emelni a közízlés tekintve, az egyik, hogy az oroszok mindig szeretik, ami nagy. Minél nagyobb, annál jobb. Szeretik, ami színes. Szeretik azt, hogyha rá lehet ismerni arra, amit ábrázol, tehát figuratív jellegű vagy természetelvű az ábrázolás. Ezek úgy mind együtt voltak Csontvárynál. Tehát a legabszurdabb, hogy ilyen formán a meglehetősen gyönge Csontváry recepció olyan közegben erősödött föl, amelyiktől az egész Csontváry szellem fényévekkel volt távol, de mégis vagy furcsa interferencia folytán el tudták ismerni.
1: Csontváryról 1948-ban ez a tanulmány nem jelenhetett meg. Édesapja mégsem foglalkozott annak megjelentetésével a későbbiekben. Vajon miért?
2: Azt hiszem, hogy azért, mert nem volt vele elégedett. Pontosabban nem tudta, hogy milyen, nem olvasta újra, nem gondolkozott rajta, más dolgokkal foglalkozott, de egyébként szerintem minden szerző hajlik arra, hogyha van egy fiatalkori műve, ami akkor nem jelent meg, akkor azt úgy félreteszi, és nem foglalkozik azzal, hogy ezt feltétlenül megjelentesse. Tulajdonképpen ezeknek az írói műveket tekintve zsengéknek a publikálása az az utókor és a szakma feladata. Ráadásul különösen akkor, hogyha valaki nem azzal foglalkozik, hogy menedzselje magát. Hát apám nem görcsölt be abba, hogy ő írt egy Csontváry tanulmányt, és az így meg úgy meg amúgy volt 1948-at, pontosan tudta, hogy akkor borzasztó szegényes volt még a Csontváry szakirodalom. Azt ő ismerte, de azt is tudta, hogy utána rendkívül elmélyült Csontváry kutatások folytak, Németh Lajos kitűnő munkája, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor lett volna ideje, kedve, hogy ezt elővegye, addigra úgy gondolta, hogy ez fölösleges, túlhaladott, hát neki nem kell védelmezni Csontváryt az őrültség vágya alól. Nekem is problematikus volt, hogy szabad-e foglalkozni ennek a szövegnek a kiadásával, és nem is arra gondoltam, hogy ez most valami nagy újdonságot fog hozni, hanem inkább arra, hogy egy nagyon fontos adalék a Csontváry recepcióhoz. Tehát, hogy igen, 1948-ban volt valaki, aki ezt gondolta Csontváryról, és nyilvánvalóan nem egyedül gondolta, hanem voltak a környezetében olyan gondolkodók, akik hasonlóképpen látták Csontváryt. Ez viszont fontos lehet a Csontváry életmű befogadásának történetét illetően. Az pedig egy ráadás, hogyha megnézzük ezt a szöveget, hogy ad-e még olyan pluszokat, kortól és időponttól függetlenül, amiket ma is érdemes figyelembe venni. Megkérdeztem szakavatott művészettörténészeket, hogy mit gondolnak erről, és azt mondták, hogy érdemes kiadni.
1: Engedjen meg egy személyes kérdést, hiszen a rádióhallgatók bizonyára ismerik az ön irodalom irodalomtörténészi, irodalomkritikusi munkásságát, ami rendkívül gazdag. Milyen érzés volt édesapja írását ennyi évtized után szerkesztenie? A kedves rádióhallgatóknak elárulom, hogy ön erről val a Csontvári kötet bevezetőjébe. Na de mégis, erkölcsi kötelességének érezte ezt a megjelentetést, vagy amint az imént említette, a Csontvári recepció szempontjából tartotta fontosnak.
2: A kérdés nehéz, mert nyilván nem hagyható ki ennek a megítéléséből, hogy a szerző fia vagyok. De én sose gondoltam úgy, hogy a családi kapcsolatok, a szeretet, meg a szellemi összetartozás, meg egyebek befolyásolnak egy ilyen kézirat kiadási projektet. Az foglalkoztatott, hogy ez jó, vagy nem jó, fontos, vagy nem fontos. Egyébként nem könnyű elvonatkoztatni ettől, de nekem nem volt olyan nagyon nehéz. Apámmal nekem a személyes viszonyom, az tényleg ilyen szempontból kettős volt. Egyrészt tudtuk úgy nézni egymást, mint apa és fia, másfelől tudtuk úgy nézni egymást, mint két egymástól független alkotó a maga műfajában. De ez még azt is hozzá kell mondanom, ami tényleg családias, meg kedves, hogy tulajdonképpen, ha egy visszagondolok, nagyon meglepő, hogyha apám festett valamit, akkor 3 éves koromban is engem hívott oda, hogy mondjam meg, hogy hogy tetszik. És ez így volt 60 éves koromban is. Tehát tulajdonképpen ez a fajta valószínűleg velem született kritikai érzéke számára fontos volt, mert nyilván nem a gyereknek akart ezzel kedvezni, vagy nem arra volt kíváncsi, hanem tudta, hogy én megmondom neki, hogyha tetszik valami, vagy egyetértek, vagy nem értek egyet. Tehát ez az egyik része. A másik, hogy azt viszont tudtam, hogy apám számára Csontvári az sok szempontból nagyon fontos. Gondolom egyébként ennek az 1947 körüli emlékének a folytatásaként, mert noha ő tulajdonképpen a maga képein inkább Szőnyit követte, vagy Egri felé szeretett volna nyitni, hát ezek nagyon távol vannak a Csontvári ábrázolásmódtól. Abban viszont stimmelnek, és összehasonlíthatóak, hogy a természetelség, a szépség felé nyitottság, az mindegyikükben megvan. És ezt a fajta szépséget kereste apám is a festészetben, hozzátéve egyébként, hogy nem a mesterei által, hanem az ő igazi mestere, a nagyapja volt, aki Rózsahegyen élt, és szerintem egy rendkívül tehetséges festőművész volt. Természetesen a történelem úgy hozta, hogy ő belőle sem lett nagy magyar festő, sokkal inkább ugye rózsahegyi lévén nagy szlovák festőként jelenik meg a szakirodalomban, de az ő rózsahegyi festő barátai a maguk emléki irataiban megemlítik, hogy nem rossz ember, meg kedves, meg szeretjük, de azért megtanulhatott volna már tisztességesen szlovákul. De közben egy patriarchális együttélés és szakmai szeretet fűzte őket össze, és tulajdonképpen ez az a világ, ami engem sokkal jobban érdekel, mint az egyes részkérdések, részproblémák. Ennek a légköre az, ami rendkívül vonzó számomra, és ebbe beillik apám is, Csontvári is, ez a kézirat is, nem illik bele az, ami azután következett, a 49-es fordulat után, az egy másik történet, de tulajdonképpen mindig sikerült megtalálni azt a csendes zugot ebben a történelemben, ahol lehetett a mindenféle bajok közepette is emberi módon és a hozott klasszikus értékek jegyében élni. Persze ez megint csak egy zárójeles megjegyzés, hogy apámnak a legnagyobb fájdalma volt, hogy a testvéri Csehszlovákiába 1956 és 65 között nem kaptunk útlevelet, és nem tudott ellátogatni a szeretett Rózsahegy városába.
1: Visszatérve az ön édesapja Gróh János Csontvári tanulmányára, izgalmas olvasmány nem szakembereknek is. Én például kimondottan élvezettel olvastam, ahogy a szerző, a szín, a kompozíció, a képek szerkezetét elemzi, konkrétan egy-egy Csontvári alkotásra hivatkozva, ugyanakkor életútját is figyelembe véve. Nagyon szép a Magyar Szemle Alapítvány kiadásában megjelent kis tanulmánykötet, azokkal a Csontvári festményekkel illusztrálva, amelyekről az édesapja a tanulmányban ír.
2: Ami a képelemzéseit illeti, én azt hiszem, ahhoz sokkal jobban kellene ismernem, vagy ismernünk, hogy mit tanítottak annak idején a képzőművészeti főiskolán a mesterek a hallgatóknak, kompozícióról, színharmóniáról, a színeknek a kompozícióban játszott szerepét, életéről és olyan dolgokról, amik Csontváry esetében különösen fontosak, mert apám később is foglalkozott a Csontváry képek kompozíciós rendszerével. Nagyon izgatta az, hogy milyen titkos geometriai elvek szerint építette fel Csontváry a képeit. Na most azt gondolom, amit nem tudunk, hogy a mesterek erről mit mondtak. Az az érzésem, sőt tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy az a képelemzési módszer, ami nekem is újdonság, és ami az olvasóknak újdonság lehet, az akkori főiskola oktatási módszerét tükrözi, vagy azt képezi le. Ma is van olyan, hogy ha valaki elmegy történész hallgatónak, akkor kap egy ilyen stúdiumot az első fél évben, hogy bevezetés a történelemtudományba, vagy az irodalomtudományba. Valószínűleg ők is kaptak egy olyat, hogy bevezetés a festészet tudományba, idézőjelben persze a tudomány, és azokat a normákat is megismerhetjük, nem képzőművészként, nem szakemberként, amit akkor tanultak, tehát a módszertant megismerhetjük ebből, és ez szerintem hallatlanul érdekes lehet minden nem szakembernek. Hozzáteszem egyébként, hogy azoknak a szakembereknek is, akik már egészen más metódus szerint kaptak képzést.
1: Kegyelem, hogy Gellóczi Gedeon annak idején rábukkant ezekre a csodálatos festményekre. Tudjuk, hogy műtermet keresett tulajdonképpen, és ott szó szerint belebotlott Csontváry alkotásaiba. De ugyanakkor én azt gondolom, kegyelem az is, hogy szellőztetés céljára, ahogy említette, éppen a Magyar Képzőművészeti Főiskola folyosóin kerültek ezek kiállításra. Ennek köze lehetett a Párizsban létrejött kiállításhoz is.
2: Feltétlenül a képzőművészeti főiskolán a francia nyelv oktatásban és egyáltalán korábban a művészettörténetben François Gachot nevű francia kultúrdiplomata is jelen volt. Ő korábban már írt egyébként Csontváryra egy könyvet, tehát ő Csontváry tisztelő volt. És kapcsolatban állt a Párizsba került Szabó Zoltánnal, aki a nagykövetségen szervezte a kulturális kapcsolatokat. Tehát volt egy olyan kulturális bázisú háló, amelyik alkalmas volt arra, hogy egy ilyen kiállítást megszervezzen Párizsban. Magyarországnak pedig égető szüksége volt 45 után is a teljesen megrokkant magyar presztízs helyreállítására, tehát mutatni valami olyan kulturális értéket, ami kicsit javíthatott volna Magyarország megítélésén. Tehát egy kultúrdiplomáciai misszió volt, hogy ez a kiállítás megvalósult, és ehhez kellettek ezek a véletlenek. És hát természetesen ott volt Csészabó László is, aki ugyanehhez a körhöz tartozott, és ott voltak olyan művészettörténészek is, akiket nyilván a szakma sokkal jobban ismer, mint én, úgyhogy én arról nem is akarok nyilatkozni, de az, hogy erre szükség volt, ez egy óriási dolog, hogy ezt az akkori kultúrdiplomácia fölismerte, a Csontváry művészete alkalmas arra, hogy Magyarország presztízsét próbálja helyreállítani. Ez nem akármilyen elképzelés és elgondolás. Most, hogy ebből mennyi a véletlen, nem akarok abban a spekulációban, hogy nincs véletlen, de itt azért volt egy tudatosan fölépített kultúrpolitikai törekvés is. És ez kapta meg a munícióját, ami nyilván nem véletlen, hogy Gerlóczi pont oda vitte. Hát hova vitte volna máshova? Nem nagyon volt más lehetőség, és nyilván itt megvoltak azok a kapcsolati hálók, baráti kapcsolatok, amik ezt magukkal hozták. Ezt, ha valaki éppen kíváncsi rá, szerintem az akkori levelezésekből, meg az akkori sajtó részletes végig kutatásával meg tudja állapítani, hogy ehhez ki milyen módon viszonyult, de nem hiszem, hogy ez a szakmán túl olyan sokakat érdekel. Tehát én inkább azt mondom, ez is kellett ahhoz, hogy a Csontváry képek megmaradjanak, nem csak az a véletlen, hogy Gerlóczi Gedeon megmentse attól, hogy a zöldség meg egyéb kereskedő kocsijaira kerüljön takaróponyvának, mint vászon. A későbbiekben is kellett hozzá sok-sok szerencse, hogy megmaradjon ez a mű, és mindnyájunk örömére szolgáljon.
1: Végül engedjen meg egy nagyon személyes kérdést. Önnek bizonyára nem csak kihívást jelentett, hanem örömet is a tanulmánnyal való szerkesztői munka. Változott-e az ön Csontváry szemlélete, a Csontváry képekről alkotott véleménye most, hogy ezzel a tanulmánnyal nagyon alaposan, nagyon részletesen foglalkozott?
2: A kézirat az csak a 60-as évek elején tűnt el egy időre apám szeme elől. Költözés, volt nálunk házkutatás, szét volt rámolva minden, de aztán előkerült és megvolt, nem kellett keresni. Apám talán a halál előtt egy-két évvel el is olvasta újra, és ezt írtam is, hogy amikor már közeledett a vége felé, de még a kóma előtt egy nappal mondta, hogy hát igen, van az a tanulmány, talán nem minden badarság, amit abban összeírtam. Ugye akkor már 60 évvel volt azután, hogy ezt a tanulmányt megírta. Ez az egyik. A másik, hogy igazából nekem könnyű dolgom volt, mert nem én voltam az, aki ezt újra gépeltem, beírtam a gépbe, hanem a feleségem, aki tényleg olyan szeretettel és beleérzéssel hozta közreadható formába ezt a szöveget, hogy utána nekem már könnyű dolog volt megszerkeszteni. Mert egyébként egy ilyen régi kéziratban, pláne ami nem kiadásra készült, akkor hát apám pontosan tudta, hogy ezt nem lehet megjelentetni. Tulajdonképpen igazából saját magának, meg egy-két barátjának írta, de úgy érezte, hogy ezzel tartozik Csontvárinak. Ezért írta meg. Nem volt fantaszta, nagyon is jól tudta, hogy ezt 49-ben már nem lehet kiadni. Ez a kéziraton is némiképp látszik, hogy nincs minden olyan véglegesre megírva benne. Azzal együtt, hogy nem kis dolog lehetett tőle, aki ugye nem író ember volt alapvetően, hogy egy 100 oldal körüli kéziratot elkészít, azt profi képírónővel leíratja, és utána berakja egy dossziéba, hogy megmaradjon. Mert számára fontos volt. Az, hogy most ez megjelent, nem tudom, hogy ő mit szólna hozzá. Biztos örülne neki, és hümmögne valamit, hogy hát igen, igen, ezek szerint mégiscsak azért nem volt olyan méltatlan. Egy biztos, hogy nagyon kritikusan nézné. A kérdés második fel az volt, hogy változott-e a Csontváry képem ennek hatására. Nekem nem változott meg ettől a Csontváry képem. Nekem sokkal inkább a Csontváry képek alapján változott meg a Csontváry képem. Egyrészt volt a várban, a Honvéd főparancsnokság, ugye most is felújítás alatt álló épületében, egy reprezentatív Csontváry kilátás a hatalmas nagy képeivel, a főművekkel. Ez lenyűgöző volt természetesen, de hát ezeket a képeket már lehetett ismerni a galériából, a Pécsi Csontváry Múzeumból. De volt Csíkszeredán egy ezeket a nagyméretű főműnek tekintett alkotásokat nélkülöző, mert ugye a szállítás, meg biztosítás, meg egyebek miatt nélkülöző kiállítás ott a Mikóvárban. A Csontvárinak a kisebb méretű, kevés is, mert kevésbé idézőjelben mondom, reprezentatív művei voltak. És egy más Csontvárit mutatott nekem, amelyik megegyezett bizonyos mértékig a nagy művek Csontváryával, de ebből derült ki, hogy sajátos látásmódja, festői érzékenysége van, és nagyon jól megtanulta a festészet mesterségét. Pár éve volt egy nagyon parádés szép kiállítás a Szépművészeti Múzeumban is. Annyiban volt érdekes, hogy ott a teljes Csontváry életmű keresztmetszete ott volt, de ez nem hozott nekem akkora meglepetést, mint a másik kettő. Nekem a Csíkszeredai volt az igazi reveláció, az változtatta meg a Csontváryhoz való viszonyomat, vagy a Csontváryról alkotott képemet, mert ezeknek az intimitása, a bensőséges világa, az ábrázolásmódja, a festészeti technikák kipróbálása, nagyon sok minden festői érték sokkal inkább megmutatkozott, mint a nagy műveknél, mert a nagy műveknél tulajdonképpen eláll a néző lélegzete, és a monumentalitása lenyűgözi. Nem tud abban elmélyülni, hogy ebben milyen kis apró festői finomságok vannak. Ezt a kis képeken sokkal inkább észre lehet venni, és ez volt az, ami nekem megmutatta, hogy Csontváry tulajdonképpen a főművek és a gigantikus nagy művek nélkül is egy kiváló festő volt.
1: Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel édesapja, Gró János festőművész 1948-ban lezárt, kéziratban maradt Csontváry tanulmányáról beszélgettünk, amely a Magyar Szemlefüzetek sorozatban a közelmúltban jelent meg Gró Gáspár szerkesztésében. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.

0: Weiner Leo Opus 20-as divertimentójának részletét a Solti Kamarazenekar és Koppándi Jenő előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. Anzix. Délutáni műsorunk ismétlését hallják.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Szabó Krisztina a beszélgetőtársam Rómában, a Magyar Akadémián, ő a művészeti referens, és nagyon otthon érzi magát a Via Giulia egyes szám alatt, a Falconeri palotában, és bemutatja nekünk. Följöttünk a híres lodzsára, amely a Teverére néz. Egy nagyon büszke, diadalmas, hatalmas belmagasság, oszlopok, és látjuk a platánfákat, és látjuk Trasteverét, és látjuk azt az őrült forgalmat, ami itt a Lungoteverén megy. Gyönyörű helyen vagyunk. Számodra mit jelent ez a palota, kedves Krisztina? Gondolom, hogy beleszerettél.
4: Hát ebben a palotában nehéz nem beleszeretni, igen. Ez egy olyan elképesztő emléke a művészetnek, ugye ez egy Borromini palota, aki így a 17. század, mondhatjuk úgy, sztár építésze volt, így Rómában, ma így hívnánk őt, és egy elképesztő épületet hoz létre, amit igazából ennek az az érdekessége, hogy ez a lodzsa, amin mi állunk, az valóban a Tevere túlpartja felé néz, amit platánfák takarnak jelen pillanatban, de hogyha nem lennének itt ezek a platánfák, akkor gyakorlatilag pont szemmel lenne velünk az a Villa Farnesina, amelyet Raffaello festett ki. Tehát egy elképesztő stratégiai pontján vagyunk egyébként a Teverének, ami így az ókortól kezdve kikötő volt, és hát hogyha egy picit rábízunk magunkat a képzelőerőnkre, akkor így eltűnik előlünk a forgalom, a Lungotevere, és egészen a Tevereig, tehát a Tevere partig tartó kerteket látnánk Borromini idejében, a Falconerik fénykorában, és hát onnan érkeztek a kis hajóik, igazából ez volt a fő homlokzata.
3: Via Giulia, Gyula pápáról elnevezett utcában, úton, sugárúton vagyunk, amely nagyon praktikus célokat szolgált, megunta a pápa, hogy ottan tekereg össze-vissza két pápai bazilika között, a Laterán és a Szent Péter között, és átvágta. És az utcának az első háza mi vagyunk?
4: Igen, mi vagyunk a Via Giulia első háza, és ráadásul valóban a Via Giulia talán a római belváros egyetlen és első egyenes utcája, hiszen az összes többi út, utca az antik Rómának a kis kacskaringós épületeinek a nyomát követi. Hát ez volt a 15. század egyik legnagyobb berobbanása, innen indul ki az a római reneszánsz, konkrétan az egyes házszám alól.
3: És ezek a Falconerik, akik a megrendelői ennek a palotának, ők kicsodák. Ők pápát talán nem adtak, de hát egy római nagy patricius család.
4: A Falconeri család toszkán származású, mint nagyon sok, pont ezen a környéken, ez szinte toszkán negyednek hívhatjuk így a 15. századtól kezdve, és az történik, hogy ezeket a telkeket konkrétan a toszkán családok vásárolják föl, ami miért fontos, a Falconerik nem, de például a Farnese család adott pápát, és ez a palota is volt a Farnese család kezében, egymás után örökölték, vásárolták házasságok során, tehát a Cécsi család alapítja a palotát, ami egy reneszánsz palota, ez később kerül aztán átépítésre, utána az Odeszkákiék kezébe kerül, a Farnese család kezébe kerül, és hát aztán átkerül a Falconeriekhez. Ezek mind elképesztő jó kereskedő és bankár családokról beszélünk, hát ahogy így elképzeljük, ismerjük a toszkán reneszánszból ugye a Medici családot, hát nagyjából úgy kell őket elképzelni, nem mindegyik olyan híres, van, aki híresebb közülük, de alapvetően ezt a modellt követik nagyon gazdagok és mecénások egyben.
3: És hát nem minden, nem véletlen most áll össze a kép a Firenzeiek utcájának is, mondhatjuk ezt a palotasort. A legelején az utcának van egy nagyon szép keresztelő Szent János templom, a Firenzeiek római temploma, tehát csináltak egy kis Firenzét Rómában?
4: Igen, gyakorlatilag ez történt, ezeket a telkeket tényleg ők vásárolják föl, és abban a templomban van egyébként eltemetve Francesco Borromini is, tehát az építész, ez volt az ő kérése. Érdekes még, hogy a palota tetejéről majd oda föl fogunk menni, látható több Borromini féle épület, tehát ami mai napig meghatározza a Rómának a skyline-ját mai napig.
3: Kedves Krisztina, ne csigázzon, menjünk!
4: Jó, menj.
3: Hát föltekerektünk, és nem vertem be a fejemet, és hát most a lodzsa fölött vagyunk, egy körülbelül a lodzsa méreteivel azonos alapterületű, 360 fokban nyitott teraszon vagyunk, ahol kétarcú szobrok fogadnak minket léptennyomon itt.
4: Hát igen, ez a híres Borromini féle terasz, ezek a kétarcú szobrok, büsztök, ezek ilyen, hát Janus fejeknek hívjuk őket, ugye? A római mitológiában létezett ez a Janus nevű isten, akiről hát Janus Pannonius is kapja a nevét, ami érdekessége, hogy picit más mindegyik büszt, és olyan arcokat ábrázolnak, amelyek valahogy korrelációban állíthatók egymásra, tehát vagy ellentétbe, vagy párként. Tehát van olyan büszt, aminek fiatal az egyik oldala, öreg a másik oldala, van olyan büszt, aminek női oldala az egyik, férfi a másik, és hát nagyon érdekes, mert az egyik oldala a Gianicolo felé.
3: Néz. Egyik domb, ami nincs a hét domb között, mert a teverén túl van, de
4: igen.
3: Egy nagyon kirazós nagy domb.
4: De mégis Janusról veszi a nevét.
3: Tehát a Gianicolo?
4: Igen. Uh-huh. És hát a másik ugye történelmi belváros felé néz. Igazából őrzik ezt a kis kilátópontot, ami eredetileg nem kilátónak épült, csak annyi, hogy megemelje, ugye volt egy ilyen íratlan szabály, hogy akinek magasabb a palotája.
3: Az gazdagabb, vagy legalábbis nagyobb tiszteletet érdemel.
4: Úgyhogy így megemelték egy olyan 3 méterrel. Egyébként nagyon-nagyon szép a körpanoráma. Szinte egész Róma látható, a Farnese palota kitakarja a Kolosseumot, de egyébként szinte mindent látunk. Hát ott látjuk a Szent Péter bazilikát.
3: Ami a legmagasabb pontja, gondolom, Rómának.
4: Igen, tehát ennek a kupoláját látjuk, hogyha onnan jobbra indulunk, akkor nyilván a belváros, rengeteg templomtornyot látunk innen, hiszen Rómában 10 négyzetméterre visszaosztva itt van a legtöbb templom kápolna, 900 templom, 1600, hogyha a kápolnákkal is együtt számoljuk, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok egyházi, nagyon sok templom nem is látszik, mert úgy beépült az épületek közé, tehát köré épültek az épületek. Látjuk az obszervatóriumot ott a domb tetőn, aztán...
3: Az a Monte Mario?
4: Igen. Utána látjuk az angyalvárat, Gabriel arkangyallal, a Chiesa Nuova-t, ott az a szárnyas kocsival díszített épület, ez a legfelsőbb bíróság épülete. Menjünk tovább, így a panorámán. Sant'Agnese.
3: Két Sant'Agnese van, ez a Navonán lévő Sant'Agnese templom, most tatarozzák.
4: Attól, hát egy kicsit távolabb, de nagyjából abban egy... vonalban, hát egy picit jobbra attól láthatjuk a Medici villát, ami most a Francia Intézet, attól egy picit jobbra kevésbé látszik, mert majdnem szembesült most velünk így kora reggel a nap, látható a spanyol lépcső fölötti.
3: Tehát az a Borghese Park ott?
4: Igen, az a nagy zöld, az a Borghese Park, és onnan, hogyha nem nehéz észrevenni, van egy olyan, mint egy ilyen kibelezett csigaház lenne, na, az egy Borromini templom, ugyanaz az építés.
3: Szent Ivo?
4: Így van, Sant'Ivo alla Sapienza. Ugye hát Borromini korát megelőző elképesztő zseni volt. Igazából ez a meg nem értett zseni kategóriája, kicsit meg is őrül, és nagyon fiatalon hal meg, saját kardjába dől. Ugye mennyiben segítettek neki, mennyiben volt saját szándék, ezt ma már nem tudjuk. De láthatóan teljesen magával ragadta a korának. Az a típusú újrafelfedezése, ugye a reneszánsz után ő egy kiemelkedő barokk művész, és rengeteget olvas, nagyon művelt, görög és latin szerzőket is olvas, és hát teljesen tisztában van azzal, hogy már az ókorban nagyon-nagyon sok mindent tudtak az építészetről, és ezből sok mindent fel is használ, és ezt nem feltétlenül emésztik meg a kortársai, túl kortárs, túl újszerű a saját korának, és nem nagyon fogadják be ezért.
3: De ami maradt utána, az önmagáért beszél.
4: Ez így van.
3: Ez... ott már az albánói hegyeket látjuk, tehát
4: igen.
3: Az a Castel Gandolfo és térsége, amit ott a látóhatár szélén látunk?
4: Így van, és előtte, tehát egy picit még közelebb, de köztünk, és az Ábánói hegyek között van ez a fura ufona, az a Pantheon.
3: Igen.
4: Ugye ez hát egy nagyon érdekes, nagyon különleges római kori építmény.
3: Mint egy kaptár.
4: Igen, hát innen úgy tűnik, és hát érdemes ezeket végigjárni egyenként.
3: Fantasztikus.
4: Mindenképpen.
3: És akkor itt van a Farnese palota, vagy a Farnese
4: palota. Nem, ez a Farnese palota.
3: Hatalmas épület itt a szomszédságban. Végül is nem magasabb, mint mi, csak hát alapterületre sokkal nagyobb.
4: Hát igen, sokkal nagyobb a Farnese palotáról, meg hát ugye el tudjuk képzelni, hogy milyen családokról beszélünk ilyenkor. Tehát maga a palota az gyakorlatilag egy egész blokkot, épületblokkot foglal el.
3: Igen, és valahogy átlógott valószínű a Farnesináig a tevere fölött is valamilyen hát, módon összekötetésben voltak.
4: Erre volt terv, látható itt ez a nagyon szép kis hídszerűség, ami tőlük jól látható.
3: Ami hozzánk a Via Giulia fölött, ugye?
4: Igen, és ez alatt van a Via Giulia híres boltíve. Igazság szerint ez egy hídindító ív lenne, mert kitalálták a Farnesék, hogy hát milyen jó lenne, hogyha a Farnesinával csak átsétálnának így délután, ebéd után, de egy olyan kanyarban vagyunk a teverén, hogy igazából a sodrás miatt nem nagyon célszerű ide hidat építeni, azon túl, hogy kettő híd van nagyon közel. Ráadásul egy hídnak a megépítése az általában hát arányosan az egyik legdrágább vállalkozás így építészeti szempontból. Végül nem épült meg a híd, viszont az első hídépítő pillér megmaradt, és hát ez az ikonikus íve igazából a Via Giuliának innen annyira nem látszik, de hogyha átsétálunk rá, ez pont az akadémia mellett van, úgyhogy kiválóan lehet látni, és valóban ez egy Farnese blokk volt.
3: Tetők nagyon élnek Rómával, innen belátunk a tetőkre, de hát mindenhol ott a növény, a kert, az asztal, a kerti székek, tehát a tetőteraszok azok nem 21. századi találmányok, hanem Rómában már föltalálták pár száz évvel ezelőtt.
4: Hát igen, de muszáj is, mert itt olyan meleg van nyáron, most így 40 fok körül vagyunk.
3: Reggel 7 óra van, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, pont a meleg miatt.
4: Igen, de ezért ez fel tudám kúszni 42-43 fokig, és a házak falai felforrósodnak, és tartják is a meleget egészen novemberig, nem nagyon kell fűteni Rómában. Viszont ennek az eredménye, hogy nem lehet megmaradni bent, ezért a rómaiak kint élnek fönt a tetőkön, hiszen ott már egy picit fúj a szél, lenged ez a szellő reggel is, este is, és valóban igazából a tetők zöldek, hiszen ott vannak a asztalok, székek, teljesen jól látható, hogy felső kertekben élnek.
3: És ilyenkor még a templomok is fölmelegszenek, tehát más helyeken a világban, meg más évszakokban a templomba be tud menni hűsölni az ember, de sokszor kellemetlenebb volt a levegője a templomoknak belül, mint a néha széljárta utcákon mostanában.
4: Hát igen, ez sajnos így, tényleg sajnos, mert lehűthetetlen Róma, főleg a belváros. Ha megnézzünk egy térképen, sokkal, akár 2-3-4-5 fokkal is melegebb, mint a külváros, pont azért, mert felmelegszik.
3: Folytassuk a 360 Jó. fok körbejárását.
4: Hát a Farnese palotán túl, tehát hogyha tovább folytatjuk így jobbra, akkor onnan a gettó.
3: Ugye? Aventinus.
4: Hát még ezelőtt a gettó látható, uh-huh. A zsinagógával, ott nagyon fura kupolája van, így kicsit átsüt rajta a nap. Utána eljutunk az Aventinus dombig, ami, hát ott van ugye a Mátai lovagoknak a rendháza, ott van a híres narancskert, a híres kulcsjuk, és ilyenkor reggel egészen csodálatos árnyék és fényhatások láthatók. Ami nem látszik, de nagyon közel van, ez az Isola Tiberina, tehát picit látszik
3: igen,
4: belőle.
3: Igen, egy sziget a Tiberisen, vagy a Teverén.
4: Teverén, ahol most egy kórház van, és egy nagyon-nagyon szép, antik, romokra épült Szent Bertalan templom. Hogyha tovább megyünk, akkor az Eur városrész látszik.
3: Az a nagy kupola, az Eur, ott
4: Igen. Uh-huh. Az ott mind az Eur, tehát ott innen látszik a
3: Szent... Mussolini idejében a római olimpiára akartak készülni, talán meg világkiállításra is épült az Eur.
4: Igen, tehát ezt a negyed valóban Mussolini korában építik ki, rendkívül praktikus az egész negyed, minden van benne, tehát ez egy ilyen kis város a városban, annyira, hogy replikálták a Kolosseumot, csak az szögletes, az a kocka Kolosseum, Kolosseum kvadrátonak hívja a köznép. ugye ezt az a híres építészeti motivumot, ezt a Kolosseum motivumot ismétli. Van egy Szent Péter és Pál templom, hogy azért meg legyenek Róma védőszentje is, és hát vannak parkok, vannak múzeumok, és gyakorlatilag minden adminisztrációs egy ilyen kis második Rómaként funkcionál. Annyira, hogy aki ott lakik, általában ott is dolgozik, nagyon kevés átjárás van.
3: Egy elegáns negyednek számít az euró? Budapesti viszonylatban most azt, hogy helyezni el az ember, hogyha...
4: Nehéz, nem tudjuk elhelyezni budapesti viszonylatban, mert annyira más. Uh-huh. Ez egy, tényleg egy város a városban, egy külön, teljesen külön rendszere van. Elegáns, hát menő, én inkább így mondanám. Tehát ez egy nagyon kiemelt negyed egyébként Rómának. Uh-huh. Nem egy antik negyed, tehát az elegánsabb negyedek, az például a Ponte Milviusi híd, vagy a Gianicolo gyönyörű 18. századi villákkal, a belváros, a reneszánsz barokk villákkal, az Aventino, az antik, és hát a középkor utáni reneszánsz és egyéb villáikkal. Az Eurehez képest egy teljesen új negyed, hát ugye 100 éves mostanság, és korszerű, rendkívül korszerű, és nagyon jól van megépítve. Nagyon-nagyon szeretnek ott lakni az ott lakók, és...
3: Akkor jó. Menjünk tovább, Trastevere és Gianicolo, és aztán bezárul a körünk nagyjából,
4: igen.
3: Ugye?
4: Hát a Trastevere-n hát ez egy Róma egyik legszebb városrésze, nagyon népszerű.
3: Legcsóróbb városrésze volt valamikor.
4: Igen, hát ezt Néró föl is égette egyszer városrendezés címszó alatt. Nagyon-nagyon szép. A Trastevere egy gyönyörű, nagyon-nagyon turisztikai negyed, egész kiváló múzeumai, templomai, kis utcái vannak, kiváló éttermekkel, és este hatalmas, hát igazából buli negyeddé alakul, amit az itt lakók, a palotában lakók nem annyira szeretnek, mert az egész átvisszhangzik. Viszont a Trastevere negyed fölött látható ugye a Gianicolo domb, csodálatos villákkal, rezidenciákkal. Ott van több kultúrintézet fönt, az Amerikai Intézet, van...
3: Finneknek van ott egy híres épülete.
4: Igen, hát ők is felújításra szorulnak lassacskán.
3: És az a kút, Pál kút, vagy Paolo?
4: Hát Fontanónénak hívja az olasz köznyelv, egy nagyon-nagyon szép kút, és hát nagyon híres, és már abból, hogy innen is látszik, lehet sejteni, hogy óriási, ez egy hatalmas monumentális kút, régen ott mostak a hölgyek. Most egy kilátó egyébként. Egy
3: onnan kilátó, gyönyörű kilátás lehet. Van egy lovas szobor, az ki lovas. Lehet? Garibaldo, vagy ki?
4: Így van, az Garibaldi. És hát akörül rengeteg Garibaldi korából származó úgymond hősök portréi, büsztjei találhatók, többek között Tűr István büsztje is ott található, amit a nagykövetség, Budapesti nagykövetség, a Szentszéki nagykövetség és az Római Akadémia együttes szervezésében szoktunk megkoszorúzni március 15-én.
3: És akkor visszajutunk a vatikáni dombhoz tulajdonképpen, és a Szent Péterhez, tehát 360 fokos utazást tettünk.
4: Igen, és elfelejtettünk beszélni a madarakról.
3: A madarak, közben itt bele csicseregtek a műsorba, azt hiszem, mert
4: igen, vannak. Hát ugye ez egy olyan palota, ami a Falconieri palota, ami sólymászt jelent, tehát maga a palota tele van szó szerint sólymokkal, ezek ilyen heraldikai szimbólumok, hiszen a sólyom, mint sólymász, ez volt a családnak a címerállata. Ma már itt sólymok nem nagyon fordulnak meg, ellenben rengeteg tengeri sirály van, ezek az antik Osztia sirályai rájöttek, hogy könnyebb galambot enni, mint halat, ezért átköltöztek Rómába. Ezért nincs galamb. Nagyon ritka galambot látni. Ellenben én nem emlékszem pontosan, valamelyik szentatya kapott néhány papagájt, keresztbe elengedték Rómában, és most több tízezres zöld papagáj kolóniái vannak Rómának. Nem nagyon látszanak, mert ugye platánfákban elbújnak, de ezt megfigyelhető, hogy néha így átsuhannak, akkor az ember meglátja az első zöld papagájt utána, észre fogja venni a hatalmas zöld kolóniákat, amik fáról-fára vándorolnak Rómában.
3: Régebben a kabócák muzsikájára volt figyelmes az ember a Tevere parton, és most nem hallottam. Eltűntek? Megették őket?
4: Ne, a kabócák megvannak, csak szerintem most ilyen pihenő órát tartanak.
3: Tehát nyaralnak.
4: Este lehet hallani, mert tehát olyan déltől, meg nagyon-nagyon meleg van, tehát lehet, hogy egy picit tényleg pihenőt tartanak, és hát sajnos nagyon magas, nagyon nagy az alapzaj Rómában, de egyébként őket lehet hallani, főleg a Gianicolón, hát borzalmas ricsajt csapnak ők is.
3: Na, mielőtt lemennénk innen a tetőről, kezd nagyon erősen sütni a nap, de még elviselhető. Krisztina hogyan talált rá erre a küldetésre? Itt dolgozik a Római Magyar Intézet Akadémia kulturális referense. Hogyan talált ide? Azt tudom, hogy a Villányút környékén volt gimnazista, néhány évtizeddel később, mint én, mert én a József Attila gimnáziumba jártam, ő pedig az egykori lány gimnáziumba, a Margitba, akkor volt még egy vezetékneve is annak a gimnáziumnak.
4: Hát igen, amikor én oda kerültem, ez régen volt tényleg, akkor még Kafka Margit volt, könnyű lesz egyébként kiszámolni, mert amikor végeztem, akkor már Szent Margit, úgyhogy aztán én a Pázmányon tanultam tovább, és utána kiköltöztem Olaszországba, diploma után.
3: Művészet hajtotta.
4: Így van.
3: Ez a művészet szeretete.
4: A művészet szeretete és az olasz nyelv és kultúra szeretete. Tehát én művészettörténész és olasz szakos bölcsészként végeztem a Pázmányon, és utána én igazából nem Rómába kerültem, hanem Dél-Olaszországba, úgyhogy ott mentem férhez, van két csemetém, Chiara és Francesco, és hát 4,5 éve költöztünk fel Rómába, megnyílt ez az állás lehetőség az akadémián, megpályáztam, és szerencsém volt, mert megkaptam. Úgyhogy azóta én vagyok igazából ezeknek egy részben felelőse a kulturális rendezvényeinknek, amelyek koncerteket, kiállításokat elsősorban jelentenek, valamint rengeteg konferenciáról beszélünk. Nagyon sokszor együttműködésben vagy a Pápai Magyar Intézettel, vagy a Szentszéki, vagy a másik nagykövetséggel, Magyarország Római Nagykövetségével, illetve hát kutatókkal, történészekkel, művészettörténészekkel dolgozunk együtt, könyvbemutatókat is tartunk. Igazából mindent, amivel tudjuk képviselni a magyar kultúrának bármilyen szegletét, azt mi nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk, és mutatjuk be a római közönségnek.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Másik alkalommal magával, a Falkonyai Palotával is szeretném, hogyha megismerkednénk. Köszönöm a figyelmünket. Szabó Krisztina volt a beszélgető társam. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Az X. Délutáni műsorunk ismétlését hallották.

Alessandro Marcello D-moll oboa versenyéből hangzott el három tétel, a Zürichi vonosok és Emmanuel Abbül előadásában.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. A hangolóban most hallgassák meg Dvorzsák 8. G-dur szimfóniájának 1., 2. és 4. tételét az amszterdami Concertgebouw zenekarának előadásában. Vezényel Szijjártó György.

Dvorzsák 8. G-dur szimfóniájának első, második és negyedik tételét hallották az amszterdami Concertgebouw zenekarának előadásában. Vezényelt Szél György.

Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Varga Ramóna, zenei szerkesztő, Fülöp Tamás, bemondó, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Judit a harcos. Sok nő úgy érzi, hogy állandóan harcolnia kell, és már belefáradt. Ezért a harcos nő archetipikus képe elsőre nem segít neki, pedig mozgósítani tudná a benne már eleve meglévő erőket. A harc célja mindig az élet. A férfiról szóló könyvemben a harcos archetípusát a maga ambivalenciájában írtam le. A harcos nőnek ugyanígy megvannak mind az erősségei, mind a gyengéi, vagyis ez az őskép egyszerre pozitív kihívás és veszély a nő számára. A harcos nőben integrálódik az anima és az animus. Az animus a férfi lélekrész, az anima a női. A harcos nőben e két rész nem egymással küzd, hanem együtt küzd azért, hogy ereje kifele tudjon áramolni, az életet szolgálva. A feministák között sok harcos nő van, ám ők gyakran a férfiak ellen harcolnak, vagy önnön olyan vonásaik ellen, amelyeket nem akarnak elfogadni. A harcos nő csak is akkor tud az életért küzdeni, ha összhangban van önmagával. Különben végső soron önmaga ellen harcol, és minden energiája terméketlen önmarcangolásba fullad. Az animus integrálása a feltétele annak, hogy a nő termékeny módon tudja megélni a benne lévő harcost. Az Ószövetségben Judit testesíti meg a harcos nő archetípusát. Neve annyit tesz, Júdeából való nő. Judit Izrael népének jellegzetes képviselője, Júda törzsének lelkét megtestesítő nő, aki kiáll népéért. Amikor ugyanis Nebukadnezár seregei a Júdea Betúlia városát fenyegetik, és a zsidó nép már készül megadni magát az ellenséges vezérnek, Holofernésznek, akkor lép színre Judit. Azt olvasok róla a Bibliában, hogy Manasse volt a férje, akit azonban 3 évvel korábban árpaaratáskor napszúrásért, és nem sokkal később meghalt. Judit nagy vagyont örökölt a férje után. Az özvegy böjtölt és gyászruhát öltött. Megjelenése nagyon szép volt, s egész lénye vonzó, okos szívében, jó és tisztességes. Senki sem mondott róla rosszat, mert nagyon istenfélő volt. Judit tehát olyan nő, aki kívül is, belül is szép, külső gazdagsága belső kincseit tükrözi. És istenfélő. Léte legmélyebb alapja Isten. Ez az önmagával és Istennel harmóniában lévő nő szembeszáll a vének tervével, akik 5 nap elteltével fel akarják adni a várost. Judit szembefordul velük és megfeddi őket. Nem helyesen szóltatok a nép előtt ezen a napon. A vének elfogadják Judit bölcsességét. Arra kérik, hogy imádkozzon esőért Istenhez, hogy ne kelljen megadniuk magukat. Ám Judit azt válaszolja, hogy az Úr olyan tettet visz végbe általa, amely tovább él nemzedékről nemzedékre, népünk fiai körében. Igen nagy magabiztosság árad szavaiból. Majd leveszi özvegyi ruháját, vízzel megmossa testét és bekeni illatos olajjal, felékesíti magát és olyan szép lett, hogy minden férfi tekintetét magára vonta, aki csak látta. Vagyis Judit tudatosan él szépségével, hogy hatalma legyen a férfiak fölött. Ám mindezt nem a maga érdekében, hanem Isten szolgálatában teszi. Belemerészkedik az ellenséges táborba. Lenyűgözi a fővezért, Holofernészt, aki így szól kíséretéhez. Nincs hozzá hasonló asszony a föld egyik szélétől a másikig, akinek arca ilyen szép és ilyen okosan tud beszélni. Holofernész nem akarja elszalasztani a lehetőséget, hogy együtt hálja Judittal. Együtt esznek és isznak. Holofernész lerészegedik és elalszik. Judit a fővezér kardjával levágja annak fejét, egy zsákba teszi, majd szolgáló lányával együtt elhagyja az ellenséges tábort és visszatér Betúliába. Megmutatja a véneknek Holofernész fejét. Isten egy asszony keze által sújtotta le. A város felfegyverzett harcosai reggel megtámadják az ellenséges sereget. Amikor az őrök fel akarják ébreszteni Holofernészt, látják, hogy halott. Kiabálás és zűrzavar támad a támadók között, mindenki futásnak ered. Az izraeliták pedig üldözőbe veszik a menekülő asszírokat, és megsemmisítik a seregüket. A vének Judit színe elé járulnak és dicsőítik őt. Te vagy Jeruzsálem büszkesége, Izrael nagy dicsősége és a mi népünk nagy öröme. Izrael asszonya is eljönnek Judithoz dicsérvén őt, majd körtáncba kezdenek, amelyet maga Judit vezet. Az asszonyok táncokkal fejezik ki abbéli örömüket, hogy az ellenség egy asszony keze által semmisült meg.
Judit hálaadó éneket zeng. Nem ifjak kezétől hullott el vezérünk, nem titánok ivadékai ölték meg őt, nem termetes óriások küzdöttek vele. Merári leánya Judit azonban arcának bájával rontotta meg. Alakja sok költőt megihletett. Georg Kaiser és Jan Giraudoux olyan nőt lát Juditban, aki megszabadul korának szokásaitól, kényszereitől és elvárásaitól. Más írók inkább Holofernésszel való találkozását állítják a középpontba. A visszafogott bibliai elbeszélést kiszínezve úgy festik le Juditot, mint aki szerelmes Holofernészbe, és vagy bosszúból öli meg őt, vagy azért, mert nem akarja megengedni magának ezt a szerelmet. Bertolt Brecht, Max Frisch és Rolf Hochhuth másként ábrázolják Juditot. Azért teszi kockára az életét, hogy vagy egy várost mentsen meg, vagy egy férfit, vagy egy egész népet. Judit mindegyikük értelmezésében bátor nő, aki kockára teszi az életét, hogy az életért harcoljon. Judit az erős nő, a harcos nő megtestesítője. Ez a kép fontos lehet a nők számára, ám ma sokuknak gondja van vele, mert úgy vélik, hogy a harc megerőltető, és nem hoz semmit. Harcolni azonban eredetileg azt jelenti védeni. Judit megvédte önmagát és népét az ellenségtől. Felmérte, hogy ő hol sebezhető. Mert a gyenge pontunkat védenünk kell. Ez egyrészt azt jelenti, hogy óvnunk kell és be kell fednünk bensőnket. Azt is jelenti, hogy el kell határolódnom, vagyis meg kell mutatnom azt a határt, amelyet a másik nem léphet át. E harcnak van egy harmadik aspektusa is. Odalépni a másikhoz, kezdeményezni, megragadni, támadni. Ha megvédem magam, akkor ahhoz is van erőm, hogy szembeforduljak a másikkal. Nem harcolhatok mindenki ellen. Elsősorban önmagamért kell kiállnom.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Augusztus vége felé járunk, közeledik a szeptember, az ősz, ezért egy olyan verset választottam mára, amely ebben az átmeneti, köztes állapotban ragadja meg az életfonalát. Simon Balázs Vágy és kényszer című verse egy olyan költőtől származik, aki 34 évesen halt meg. 1966. november 6-án született, az ELTE magyar-latin ógörög szakán végzett. Első kötete 1992-ben jelent meg. Az 1990-es évek elején agytumor diagnosztizáltak nála, több műtéten esett át, de 2001. június 12-én 34 évesen meghalt. Betegségének nem tulajdonított metaforikus jelentőséget, a halál árnyéka mégis visszavetül rövid, intenzív életművére. Verseiben az elindulás, a határhelyzet, az idő múlása és a megérkezés kérdése éppen emiatt, a sűrített élet miatt különös egzisztenciális feszültséget kap. Hallgassuk meg a Vágy és kényszer című Simon Balázs verset. Behajózást nem késleltett, csak ilyen szárazföldi csipcsubu dolgokat a kényszer, nátha, láz, étvágy hiány, hogy hirtelen tört meg a nyár, és jön az ősz, az éj, amit madár se szárnyal. Mit kívánsz? Hogy megindítsa valaki az önsúlyukban megakadt bőröndöket, a cókmókod úgy hajtsa át, mint nyájat egy titán. Csak akkor nagyon kéne tudni, hogy hová, és az már behajózás volna, vágy. A Vágy és kényszer című Simon Balázs vers különös, sűrített állapotot rögzít. Azt a pillanatot, amikor az ember már nem tud egyszerűen tovább menni, miközben egész lényével, mintha az elindulásra vágyna. A cím egymásnak feszülő két erőt jelez, a vágy, a mozdulás, az útrakelés a behajózás képében jelenik meg, a kényszer viszont éppen a mozdulatlanságot, a test ellenállását, a hétköznapi akadályokat jelenti. A vers mélyén így nem egyszerűen egy utazás története bontakozik ki, hanem emberi létezésünknek mondhatjuk úgy, hogy az egyik legfontosabb alaphelyzete. Menni szeretnénk, de nem tudjuk merre, és talán éppen ezért nem tudunk elindulni. Már az első sor egy ilyen paradox állapotot jelöl ki, behajózást nem késleltet, csak ilyen szárazföldi csipcsup dolgokat a kényszer. A behajózás szinte mítikus kép, valami olyan nagyszabású terv, az élet szimbóluma, ehhez képest a kényszer okai nevetségesen kisszerűnek tűnnek, nátha, láz, étvágy hiány. Ezek mind a test apró zavarai, amelyek megakadályozzák azt, ami a lélekben már szeretne megtörténni. A csipcsup kifejezés éppen azért válik nyugtalanítóvá versben, mert ezt a nagy egzisztenciális kérdést banális testi tünetekhez kapcsolja. Az ember sorsát, mintha olykor nem nagy tragédiák, hanem egy nátha, egy rosszul lét, egy elmaradt indulás tartja vissza. A vers közepén olvassuk az egyik legerősebb fordulatot, hirtelen tört meg a nyár, és jön az ősz, az éj. A természeti képek a művészetben mindig szimbolikusan értendők, a nyár a beteljesülés ideje, az ősz pedig az elmúlás felé tartó létezésnek a szimbóluma. Jelentheti ez természetesen egy életszakasz lezárulását is, a fény, a mozgás, a teljesség lezárulását, az ősz és mellé kapcsolódva az éj pedig nem csak az elmúlást, hanem a bizonytalanságot is jelölheti. A kérdés, ami ezután következik, mit kívánsz, mintha egyszerre fordulna a líraién saját maga felé, és válik így önmegszólítássá a kérdés, de értelmezhetjük az olvasóhoz forduló kérdésként is. Mi rejlik ennek a kérdésnek a mélyén? Mintha azt kérdezné tőlünk és önmagától a líraién, hogyha valóban indulni akarunk, mire várunk még? Az indulás feltételei sem egyszerűek. A versben azt olvassuk, hogy megindítsa valaki az önsúlyukban megakadt bőröndöket. A bőröndök súlya egyszerre lehet konkrét és ugyanakkor jelképes. Mert mit is viszünk magunkkal? A múltunkat, az emlékeinket, a tapasztalatainkat és a veszteségeink terhét is. A bőröndök azért akadtak meg önsúlyukban, mert saját tömegük tartja őket egy helyben. A kép, mondhatjuk úgy, hogy szinte filozófiai paradoxonná válik, mert az ember nem csak külső akadályok miatt képtelen elindulni, hanem azért is, mert túl sok mindent akar magával vinni. A következő hasonlat még különösebb. A cókmókod úgy hajtsa át, mint nyájat egy titán. A cókmók, érezzük ebben a szóban a hétköznapiságot, talán mondhatjuk, hogy kissé leértékeli azt a csomagot, amit viszünk. Ezzel szemben a titán mítikus méretű alak. Ennek a két regiszternek az ütköztetése egy olyan költői gesztus, amelyben a hétköznapi tárgyak mögött hirtelen egy mítikus dimenzió nyílik. Mert innentől kezdve ez az utazás nem egyszerű csomagolás és helyváltoztatás, hanem valami emberfeletti erőt kívánó vállalkozássá válik. A vers azonban visszafordítja ezt a nagyszabású képet a legfontosabb kérdéshez. Csak akkor nagyon kéne tudni, hogy hová. Ez a két szó, hogy hová, ez lesz a vers valódi középpontja. Mert az indulás önmagában

0: éppen a vers végén összeér. A kényszer a szárazföldön tart, a vágy pedig a vízre vinne. De amíg nincs hová, addig a vágy sem tud teljesen cselekvéssé válni. Eszünkbe juthat akár az evangéliumi történet, amikor Jézus a vízen jár, és Pétert is hívja, hogy menjen hozzá a vízen, de a kis hitűsége Pétert sűjeszti. A vágy és a kényszer című vers így az elindulás paradoxonát fogalmazza meg. Nem az a legnagyobb akadály, hogy nehéz a bőrönd, vagy hogy beteg a test, vagy véget ér a nyár. A legmélyebb akadály a célbizonytalansága, mert az ember vágyik arra, hogy elhagyja a partot. De ahhoz, hogy valóban behajózzon, tudnia kellene, merre tart. Simon Balázs verse éppen ezért nem elsősorban az utazásról szól, hanem arról a határhelyzetről, amelyben már nem tudunk a régi helyünkön maradni, de még nincs előttünk az új hely sem. És talán éppen ettől válik a behajózás egyszerre életképpé és halálképpé, mert az utazás iránya nem ismert. A part azonban, a túlpart még nem nyílt meg a líraién számára. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek.
1: Mihály Anikót hallották.

0: Chopin Cis-moll nocturnjét Daniel Barenboim szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A Hangárium következik, melyben a Dalinda Ének Együttes és a Kerekesband közös dalaiból, valamint a Kerekesband saját felvételeiből válogat a szerkesztő Csóth Judit.

Elhangzott a Hangárium, melyben a Dalinda ének együttes és a Kerekesband közös dalai mellett a Kerekesband saját felvételeiből válogattunk, annak apropóján, hogy a két formáció most vasárnap közös koncertet ad Óbudán a Kobuci kertben. Az adás szerkesztője Csót Judit volt.

0: Mike Oldfield muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra van. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Indulatkezelés, düh, agresszió, mai témáink. A gyerekekről és a felnőttekről, a gyerekekről és a szüleikről fogunk beszélgetni, hogy kinek a dühe agressziója, hogy határozza meg a mindennapjainkat, és hogyan könnyíthetünk ezen. Vendégeim Marton Renáta, mentálhigiénés segítő, és Péri Orsolya, gyógypedagógus, és így ketten egy csapatot alkotva a gyerekeket, meg a szülőket is segítik abba, hogy kicsit nyugodtabbak legyünk. Ennyi az egész, hogy nyugodtabbnak kell lenni? Ez az indulatkezelés?
1: Gyakorlatilag röviden igen, de azért ez egy elég komplex téma, szerintem nem állunk azért meg a Renivel azoknál az ilyen egyszerűbb dolgoknál, hogy lélegezz, vagy meditálj, tehát hogy azért egy kicsit jobban belemegyünk a témába, azért ez egy komplex és sok összetevős dolog, hogy hogyan is tudunk nyugodtak maradni, és kell-e egyáltalán mindig nyugodtnak maradni, tehát a hozzám forduló szülők például nagyon sokszor arra panaszkodnak, hogy próbálok türelmes lenni, de nem megy, nem megy, nem megy, és állandó kudarc még több feszültséget hoz, még több, akár még több indulatot hoz be, egy ilyen tehetetlenséget, hogy nem tudok úrrá lenni magamon, és amit így első körben szoktam ilyenkor mondani a szülőknek, hogy de hát nem kell nyugodtnak maradnod. Miért kéne? Tehát, hogy egy normálisan megjelenő érzés bennem az, hogy most dühös vagyok, vagy csalódott vagyok, vagy feszült vagyok valami miatt, akkor azt mondjuk, miért kéne nekem minden áron leküzdenem. Tehát a gyerekemnek se biztos, hogy az a jó, ha azt látja, hogy én mindenek felett nyugodt próbálok maradni, és elfolytom, akármi is van bennem negatív, tehát nem biztos, hogy adok ezzel egy jó mintát neki.
2: Igazad az, hogy mit kell, és mit nem. A kell és a nem kellre oda kell figyelni, ugye kell egy háttérvizsgálat, hogy milyen minták tapasztalunk akkor, amikor a viselkedésünk olyan, amit mi nem szeretnénk, és hogyha olyan a viselkedésünk, amit nem szeretnénk, akkor tudunk segíteni, változtatni rajta. Addig nem tudunk változtatni, amíg fel nem ismerjük, hogy ezek a minták léteznek, illetve hogy nem hatékonyan működik, és hogy akkor kell változtatni, amikor mi hatékony működést szeretnénk.
0: Nem gondoljuk ezt túl? Tehát, hogy egy nem tudom hány évtizede, gondolkodunk egyáltalán ezen, hogy kéne a szülőnek mondjuk az ilyen indulatait kezelni, vagy visszafogni, de hogyha történelemben vagy a generációk során végig gondolom azt, hogy mi történt a családban, meg mi történt, ha dühös volt valaki, vagy agresszív, hát akkor mondjuk még az én szüleimet simán elverték az ő szüleik, és senki nem akadt fent, sőt azt mondták, hogy ezek így lesznek tisztességes emberek, hogy megtanulják, hogy kinek hol a határa, és hogy kell tisztességesen viselkedni. Most meg, mintha átlendültünk volna a ló másik oldalára, putyulgatjuk a gyereket, úgycsak nehogy véletlenül megérezze, hogy legszívesebben behúznék neki egyet.
2: Pont nálatok hallgattam egy nagyon kedves hölgynek a beszélgetését, ahol levetített azokat a generációs különbségeket, amik ugye történnek, és hogy mi hogyan alakul. Ezért ezt én nem azt mondanám, hogy túlgondolás, inkább az, hogy gondolkodás, másféle gondolkodás. Más, hogy gondolkodunk most már. Másképp kezeljük a gyerekünket. Másképp nézünk rá, mint az előző generációk. Tehát, most már nem jószág, jószágnak nézzük a gyereket, hanem próbáljuk megérteni azt is, hogy tanulunk a gyerektől, és felismerjük azt, hogy ez lehetséges, hogy mi is tanulhatunk tőlük, mint felnőttek, és nem csak mi tanítjuk őket. Szerintem egy másfajta filozófiát követünk most már. Én nem gondolom, hogy ezzel probléma van, nem gondolom, hogy ez túlgondolás, inkább másképp gondolkodás. Azt sem gondolom, hogy ezzel baj van, egyszerűen csak a világunk így fejlődik, ez is egy evolúciós folyamat, javíts ki, ha tévedek.
1: Igen, és azért most már a tudomány is nagyon sokat fejlődött ebben is, tehát azért ahhoz képest, hogy a pszichológia azért egy elég úgymond ilyen fiatal tudomány, tehát nem olyan régóta tudjuk ezeket az információkat, például ami például a gyerekkel kapcsolatos ilyen düh és indulatos viselkedésnek a következménye, tehát egy csomó ilyen dolgot ugye most már azért kutatnak és vannak róla információink, hogy például egyes viselkedés minták mondjuk károsak a gyereknek a pszichés fejlődésére is, és nyilván ezek most már előtérbe kerültek jobban, mint ugye akár a mi szüleinknél is, tehát hogy már azóta is nagyon sokat változott a szemlélet és a gondolkodás erről. hála szerintem ezeknek a tudományos fejlődésnek is.
2: Azt hiszem, az a felismerés is behozható ide, hogy felismertük azt, hogy azokat a szülőket is pszichológus kezeli, akiket vertek a szüleik, és mármint, hogyha felismerik, hogy ez probléma volt, úgyhogy igazából pszichológushoz járunk akkor, hogyha azok a traumák, azok megragadtak bennünk, amik annak köszönhető, hogy esetleg velünk voltak agresszívek, vagy az előző generációkkal voltak agresszív viselkedésűek, a felmenők, ezek a minták azért lerakódnak bennünk, és ezt nem szeretnénk tovább örökíteni.
3: És lehet ebből kitörni? Tehát ami ennyire régen van, mondjuk egy családban, vagy egy társadalomban benne, ezek az automatikus válaszok, hát, amik nem igen. biztos, hogy csak a szűk családból, hanem mondjuk a környezetből. Tehát, hogyha körülöttem állnak a boltban, vagy az iskolában, vagy nem tudom én hol, akik körülöttem vannak, azok is ugyanezeket a mintákat hozzák.
2: Én úgy gondolom, hogy mivel nagyon idealista vagyok ebben a témában, és az emberi fejlődéssel kapcsolatban, szerintem lehet ebből kitörni, és szerintem lehet ezen változtatni, és új szemléleteket behozni, és úgy látni, ahogy elkezdjük úgy látni a világot, ahogy mi szeretnénk élni benne, a környezet is változik hozzánk. És ebben maximálisan hiszek, hiszen ez is a tapasztalatom. Te mit gondolsz?
1: Én csak a tutóigatásra akarok egy picit, mert Csilla kérdezte, csak úgy elmaradt az a szál, hogy igen, hogy azt én is tapasztalom, hogy egy ilyen kicsit a ló túloldalára esés történik, és én azt azért gondolom, hogy így történt, mert a mi generációnk, vagyis a mostani szülők úgy vannak vele, hogy nem szeretnék már azt a fajta nevelési módszereket alkalmazni, amiket ugye rajtunk annak idején, mert hogy tapasztaljuk saját magunkon, vagy hogyha ránézünk a mi saját kapcsolatainkra a szüleinkkel, akkor azt mondjuk, hogy hát de én nem szeretnék ilyen kapcsolatot az én gyerekemmel. Tehát akkor én ezt a nevelést, amit én kaptam, jobb lenne, ha nem adnám tovább, hanem valami mást helyette. Csak itt van a bökkenő, hogy nem tudjuk, hogy mi az a más. Tehát, hogy nagyon sok szülő úgy jön hozzám is, hogy tudom, hogy azt már nem akarom, nem szeretném bántani a gyerekemet, vagy nem akarom ugye megverni, vagy akármi, de nekem ez a hozott mintám, és ez rengetegszer felmerül, hogy nincs más mintám, és azért nem tudom, hogy hogyan kéne jobban, vagy máshogy csinálni.
3: Most azért ezt a verekedést sokszor emlegetjük, de nem csak ilyen fajta módban nyilván azért, nem. hanem mondjuk a kiabálás, igen, vagy igen. van, aki pont csöndbe marad, uh-huh. és mondjuk azzal terrorizálja igen. a környezetét. Tehát, hogy ennek nagyon sok módja van, de először még arról beszéljünk, hogy agressziót emlegettünk, dühöt, hogy mi ez tulajdonképpen? Van különbség a között, hogy dühös vagyok, vagy agresszív vagyok?
1: Hát nagyon is, és szerintem amúgy nagyon leegyszerűsítjük, és nagyon egyszerűen gondolkodunk bizonyos dolgokra, miközben ezek nagyon komplexek, és sok félreértéshez is vezet. Szerintem az, hogy a szülők ezzel annyira nincsenek, szerintem úgymond tisztában, hogy nincs átgondolva, hogy mi micsoda, és én azt szoktam mondani általában, egy gyerek viselkedésen nem biztos, hogy agresszív attól, hogy kívülről annak látszik, mivel hogy van egy csomó-csomó oka ugyanannak a féle fajta megjelenésnek, egy viselkedésnek, és
3: én valami inkább... Valami konkrét példát tudnál erre mondani?
1: Például, hogyha mondjuk egy meglöki a társát, mondjuk egy óvis gyerek az óvodába, föllöki a másikat, és elesik mondjuk durván, és jönnek a szülők hozzám, hogy hát úristen, Osi, agresszív a gyerekem, mit csináljak vele, és már látom, hogy ugye az óvónén is esetleg mondja, hogy hát igen, Jócsika agresszívan viselkedik sajnos így a csoportban, és akkor a szülőbe ez így teljesen kétségbeesés, hogy úristen, agresszív a gyerekem, hát egy pszichopata lesz belőle, vagy mi lesz vele? És így tényleg meg kell nyugtatni, hogy nem, hát attól, hogy ő ezt megtette, az nem biztos, hogy ő egy szándékosság volt mögötte, egy szándékosan akarta bántani a másik gyereket, és én az agresszivitást ezt úgy szoktam inkább a szülőknek úgy jellemezni, hogy ez egy szándékos bántalmazás. Tehát, hogy még ha ugye
2: nyilván a düh az bennünk van, az agressziót igen. meg kivetítjük más.
1: Tehát az agresszív viselkedés az egy viselkedés, maga a düh az viszont egy érzés, ami mindenkiben megjelenik, az egy természetes módon megjelenő negatív érzés, ugyanúgy hozzátartozik a hétköznapi életünkhöz, mint akár a pozitív érzések, az, hogy boldog vagyok, de ugye ott vannak a negatív érzések, ami most, hogyha már visszamegyünk így a kicsit a múltba, akkor ugye a mi generációnknak nem igazán volt elfogadott az, hogy negatív érzéseket fejezzünk ki. És
3: tehát,
1: ezzel van a gond.
3: Elnyomod, meg nem kezeled a negatív érzéseidet, akkor bukhat ez ki, mint agresszió?
1: Hát például, igen.
2: És
1: például.
2: Így a düh agresszióvá válik.
1: Igen, például.
2: És ezért fontos, hogy felismered, akkor azt próbáld megkezelni.
3: Ugye azt mondjátok, hogy vannak nyilván a gyereknek is ilyen reakciói, meg lehet ő is dühös, meg van egy-egy ilyen, akár még lehet agresszív is, mert van, amikor direkt csinálja, mert úgy érzi, hogy ő neki...
1: Neki van igaza.
3: De hogy mindez azzal kezdődik, vagy azt tetézi be, hogy a szülő viselkedik.
2: Hogy reagál. A reakciók nagyon fontosak, igen.
3: Na, és akkor kezdjük a szülővel, hogy mi is ugye dühösek vagyunk, vagy agresszívek is lehetünk a gyerekünkkel, pont azért, mert mondjuk nem azt tapasztaljuk, amit szeretnénk, vagy amit elvártunk. Tehát megszületett ez a gyerek, jó, akkor még ugye a csecsemőkor az ebből a szempontból bizonyos védelmet jelent az ő számára, mert azt ugye elfogadjuk, hogy akkor azt csinál, amit tud szegény.
1: Igen.
3: És aztán mondjuk óvodáskorban már elkezdünk nagyon dühösek lenni, hogy már elmondtam 50-szer, 80-szor, 8000-szer, és még mindig nem.
2: Igen, ilyenkor az a kérdés merül föl, hogy mi a probléma a gyerekkel. És nagyon nehéz sok szülőnek, akik felismerik, azokkal tudunk ugye mi foglalkozni, mert őnekik tudunk segíteni, aki nem, az nem fogja azt a kérdést föltenni, hogy mi a probléma velem. Tehát, hogy lehet, hogy a gyerek visszatükrözi azt, ami bennem zajlik, ami én vagyok, ami az otthoni dinamikában megjelenik, ami köztünk, mint a párkapcsolatban megjelenik, és általában, sőt a legtöbbször, ha csak nem ugye más probléma van a háttérben, más neurológiai probléma, akkor ez legtöbbször ide vezethető vissza. Úgyhogy egy nagyon erős szembenézést kell ilyenkor a szülőnek tennie magával, hogy mi az, amit én elfojtok, mi az, amit én nem mondok ki, mit lát a gyerek a családi dinamikában, amit leképez. És ezt nagyon sok szülő nem szereti hallani, hogy itt téged vizsgálunk először. Mert nem biztos, hogy a gyerekkel van valóban neurológiai probléma.
3: De hogy vizsgálod a szülőt? Tehát, hogyha bemegy hozzád, akkor ez egy más helyzet, mint amikor otthon van.
2: Hát ne kérdezed, hogy érzi magát. A házasságában, a munkahelyén, a családi közegben, a barátok között, és hogy milyen problémái, gondolatai vannak, amik ilyenkor feljönnek, hogy van-e valami, ami őt feldühíti. És általában van. Tehát olyankor elindul az áramlat, hogyha biztonságban érzi a magát az, aki hozzánk jön, hogy itt akkor elmondhatja. Általában van. Nagyon sokszor elfojtjuk azokat a vágyainkat, azokat az érzelmeinket, amiket tudjuk, hogy nem szabad a gyereknek mutatni, vagy nem mondhatom el a férjemnek, a barátaimmal nem oszthatom meg, és akkor ez ahogy mondtad, ez belül gyülemlik, és amikor belül gyülemlik, akkor az dühöt vált ki, és nem is tudjuk mi se, hogy ezt a dühöt hogyan adjuk át a gyereknek, de átadjuk. És akkor a gyerek ezt úgy jelzi, hogy úgy viselkedik, ahogy legszívesebben mi viselkednénk.
3: De azért, Renáta, szerintem azt te is tudod, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy most elmondom egy coachnak, vagy egy pszichológusnak, vagy nem tudom, és akkor megoldjuk együtt az összes problémánkat. Tehát mindig van probléma.
2: Nem azt mondtam, hogy egyszerű, hanem azt mondtam, hogy ez innen indul.
1: El tudod kezdeni innen.
2: Tehát, hogy ez egy kezdőpont lehet. És amikor az az első felismerés, hogy itt változtatnom kell valamin, az segít az első lépésben. Nagyon sokan nem ismerik föl. Tehát mi itt beszélgettünk róla azért, mert hogy van egy olyan közeg, aki ezt felismeri, akinek szüksége van a segítségre. Mi a kérdés?
3: Tehát akkor most megvan ez, megvan a hozzáállás, hogy megvan ez a környezet, hogy szeretnénk ezen változtatni, akkor sem fogjuk tudni megoldani az összes problémánkat. Tehát biztos, hogy lesz bennünk stressz. Igen, lesz olyan, amit nem mondhatok el soha a férjemnek, a barátaimnak, akármikor. Ilyen mindig lesz. Tehát lesz bennem stressz. Nincs olyan ember, aki bennem lenne.
1: Csak be akarom hozni még a Reni szemléletem mellé, ugye, amivel én foglalkozok, a temperamentumokkal, az alaptermészetekkel foglalkozok, és ugye én nekem még itt hozzá téve ugye a Reninek szerintem nagyon jó, hogy ebből induljunk ki, amit ugye Reni mondott. Én szerintem úgy nagyon fontos megnézni azt, hogy milyen az a valakinek a személyisége, aki éppen hozzánk fordul. és hogy milyen a gyerek személyisége. Én mondjuk úgy foglalkozok a szülőkkel, hogy a gyereket is nézve, tehát bevonva, sőt, nem csak a gyereket, hanem az egész családot, mert úgy gondolom, hogy az egész család számít egyben, mint egy ilyen egység. Közös egységben, igen. Tehát hogy tényleg nem lehet különválasztani, hogy akkor most csak a szülővel foglalkozok, vagy csak a gyerekkel foglalkozok, hiszen ugye ott a családi dinamika, egymásra hatunk, és még ugye a temperamentumoknak a különbözősége is nagyon-nagyon érdekes helyzeteket hozhat be, mert van, amikor mondjuk van egy temperamentumosabb szülő, és egy nyugodtabb gyerek, és ebből jönnek a konfliktusok, vagy a problémák, vagy van fordítva, van egy temperamentumos gyerek, és van egy nyugodtabb szülő, aki nehezebb érti meg ezt a fajta működését a gyereknek, ezt a fajta viselkedését, hogy ő mondjuk hangosabb, vagy erősebben fejezi ki az érzéseit, és akkor ezek vezetnek konfliktushoz. Na meg a harmadik nagyon vicces, vagy még inkább nehéz helyzet, amikor mind a ketten egy erős egyéniségek, hiszen ugye ezeket a természetbeli dolgokat, ezeket örököljük, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy ugye a szülő is, és a gyerek is egy elég erős természet, és ugye attól függően, hogy milyen jellemvonásaik vannak meg erősen, előfordulhat, hogy mondjuk egy ilyen állandó, ilyen konfliktus helyzetekkel tarkított mindennapokban élnek mondjuk az egész család. Tehát én ebből indulok ki, hogy igen, nézzük meg az alaptermészeteket, és akkor az egyénre szabott módszerekkel dolgozok én a szülőkkel. Tehát, hogy mondtad, hogy ez csak az első lépés, amit ugye Reni elmondott, hogy felismerjük a problémát, és elkezdjünk tudatosabban hozzáállni ehhez, de nyilván ahhoz, hogy sikereket vagy tartós változást érjünk el, ahhoz azért kell a gyakorlás és meló, és bele kell tenni egy, hát az elején azért több energiát is, ami nem könnyű.
2: Igen, ehhez szeretnék csatlakozni. Pontosan ezt akartam mondani, hogy persze természetesen nem oldasz meg minden problémát, nem fogsz tudni mindent kibeszélni, viszont lehet, hogy kapsz olyan eszközt, vagy megtalálsz olyan eszközt, amivel te ezt tudod kezelni. Ugye nagyon sokan a tudatos életmódot választják, a meditációt, vagy légzéstechnikát tanulnak, vagy elmennek edzeni, vagy egy nagyon nagy séta segít, és ahogy az Orsi mondja, mind egyéntől függő, hogy mi az, ami segít. Én azt figyeltem inkább meg, hogyha kialakul már egy ilyen harc otthon, akkor a közös megoldásra törekvés a legjobb, mondjuk együtt elmegyünk sétálni, vagy együtt, és ezek ilyen nagyon alap dolgoknak tűnnek, de nagyon fontosak. Hát a felgyorsult világunkban mikor, vagyis hogy hát le a kalappel mindenki előtt, aki képes arra, hogy ezt úgy beiktassa az életébe, hogy nem gondolkodik rajta, hanem akkor ugye most ezt szoktuk csinálni, most elmegyünk sétálni, mert látom, hogy itt robbanni fog valami, hogyha nem. Vagy az, hogy egymást egy kicsit akkor eltávolodunk. Tehát, hogy akkor, hogyha tudod azt, hogy van egy szituáció, amiben akkor pattanok én, vagy pattan a gyerek, akkor már látható jelei vannak, hogy ez jönni fog, akkor vagy megpróbálsz ugye váltani valamilyen témára, átfűzni azt a szituációt, amiben vagy eltávolodsz a problémát, úgyhogy akkor egy kicsit te most ebben a részében vagy a fizikai eltávolodás is, igen. Tehát nagyon nagy az eszköztár, amiből lehet válogatni. Csak amikor benne vagyunk egy ilyen neurológiai folyamatban, hogy dühösek vagyunk, akkor ott nem tudod kezelni. Tehát akkor, abban a pillanatban a megválasztási lehetőséged nagyon kicsi, mert szűkül tudatállapotban vagy. Ezért jó az, hogy nyugodtan, amikor ugye el tudod mondani, hogy igazából ezeket észleled, akkor tudsz valamilyen esetleges technikát választani, hogy jó, hogyha jön, akkor ezt már tudom, megfigyelem, és így fogok akkor erre reagálni, és megnézem, hogy ez működik-e. Nem biztos, hogy működni fog. De az, hogy elindulunk egy úton, ez nagyon fontos.
1: És itt jön be a szükséglet hozzá, tehát az, hogy lássuk azt meg, hogy mi az, amire nekem szükségem van. Most mondtad itt ezt a sétálós példát, és ugye vannak ugye olyan temperamentumú gyerekek, akiknek több mozgás igénye van, vagy energikusabbak, és akár szülők, tehát, hogy konkrétan volt olyan szülő, aki mondta, hogy ő együtt edz a gyerekkel, meg hogyha ő mondjuk egy nap kihagyná az edzést, az biztos, hogy akkor ott ő neki lenne ugye vele probléma, tehát ő lesz feszült, és ő fog a gyerekkel kiabálni, hogyha mondjuk egy nap nem megy el edzeni. És itt jön be, amit a Reni mondott, hogy ha én tudom azt, hogy az én gyerekemnek mondjuk több a mozgás igénye, egy energikusabb gyerek, akkor lehet, hogy azt mondom, és mondjuk tudom azt, hogy mondjuk a férjem is egy energikusabb ember, és én vagyok az, akinek nincs annyi energiája, akkor hát azt mondom, hogy hát tudjátok mit, akkor most menjetek el ketten, bicajozzatok, én addig itthon akkor iszok egy teát, és leülök egy picit, és 10 percig csembe lesz, és minden, és megpróbálok egy kicsit kikapcsolni, de ha mondjuk én magam vagyok energikus, akkor elmegyek én a gyerekkel biciklizni, de ugye itt látom azt, hogy itt látható az, hogy mennyire fontos az, hogy tudatosan lássam azt, hogy nekem mire van szükségem, hogy én milyen vagyok, és mondjuk, hogy ha ezekkel tisztában vagyok, akkor sokkal jobban tudom tervezni azt, hogy ezekre az adott konfliktus helyzetekre hogy hogyan reagáljak, vagy hogy készüljek fel, vagy egyáltalán hogy tudom elkerülni ezeket a helyzeteket, hogy ne is legyen, mert mondjuk betervezem előre azt, hogy akkor elmegy az apával délután biciklizni, és én majd otthon leszek egy kicsit nyugodtan.
3: Ha mondjuk egy gyerek van.
1: Ha egy
3: de
1: van, igen.
3: Lehet 2, 3, 4, 5, 6, akár van. Sem gyerek is.
1: Igen, nekem 4.
2: 4+1, igen.
3: És akkor még igen. Vannak ilyen bonyodalmak is, hogy mondasz, hogy el kéne választanunk, vagy esetleg valami fizikai távolságot kell egy helyzetben, amikor mondjuk ilyen robbanás előtt vagyunk használni, de mi van, ha nincs lehetőség erre, mert tudom, kicsi a lakás, vagy éppen olyan helyzet, hogy nem mehetek el, mert most igen, vigyázni kell rá, vagy csinálni kell valamit, el kell indulni, most kell menni. Tehát igen. Ilyenkor szoktak azért ezek leginkább kialakulni ezek a helyzetek, amikor van még egy plusz nyomás, tehát nem csak mi vagyunk feszültek valami miatt, hanem el kell indulni mondjuk, meg kell csinálni, jön a vizsga, jön a dolgozat, nem tudom.
1: Időre megyek a munkahelyemre, be kell érni a suliba, óviba, igen, abszolút.
3: Ilyenkor nem tudok éppen gyorsan edzeni, vagy gyorsan elmenni, meg gyorsan sétálni, mert nem lehet.
2: Mondhatom, és javíts ki, hogyha rosszat mondok. Ilyenkor nagyon fontos a felkészítés.
1: Igen.
2: Tehát a különösen a
1: pont ezt akartam mondani.
2: Mondom, az intenzív, impulzív gyerekeknek, mint az én 6 évesem, nagyon fontos az, hogy igazából amikor ilyen helyzet van, akkor előre megbeszéljük. És akkor is tudom, hogy vannak olyan helyzetek, hogy nem, mert hogy azonnal kell valamit, ott akkor viszont a türelem is, akkor végighallgatom azt, hogy visít. De és közben meg kell tennünk azt, amit megteszünk. De a felkészítés nagyon fontos, hogy tudja, hogy ez lesz, utána viszont ez lesz. Tehát a felkészítéssel nagyon gyakran az én gyermekem is kikészül, hogy akkor ő ezt nem akarja, és akkor utána előrevetítek egy másik jövőbeli dolgot, oké, rendben, de hogyha ezt meglépjük, akkor a következő ez lesz. És akkor az, hogyha már úgy gondolja, hogy ja, hogyha átlépünk ezen a dolgon, akkor a következőben megkapom azt, hogy mondjuk elmegyünk a mászókezni, akkor ezt úgy le tudja rendezni magába, hogy jó, akkor ki tudom várni, de a felkészítést nagyon fontosnak tartom az ilyen esetekben is az impulzív gyerekeknél.
1: Igen, csak itt is fontos tudnod, hogy neki mi az, ami nehézség, igen. Hogy például neki az a nehéz abban, hogy mondjuk nyomás alatt megcsinálni, igen. Amit kérek tőle, hogy mondjuk nehezen vált tevékenységet, vagy például az igen. A nehéz, hogy ő nagyon energikus, és még nem szaladgálta ki magát, vagy az a nehéz, hogy mondjuk nagyon érzékeny, és mondjuk én rá akarok adni olyan ruhákat, ami neki abszolút kényelmetlen, és ő tök

0: A Magyar Katolikus Rádióban a Házunk táján című műsort hallják, melyben ma az indulatkezelésről beszélgetünk Marton Renátával és Péri Orsolyával, és addig jutottunk el itt a zene alatt a stúdióban, hogy mindenképpen most arról beszéljünk, hogy ennek az egésznek az alapja, tehát az indulatkezelésnek az alapja, az az önismeret, meg hogy a gyerekünket is ismerjük.
1: Hát, így van, igen. Ebben segít amúgy a temperamentumoknak a megismerése, és akkor utána tudunk ugye egy olyan módszert választani, vagy akár kipróbálni többfajta módszert és eszközt, ami ugye illeszkedik hozzánk, és nem is biztos, hogy elsőre megtaláljuk, ami jól működik. Ezt szokták mondani, hogy hát ez nekem, nekem ez nem működik, hát mondom, meg kell próbálni akkor mást, vagy máshogy, vagy, tehát hogy tényleg nem feladni ezt, de igen, az egész az önismereten alapul, és akkor lehet ilyen érzelemfejlesztést, vagy ilyen önkontrollfejlesztési technikákat akár tanulni. Tehát kinek mi az, ami éppen nehézség?
2: Hát a legnehezebb is az első lépés az, hogy felismerni, hogy baj van. Ugyanúgy, ahogy bármilyen betegségnél, ez nem
1: egy diagnózis kell, igen, először.
2: Tehát, hogy felismered, hogy segítségre van szükségem, mert egyedül ezt nem tudom kezelni. És akkor ugye nagyon sok szülőnek valami baj van a gyerekemmel. Ugye ez az első gondolat. És ahogy mondtam, olyankor azért meg kell vizsgálni, mi az, amit esetleg átvesz tőlem, amit ő tükröz a viselkedésével, és hogyha arra jutok, hogy nem, semmi, akkor ott mindenféleképpen szakembert be kell vonni, de hogyha azért van egy fajta felismerés, hogy hát lehet, hogy én is pontosan így reagálok, lehet, hogy én is a legszívesebben földhöz vágnám a tányéromat, amikor olyan dolgot kell csinálnom, amit
1: vagy
2: nem
1: meg
2: szeretném.
1: Is
2: vagy meg is teszem, mert ugye akkor tükröz a gyerek, vagy lehet, hogy én is beütnék egyet a falba, hogyha nem tudnám azt, hogy nem szabad. Akkor azért érdemes megnézni, hogy ezt a gyerek, ezt érzi, tudja, leveszi és lereagálja. És akkor az én reakcióim erre megfelelőek-e, átsegítem-e azon, hogy le tudja vezetni, illetve meg tudja oldani a saját érzelmi reakcióját, vagy eszkalálom ezt a problémát az enyémmel, amit beteszek. Ugye nagyon fontos az, hogy amikor ezek az epizódok zajlanak a gyerekben, akkor a szülő nyugodt maradjon, de hogy maradsz nyugodt, amikor, ahogy mondtad, is sietni kell, vagy valamilyen feladatot el kell végezni, akkor ugye ezt nehéz, anélkül, hogy előtte tudatosítottad volna,

0: hogy akkor most tudom, hogy mi következik, megvan a megfelelő eszközhasználatom, ha kizökkentem ebből a szituációba. Nagyon sok szülőtől hallom, hogy ups, egy pohár víz, ugye egy hideg víz a gyerek nyakán, és csak nézek, és olvastam is valahol, hogy amúgy segít a te érzelmi szabályozáson.
1: Nem, meginni,
0: is.
1: És nem a fejére önteni, ugye? Nem, jól értem.
0: Nem a fejére önteni, ők arra gondoltak, tehát, hogy ők konkrétan ezt mondták.
2: A régi módszerek.
0: A régi módszerek, csak amit ehhez be szeretnék hozni, hogy ugye a módszerek között ott van, hogy tudod, könnyebben tudod szabályozni az érzelmeidet, és hogyha hideg vizet teszel az arcodra.
2: Igen. Tehát, csak nem mindegy a körülmény, hogy ordítva odarángatom a gyereket a csaphoz, igen, és benyomom a fejét a csap alá, vagy pedig azt mondom, hogy gyere, mert segíteni
0: akkor
2: fog, hogy egy picit megmossuk az arcodat
0: közösen. Meg együtt.
2: Tehát itt mindig ugye az, hogy hogyan adod elő azt,
0: igen,
2: a dolgot.
0: Igen, én már ilyenkor zökkentem ki az én kislányomat, Natasát az epizódjaiból azzal, hogy na, ígyünk egy pohár vizet. Igyál egy pohár vizet. Én is iszok egy pohár vizet. És általában ez működik. Tehát most arra jöttem rá, hogy ez működik. Pedig ő is egy impulzív, nehéz természetnek tűnő gyerek, aztán rájövök,
1: akkor
0: hogy
1: magadnak is rá kell jönnöd a saját
0: abszolút
1: megoldásaidra.
0: Szerintem
1: hogy
0: ez az
1: neked
0: elsődleges. Ez
1: de,
0: az elsődleges, mert akkor tudod
1: lehet,
0: a gyereket.
1: Nem jövök rá arra.
2: Igen, igen.
1: Magamtól.
0: Lehet, hogy ha nem jössz rám arra, akkor valószínűleg arra se jöttél rá, hogy valamit baj van. Mert hogyha baj van, akkor onnantól kezdve szerintem már beindul egy olyan keresési folyamat az elmédben, hogy tudom ezt megoldani.
2: Hogy keresel megoldást.
0: Igen, tehát ott már keresi a megoldást.
1: És akkor nem kell ide szakember, bocsánat, tehát mindenki a maga bajait ismeri a legjobban.
0: Én ebben hiszek.
1: Csináljuk meg otthon egyedül.
0: Hogy az önismeret és az önfejlesztés az szakember nélkül is megoldható, hogyha valóban nincsenek olyan neurológiai eltérések, amik más szakembert kérnek, de lehet, hogy szükséged van egy emberre, ahhoz azt mondja, hogy igazából nincs veled semmi baj. Tehát, hogy haladsz az utadon, és akkor csak egy kicsit tudatosabban csinálod, és egy picit erre térsz, arra térsz, akkor megvagy. Úgyhogy nagyon sokszor, hát ezért felgyorsult a virág, ritkán hívjuk föl a rokonokat, szülőket, barátokat, és de hát erre van szükség, hogy elmondod, hogy figyelj, ez történt, meg ez történt, meg ez történt. Mondjuk elmondod valakinek, aki ismert gyerekkorú, és figyelj, te is ilyen voltál. És akkor azért, tényleg, hallod?
1: Nem kell ide pszichológus, elég, hogyha megbeszéljük a barátokkal, rokonokkal, ha vannak.
2: Sokszor lehet amúgy, hogy elég, de szerintem amúgy sokszor ez a probléma, amiről meg többször is visszatértünk ma, ugye, hogy mi nem kaptunk egy jó mintát, vagy egy jó érzelem szabályozási mintát, tehát az, hogy én hogyan kontrollálom magam, vagy milyen az érzelemszabályozásom, az ugye részben azért függ nyilván a természetemtől, a temperamentumomtól, most mennyire vagyok nyugodt, vagy mennyire vagyok ilyen impulzív ember, de ezeket a viselkedési mintákat pedig hol sajátítom el? Hát a szüleimtől tanulom meg legelsősorban pici gyerekként, hogy én hogyan kezeljem az indulataimat, és hogyha azt látom a szüleimen, hogy ők is egymást dobálták a tányért annak idején, amikor pici voltam, akkor én sem fogom tudni a gyerekemnek egy másfajta eszközt átadni, mert ugye nekem sincs meg az a mintám, hogy hogyan is csinálta anya, hogy nyugtatta le magát anya, amikor én gyerek voltam, és az nem ivódott belém, azt nem tanultam meg. És most igazad lehet abban, hogy ehhez nem kell agysebészet, tehát hogy nem, én mindig azt szoktam mondani a szülőknek, hogy nem kell megijedni, mert nem agysebészetet tanulunk, hanem tényleg olyan dolgokat tanulunk, amit annak idején gyerekkorban meg kellett volna kapnunk a szüleinktől, de nem kaptunk meg valami miatt, és ugye ezt most újra kell tanulnunk, és a legjobb az, hogyha ezt együtt a gyerekünkkel tesszük meg.
0: Ugye, Orsi, te is ezért indítottad el a Szeretettel nevelj könyved a dolgaidat, és segíts. Pontosan ezért, mert ugye gyógypedagógus vagy gyerekekkel foglalkoztál, igen, és rájöttél arra, hogy a szülőknek sokkal nagyobb segítségre van szükségük, mert hogyha a szülők segítséget kapnak, igen, és ugye Orsi sem pszichológus, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy pszichológushoz mennek, hanem olyan szakemberhez, aki többfajta gyereket látott, és már olyat is látta, ugye, ahol
2: igen,
0: a neurodivergencia megjelenik, tehát hogy, és akkor tudod a szülőket irányítani, hogy itt azért más lehet a háttérben. Úgyhogy erre is azért van szükség, mert nem merjük elmondani, hogy figyelj, én olyan dühös voltam,
2: Hogy hát ez, de miért azért, szóval mert nem engedték igen, neked annak idején,
0: nem csak nem engedik, hanem szerintem a mostani társadalomban is, hát elmered mondani, hogy figyelj, hát úgy kiakasztott a gyerek.
2: Hát igen, ma meg az az elvárás, hogy tökéletesek legyünk, és tök jó, hogy hozzuk be akkor a jelent, mert ezzel nekem nagyon nagy problémám van, hogy ugye folyamatosan az jön mindenhonnan, a környezetünkből, ha megnézel a tévében egy reklámot, mit látsz, hogy legyél tökéletes, anya, nézzél ki mindig szuper jól, és legyél mindig teljesen nyugodt, és intézzel mindent, és főzzél, és legyél, nem tudom, magas sarkuba, még otthon is, meg nem tudom, tehát, hogy olyan szintű elvárás és nyomás nehezedik a mai szülőkre szerintem, ami tényleg borzasztó.
0: És nagy ne enged kütyüzni a gyereket.
2: És igen, tehát, hogy legyél, tehát igazából az az elvárás, hogy legyél tökéletes szülő. És szorongással tölti el a legtöbb szülőt az, hogy ennek nem lehet megfelelni, de nem is, nyilván nem is kell, meg nem is lehet.
0: Viszont ugye az én hitrendszeremben benne van, és akkor ezt hadd mondjam el, hogy úgy vagy tökéletes, ahogy vagy, mert a gyereked igazából hozzád született. Tehát, hogy ezt a gyereket azért kaptad, mert tudod, hogy hogyan kell őt fölnevelni.
1: Amikor az első reakció egy helyzetre nem úgy sikerül, ahogy szeretnék tudatosan viselkedni, mert most megint azt csináltam, amit az anyám, amit az apám, pedig nem így akartam, mert elhatároztam, hogy mostantól másképp lesz, akkor mi van? Hogy lehet ezt, ha már megtörtént, hogy lehet jól kezelni?
0: Szeretnéd te mondani, vagy?
1: Orsi?
2: Mondom én akkor, hát azt gondolom, hogy igen, ez is szerintem az egyik probléma, hogy már én nagyon sok olyan szülővel találkozok, akik ez miatt is stresszelnek és kétségbe esettek, hogy úristen, teljes mértékben elrontottam a gyerekemet, mert kiabáltam vele, mert nem úgy reagáltam. Tehát én azért próbálom mindig levenni a szülőkről a bűntudatot azzal kapcsolatosan, hogy nem fog traumatizálódni a gyerek, hogyha mondjuk egyszer-kétszer nem úgy reagáltam, mert én is emberből vagyok, sőt, tegyük hozzá, hogy én azt gondolom, hogy ha a szülő képes bocsánatot kérni, és azt mondani, hogy igen, ezt most nem így akartam, ne haragudj, legközelebb én is jobban igyekszem, és ezt máshogy kellett volna csinálnom, vagy éppen elmondom neki, hogy próbálok én is azért változni ebben, vagy fejlődök, vagy én is most egy ilyen tanulási úton vagyok, azt szerintem sokkal hitelesebb, mint hogyha egy tökéletes szülőnek próbálnám magam beállítani, aki nem is lehetek, és nyilván a gyerekeknek nincs is szüksége tökéletes szülőkre.
1: De nem rontom el a hatást ezzel? Tehát mondjuk a gyerek rosszalkodott, valami olyat csinált, ami nem jó, én ideges lettem, rosszul reagáltam, de hogyha most én bocsánatot kérek, akkor az olyan, mintha a gyereket felmenteném, hogy hát persze, hogy te ilyen így rosszalkodsz, hiszen én is rosszalkodom tulajdonképpen, tehát én is rosszul csinálok valamit.
0: Szerintem a bocsánatkérés az nem azonnal történik, hanem utána, amikor már a gyerek is lenyugodott, és ő is megértette a viselkedését, ha megértette, de feltételezzük, hogy megértette, akkor történik általában, mert akkor vagy már te is annyira nyugodt, hogy esetleg meg tudod ezt tenni, viszont amit tanítasz neki, az, hogy először is verbalizálod az érzésedet, és azt mondod, figyelj, nagyon dühös voltam. Figyelj, az történt, hogy a csalódottsága, a düh bennem akkora volt, hogy így reagáltam. Ez nem egy helyes reakció, valószínű, de nem tudtam más csinálni, ne haragudj, ez így jött ki. És azt hiszük, hogy ez csak nagyobb gyerekekkel lehet, de picikkel is nagyon ugyanúgy. Anya most dühös, anya most nagyon szomorú, a szomorúságot is el lehet mondani, tehát nem majd, mert a gyereknek az visszajelzés, hogyha az, amit nem csinál, az téged szomorúság, akkor lehet, hogy ezen változtatni kéne, de tudom, hogy ezen te is tudsz változtatni, és én is tudok rajta változtatni, és akkor ez egy együttműködést is előfeltételez majd a következőkben, illetve azt, hogy verbalizálni tudod, tehát ki tudod mondani azt, hogy mit érzel. Mert hogy nagyon sok gyerek nem tudja megfogalmazni, hogy mi játszódik bele, a gyerekek nem tudják megfogalmazni, hogy mit éreznek, mi játszódik le. Te igen, legalábbis jó esetben.
1: És akkor föl fogja ismerni máskor, hogy most én vagyok dühös, így van, vagy most én vagyok szomorú.
0: Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon könnyű tanítás, hogyha ezt meg tudod csinálni. A kérdés az, hogy van-e belátás? Tehát, hogy most én is hibáztam, és nem azért van, hogy mert te így viselkedtél, én ezért reagáltam így. Mert akkor ott elindítunk egy hibáztatást, amit a gyerek tökéletesen megtanul, és néz körül a mai társadalomba. Tehát ez az, hogy másokat hibáztatunk a mi problémáinkért, ez egy alap.
2: De a mi viselkedésünk, mondjuk, mert nekem nem volt önkontrollom, azt ne toljam a gyerekre, hogy a te viselkedésed miatt, hiszen én vagyok a felnőtt, és a gyereknek kéne egy önkontrollt tanítanom.
0: Tehát, a bocsánatkérés az a felelősségvállalásra tanítás része.
2: Igen, és sokszor kérdezik a szülők, hogy akkor Rosi, nem fogom a tekintélyemet elveszteni a gyerek előtt, hogyha bocsánatot kérek. Szóval én azt gondolom, hogy itt fontosabb az, amit a Reni mondott, hogy a tanítás, az, hogy igen, felelősséget vállalok a saját viselkedésemért, és adok egy jobb mintát, az szerintem fontosabb, mint hogy azon gondolkozzak, hogy most a tekintélyemmel akkor mi lesz, és az, hozzáteszem azt, hogy én a saját viselkedésemért felelősséget vállalok, és bocsánatot kérek, az nem jelenti azt, hogy elfogadom mondjuk a gyerektől azt, hogy mondjuk nem tudom, ő is belém rúg, vagy agresszív volt, vagy olyan viselkedést, olyan viselkedést produkált, amire én mondjuk kiabáltam. Tehát ez nem a kettő nem együttjáró.
0: És nem üti ki egymást.
2: Így van, és nem fogom akkor ő neki elnézni azt, hogy mondjuk mit csinál, tehát hogy nyilván attól még lehet következménye, de az nagyon sokszor összemosódik a szülőknek a fejében, hogyha következetes vagyok, vagy szigorú vagyok, akkor már lehetek mondjuk egy ilyen bántalmazó, tekintélyelvű szülő, holott a kettőnek ugye nincs nagyon köze egymáshoz.
1: A legtöbb ilyen agresszió, vagy a legtöbb olyan eset, amikor nem bírunk magunkkal, az szerintem azokból a szokásos körökből adódik, amit sokszor megteszünk mondjuk a gyerekünkkel. Tehát, hogy mindig gond van azzal, hogy elpakoljon, mindig gond van azzal, hogy felkeljen, lefeküdjön. Tehát ezekből a mindennapi, amik minden nap előforduló konfliktusból születő dühökből adódik szerintem a legtöbb.
2: Ez így is van, tehát ez
1: akkor,
2: egy
1: hogyha
2: tény.
1: Most belemegyünk ebbe, hogy ezt csináljuk, már nem tudom hány éve, hogy keljél már föl, meg menjél már ide, meg oda, és baromi dühös vagyok, mert már tudom, hogy holnap is ez lesz, meg holnap után is ez lesz.
2: De ez is a szerencsénk, mert gondolj bele, tehát, hogy tényleg a napi rutinunknak a 80%-án repetitív tevékenység is pont ez a szerencsénk, hiszen akkor át tudom gondolni a következőkben, hogy mit tudok változtatni rajta, és hogyha az a fajta viselkedés, vagy az a fajta dolog, ami ugye nem vezetett sikerre eddig, akkor valami mást kell kipróbálnom, és ugye fel tudok rá készülni, meg tudom tervezni, és ki tudok próbálni új dolgokat erre.
0: És akkor most mondhatunk példákat. Szerintem.
1: Légy szíves,
0: mert hogy ez itt egy nagyon fontos, hogy, és a saját példákat is esetleg, és eszközöket. Mert az én életemben a rutin az így szerintem így köszönni jár, csak is utána elmegy. Nálunk ez nagyon nehéz, mert a férjem műszakozik, és én vállalkozó vagyok, tehát ugye teljesen felfordult ritmusban élünk. Viszont azt vettem észre, hogy a kislányomnak Natasán nagyon nagy szüksége van a rutinra. És amikor...
1: A gyerekeknek általában,
0: ez teljesen normális.
1: Ez egy kapaszkodó pont nekik, meg nyilván mondjuk egy iskolába járó gyereknek, abszolút, vagy egy intézménybe járó gyereknek muszáj is, hogy legyen.
0: És hogyha a rutin megvan, és akkor a rutintól való eltérés szokott általában problémát okozni, de most nem ebbe szeretnék belemenni, hanem hogy őnek is... Az segít, hogyha megmutatom neki, hogy ezt megcsinált, kapsz egy csillagot, ezt megcsinált, tehát van egy ilyen szabályrendszer, amiben tud működni, és akkor a végén mondjuk 10 csillagnál akkor most valamit, amit ő nagyon szeretne, vagy elviszem egy játszóházba, vagy valami olyan lehetséges, ami, de hát ugye meg kell határozni ezeket a kereteket, és ez működik. Tehát, hogy
1: te ilyen nagyon tudatos vagy, hogy van egy tábla otthon, és akkor pipálod, hogy nem, mikor kötötte be a cipőjét rendesen, és mikor nem, vagy hogy?
0: Nem, ez egy elhatározás, hogy ezt így fogom csinálni, mert most iskolás lesz, eddig elengedtem ezeket a dolgokat, mert tehát kicsiben csináltam. Jó, tehát napra, vagy amikor elmentünk nyaralni, nálunk be volt osztva, mert ő ismeri a számokat, és akkor pedig kicsikorolta, szereti, és nálunk egy én egy naptárt raktam ki, és olyan hosszába, és akkor mindig áthúztam azokat a napokat, amik már lementek, így visszafele számolhatott, és látta azt, hogy hol a vég, mikor megyünk nyaralni, tehát hogy ilyen apróságokra gondolok, tehát nekem én nem vagy annyira tudatos, hogy ilyen, viszont nagyon sok embert ismerek, aki így működik, és le a kalappal. Most elhatároztam, hogy így elsőben megy, ezt mindenképp meg szeretném csinálni, akármennyi időmbe is telik, mert látom, hogy szükséges, és az én mentális egészségemnek is fontos, meg az egész család körülöttünk.
1: És szerinted ez minden gyereknél
0: működik? Nem, úgy gondolom, hogy minden gyereknél meg lehet találni azt, ami működik. És ez csak egy példa, amit beszerettem volna hozni, hogy ezt ki lehet próbálni. Mert hogyha tudjuk azt, hogy ez egy ilyen alapfelvetés, hogy a rutin minden gyereknek szükséges eszköz ahhoz, hogy ugye fel tudjon készülni, illetve tudja, hogy mi következik, akkor nézzük meg azt, hogy mi életünkben ez a rutin, ez megvan-e? Vagy hol van meg? És azért mondom, hogy kicsibe is lehet, mert hogy tényleg egy napra lebontva, vagy akár csak annyi, hogy hogyan készülünk fel egy szülinapi partira, amit majd jövő héten elviszem a barátját, arra hogyan készülünk fel, tehát hogy ilyen lebontva kicsi feladatokra, nem feltétlenül nagyra kell gondolni.
1: Uh-huh. Tehát akkor itt tulajdonképpen apró pipákat tehet. Ez azt jelenti, hogy érzi, hogy van egy siker, vagy valamit elért már. Tehát ezt, hogy a pontozás a gyerek életében, ezt ezért érdemes bevezetni, vagy lehet egy megoldás, mert látja a rendszert világosan, hogy mi következik, hogy felkelek, fogatmosok, fürdőszoba, a reggeli öltözés, és akkor ha ő oda rakhatja a kis pipát, akkor érzi, hogy megvan.
0: De kérdeztetek valami? Igen. Nem így működünk mi is? Tehát nem lenne agyban. Neked is könnyebb, de nem lenne neked is könnyebb, hogyha ezt így minden nap meg tudnád csinálni? És jaj, nem felejtettem, és akkor nem felejtettem el ezt.
2: Igen,
0: nem
2: csak
0: felejtettem.
2: Én ezt nem bírom.
0: Nem, tehát hogy abszolút nem, csak hogy mi is így működnénk, sokkal... hogyha valaki segítene nekünk, akkor azért ez könnyebb. Azt mondom, hogy könnyebb lenne, és valószínűleg akkor nyugodtabbak lennénk, de szerintem ezzel tudjuk segíteni a gyereknek.
2: Igen, valakinél működhet amúgy ez tényleg, akár ez ilyen pipálós, egy ilyen napirendi tábla, inkább nagyobb gyerekeknél igen. szokott ez így működni, de én azt szoktam javasolni a szülőknek ezzel kapcsolatban, mondjuk ez csak egy módszer a sok száz közül, amit ugye tanítok, hogyha már ez van, ez például mondjuk egy ilyen olyan gyerekeknél, aki lassan tud váltani tevékenységet, vagy ilyen lassan alkalmazkodó gyerek, tök jól működhet, de hogy itt is az egyénre szabottság, tehát én ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy egyénre kell szabni azt a módszert nagyon is. Jó. Tehát, hogy ez nem elég, hogy azt mondom, hogy csinálj neki egy pipálós napi rendi táblát.
0: Pontosan.
2: Nem. Nézzük meg, hogy mi az, tehát nem fog működni.
0: Nem.
2: Tehát igen. Nézd meg azt, hogy mi az ő nehézsége, például van egy reggeli rutin, egy elindulás, be kell érni az óvodába, késésbe vagyunk, és nézzük meg, hogy hol akadtok el, mi az a pont, ahol a gyerek azt mondja, hogy na, innen, és minden nap ugyanott. Tehát például nem akar bemenni mondjuk az óviba, és ott az ajtóban mondjuk sír, és nem tudod letépni, úgy tépi le rólad az óvónéni. Tehát hogyha van egy ilyen pont, ahol ugye mindig elakadtok, akkor na, ott például tök jó lehet, hogyha egyrészt megnézzük, hogy mi a háttere annak, hogy mindig ott történik meg, és itt is az, hogy kérdezik tőlem, hogy de hát Orsi nem akar a gyerek az óvodába bemenni, nem akar menni az óvodába, hát hogy segítsek már, de hát mondom, miért nem akar? Hát először derítsük ki, hogy mi van a háttérben, hogy félelmetes az egyik óvónéni, vagy összeveszett az egyik pajtásával, vagy otthon van a kistesója, és ő inkább otthon akar játszani anyával, vagy egyszerűen csak túlérzékeny, és maga az elválás hoz belőle egy ilyen erős érzelmi reakciót, hogy anyától el kell válnom, de úgy meg tök jól érzi magát az óviban. Tehát, hogy millió-millió háttere lehet ugyanannak, hogy ő mondjuk az ajtóban sír. És először is nézzük meg azt, hogy mi az ok. Ezt akár a gyerekkel együtt ugye ki tudjuk deríteni, beszélgessünk vele, az ő már a temperamentuma is segít sokat, mert hogyha például egy érzékeny gyerekünk van, most azért mondom, mert az enyém az, tehát ugye azzal tudok példálózni, hogy nagyon sokáig sírós volt így az elválásnál, és később meg is fogalmazta, hogy hát anya, olyan szomorú vagyok, hogy egész nap nem foglak látni, tehát hogy igen, és meg is értem, tehát hogy tényleg azért egy óvis gyereknek az, hogy 8 órát nem látja a szülőt, azért az lehet egy komolyabb érzelmi nehézség. Akkor például ebben tudok neki most akkor nem pipálós, nem tudom, mit csinálok neki, ilyen kis napirendi táblácskát, hanem hogyha az derül ki, hogy ez miatt sír, akkor mondjuk adok neki egy kis karkötőt, vagy rajzolok egy kis szívet a kezére, hogy gondoljon mindig rám, vagy adok neki egy bármi tárgyat, ami hozzám köti, de hogyha például ilyen pipálós, mert például hát mondjuk lassan vált, az a gyerek nehezen vált tevékenységet, és az a problémája, hogy be kell menni, és itt egyszerűen csak a váltásban kell segíteni, akkor segíthetek neki egy ilyen kis, tényleg egy ilyen kártyás rendszeren, hogy azt a mozzanatot vetítem le ilyen pici lépésekbe, ami nehézségnek ér. Tehát például beérünk az óvodába, és akkor azzal még úgy nincs gondja, de mondjuk az átöltözés az már nem megy, és az se, hogy bemenjen, akkor csinálok egy olyan kis kártyát, amin rajta van, hogy levetkőzünk, belépés az ajtón, és mondjuk üdvözlöm az óvónénit, vagy leülök játszani, vagy valami az a következő kártya. Tehát, hogy érted, hogy mennyire nagyon
1: és
2: fontos
1: az,
2: hogy...
1: neki, vagy
2: igen, és ezt mondjuk minden nap elővesszük, vagy kitesszük ott az óviba, nem tudom, ki is lehet ragasztani, ugye van egy kis saját kis szekrénykéje, vagy minden nap elővesszük, és megmutatom neki, hogy figyelj, tudod, hogy most ezt fog következni, hogy először átöltözünk, utána belépünk az ajtón, köszönünk, és mondjuk az óvónénihez odamész, és megölel téged, és akkor minden oké lesz. Tehát, hogy nem tudom, hogy átjön el, hogy azt szeretném ezzel mondani, hogy nagyon fontos az, hogy mennyire személyre szabjuk ezeket az eszközöket. Tehát, hogy nem elég az, hogy oké, csinálj neki egy pipálós, vagy csinálj neki egy kártyát, vagy csinálj neki valamit, tehát, hogy mennyire fontos az, hogy az ő konkrét, pontos problémájára legyen az egy válasz.
1: És mondjuk, ha több gyerek van,
2: hát nyilván ott akkor családban. Megint csak a személyre szabás működik, tehát ott nyilván eltérőek is lehetnek a gyerekek, de ott megint az van, hogy megnézem akkor, hogy kinél mi a nehézség, kinek mi a problémája. Szerencsére úgy eltérőek szoktak lenni a gyerekek, hogy nem egyforma problémájuk van, és nem mindig egyformán kérik a mi segítségünket, de az már nyilván egy ilyen nehezített pálya. Ez már kemény dió tud lenni.
0: Hát itt is ugye a felismerés, abszolút, az, hogy felismerés, hogy hol van a probléma, mi az, amin változtatni
2: szeretnél. És hogy sokszor nem ugyanaz működik ugyanannál, vagy hát nem ugyanaz működik a tesóknál sem, tehát hogy nagyon sokszor a szülők arra próbálnak, ugye így rágörcsölnek, hogy de mindenből ugyanannyit és ugyanúgy adjak egyik gyereknek, mint a másiknak, és tesóknál is, de viszont ez nagyon sokszor oda vezet, hogy a gyerekek elkezdenek versengeni egymással akkor azért a dologért, tehát hogy ami összehasonlítható, azt a gyerek össze is hasonlítja. És azért szoktam mondani a szülőknek, hogy nem egyformán kell bánni a gyerekekkel, és nem centízni, hogy mindenkinek mindenből ugyanannyi, hanem a szükségleteikre szabottan, hiszen akkor fogja a gyerek azt érezni, hogy tényleg valóban törődik velem anya, hogyha én rá odafigyelek a szükségleteire.
1: A lezárás, az talán az lenne jó, hogyha valamit arról még nagyon röviden mondanátok, hogy ez a nehézség, hogy a különböző gyerekeket, vagy mondjuk az én jó megoldásomat megtaláljam, hogy ez hogy lehet, hogy tudom meg, hogy az egyiknek az jó, hogyha még ott ülhet 10 percig egy könyvvel a padon, mert ő akkor rendben lesz, a másikat kártyáztassam, nem tudom, a harmadiknak meg adjak nagy puszit, szóval, hogy ezt hogy ismered föl jól.
2: Nekem van egy tesztem ehhez, tehát én azt szoktam kezdeni, hogy egy kicsit elemezzük és nézzük meg, tehát egy nyilván szubjektív teszt, de azért megnézzük ugye azokat a jellemvonásokat, hogy mondjuk van-e introvertáltság a gyereknek, most nyilván teljesen máshoz nyúlok egy extrovertált gyerekhez, aki tudom, hogy állandóan kapcsolódni akar velem, mint egy introvertáltnak, aki tudom, hogy neki azt fog segíteni, hogyha 10 percig küldöm a szobájába, és legyen ott egyedül. Tehát tehát diagnosztizáljuk, teszteljük azt, hogy ki milyen temperamentum.
1: És ezt családon belül is meg tudom
2: igen,
1: csinálni.
2: Igen, szülőknek is, és gyerekeknek is.
1: Tehát, hogy keressem akkor
2: ez egy ilyen kiinduló pont szokott
1: saját,
2: lenni.
1: Akár igen, az interneten.
2: A szeretetleinevel.hu oldalon, igen.
0: És akkor ehhez úgy tudok csatlakozni, hogy ha nem akarsz elmenni, máshoz akkor kérdezd meg magadtól, hogy ebben a szituációban mit tenne a szeretet?
1: Mert, hogy Marton Renáta meg a szavak erejében hisz nagyon, hogy ezeket, amiket kimondunk, jó szavakat, azokat tudjuk majd úgy átadni a gyerekeinknek, hogy ők is jó szavakat mondjanak ki maguknak, meg másoknak. Hát köszönöm szépen Marton Renátának, aki tehát mentálhigiénés segítő, és Péri Orsolya gyógypedagógusnak, hogy itt voltak ma a Magyar Katolikus Rádióban. A mai műsort készítette Varga Ramona, Urbán Péter és Szabó Csilla. Búcsúzom a hallgatóktól, további jó rádióhallgatást kívánok!

0: Robert Hamilton muzsikált.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben egy különleges fesztiválra invitáljuk meg Önöket. Majd egy irodalmi beszélgetésbe vonjuk be Önöket. Végül egy rádiós irodalmi műsorunkra hívjuk fel a figyelmüket. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Szeptember 18-a és 20-a között Thaia csodálatos lankái vibráló közösségi térré alakulnak a Kerekdom Fesztivál programjainak köszönhetően, melyek valamennyi művészeti ágból nyújtanak ízelítőt. A képzőművészet, a klasszikus zene, a sport, a családi programok és a könnyű zenei események mellett a környék borászatainak rendezvényei is várják a közönséget, idén már 11. alkalommal. Oszkó Jakab Natáliát, aki a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója is, Tóth Zsófia kérdezte először arról, hogyan változott az elmúlt 10 év alatt a Kerekdom Fesztivál.
1: Nagyon jó volt egyébként elkezdeni egy fesztivált, hiszen a Művészetek Völgye Fesztivált fiatalabb csapatunk átvette Márta Istvánéktól, de a Kerekdomb az, amit teljes egészében mi kezdtünk el, és 11. alkalommal kerül megrendezése. Az elején még kicsit bátortalanul fogtunk neki az új terepen, nézegettük a helyszíneket, illetve kevesebb borászat állt mellénk, idén már 22 borászat tárja ki kapuit, és egyre többen és többen evidenciaként kezelik, hogyha Thaián kezdenek meg bármit is, bármilyen tevékenységet, lakáséttermet vagy új kezdeményezést, akkor bejelentkeznek nálunk is. Úgyhogy mi egy ilyen alapeleme lettünk ennek a településnek. Hát ez az egyik legfőbb hatása, illetve az a hatás is visszajutott már hozzánk, hogy nagyon sok környékbeli panzióra egyébként úgy érkeznek a vendégek, hogy lehet, hogy pont nem tudtak a fesztiválra eljönni, vagy voltak, de a Kerekdomb okán ismerik azt a települést, hiszen egyébként az egész Kerekdomb fesztivál alatt 18-tól 20-ig több településen, Golopon, Monokon, Legyesbényén, Szerencsén, Rátkán át is fesztiválbusz érkezik, és le tudjuk tenni az autót, hogy végre megkóstolhassuk azokat a finom és híres thaiai borokat, meghallgatva a családi sztorikat a borászatoknál, és az egy nagyon jó visszajelzés, hogy a Kerekdom Fesztivál vált azzá, ami miatt több település is újra térképre került.
2: Rendkívül gazdag az idei program kínálat is. Kezdjük az elmélyülésre vágyóknak szóló lehetőségekkel.
1: Fontos elmondani, hogy 20 program helyszínünk is van. Például van egy színházi helyszínünk a közösségi házban, itt Györei Zsolt Latabárné fiát láthatjuk, Peller Károly.